0: A magyar nóta aranykorának egyik meghatározó alakjává vált, és neve egyet jelentett a szívhez szóló dallamokkal. Szerzeményei a polgári szalonoktól kezdve a falusi mulatságokig mindenhol felcsendültek. Egészségi állapota azonban fiatalon romlott meg, súlyos betegséggel küzdött, amely fokozatosan legyengítette a szervezetét. Ennek ellenére utolsó éveiben folytatta az alkotó munkát. Végül pedig 1903. március 29-én mindössze 44 éves korában hunyt el. Halála mélyen megrendítette a közvéleményt, temetésén hatalmas tömeg vett részt, ami jól mutatta népszerűségét.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra. Akkor Roma Szalon. A Rádió Dick kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják, a Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. november 26-a szerda van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Horváth Joci billentyűs volt tanítványom, a mai vendégem, aki mesél nekünk a munkájáról, a tanulmányairól és szakmai fejlődéséről. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
4: Köszönöm, Joci, hogy elvállaltad a beszélgetést.
5: Én köszönöm a meghívást, és üdvözlök minden hallgató.
4: Először is fejtsd ki nekem azt, mi az, hogy billentyűs, hiszen én zongoristaként ismertelek meg, méghozzá klasszikus zongoristaként a Vienna Konzervatórium Budapest Zeneművészeti Főiskola Egyetem keretein belül.
5: Igen, akkor ez mikor volt? 15 éve?
4: Hát, körülbelül.
5: Körülbelül, igen. Akkor még nagyon ki is álltam azért, hogy én zongorista vagyok. És azóta viszont úgy alakult az életem, hogy azóta nem zongoristaként tartom magam számon, hanem billentyűsként inkább, mert az időm nagy részét egy szintetizátor mögött töltöm.
4: Mi a különbség egyébként egy zongora és mondjuk egy szintetizátor között? Azért nem mindenki tudja esetleg ennek a részleteit.
5: Hát nagyon, nagyon másképp kell játszani egy zongorán, mint egy szintetizátoron. Szóval a szintetizátoron inkább hangszíneket használsz. Használhatsz ott is ugye zongora hangszínt, amin körülbelül ugyanúgy játszol, mint egy zongorán. Viszont hogyha váltasz mondjuk egy, nem tudom, egy ilyen szintetikusabb lead hangszínre, vagy ilyen mondjuk egy Rhodes, ami az elektromos zongora hangszínre, akkor azon nagyon másképp kell játszani.
4: Tehát más technikát használsz ilyenkor?
5: Igen. Igen.
4: A hangnak a hosszúsága, vagy a tulajdonságai miatt?
5: Igen, vannak a lead hangszínek, vagy mondjuk egy Hammond, ami az orgona hangszín. Az ugye az addig szól, ameddig tartod.
4: Így van.
5: Szóval ott nincs az, hogy mondjuk lefogsz egy akkordot, és aztán az egy idő után elhal, és akkor tudsz váltani egy másikra, hanem az ott addig szól, ameddig rajta van az újad. Úgyhogy nagyon, nagyon másképp játszol rajta egyszerűen, hogyha mondjuk improvizáció szempontjából teljesen más.
4: Á, értem. De mi a helyzet mondjuk, hogyha egy Liszt Mephisto keringőt akarsz eljátszani, hiszen te ezeket mind nagyszerűen játszottad a főiskolai tanulmányaid alatt.
5: Köszönöm szépen. Ez most már nem így van.
4: Nyilván ezeket gyakorolni kell, ezek külön.
5: Persze,
4: tehát felkészülést igényelnek.
5: Meg valószínű, hogy egy szintetizátor tönkre teszel, amikor eljutsz egy bizonyos pontig.
4: Aha. Tehát akkor inkább billentyűsnek tartod
5: igen,
4: magad.
5: Igen, most már igen.
4: Most készül az első saját lemezed. Mesélj nekünk erről egy picit, hogy milyen stílusú, illetve hát mit szeretnél vele. Mit
5: igen, ez egy nagyon nagy áttörés nálam egyébként, hogy ez egyáltalán elkezdődött. Mert soha nem írtam saját zenét, ettől függetlenül, hogy igazából nagyon-nagyon sok produkcióban részt vettem, ami ilyen stúdiómunkákban is. Például a Radics Giginél, a GVM-nél nagyon-nagyon sok produkció van, és soha nem írtam saját zenét, hanem egy meglévő zenét hangszereltem meg, vagy arra játszottam rá, vagy bármi. És most meg úgy alakul, hogy

0: és ott fantasztikusan zongoráztál, és nagyon magas szinten tanultad nyilván a zeneelméletet is, a szolfést, és minden tulajdonképpen, ami ehhez tartozik.
1: Igen.
0: Tehát te egy nagyszerűen képzett zenész vagy, és mégis elmentél a Póka Egon Művészeti Akadémiára. Mi volt ezzel a célod? Ami egy új intézmény viszonylag egyébként.
1: A Póka Egon Művészeti Akadémiával az volt a célom, hogy az egyik ugye, hogy végre a nem tudom, hanyadik egyetem közül, amit éppen elkezdtem, azt végezzem el, és legyek egy diplomás ember. Uh-huh. És még az is, hogy hogy megismerjek több embert, aki esetleg úgy gondolom, hogy képzettebb nálam, vagy aki bármilyen szempontból is jobb belátásra tud bírni zeneileg. És úgy gondoltam, hogy itt nagyon jó helyem lesz. Az, hogy a klasszikus zenétől kanyarodtam eddig, az viszont az évek hosszú sora. Uh-huh.
0: Tulajdonképpen sokféle műfajt játszottál az utóbbi években.
1: Igen.
0: Hiszen én azért sok mindent láttam tőled a Facebookon is, sőt, még mindenféle vicces videókat is készítettél, igen, amiket nagyon szerettem, nagyon imádtam. Ezekről mindjárt beszélünk, jó? Ja. Kanyarodjunk vissza egy picit a gyökerekig, hogy tulajdonképpen honnan jöttél, honnan indultál.
1: Zenész családból származom.
0: Ez fontos. Tehát akkor nyilván megvoltak azok a hatások, akár gyerekkorodban, amik elindítottak ezen a pályán.
1: Hát legelőször is én cimbalmosnak készültem, és szerintem 6 évesen kezdtem el zongorázni, de még később is meg voltam arról győződve, hogy én amúgy cimbalmos leszek ettől. Aha. Függetlenül. Mert hogy apu cimbalmos, és hát gyerekkoromban nekem ő volt a minden, ugye a szuperhős is, meg minden ő volt, és hogy így ahogy ő cimbalmozott, meg járt muzsikálni, nekem ez volt minden, ami én is akartam lenni.
0: Ez még Miskolcon volt, igaz?
1: Igen, igen. Uh-huh. És 3 évesen kezdtem el cimbalmozni, akkor apu megtanított egy ilyen alapvető zeneelméletet is mellé, és hát én ezt imádtam. És utána 6 évesen mentem a zeneiskolába, ahol nem volt cimbalomtanár, és így lettem zongorista.
0: Így kezdődött a zongora karrier.
1: Igen.
0: De akkor,
1: igen,
0: amikor már ezek szerint bekerültél a zeneiskolába, akkor már nyilván tudtál mondjuk kottát olvasni, alapvetően már tudtad a hangokat.
1: Kottát olvasni nem. Uh-huh. Azt az iskolában tanultam meg, viszont a hangokat, a hangközöket, azokat már tudtam, oda úgy mentem.
0: Meg hát akkor cimbalmoztál néhány dalt, apukád akkor kézről hát tanított ilyen, téged is.
1: Ilyen nótacsokrom volt már akkor. Aha. Igen, és hogy annyira, hogy hogyha orvoshoz mentünk, és az orvos mondta, hogy jaj, hát Jocika, milyen, hogy már nem tudom, kis csoportos vagy középső, és akkor énekelsz nekem egy dalt, és nótacsokrot énekeltem az orvosnak.
0: Jó, de jó. Aha. És akkor voltak, gondolom, családi összejövetelek.
1: Persze, és
0: ahol szintén így összejöttek az erészek.
1: Igen, és az összesen ott térdeltem a cimbalom előtt egy széken, mert nem értem el ülve. És ott is volt egy konkrét csokor, ami egy ilyen kis nóta, csárdás, tudod, hogy fel volt építve.
0: És akkor azt előadtad.
1: És akkor azt mindig, minden egyes alkalommal, igen.
0: Mind gyerek szórista, hát igazi Rajkó.
1: Igen, igen, igen, igen, igen.
0: De hát akkor így nálad is természetes volt, hogy akkor mondjuk nem mérnök akarsz lenni, hanem egyértelmű volt, igen, hogy zenész leszel.
1: Egy időben nem volt egyébként egyértelmű, legalábbis nekem. Én azt gondoltam, hogy építészmérnök szerettem volna egyébként lenni egy időben. Szerintem felső tagozatban, az általános iskolában. Mm. Hát, és aztán az élet nem így gondolta, hogy én építészmérnök leszek, aztán zenész lettem mégis.
0: Nyilván a szülők abban segítenek, amiben tudnak.
1: Persze.
0: Hogyha mondjuk az ember nincs építész környezetben, akkor nyilván nem tud segíteni a gyerekének, igen, hogy akkor ő építész legyen. Vagy hát ez sokkal nehezebb.
1: Igen.
0: És aztán elkezdted az általános iskolai tanulmányaidat, illetve a zeneiskolai tanulmányaidat.
1: Igen. A Miskolci Egressy Béni zeneiskolába jártam, és dr. Komoróczi Zsuzsa volt a tanárom, és nagyon imádtam egyébként, nagyon szerettem hozzájárni, uh-huh, mert úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon jó tanár volt. Aztán elmentem a Miskolci Konziba, ott azt végigjártam.
0: Nyilván a zeneiskolai tanulmányok alapozták meg akkor a jövődet, lehet így mondani, illetve a hangszertudásodat, hiszen itt

0: elsősorban nyilván a zenének a megszerettetése folyik, de a tehetségesebbeknél azért egy olyan fajta speciális munka is ilyenkor már csatlakozik ehhez, ahol már valóban ki kell építeni a technikai alapokat, illetve hát a zongorajátéknak a legfontosabb részeit.
1: Az elején még ugye az volt, amire így most emlékszem, hogy az volt a cél, hogy egyáltalán megszeressem magát a hangszert, mert nagyon ellene voltam egyébként. Maga az, hogy ez nem egy cimbalom, és
0: hát
1: hogy én miért, hová tűnt, szóval, hogy otthonról is, otthon már nem cimbalom állt a szobában, hanem ott volt egy pianino, és hogy így ez olyan változás volt nekem, ami egyáltalán nem tetszett. És ez volt az elsődleges cél, hogy magát a hangszert megszeressem, és ez sikerült is egyébként, mert megszerettem, aztán nem is tudom, hogy hanyadik osztályban kiderült, hogy nagyon jó technikám volt alapvetően, igen, nem igen, tudom, igen, hogy, igen. Hogy nem kellett ezt annyira fejleszteni, mert hogy valahogy így benne volt a kezemben. És akkor ez ahogy kiderült, erre nagyon rögtön ráment minden, ugye, hogy akkor csak olyanokat akartam játszani, amit így én is láttam, hogy hú, hát ez hogy milyen gyorsan lehet zongorázni, hogy akkor ez hogy szól meg, és hogy akkor ezt így nagyon élveztem, és igazából az egész általános iskolai meg zeneiskolai tanulmányaim erről szóltak, hogy én nagyon gyorsan zongorázok.
0: De ez később is így volt egyébként, tehát ez a fajta adottság, hiszen ez tényleg akkor veled született, ez igen. Így meg is maradt, és ez egy fantasztikus képesség.
1: Igen, és ezt nagyon, nagyon szerettem, meg most is egyébként igen. Még ugyanúgy megvan, és nagyon szeretem.
0: És akkor mivel zenével akartál foglalkozni, hogyha azt így eldöntötted már felső tagozatban, akkor nyilván zeneművészeti szakgimnáziumot kellett igen. Választani, és hát akkor Miskolc, azt gondolom, akkor ez egy ilyen egyértelmű választás volt.
1: Igen, egyébként ott amikor vannak ilyen zeneiskolai hangversenyek, akkor arra már általában a konzis tanárok is járnak. Uh-huh. Ugye ez ilyen nagyon belső körös dolog, hogy mindenki figyeli, ugye, hogy ki, mert Miskolcon ez a természetes, hogy vagy az Egresiből, vagy van egy másik zeneiskola, aminek nem emlékszem a nevére, de hogy abból a két iskolából mennek a konzisok oda, nagy részt. És hát ez velem is így volt, hogy már ott akkor tudták, hogy én fogok menni, mert hogy már végzős vagyok, és akkor felvettek a konziba.
0: Akkor egyértelmű volt az utad. Kihez kerültél egyébként?
1: Mészáros Nórához.
0: Mészáros Nóra tanárnőnek nagyszerű növendékei voltak, vannak. Többek között Puporka Melánia is igen. Hozzájárt, ha jól emlékszem. Milyenek voltak a konzis évek?
1: Azt kell, hogy mondjam, hogy nem a gyakorlásról szóltak a konzis éveim, sajnos. Szerintem még a konziban is abból éltem, amit így az Istentől kaptam, szerintem. Hogy,
0: hát a tehetség az sokat számít.
1: Igen, de én konkrétan 100%-ban arra hagyatkoztam, hogy ezt így tehetségből átviszem teljesen.
0: Igen, de ott már, tehát ellentétben mondjuk a zeneiskolával, mert a zeneiskolában, főleg az elején, azért a tehetség az sok nem megenged. De utána már konziban már nem feltétlenül ott azért már, ha nincs az embernek olyan kiemelkedő szorgalma, akkor az már sokkal nehezebb. Sokkal nehezebben veszi ott az akadályokat.
1: Szerintem ugye a második konzi második felétől jött az, hogy ott éreztem, hogy nehezedik a pálya. És ott azért már így elkezdtem gyakorolni, meg így komolyan vettem. Főleg amikor így egyre közelebb jött az, hogy akkor felvételi. Sőt, tényleg ott volt az, hogy ha konzi harmadikban jött a Gyimesi László Bázelből egy ilyen mesterkurzust tartani, és Rigolettót játszottam azon a kurzuson, és nagyon, neki nagyon bejöttem. Szóval így annyira, hogy már így nagyon, nagyon összemelegettünk ott a nem tudom, másfél óra alatt körülbelül, és annyira, hogy mondta, hogy akkor gyere is felveszlek. Hogy végzős vagy? Mondtam, hogy hát még nem. Jó, akkor ezt az egy évet még csináld meg, és akkor gyere, és akkor Bázelbe elkezded, és akkor nagyon jó lesz. Aztán ez nyelvi akadályok miatt meghiúsult.
0: Hát igen. Tehát én még tanultam németül általános iskolában, de hát én azt tapasztalom, hogy az utóbbi években, illetve a fiatalok egyre kevesebben fordulnak a német nyelv felé. Inkább az angol az az elsődleges nyelv, ami egyértelmű, és tulajdonképpen letarol mindent.
1: Igen. Viszont velem az történt egyébként, hogy én ezt megcsináltam, elmentem felvételizni, tényleg felvettek zongora meg zenelméletben, és a zenelméletet azt kivételesen én megcsinálhattam angolul, meg a szolfés felvételi, de mondták, hogy mindenféleképpen kell egy A1-es nyelvvizsgát tennem németből.
0: Hát ez amit, az alapfok.
1: Igen, okay. Amit aztán egy hónap alatt meg is csináltam. És aztán ki is mentem Svájcba, és semmit nem értettem a világon.
0: Aj, na jó, hát.
1: Mert az alapból Bázel ott a három ország határán van. Igen. És alapból svájci németről van szó, ami keveredik franciával, meg nem tudom. És egyszerűen semmit nem értettem. Aztán lehívtak szerintem egy hetet voltam ott. Lehívtak a titkárságról, hogy akkor hol van az A2-es nyelvvizsgám. És mondtam, hogy nekem csak A1-es van, mert hogy az kellett. Nem, hát ide A2-es kell. Akkor mondták, hogy jó, hát akkor halasz egy évet, és akkor majd visszajössz. Azóta is megyek.
0: Az A2 meg az A1 között azért nincs óriási különbség. Tulajdonképpen az A2 az alapfokú, az A1 pedig egy ilyen alapozó valami. De valójában, tehát hogyha kimegy az ember, akkor még egy középfokú nyelvvizsgával is nehezen boldogul.
1: Igen, igen.
0: Tehát
1: igen,
0: rendkívül nehéz lett volna, az kétségtelen.
1: Igen, na, konkrétan semmit nem értettem sehol. Úgyhogy...
0: Nyilván, hogyha az ember kint él már, akkor belerázódik valahogyan a nyelvbe, illetve a nyelvtanulásba, de hát az óriási erőfeszítés.
1: Igen,
0: és nyilván ez hosszú idő, míg az ember azért ezt végigcsinálja. És akkor utána jöttél felvételizni a budapesti intézményünkbe.
1: Igen, és akkor úgy voltam felvételizni az Zeneakadémián, ott nem sikerült, és aztán mentem a Viennába, és ott már a Dráfi Kálmán azzal fogadott, hogy én nem ismerlek téged. És akkor mondtam, hogy de, és akkor, na jó, akkor játszod majd ezt, meg ezt, és akkor nagyon jó lesz. És akkor tényleg nagyon jó lett.
0: És tényleg jó volt, igen. Ez egy nagyon jó kis két év volt, én nagyon örültem egyébként, hogy
1: igen, egyébként én is nagyon szerettem.
0: Tényleg. És ott azért gondolom, azért elég nagy tudást is szereztél, nem csak zongorából, hanem akár szolfésból, zenelméletből, ami valahogy úgy megalapozta a zenei képzettségedet.
1: Igen,
0: tehát te egy magasan kvalifikált billentyűsnek számítasz, hiszen ezt mondtad magadról, hogy billentyűs vagy.
1: Igen.
0: És utána végül is hogyan folytattad a tanulmányodat?
1: Aztán jött még egy ilyen, hogy mondják, vízválasztó, amikor jött a Schneidberger tehetségtábor, ami nálam az tényleg nagyon egy nagyon komoly vízválasztó volt az egész életemben.
0: Ezt sokan mondják egyébként. De ezt hogy érted? Hogy élted meg?
1: Nagyon sok szempontból volt vízválasztó. Maga az, hogy a cigányságot hogy élem meg. Az, hogy én egyébként klasszikus, csak klasszikus képzettségem volt addig, és fogalmam sem volt, hogy kell más zenét játszani. Akkor én oda lekerültem, és jöttek a tanárok, és megláttam a Szakcsi Béla bácsit, és ahogy megláttam, azt mondtam, hogy jó, nekem jazz kell tanulnom, mert hogy még egy ilyen lehetőségem nem lesz.
0: De nem az öreg volt lent akkor, az ifjú.
1: Nem.
0: Akkor már még az öreg
1: még
0: volt.
1: Még az öreg volt lent, igen. Úgy volt, hogy két hétig ő volt, két hétig az Olá Kálmán, és két hétig a Cumo. És a Rozsnyói Peti volt még ugye végig. És hát ezt úgy gondoltam, hogy ezt nagyon ki kell használnom, mert hogy még egyszer nem lesz ez. Szerintem. Ezt gondoltam, és hát ugye sajnos nem is volt utána még egy ilyen. És ott szerettem bele a jazzbe, és akkor én azt nagyon csináltam, viszont a klasszikust is nagyon szerettem, és ott meg ugye a Balázs Jancsi volt a tanár, és hát elképesztő volt, amiket ő így amúgy is csinált, meg amiket mutatott, ilyen technikákat, tényleg. És aztán volt egy koncert, ami ugye mindig az volt, hogy nem tudom hány naponta a tanárok is adtak koncertet, és a Balázs Jancsinak jött a koncertje, és hát az volt, hogy olyat zongorázott, hogy azt mondtam, hogy én ezt többet nem csinálom.
0: De mondjuk ezt is megértem.
1: Tényleg, igen, ez, igen, ez igen, volt.
0: Hiszen odáig felérni, odáig feljutni abban a magaslatban, ahol Jancsi akkor vagy hát jelenleg is volt, vagy van, azért az nem egy egyszerű dolog.
1: Igen, és hogy ott konkrétan azt éreztem, hogy ez hogy mindegy, hogy mit fogok csinálni, én ezt nem fogom tudni, amit ő. Úgyhogy itt döntöttem el azt, hogy én nem tanulok klasszikus tovább. Uh-huh. És akkor még nagyon szerettem volna jazzt játszani, és nagyon benne voltam ebben a jazz zenében. Aztán viszont jött egy olyan gondolat, hogy a Berki Lacival, aki egy nagyon jó hegedűs, és gitáros is egyébként, de ezt nem vallja be. Szóval egy nagyszerű zenészről van szó, és őt is ott a Schneedberger táborban ismertem meg, és jött egy olyan gondolat, hogy mi lenne, ha mi kimennénk hajóra. Aha. És akkor itt ezt mi olyan szinten megüldöztük ezt a gondolatot, hogy nem tudom, szerintem egy ilyen 3 vagy 4 hónapon belül már hajón ültünk.
0: Uh-huh. De az egészen más, mint amit addig tanultál, hiszen egy klasszikus zenész mondjuk van egy olyan fajta repertoárja mondjuk, ami egyáltalán nem alkalmas a hajóra.
1: Igen.
0: Tehát mondjuk egy Liszt Mephisto keringőt mondjuk ritkán hallunk egy hajón, egy előadáson.
1: Igen, de játszottam.
0: Ó! Na mesélj, milyen volt a fogadtatása?
1: Hát nagyon tetszett nekik, hogy tűvé tettem az zongorát, ugye? És nagyon ilyen hatásvadász volt. Aha. De egyébként én nagyon sokszor játszottam klasszikust hajón, amikor egyedül voltam inkább akkor. De amikor például Lacival voltunk kint, akkor hát inkább jazz, meg ilyen, hogy mondjam, hát ilyen hajós, vendéglátós műsort játszottunk igazából, amit ott szoktak. És hát nagyon sok olyan dal volt, amit így úgy játszottunk, hogy te ezt ismered? Mondom, akkor nem tudom, játszad. És akkor eljátszottuk, tudod, hogy ilyen nagyon, nagyon sok volt, ami így ment, hogy oda jöttek kérni mondjuk, hogy nem tudom, voltak ugye nagyon snasz dolgok, mint például a Macskákból a Memories, ami minden egyes nap el kellett játszani, de az is úgy volt, hogy egyszer oda jött egy nő, hogy ezt játsszuk-e, és nem játszottuk soha. És akkor mondtam, hogy hát persze, hogy tudjuk játszani. És akkor eljátszottuk. Igazából nem volt probléma, csak nagyon sok a repertoárunk inkább ebből állt, hogy te ezt ismered? És aztán valamelyikünk ismerte, és akkor lett belőle valami.
0: De a hajós élet az nem egy könnyű műfaj, ha szabad ezt mondani.
1: Hát nem. Nem.
0: Nyilván megvannak az előnyei is, tehát utazol rengeteget, csodaszép helyeket látsz, nem tudom, merre voltál, Karib-tenger esetben?
1: Nagyon sok helyen. Aha. Nagyon. Sok szerződést csináltam, és így sok országba is eljuthattam. Mm. 75 országba, jól tudom.
0: Néhányat mondj közülük.
1: Hát csináltam egy ilyen ázsiai krúzt, ami abból állt, hogy Szingapúr, Tajvan, Malajzia, Vietnám, és onnan mentünk el egészen Skóciáig. Szóval, hogy ott így mindenhol megálltunk. Indiában, Sri Lanka, Dubaj, Jemen, Omán, nem tudom, Jordánia, igen, ott volt egy alkalom, amikor Szomáliánál ilyen kalózok akartak minket megtámadni. Úgyhogy volt izgalom benne. Most ugye a nosztalgia egyébként megszépíti a hajós életet, de amúgy nem egy jó dolog, szerintem.
0: Tehát a hátrányai viszont, hogy mondjuk egy, nem tudom, 4 négyzetméteres kabinban laksz.
1: Igen, ahol nincs
0: hetekig,
1: ablak.
0: Hónapokig,
1: igen. Nem tudod, hogy mi az, hogy kinézni egy ablakon, csak hogyha felmész a nem tudom hanyadikra. Uh-huh. Meg az, hogy mindig meg kell osztanod valakivel a kabinodat. Csak hogyha ilyen felső pozícióba kerülsz, akkor van az, hogy egyedül vagy a kabinodban, de még olyan hajók is vannak még, ahol felső pozícióban vagy egyedül vagy a kabinodban, de akkor is egy emeletes ágyon alszol. Szóval akkor, uh-huh. akkor is az van, hogy csak ott szűkölködsz egy kicsi kabinban.
0: Na, de hát ez ezzel jár, tehát. Hogy...
1: Persze.
0: És ilyenkor hány hónapra írjátok alá a szerződést?
1: Hát ez amit éppen ajánlanak. Uh-huh. Van olyan, hogy egy hónapos szerződés, van olyan, hogy 4, van olyan, 9. Szóval ilyen vannak lehetetlen mennyiségű meg időtartamú szerződések is. Én csináltam egy hónaposat is, 4-et is, 6-ot is. Uh-huh. Nagyon sok félét.
0: És ilyenkor minden nap kimész mondjuk az utcára egy picit levegőzni, vagy illetve amikor kiköttök valahol.
1: Igen. Uh-huh. Igen, általában mindig van arra lehetőség. Szóval igazából ugyanazt csinálod, mint az utasok, csak este muzsikálsz.
0: Tehát valahol ez szép is.
1: Igen.
0: De hát nyilván nehéz. Viszont neked akkor figyelni kell az utasokra, hiszen hogyha ott valami történik, bármilyen akár vészhelyzet, akkor ott te, hát mint, akkor ott, mint legénység.
1: Igen, igen, ott ki is vagy képezve erre egyébként. Aha, szóval ott vannak minden héten ilyen drillek, amire járkálni kell. Hogyha valami nagyon nagy gáz van, akkor hogy kell a mentőcsónakokhoz terelni az embereket, te mikor szállsz be, hogy menekülsz el. Igen, egyébként az van, hogy mindig ugye ott állnak sorban az emberek, mindenki terelget. Van egy deck, nem tudom most, hogy ez hogy néz ki, de nekünk, én általában olyan hajókon voltam, vagy a negyediken, vagy az ötödiken voltak a mentőcsónakok, mindenkit oda kell terelni, akkor nem működnek a liftek. Uh-huh. És akkor te ott állsz addig, amíg be nem szállnak abba a hajóba, aminél te vagy az ügyeletes ilyen kattogtatós ember.
0: Aha, értem. Tudsz úszni?
1: Igen.
0: Ez mondjuk egy fontos kérdés.
1: Igen.
0: Mert nem vagyok benne biztos, hogy minden zenész, mondjuk, aki kimegy egy ilyen hajóra, az tud úszni, vagy ez feltétel?
1: Nem, ha az lenne, akkor nagyon kevesen lennének. Hát az.
0: Meddig csináltad végül is ezt a hajós életet?
1: Fú, ezt 2012-től 16-ig talán. Mm. Igen.
0: És mi vetett véget ennek az életnek?
1: Az, hogy összeházasodtam a feleségemmel, és ott azt mondtuk, hogy közös megállapodás alapján,
0: aha, igen,
1: hogy én akkor nem megyek többet hajóra.
0: Tehát ez érthető, hiszen egy friss feleséget nem lehet ott hagyni hónapokra.
1: Persze, egyébként is ez a hajózás, ez addig mehet, amíg nincs családja az embernek, vagy pedig annyira nincs lehetősége itthon játszani bárhol, hogy muszáj kimennie, mert hogy máshogy nem fog pénzt keresni.
0: Mm. Azért sokat hall az ember olyat is, hogy sokan beleragadnak ebbe. Aztán viszont pont ez gátolja meg a családnak a lehetőségét, hiszen hogyha az ember ott van egy hajón, akkor ott nagyon kicsi a valószínűsége, hogy ott családot tud alapítani.
1: Igen, igen. És nekem is nagyon nehéz volt egyébként ebből kiszállni, de aztán csak sikerült.
0: Hiszen a fizetés azért az viszonylag magasabb az itthoni, igen, lehetőségekhez, igen, képest. Tehát sokkal. Ez vonzó, ez kétségtelen, tehát az ember így tud félretenni akár.
1: Igen, vagy pedig nagyon hozzászokik az ember, hogy ja, hát most minden hónapban jön a számlában, nem tudom, 800 vagy 1 millió, 800 ezer vagy 1 millió forint, és akkor hát itt minden rendben van. Azt csinálok, amit akarok, úgy élek, ahogy akarok, aztán hazajön az ember, és akkor nem jön. Uh-huh. És akkor vagy az van, hogy vagy visszamegy, uh-huh, vagy pedig egy kicsit lejjebb adja, vagy lejjebb teszi a lécet, hogy akkor ő mennyit akar keresni, és akkor elmegy itthon.
0: Hát ez egy ördögi kör, és ennek megvan azért a veszélye pont így emiatt.
1: Igen, igen, és nagyon, nagyon más. Nagyon, szóval nekem mindig az volt, hogy ahogy hazajöttem, nekem egy ilyen 2-3 hét kellett, mire így megtaláltam azt így a helyemet, hogy most már nem utazok egyfolytában, hanem mindig ugyanott vagyok, és ez a szobám, szóval konkrétan így meg kellett tanulnom újra itthon lenni. Minden alkalommal, nekem legalábbis, belőlem ezt hozta ki.
0: Tehát a család miatt akkor feladtad a korábbi életedet.
1: Persze.
0: Megbántad? Hiányzott?
1: Egyáltalán nem. Nem,
0: ha jól tudom, utána jött a gyerek is.
1: Igen, igen.
0: Kislányod.
1: Rá egy pár évre. Most már 6,5 éves. És ő irányítja az életünket konkrétan.
0: Tehát itt ez a helyes, én azt gondolom. Igen, tehát, hogy ez így szokott lenni.
1: Ő a kapitánya, ha jól van most jelenleg.
0: Mit terveztek vele? Zenész lesz szintén?
1: Nem, tudni, hogy nem. Én amióta megszületett, szóval amíg a feleségem terhes volt, végig azon imádkoztam, hogy csak ne legyen tehetséges egyáltalán. Hogy valahogy olyan családi ágra üssön, akiben semennyi zenei tehetség nincs. Hát aztán kijött, hogy fotografikus memóriája van, abszolút hallása van, bármit, bármikor megtalál a zongorán, ki tud keresni bármilyen dalt. Ennek ellenére én nagyon nem szeretném, hogy bármi köze legyen a zenéhez.
0: Hát ez jó, hogyha vannak ilyen tulajdonságai, nem kötelező, hogy zenész legyen.
1: Igen.
0: Valójában a zene az egy fejlesztő eszköz is lehet. Hiszen én azt gondolom, hogy aki zenét tanul, az fejleszti a koncentrációját, fejleszti a képességeit, ha csak arra gondolok, hogy jobb kéz, bal kéz, meg még a lába is esetleg zongor esetében teljesen más funkciókat tölt be, más dolgokat csinál. Ez hihetetlenül fejleszti az agytekervényeket.
1: Igen, csak nagyon, nagyon sok mindenben nagyon tehetséges. És például nagyon szépen fest, két nyelven folyékonyan beszél, szerintem 6 nyelven tud számolni, tudja a létező összes ABC-t, az ilyen japán, meg koreai, meg ilyen lehetett a ciril ABC-t, meg ilyeneket, és úgy, hogy 6 éves gyerekről van szó.
0: De több még csak óvodás akkor.
1: Igen. 2,5 évesen kezdett el olvasni. 3 évesen már írt. Úgyhogy, és helyesen.
0: Mesélj, mivel etetitek? Mit adtok neki enni?
1: Nagyon sok rántott húst.
0: Andriskám most lesz 17 hónapos, úgyhogy szeretném én is kipróbálni.
1: Intézzétek a rántott húsokat. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ezzel a ilyen aggyal, meg ilyen adományjal, ami neki van, nem szeretném azt, hogy beleragadjon a zenébe. Mert egyébként nagyon sok mindenben már most azt veszem észre, hogy úgy gondolkozik, ahogy én, és olyan szokásai vannak, mint nekem. És tudom azt, hogyha ő elkezdene zenét tanulni, akkor annyira bele tudna mélyedni, hogy akkor onnan már nem tudnánk őt kiszedni. Uh-huh. Egyáltalán.
0: Na jó, de hogyha ezt belátja az ember valamikor, akár 10 éves korában, vagy akár 20 éves korában, akkor az ember változtat. Tehát tulajdonképpen hiába tanulsz akár konziban, tehát zeneművészeti szakgimnáziumon, vagy akár egyetemen, zeneművészeti egyetemen, utána válthat az ember, nem? Tehát, hogy engem például nagyon érdekelt később, akár a közgazdaság, akár a jog, és a zeneakadémia után én nemzetközi tanulmányok szakon is tanultam. Tehát miért ne végezhetne az ember máshol is? Viszont, ha az ember nem tanul zenét, akár zeneiskolába, vagy középiskolába, akkor utána az már szinte lehetetlen, hogy zenész legyen. Vagy hát olyan magas szintre jusson, ahova esetleg eljuthatott volna.
1: Igen, de most ez egy snapsz példa az, hogy most, hogy mondjuk én azt szeretném, hogyha orvos lenne, de hogyha meg nem orvosnak tanul, vagy nem arra készül, hogy ő orvos legyen, akkor ha elvégzi a konzit, vagy esetleg zeneakadémiát, akkor ott már nem kezdesz orvosi egyetemet.
0: Hát mondjuk orvosit, az kétségtelen.
1: Tudod, igen. Szóval, igen, hogy, igen, igen. Hogy akkor úgy gondolom, hogy egy sokkal jobb élettől fosztanám meg azért, vagy igen, azért cserébe, hogy ő zenész legyen. Uh-huh. Úgyhogy én ez mellett még mindig nagyon kitartok.
0: Horváth Jóci billentyűs volt a mai vendégem, aki a beszélgetésünk első részében mesélt nekünk a munkájáról, tanulmányairól és szakmai fejlődéséről. A beszélgetés folytatása érdekében tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
2: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Minden, ami rólunk szól. Ez a Rádió Dick. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Dickben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma Folk a 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dickben.
1: A magyar gazdaság növekedését meghatározó tényezők közül két fő növekedési motor, a munkaerő bővülése és a tőkeáramlás elapadt, így a jövőben a fenntartható gazdasági bővülés kulcsfontosságú tényezője a termelékenység javulása lesz, mert ezen a területen még vannak tartalékok, közölte a GKI gazdaságkutató ZRT kedden megjelent elemzésében. A növekedést eddig húzó tényezők közül a foglalkoztatottság bővülése már nem, még a tőkeállomány bővülése várhatóan csak kisebb mértékben fog hozzájárulni a GDP növekedéséhez a következő években. Ezért az új kormánynak a termelékenység ösztönzését célszerű célul kitűznie a stabil gazdasági növekedés érdekében, olvasható a GKI elemzésében. 30 napra letartóztatásban marad a fővárosi korrupciós ügy 4 gyanúsítottja. Két volt momentumos politikus, valamint G. Tamás, az ország egyik legnagyobb közétkeztetési cégének, a Hungast csoportnak a tulajdonosa, illetve még egy személy értesült a Magyar Nemzet. A gyanúsítottakat még június 4-én tartóztatták le, de valamennyien fellebbeztek, így másodfokra kerül az ügy. A lap úgy tudja, hogy még ezen a héten döntés várható a fővárosi önkormányzatokat érintő, pártokon átívelő korrupciós ügy további érintettjeinek fellebezéséről. A Magyar Nemzet szerint Szkalicki Tünde és Matisz Károly az a két korábbi momentumos politikus, aki további 30 napra letartóztatásban marad. A letartóztatottak között van még Őrsi Gergely, második kerületi polgármester, továbbá fideszes elődje Láng Zsolt, Molnár Zsolt, korábbi MSZP-s országgyűlési képviselő, és Puskás Péter, óbudai Fidesz elnök is. Nem várt műszaki probléma miatt leállították a Salgótarjáni vasútállomás felújítását. A bontási munkák közben a kivitelezők az épület tartó szerkezetének meggyengülését figyelték meg, ezért biztonsági okból leállították a rekonstrukciót. Szakemberek véleménye szerint a szerkezet megerősítését szükséges elrendelni, amihez a kiviteli szerződést módosítani kell. Az adminisztrációs procedúra előreláthatólag hónapokat vesz igénybe, ezért az állomás épületének felújítása várhatóan csak nyár végén folytatódhat. A MÁV saját forrásból és a Magyar Falu programból több mint 30 állomás és megállóhely megújítását támogatja, köztük a Salgótarjánit. A beruházások összértéke 15 milliárd forint. Karancskeszi és Karancsberény környékén medvét láttak. A hétfői jelzés szerint egy nagy testű állat járhat a Karancs közelében, ami feltehetőleg azonos lehet azzal a medvével, amit már korábban is megfigyeltek a környéken, közölte a magyarországos medvefigyelő. Június elején több helyről is érkezett jelentés a medveészlelésről. Karancsalja, Etes és a Komra völgy is érintett volt. Nemrég pedig Pásztó környékén is megfigyelték a jelenlétét. A szakemberek akkor arra hívták fel a figyelmet, hogy a fiatal példányok nagy távol is bejárhatnak, ezért időről időre Nógrád vármegye erdeiben is megjelenhetnek.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggel iszol nektek a Dicklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick, korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon. A Rádió Dick kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják. A Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. november 27-e csütörtök van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Horváth Jóci billentyűs, volt tanítványom, a mai vendégem ismét, aki a beszélgetésünk második részében mesél nekünk a munkájáról, tanulmányairól, szakmai fejlődéséről. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
4: Hazajöttél a hajóról, ahol nyilván nagy tapasztalatot szereztél szórakoztató zeneterén. De aztán te belekezdtél valahogy a popzenébe is, jelenleg éppen Báder Mariskával lépsz föl rendszeresen.
5: Igazából hazajöttem a hajóról, És akkor jött ez a dolog, amivel mindenkinek szembe kell nézni, hogyha úgy él, ahogy én. Szóval én klasszikus zenészként jöttem egyáltalán Pestre, és aztán fogtam magam, és elmentem hajóra. Úgyhogy igazából nagyon nevem, meg úgy nem is, nevem nem volt, meg nem ismert úgy senki itthon, hogy az legyen, hogy nem tudom, nem tudok bemenni muzsikálni, vagy ezzel muzsikálok, vagy ez a hely itt van, akkor én inkább a Jocit hívom, mert hogy nem volt még Joci. Uh-huh. És hazajöttem a hajóról, és akkor is ugyanezzel szembesültem, hogy jó, akkor én kiszállok hajózásból, viszont nem ismer egyáltalán senki. Aztán fogalmam sincs, hogy elkezdtem valahogy hotelezni. Igen, az apósom és a sógorom ők hotelekben játszottak akkor, és apósom azt mondta, hogy hát ő már annyira nem akar menni, nem bír annyit ülni az zongoránál, stb., hogy akkor bemegyek helyette néha, és akkor bementem először csak néha, aztán meg már mindig.
4: Uh-huh. Itt a Csikós Józsiról van szó, és
5: igen,
4: az édesapjáról.
5: Igen. És egy ideig ez ment ez a hotelezés, és ez is ilyen nagyon ilyen, hogy mondjam, munkaszerűen. Szóval ilyen 8 órákat játszottam a hotelekben.
4: 8 órát zongorázni?
5: Igen.
4: Hát az nem semmi.
5: Igen. És akkor ezt így kezdtem megunni, ezt a dolgot. Főleg úgy, hogy 8 órát egyedül játszottam, szóval az így már, az tényleg nagyon unalmas. És elhatároztam, hogy jó, nekem be kell törnöm ebbe a pop szakmába valahogy. És akkor elkezdtem az Instagramra videókat csinálni, ahol egyszer csak így felkapták a nevem, elkezdtek egyre többen ismerni, és igen, és akkor a Gitánó Nagy Laci szólt, hogy menjek a Szerencse Szombatba játszani, ahol egyébként még mai napig ott vagyok, és itt pedig az volt a Szerencse Szombatban, hogy minden héten, minden szombaton egy új előadó jön, akit le kell kísérni, úgyhogy így nagyon elterjedt, hogy én vagyok. Hát hallották, hogy játszom, meg hogy kísérek énekeseket, és akkor így jöttek a megkeresések. És így lettem ilyen session zenész.
4: Uh-huh. Az Instagram megjelenések ezek segítettek valamiben a pályád elején? Hiszen mondjuk azt, hogy még akkor tulajdonképpen a session zenész létednek az elején tartottál.
5: Igen, igen, egyébként nagyon uh-huh. sokat segítettek, mert valahogy így, hogyha ilyen videókat csinálsz, akkor úgyis valakinek a szem elé kerülsz egyszer, aki, uh-huh. aki fontos. Uh-huh. Vagy aki éppen zongoristát keres, vagy éppen beugróst keres, és az ismeretségi körében nincs elérhető, és akkor egyszer csak így ott leszel.
4: De miért nem Facebook vagy esetleg YouTube, ha már így név szerint említjük ezeket a közösségi platformokat, vagy esetleg TikTok?
5: Akkor még nem volt TikTok.
4: Na, ez
5: akkor az Insta volt az új.
4: Ja.
5: És akkor mindenki azt használta, és a zenészek körében ez volt az elterjedt. Úgyhogy ezért a Facebook algoritmus az már akkor is rossz volt. Szóval, hogy ilyen akkor is lehetetlen dolgokat dobott eléd a Facebook, nem azt, amit éppen kéne látni. Uh-huh, uh-huh. És az Instagramnál meg az, a,

0: ez is egy ilyen tudatos dolog volt, hogy akkor te parodia videókat készítesz, vicces videókat készítesz?
1: Itt nem volt igazából cél. Aha. Szóval ezért, lehet, hogy ezért volt pont jó. Mert van egy nagyon jó barátom, a Centgráf Benjamin, ő egy dobos, akivel még Csepelről ismerjük egyébként egymást, ott ismertem meg, és ő a Radics Giginél is a dobos. És ő mindig mondta, hogy használja már ki jobban ezt az abszolút hallás dolgot, és hogy akkor csináljak már ilyen videókat, hogy kísérjem le, ahogy beszélnek. És akkor addig nyaggatott ezzel, amíg azt mondtam, hogy jó, akkor csinálok, de hogy próbáltam minél ilyen trash-ebb videókat keresni, ugye? És akkor így találtam meg ezt az egészet, hogy amúgy ez mennyire megy, hogy megcsináltam ezt az első két videót. Az egyik az egy ilyen mónikasós őrjöngés, ugye? A híres.
0: Igen.
1: És abból az volt, hogy este feltöltöttem, másnap reggel felébredtem, és nem tudom, talán 300 ezeren nézték meg. És
0: 300 ezeren?
1: Ami szétrobbant a telefonom körülbelül. És igen, akkor így az egy videó miatt bekövettek talán 4000-en, és ilyen mindenki ott már követelőzött, hogy a következőt akarom meg, és akkor itt rendesen az volt, hogy jó, hát akkor le kell ülnem, és csinálom kell egy újat. És akkor ez egy ideig ment, aztán meg már nem találtam olyan... nem találtam olyan videót, ami érdemes lett volna, vagy pedig nem találtam már benne egy elég kihívást, hogy ráéreztem a második vagy a harmadik videó után, hogy a beszédet hogy kell lekísérni.
0: És tulajdonképpen hangokba önteni ezeket a zenei zajokat, mondjuk így, hiszen
1: igen.
0: Ezek, vagy hát magát a beszédet.
1: Igen, maga a beszédnek a hangmagasságát megtalálni, hogy egy idő után így valahogy átkattan az agy, és akkor már amikor nagyon benne voltam, akkor már azt vettem észre, hogy arra figyelek, hogyha beszélgetek valakivel, hogy milyen hangokat mondott meg. Szóval hogy már így nagyon kicsit be voltam rá kattanva.
0: Igen, na jó, de hát a zenész lét az erről szól valahol, igen. Hogy az ember így elvakultan figyeli a hangokat, sőt, igen. Hát ez nem ritka tulajdonképpen, hogy akár konzisok szoktak ezzel szórakozni, hogy a villamos csikorgását lejátszák.
1: Igen.
0: Lehegedülék, lezongorázzak.
1: Igen.
0: Tehát ez tulajdonképpen, tehát akinek jó a füle, erre rááll
1: Igen, rááll az agya.
0: Az agya, igen.
1: Aztán, hogyha ez megvan, mármint... megvan a dallam, amit mond valaki, akkor utána azt kell akkordokkal vagy
0: harmonizálni.
1: Igen, hogy meg kell harmonizálni. Igen, hogy azért meg kell nézni, hogy milyen hangmennyiséget lehet mondjuk egy hangnemnek venni. Szóval kell azért oda ilyen egy kis elméleti tudás.
0: Sőt, nem is kicsi.
1: Hogy azért azt lehessen látni, hogy a beszédben hol vannak bizonyos hangnemek, aztán azt a bizonyos hangnemet hogy kötöm össze a másikkal, aztán jó volt ez, csak nagyon belemerültem, és akkor inkább mondtam, hogy ezt inkább hagyom.
0: Tehát akkor így jöttek a popzenei kihívások akkor ebben az időszakban.
1: Igen.
0: És utána jött a felkérés, gondolom Báder Mariskával is.
1: Igen, az egy nagyon váratlan telefon volt. Szóval csak felhívott a Mariska, hogy igazából csak be kéne ugranom a zongoristája helyett, aki akkor volt, és nem tudom, hogy ilyen lehetetlen volt nekem az, hogy most ebből a közegből, hogy nem tudom, egy pár hónapja még Budapest Parkban játszottam ilyen full telt ház előtt, és ilyen nagyon lehetetlen kétszintivel ilyen hatalmas őrjöngés volt, és rappet játszottam, meg ilyen, hát nem tudom, a Manuel az rap, meg ilyen modern R&B szerű, és hogy abból aztán így belecsöppentem ebbe, hogy jó, hát akkor menjünk vissza.
0: Visszakerültél, vissza akkor a szórakoztató zeneiparban.
1: Igen.
0: Annak a részé, abban a részében, ahol már ilyen bárzene, tánczene a fő.
1: Minden zene. Konkrétan
0: minden zene.
1: Minden zene, igen. Nagyon.
0: Ott miket szoktak kérni, miket szoktatok játszani egyébként?
1: Hát ez nagyon,

0: Tényleg, nagyon. A Horváth Jenőtől a Neotonig minden. Tényleg nem tudom sajnos egy kategóriába besorolni, mert popot, rockot, cigányzenét, mindent játszunk, amit éppen kér a vendég.
1: Hát, na de hát pont ettől nehéz.
0: Igen.
1: Hát ettől őrületesen nehéz, és nagy kihívás is minden este valahol. És nyilván izgalmakkal sokkal telibb.
0: Igen, és nagyon más. És hát sokszor fordult elő, hogy ezt az adottságot, amit a TikTokból szedtem ki, meg ott kamatoztattam igazából, hogy a lehetetlen dolgokat kísérek le. Ebből jött az, hogy most már bárki odaáll elém bármilyen dallal, azt én le fogom kísérni. és ez nagyon sokszor elő is fordult, hogy olyan ilyen lehetetlen dalokat kellett lekísérnem. Csak úgy, hogy már a pohárban benne volt a pénz, szóval akkor nem mondhatom azt, hogy hát én ezt nem tudom.
1: Igen. Végül is én úgy veszem észre, hogy fontos volt számodra az, hogy lediplomázz, hiszen valójában ezért iratkoztál be akkor később a Pókágon Művészeti Akadémiára, ami tulajdonképpen egy nem is régi intézmény, néhány évvel ezelőtt.
0: Igen, ez igazából 2 éve indult, az első évfolyamban nyertem felvételt, és igen, egyébként fontos volt valahol ez nekem, amit igazából így el volt temetve csúnyán a fejemben, hogy úgy voltam el, hogy jó, nem kell diploma, mert itt is muzsikálok, meg ott is, és hogy ez minden időszakomban végig kísért, hogy jó, hát most minek a diploma, hogyha most itt vagyok hajón, aztán minek a diploma, úgyis vendéglátózok, aztán minek a diploma, úgyis popzenész vagyok, sztár vagyok a színpadon, meg tudod, és
1: igen.
0: És aztán igazából az ébresztett rá, hogy most már 35 leszek decemberben, és azért ébresztett rá, hogy ezt nem lehet a végtelenségig csinálni. Hogy nem lehetek 60 évesen is valami fiatal rapper mögött, és erőszakosan ott szintizgetek.
1: Igen,
0: igen, és akkor így gondoltam arra, hogy jó, hát akkor muszáj, kell egy diploma, és akkor tanítanom kell, és akkor majd, amikor eljön az ideje, csak hogy legyen meg mégis.
1: Tehát a lehetőség arra, hogy akkor, hogyha szükség van rá, akkor fel tud használni
0: akkor az legyen ott,
1: a papírt.
0: Igen.
1: És természetesen az ezzel járó tudást.
0: Igen.
1: Hiszen azért nyilván a papír mellett azért tudást is rengeteget kapsz az egyetemtől.
0: Persze,
1: rengeteget. Mesélj, milyen tantárgyaid, milyen lehetőségeid vannak ott?
0: Hát ez egy könnyű zenei tanszak, ugye? Az egyébként a Miskolci Egyetemnek a kihelyezett tagozata. És...
1: Hát akkor valahogy ismét visszakerültél Miskolcra. Ez egy érdekes dolog.
0: Igen. És én ugyanezt mondtam egyébként, amikor felvettek, de nagyon-nagyon-nagyon érdekes az egész az, hogy a könnyű zenéhez mennyi minden kapcsolódik, amire így nem gondolnánk, hogy mondjuk én le fogok ülni, és akkor nem tudom, digitális zeneszerzés, meg ilyen... különböző hangszer metodikát lehet tanulni, meg fel lehet venni egyébként nagyon sok, szóval ilyen gitáros hangszer metodikát is fel lehet venni, vagy éppen dobos, vagy basszus gitáros, vagy az énekes hangszer metodikát is lehet tanulni. És egyébként maga a tanári kar is igazából így a pop szakmának szerintem így a krémje, ami benne van. És tanszakon belül is nagyon különböző egyébként, hogy mennyi mindent lehet tanulni. Például a zongora tanszakon, vagy itt billentyűs tanszak van egyébként. Itt a Kardos Norbitól és a Szebényi Danitól lehet tanulni, és mind a kettő nagyon különböző. A Szebényi Dani inkább ilyen blues és rock körül mozog, de közben meg ő is egyébként a Liszt Ferencen, a jazz egyetemen végzett, úgyhogy közben nagyon-nagyon tud jazzt is zongorázni. A Kardos Norbi is egyébként a jazz egyetemen végzett, viszont ő egy nagyon kimért pop billentyűs, amit mindig ő is nagyon hangoztat. És, de egyébként mind a kettő fantasztikus zongorista és fantasztikus tanár. És nagyon-nagyon sok mindent lehet ott tanulni egyébként. És a zene elmélet is nagyon-nagyon magas szintű, azt úgy gondolom. És itt is kell egyébként klasszikust tanulnom, szóval van klasszikus zongora tantárgyam is. és...
1: Na de hát ezt kirázod a kis ujjamból.
0: Próbálom. Aha. Aztán van stúdiótechnika, ami egyébként nagyon elképesztő. Ott a Pannonia stúdióban kell kimenni, és ott a Mohai Gyuri, aki egy fantasztikus szakember, ő tartja ezt a stúdiótechnika órát, aki konkrétan mindenről tud beszélni tényleg, és hogy olyan dolgokat tud megtanítani, amire nem is gondolna az ember soha. Úgyhogy nagyon jó. Ez egy nagyon jó élmény.
1: Uh-huh. Említetted, hogy itt beszéltek rá téged arra, hogy készíts saját zenét.
0: Igen. Az intézménynek a vezetője, a Szakadáti Matyi. Egyébként egy fantasztikus dobos egyébként, és nagyon jól énekel, és egy nagyon jó zeneszerző szerintem. Meg az én két tanárom, a Szebényi Dani és a Kardos Norbi is nagyon hogy mondjam, hogy így igazából idézőjelben falhoz lettem állítva.
1: Aha.
0: Hogy így mondták, hogy hát most egy ilyen zongorista vagyok, és hát billentyűs, ugye? És hogy mondták, hogy ezt nem kéne annyiba hagyni, hogy én bizonyos emberek mögött zongorázok, és akkor hogy én ezt így valahogy döntsem már el, hogy amúgy ez jó így nekem, hogy nem tudom, mondjuk egyszer a Gigi mögött vagyok, egyszer meg a Mariskával megyek, nem tudom valahova muzsikálni, vagy pedig szeretnék én lenni a Horváth Joci, uh-huh. vagy hogy csak szeretnék lenni egy valaki, aki bármit lekísér.
1: Mesélj nekünk egy picit a most készülő lemezedről. Már említettünk néhány dolgot, de azért egy kicsit fejtsd ki, kérlek, hogy milyen stílusban szeretnéd megkomponálni például a dalaidat?
0: Igazából ennek szerintem egy hónapja álltam neki ennek az egésznek, akkor állt össze a fejemben, uh-huh. hogy akkor én milyen zenét is szeretnék csinálni. És inkább neo-soul és ilyen modernebb R&B lenne, amilyen stílusban készül, és gondoltam arra, hogy instrumentális legyen-e az egész lemez, vagy pedig előadókat hívjak rá, akikkel együtt dolgozom, uh-huh. hogy énekeljenek esetleg rajta, de ez még mindig a jövő zenéje, mert hogy ez még nagyon képlékeny egyébként, hogy uh-huh. egy hónapja kezdtem el, úgyhogy még két demón van kész, úgyhogy uh-huh. itt tart nagyjából a lemez.
1: De még dolgozni kell rajta.
0: Igen.
1: De akkor ezek szerint ez az a két műfaj, tehát a soul, illetve ennek a modern neo változata, igen. illetve hát akkor az R&B, illetve ennek a modern változata, ami közel áll hozzád.
0: Igen.
1: Tehát tulajdonképpen ezeknek a gyökere még a 70-es, 80-as években nyúlik vissza.
0: Igen, viszont ez nagyon, nagyon meg lett újítva. Uh-huh. És hát a neo szólt azt inkább arról ismered meg, ahogyan amilyen harmónia világa van. Ha még nem is egységes a stílus, amit hallgatsz, szóval nem egységes a hangszerelés, mint például az ilyen Motown, vagy olyan zenei stílusoknál, ami meghatározó volt mondjuk a rock'n'roll, vagy tudod, hogy meghallgatsz egy rock'n'roll számot, és akkor tudod, hogy miről fog az szólni, hogy milyen lesz a gitár, a basszusgitár, milyen lesz a dob, igen. milyen lesz konkrétan a keverés.
1: Milyen harmónia körök vannak benne.
0: Igen.
1: Aha, igen.
0: És a neo szólt meg inkább arról ismered meg, hogy milyenek, mennyire változatos a harmónia köre. Uh-huh. Mert hangszerelésben meg nagyon-nagyon változó. És pont ez az, ami tetszik benne.
1: És ezeket gondolom akkor számítógép segítségével rögzíted?
0: Egyelőre igen, a demókat.
1: Illetve készíted.
0: De szeretném, nagyon hajlok afelé, hogy ez élő hangszeres legyen. Uh-huh.
1: És mi a terved egyébként a jövőre nézve? Tehát, hogyha esetleg előre tervezel 5-10 évvel későbbre, akkor hol szeretnéd látni magad? Akár ezzel a projekttel kapcsolatban, vagy úgy általában?
0: Erre nagyon nehezen tudok válaszolni. Először is szeretnék nagyon-nagyon jó apuka és nagyon-nagyon jó férj maradni.
1: Hát az a legnehezebb, azt hiszem.
0: Igen. És zeneileg pedig az a baj, hogy ezt úgy látom, hogy annyira képlékeny, hogyha azt nézem, hogy 10 évvel ezelőtt hol képzeltem el magam, ahhoz képest 8-at fordult uh-huh. zeneileg az életem, úgyhogy nagyon-nagyon nehéz erre válaszolni. De szeretnék sikeres előadó lenni a magam módján. Szóval...
1: Sikeres billentyűs,
0: igen.
1: zeneszerző.
0: Igen, még ha nem is zeneszerző, mert mondjuk csak a saját zenémet írnám szívesen. De igen, szeretnék sikeres előadó lenni úgy, hogy a Horváth Joci az legyen egy név és egy brand.
1: Hát tulajdonképpen ez a célja általában egy zenésznek, bármilyen műfajt képviseljen, vagy éppen játszon, hogy egy brandet épít maga mögé.
0: Igen, igen, csak ezen én mentem egy nagyon nagy kört ezzel, amíg eljutottam ide.
1: Mert
0: hogy vissza,
1: több műfaj volt az, amiben belekezdtél.
0: Igen, és igazából a klasszikus zenénél éreztem ezt utoljára, hogy én akarok lenni úgy valaki idézőjelben, hogy én akarok lenni a koncertnek a középpontja, nem pedig valaki, akivel én játszom a háttérben. Úgyhogy igen, most ezt érzem, aztán nem tudom, hogy 5 év múlva ez hol lesz.
1: De viszont ez óriási tapasztalat, hogy te több műfajban is tapasztalatot szereztél, akár a klasszikus, a jazz egy picit, a tánczene, a bárzene, a hajózás, és hát a popzene területén is.
0: Igen, és ezt mind eddig ugye nem írtam zenét egyáltalán, és most ahogy elkezdtem írni a zenét, amit úgy érzem, meg úgy azt hallom, hogy ez tényleg én vagyok, és ez tényleg a saját zeném, ebben ez mind érződik. Pont ezért, szerintem pont ezért van saját magam felől ez a visszajelzés, hogy így mindent érzek benne. Szóval érzem azt, hogy amúgy az egész nagyon romás, de hogy közben meg ilyen jazzes, és közben csak érzek benne valami klasszikus ilyen visszahatást. És azt tényleg azt érzem, hogy ez mind, amin végigmentem ezen az úton, ez mind érződik a zenében. De ahogy kész van, visszajövök, és...
1: és beszámolsz nekünk ezekről. Igen, mert ez egy nagyon érdekes folyamat, ahogy az ember zenét készít, zenét ír. Mi az, ami inspirál például ilyenkor? Vannak történések, események, vagy esetleg van valami rituáléd, ami úgy előkészíti ezeket a folyamatokat?
0: Nincs. És pont ez az, amitől szerintem ez autentikus. Hogy az van, hogy meghallok valamit a fejemben, és azt azonnal lekelüljek, és meg kell csináljam, mert hogyha nem, akkor az örökre elveszett. És hogy éppen az adott pillanatban jöhet egy ötlet, amiből aztán lesz valami. Például van egy demo, amit nemrég készítettem el, aminek az a fő dallama, amilyen hangon nyikorgott a busz, amikor utaztam rajta. És konkrétan azt meghallottam azt hogy nem tudom, öt hangból állt a nyikorgás, ahogy bezáródott, és le kellett ülnöm, és meg kellett hangszerelnem azt az öt hangot. És tényleg ezért mondom, hogy ez annyira spontán, és annyira éppen a pillanat hevében történik minden. Hogy
1: és ez hogy történt? Tehát, hogy akkor meghallottad a busz nyikorgást, azonnal hazamentél, addig dudolgattad magadba ezeket a nyikorgó hangokat, és akkor leültél az zongora mellé, vagy fölénekelt a telefonra, vagy hogy?
0: Pont nem volt jó az autóm, és BKV-val kellett kimennem Óbudára az egyetemre.
1: Isteni jel.
0: Igen. és hallottam a buszt, hogy ó, de furán nyikorog. És aztán megállt a következő megállónál, és megint az ajtó kinyílt, megint bezárult, és megint ugyanúgy nyikorgott, és már annyira, hogy már vártam, hogy nyikorogjon, hogy tényleg azokat a hangokat hallom, vagy nem. Ezt mondom, hogy így be lehet kattanni. És aztán pont nálam volt a gépem, és ahogy beértem az egyetemre, kinyitottam a gépet, és így a betűkön, így a billentyűzetem feljátszottam, meg így elkezdtem hangszerelni, hogy ne vesszen el.
1: Tehát azonnal megcsináltad,
0: igen,
1: hogy
0: amíg
1: friss volt az élmény. Aha. Beszéltél egyébként itt az egyetemekről, és mondtad, hogy 6-7 egyetemre is jártál. Soroljuk már föl ezeket.
0: Hát amire felvételt nyertem, az egyébként az a különös, hogy a Miskolc Egyetem az egyik egyébként, de nem most, hanem 16 éve. És
1: tehát ez még a Vianna előtt volt akkor.
0: Igen, igen. Szóval volt a bázeli főiskola, volt a Miskolci Egyetem, aztán volt Debrecen, volt a Vienna, volt a Leeds College of Music Angliában.
1: És Angliában is tanultál akkor?
0: Igen. Igen, ott is egy fél évet sikerült járnom. aztán...
1: Ott akkor nyelvi akadályait gondolom nem voltak annyira,
0: nem,
1: mint mondjuk Svájcban.
0: Nem.
1: Hm? Nem. És ott milyen tapasztalatokat szereztél?
0: Nem jót. Nem volt egy jó tapasztalás nekem az az egyetem. Sajnos. Nagyon sok tényezője volt annak, hogy én ezt nem egy jó élményként éltem meg, és az egyik az az volt, hogy nagyon nem szerettünk ott lakni. Uh-huh. Angliában. Nagyon nem szerettük magát, az egész országot, az időjárást, az egész angliai életet. Uh-huh. Nekünk ez nagyon nem jött be. Uh-huh. És inkább egy fél év után hazajöttünk karácsonyra, és azóta is tart ez a karácsony, mert azóta nem voltunk ott. Igen, ez nekünk nagyon nem volt egy jó élmény. Sajnos.
1: Mivel szoktál kikapcsolódni, amikor nem a zenével foglalkozol? Nyilván amikor a gyerek az első.
0: Egyáltalán nem zenével foglalkozom, akkor például tegnap kisminkelt a lányom este, és egy szépségszalonban ültem, és full sminkben ültem este, miután hazaértem a tévéből, és már a hajamat is kitépte, és volt rajtam egy hajpánt, és nagyon szép hercegnő lett belőlem tegnap este. Például ez az egyik.
1: Ez egy örömszalon volt.
0: Igen. Aha. Igen. Hát ugye a gyerek...
1: Az apaságnak az örömei, hát ez
0: egyértelmű. Igen. Vagy éppen próbálunk a feleségemmel egy kis időt szakítani magunkra is. Uh-huh. Mert hát most nagyon-nagyon... Szóval az, hogy az egyetem van, és hogy közben játszom két hotelben, és közben a Piros Pezsgő, és közben a Gigi koncertek, és közben minden más... Ez most ilyen 7 napból hetet igényel, és konkrétan van, amikor csak aludni megyek haza. Uh-huh. És így próbálunk időt szakítani magunkra, úgyhogy elmegyünk bárhova, és csinálunk bármit, már az is kikapcsolódás, hogyha csak ülünk, és nem csinálunk semmit, tudod, de azért próbálunk valami programot találni magunknak, és akkor ez igazából ami kikapcsolódást jelent. Meg a PlayStation.
1: Tehát akkor a boldog családi életnek ez a titka, hogy azért még ha rengeteg is a munka, azért szánni kell időt a családra.
0: Muszáj, igen.
1: Ha kitennének egy lakatlan szigeten, akkor mi lenne az az 5 zenemű, album, CD, bakelit, amit magaddal vinnél, és azt mondanád, hogy igen, ezt tudom hallgatni, akár éveken keresztül. Tehát tulajdonképpen mik azok a zenék, amik valóban inspiráltak, és egészen a mélyedig, a lelked gyökeréig hatoltak. Ez mindig egy nehéz kérdés, főleg akkor az esetedben, hiszen te nagyon sok műfajban játszottál, és pont ez az, ami meghatároz téged.
0: Igen. A legelső, és ezt nagyon a Szerencse Szombatban a dobos srác, a Brandenburg Máté, ő egy elképesztő személyiség egyébként, egy nagyon jó zenész, és pont vele beszéltünk arról, hogyha egy kedvenc bármilyen szerzeményt kellene mondani, hogy mi az. Mindketten ugyanazt mondtuk, hogy a Rachmaninov című zongora verseny csak az, hogy az ilyen annyira kedvenc, hogy mindegy, hogy mi történik, az mindig jó.
1: Aha, igen, ezt teljesen megértem. Ezzel egyetértek, köszönöm szépen.
0: Úgyhogy biztos, hogy ez lenne az első, amit magammal vinnék a lakatlan szigetre.
1: Kivel egyébként? Van valami jó kis előadó, akit tudnál nekünk ajánlani?
0: Kiszín. Nekem a Kiszín az etalon egyébként. Aha. Nekem minden tőle tetszik a legjobban.
1: Uh-huh. Mostanában a Kátya Bunyát is videótől hallgatom egyébként. Fantasztikus, ahogy játsza. Igen. Hihetetlen. Tehát, igen. Hogy nagyszerű. Persze sokan játsszák, de...
0: Igen.
1: És
0: nagyon
1: közé...
0: jól, ugye?
1: Igen.
0: A második az a Járóka Sándor Best of Tradition lemez. Az az egész lemez viszont. Uh-huh.
1: Igen. Tehát akkor a cigányzene az nem hiányozhat természetesen.
0: Én még mindig azt érzem egyébként, hogy legbelül én még mindig vágyom arra, hogy cigányzenész legyek. Ha.
1: Tehát a gyökerek.
0: Igen.
1: Attól
0: igen.
1: Nem tudunk szabadulni.
0: Nem.
1: Igen.
0: Most nem is kell.
1: Ezt megértem. Sőt, hát ezek teszik különlegessé a személyiségünket.
0: Igen. A harmadik az a Robert Glasper Experimentnek a Black Radio 1-es lemeze lenne. Ezt azért tudom ennyire konkrétan mondani, mert 5 évig hallgattam, és csak azt hallgattam. Aha. 5 teljes évig. Csak azt a 12 számot. És én azt imádom. A 4-es az bármelyik Kiss Jarrett Trio lemez. Jó, szóval az 5. album pedig a John Williams Star Wars összes.
1: Gyerekkori kedvencem, és tulajdonképpen minden idők egyik legnagyszerűbb filmzenéje, én azt gondolom, úgyhogy ebben teljesen egyetértek.
0: A legnagyobb mestermű ez az egész.
1: Igen. Hát nagyon érdekes gondolatok merültek fel ma, és természetesen amint elkészül az új albumot, az első CD-d, akkor várunk vissza, hogy beszámolja a gondolataidról.
0: Nagyon köszönöm.
1: Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
0: Én is nagyon köszönöm.
1: Horváth Jóci billentyűs volt a mai vendégem, aki a beszélgetésünk második részében mesélt nekünk a munkájáról, tanulmányairól és a szakmai fejlődéséről. Most pedig így egy kis program ajánló a műsor végére. Mennyei harangok húzatlan szóljanak című előadás erdélyi balladák színpadi adaptációja kerül bemutatásra november 28-án este 7 órakor a Népszínház utca 31 szám alatt a Napházban. Minden alkotó ember kötelességének érzi, hogy átörökítsen valamit kultúránk valamelyik szeletéből saját eszköztárának segítségével. Ilyen törekvés Mennyei harangok húzatlan szóljanak című színházi előadás is. Nem kisebb név fémjelzi az előadásban elhangzó balladákat, mint Kallós Zoltán, a Nemzet művésze címmel kitüntetett kétszeres Kossuth-díjas erdélyi néprajzkutató. Ő mentette meg, rendezte azt a nemzeti értéket, amely nélkül nem létezne, de legalábbis szegényebb lenne irodalmunk, zeneink, drámáink. A tervezett előadás célja, hogy bemutassa minél több embernek a balladák örökérvényűségét, amelyek rámutatnak, hogy születéssel, halállal, szeretettel, gyűlölettel, átokkal, hittel és hitetlenséggel együtt kell élnünk, de csak a közös áldozathozatal a túlélés záloga. Erre utal a tervezett előadás záróverse, Ratko József Déva című költeménye, mely egyben az előadás üzenete. Idézem. Nekünk kell tűzbe hamuhodni, mézbe keveredni, falba falazódni. Az előadásban 17 balladát terveznek eljátszani, köztük olyan gyűjtéseket is, amelyeket még ma is az Erdélyben élő emberek őriznek dalaikban, és azt szájról szájra adják tovább egymásnak. Ez adja az előadás lényegét is. A kettéosztott színpadon, amelynek az egyik felén a Rózsák cigánykendők buja környezetében éli balladai életét, a Fekete asszony, a másik felén pedig a büszke, zárkózott fehér asszony, egymásról mit sem sejtve. Majd amikor hirtelen átkerülnek a másik létezési közegébe, kultúrájába, tehetetlenné válnak, mivel azt nem ismerik. Számukra az ijesztően idegen. A középúton találkozva rádöbbennek, hogy a másság megismerése lelki gazdagsághoz, a szeretet érzésének öröméhez és saját kultúrájuk egyetemessé tételéhez vezet. Az előadás stílusában, a mondani való mikéntjében egyedi színházi alkotásról van szó. Előadás a közönség szemléletváltozásának erős támasza lehet a balladákkal szembeni nagyarányú közömbösségnek. A szereplők és az alkotók pedig nem más, mint a Fekete asszony Jónás Judit, Domján Edit díjas színművész, a Fehér asszony pedig Pásztor Edina Jászai Mari díjas színművész. Rendező, látványtervező Bodor Böbe, Major Robert, díszlet és jelmez Vári Zsolt, zenei vezető pedig Balog Fruzsina. Még egyszer az időpont 2025. november 28-a 19 órakor a Napházban, 8. kerület Népszínház utca 31 szám alatt. Önök a mai szerkesztő műsorvezetőt hallották, dr. Suki Andrást, tartsanak velünk a jövő héten is. A viszont hallásra!
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
2: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

Kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: Rádió. Rádió Dick.
1: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicknóta.
0: Rádió Dick. Rólunk neked. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádió Dickben minden hétvégén déltől húzd rá cigár. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a húzd rá cigányban. 100.3 Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigány származású híres ember, akiről egy süteményt neveztek el, nem más, mint Rigó Jancsi. A róla elnevezett csokoládés sütemény, a Rigó Jancsi, ma is a magyar cukrászat egyik legismertebb klasszikusa. A sütemény története azonban sokkal több egy egyszerű receptnél, egy romantikus, botrányos és nemzetközi visszhangot kiváltó szerelmi történet emlékét őrzi. Rigó Jancsi élete és felemelkedése. Rigó János, vagy ahogyan a világ ismerte Jancsi, 1858-ban született Magyarországon. Cigányzenész családból származott, és már fiatal korában kitűnt rendkívüli hegedű játékával. A 18. század végén a cigányprímások Európa szerte nagy megbecsülésnek örventek, hiszen a magyar cigányzene különleges hangulatával meghódította az arisztokráciát és a polgárságot egyaránt. Rigó Jancsi nem csupán tehetséges zenész volt, hanem karizmatikus személyiség is. Jóképűnek tartották, elegánsan öltözködött, és nagy hatással volt a közönségére. Zenekarával bejárta Európa számos nagyvárosát, fellépett előkelő éttermekben, szállodákban és bálokon. Hírneve egyre csak nőtt, míg nem élete olyan fordulatot vett, amely örökre beírta a nevét a történelembe. 1896-ban Párizsban egy elegáns étteremben muzsikált, amikor a vendégek között ott ült egy belga hercegné, Clara Ward. A fiatal nő amerikai milliómos családból származott, és házassága révén belga nemesi rangot viselt. A korabéli beszámolók szerint Clara rendkívül szép és feltűnő jelenség volt. A legenda szerint Rigó Jancsi játék közben észrevette a hercegnét, és külön neki kezdett muzsikálni. A zene, a romantikus hangulat és a prímás sámja mély benyomást tett Clarára, rövid idő alatt szenvedélyes szerelem bontakozott ki közöttük. Kapcsolatuk hatalmas botránynak számított, a 19. század végének Európájában elképzelhetetlennek tartották, hogy egy arisztokrata nő elhagyja férjét egy cigány származású muzsikusért. Clara azonban fittyet hányt a társadalmi elvárásokra, elvált férjétől, és Rigó Jancsival kezdett egy új életet. A szerelmi történet hónapokon keresztül a korabeli újságok címlapjain szerepelt. Európa szerte beszéltek a különös párról, egyesek romantikus hősként tekintettek Rigó Jancsira, aki zenéjével és személyiségével meghódított egy hercegnét, mások pedig megbotránkoztak az esetem, mert sértette a kor társadalmi normáit. A pár több országban is megfordult, fényűző életet éltek, és szinte mindenütt kíváncsiság övezte őket. Nevük összefonódott a romantikával, a társadalmi korlátokkal való szembeszegüléssel. A legismertebb történet szerint egy budapesti vagy pesti cukrász készített egy csokoládés süteményt a híres szerelmes pár tiszteletére. A desszert gazdag csokoládékrémből, kakaós piskótából és csokoládébevonatból állt, ami akkoriban különösen elegánsnak és luxusnak számított. A sütemény a Rigó Jancsi nevet kapta, mert a cukrász úgy vélte, hogy a romantikus történet tökéletesen illik ez a különleges édességhez. A desszert gyorsan népszerű lett, és hamarosan a monarchia számos cukrászdájában megjelent.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
1: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon. A Rádió Dick kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják. A Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. december 1-e hétfő van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Berzsenyi László, magyar ezüst érdemkereszttel kitüntetett néptánc pedagógus a mai vendégem, aki a Rajkó Művész Együttes koreográfusa, a Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Pesterzsébeti Technikumának oktatója. A beszélgetésünk első részében mesél nekünk a Rajkó Művész Együttes tánckarának történetéről és a szakmai életéről. Tartsanak velünk a mai este folyamán is. Köszönöm szépen, hogy elvállaltad a beszélgetést.
4: Ne bolondozz velem, én köszönöm, hogy eljöttem, komolyan, nagy megtiszteltetés.
3: Régóta ismerjük egymást, hiszen én mióta a Rajkóban tanítok, illetve tanítottam, az 2005 volt, és több mint egy évtizedig együtt dolgoztunk egymás mellett.
4: Így van.
3: Mióta vagy a Rajkóban egyébként?
4: Hű, kimondani is nehéz lesz. 1978, múlt század, április talán 23-a, ha jól emlékszem. A 8. osztályt már ott végeztem.
3: Majdnem 5 évtized. Mire készültök most? Beszéljünk egy picit az aktualitásokról.
4: Gerendási István igazgató úr, aki a Rajkó Művész Együttes igazgatója, felkért engem, hogy koreografáljak egy január 10-én megrendezendő ilyen újévi koncertnek a táncanyagát én állítsam össze, így már a minimum másodszor, lehet, hogy többször is voltunk, akkor elnézést, hogyha rossz a memóriám, és most erre készülünk jelenleg. Itt táncolunk egy palotás táncot, a Kék Duna keringőt, ugye a Johann Strauss zenéjére, és a Radetzky Mars az a finálé, és volt nekünk egy műsorunk, amiben nagyon sok polka és keringő volt, kizárólag Johann Strauss műveire, és abból egy polkát, egy galopp polkát, azt hiszem, hogy az a címe is, hogy galopp. Úgyhogy 4 táncot fog táncolni a tánckar.
3: És ez pontosan hol lesz, és mikor?
4: A Csepeli Munkás Otthonban lesz, január 10-én, 2026. január 10-én.
3: Úgyhogy aki itt érdekel, akkor itt hallhatja,
4: ha még van
3: a Rajkó zenekart, és természetesen és a tánckart. Tehát a Rajkó Művész Együttes, az két részből áll, a tánckarból és a Rajkó zenekarból. A Rajkó zenekar már rengeteget képviselte magát itt a műsoromban természetesen, viszont a tánckart még nem kellőképpen fettük föl is, illetve ennek a történetét, úgyhogy nagyon örülök, hogy erről is beszélhetünk végre egy picit. És te egy nagyon szakavatott ember vagy, hiszen tényleg már 47 éve ott vagy, ott is tanítottál az elmúlt évekig, úgyhogy mindent tudsz az elmúlt évtizedekről. Például Gyula bácsival milyen kapcsolatban voltál? Farkas Gyulával, hiszen ő tanította a Rajkó zenekart.
4: Igen, én ismertem őt. Félelemmel vegyes tiszteletet. Hát most nagyon ezen nem gondolkodtam. Félelemmel vegyes, de hatalmas tiszteletet éreztem iránta. Ezt komolyan mondom, mert láttam, ahogy ő meg tudta úgymond fogni a Rajkókat. Tehát óriási tisztelet övezte. És amit én nagyon figyeltem, amióta ott voltam, lehet, hogy azért is lettem aztán művészeti vezető a tánckarnak ennyi év után, de én nagyon figyeltem a mi koreográfusainkat, művészeti vezetőinket, egyúttal ezáltal a Gyula bácsit is, például a közös munkájukat. Somogyi Tibor volt az én legnagyobb mesterem, és amikor ők alkottak, akkor ott izzott a levegő, és annyira tisztelték egymást, de komolyan mondom, nagyon, nagyon klassz volt ezt látni, ahol a közös munkájukat, ahogy beszéltek egymással. Például Somogyi Tibor azt mondta, hogy csillagom, Gyulám, csillagom, szóval ilyen nagyon közvetlenek voltak egymással, és hát kitűnő zenéket csinált. Olyan zenéket, amit a Rajkóktól is hallottam, tehát mert ugye nem vagyok zenei szakember, hogy olyan, hogy mondjam, a tánc alá való megkomponált zenéket készített, amelyek önmagában is megállták volna a helyüket, mint koncert, tehát tánc nélkül is. Tehát csinált, Somogyi Tibor csinált egy koreográfiát, készített egy koreográfiát, egy cigány táncot, aminek a Gyula bácsi, ugye a dallamokat, tehát hogy mondjam, nem, ugye a Rajkó zenekar nem egy autentikus cigány zenekar, vagy hogy mondjam, így van, tehát nem, ők azért muzsikus cigányok, akik mindent lejátszanak a lehető legjobban. És a Gyula bácsi még egy zeneszerző is volt egyben, tehát ő úgy átírta, és olyan átvezetőket tett, hogy mindenkor mondhatok, illetve a pofánk elszállt tényleg nekünk is.
3: Igen,
4: szóval nagyon, tényleg. Nagyon, ezt tudom mondani, hogy óriási tisztelet övezte, és azért tartottak is tőle a zenészek. Ő azért zenészekkel foglalkozott leginkább természetesen, nevelte is őket, figyeltem. Tehát, fiam, ha

0: Egy picit beszéljünk Somogyi Tiborról, hiszen tulajdonképpen Somogyi Tibor volt a Rajkó művészegyüttesnek, illetve a tánckarnak ugyanaz, mint a Rajkó zenekarnak a Farkas Gyula bácsi.
1: Így van. Mondhatjuk azt is, hogy a mostani tánciskola is a Tibi bácsi, hogy mondjam így, jó, hogy a Tibi bácsi által indult, hiszen ha jól tudom, 1973-ban vagy 74-ben alakította meg azt a stúdió tánckart, ahova én is kerültem. Tehát ez egy az akkori szocialista világunkban, ugye ez nem egy akkreditált iskola volt, hanem pár tehetséges gyereket, úgymond összeszedve, alakított egy olyan tánckart, akik aztán az ország és a világ nagyon sok színpadán fel tudtak lépni. Ezek nem voltak, tehát mi nem voltunk túl sokan. 4-5-6 pár, mikor mennyi, tanuló szerződést írtunk alá, nála, és akkor nekem például 8 éves szerződésem volt, most magamról, 8, de például volt olyan társam, aki 10 éves szerződést kapott, ami tanulói szerződés volt, de ki volt benne kötve, hogy az együttes munkáit, úgymond művészeti munkáit köteles megcsinálni a tanuló, amikor már olyan színvonalon van.
0: De tulajdonképpen a zenészeknél is ugyanez volt, ott is 10 éves szerződést írtak alá, Gyula bácsinál.
1: Igen. De Somogyi Tibor, hát eléggé ismertem, most azért nevetgélek itt, mert amikor én bekerültem az együttesbe, akkor ő komolyan mondhatom, hogy szinte apám helyett apám lett. Tehát annyira megszerettem az ő stílusát, tehát valami őrült habitussal, a szó legszebb értelmében őrült habitussal tanított minket. Ezt nem tudom, hogy ezt hogy érzékeltessem. Mondjuk diagonálból, tehát sarokból kellett forogni, úgynevezett pásztorforgóval, amit ő talált ki. Én úgy tudom, teli talpon kellett villám gyorsan forogni. És előttünk, ahogy forogtunk a sarokból, akkor ő jött, hogy gyere csillagom, gyere, azaz, gyere, jó, adj egy puszit. Én mikor először ezt láttam, hogy adj egy puszit, nagyon furcsa volt, szóval valami nagyon olyan magával ragadó élmény volt az, ahogy ő tanított, először mindenkinek furcsa volt. De akit most bárkit megkérdezel, aki az ő keze alatt végzett, vagy akár tanul csak pár évet, az csak szuperlatívuszokban beszél róla. Szóval valami hihetetlen energiával, és azt hozzá kell tennem, hogy nem csak koreográfus volt, hanem verseket írt, meg is jelentettek versek. Nem tudom, ezt hallotta, igen, és bőrdíszműveket csinál, de szóval nem olyan, hogy most hamutart, és nem azért mosolygok, hanem bőrszobrokat csinál, tehát emberi fejeket. Valami, ez így elmondani nagyon nehéz, tehát komolyan, csoda dolgokat csinál. 4-5 órakor kelt reggel, hajnalban, akkor bőrdíszműveskedett, utána bejött az együttesbe, ott tanított nem tudom hány órát, mert ugye nem csak minket tanított, hanem az amatőr csoportot, alkalomattán az úttörő csoport, úgyhogy volt ilyen, hogy úttörő csoport, tehát több 100 táncos volt. És szóval valami hihetetlen volt, és akkor még esténként, akkor még volt büfé, hát bocsánat, ezt mondom, lehetett dohányozni, még alkoholt is lehetett inni, tehát egy ilyen úgy nevezték egy idő után, hogy Somogyi Egyetem. Ez egy ilyen belső, mert verselt, nem csak a saját verseit, hát fújta József Attila verseket. Nagyon értetlen volt. És ugye mi, hogy mondjam, egyszerű táncosok, és zenészek is, és irodalmi színpadi, ugye volt irodalmi színpad is akkor az együttesben. Szóval ez egy óriási komplexum volt. Pantomim csoport, irodalmi, nagyon sok.
0: Ők tulajdonképpen a KISZ-hez tartoztak.
1: Igen, hát mi voltunk a KISZ központi művészegyüttes. Ez ki volt írva? Pontosan a vörös zászló érdemrenddel kitüntetett KISZ központi művészegyüttes. Tehát mi azért egy ilyen nagyon megkülönböztetett helyzetben voltunk. Átkos rendszerből mi nem az átkát láttuk, szóval bevallom, hogy mi mai szóval élve csókosok voltunk.
0: Tehát a zenészek is azt hiszem, hogy ugyanígy.
1: Természetesen. Ma is visszasírjuk, ugye én ma is kapcsolatban vagyok, munkakapcsolatban és baráti kapcsolatban a zenészekkel, volt osztálytársaimmal lépek fel naponta, nap mint nap, és szinte minden nap beszélgettünk arról, hogy azért azok gyönyörű idők voltak, hogy annyit jártunk előadásokra, vidékre, voltak vidéki turnék, ez ma már elképzelhetetlen. Tehát voltunk Szentesre, lementünk, ott egy szállodában laktunk, egy kis egyszerű szállodában, és akkor onnan tájoltunk mondjuk. Elmentünk 5 napra, 7 napra, kaptunk egy kis valami napi díjat is, az nem volt sok, de hát az élmények, az tényleg egyszerűen nekem egészen megváltozott az életem.

0: Mondhatok egy nagyon személyes dolgot?
1: Hát sőt.
0: Képzeld el, hogy én nagyon-nagyon picike voltam. Na most se vagyok magas, 170 centi vagyok, de akkor olyan pici voltam 14 évesen, hogy nem ért le egy normál székről a lábam. Mindemellett dadogtam, nagyon. Tehát csak akkor tudtam kimondani egy magánhangzóval kezdődő szót, hogyha csináltam egy erős gesztus, vagy dobbantottam. Hát ez az elég furcsa. És nagyon erősen racsoltam. Tehát jépajetek, mogyó jó, koján, je, és még... Na, csak gyorsan mondom a lényeget, jó? Bekerültem az együttesbe, tehát együttes iskolába, és nem tudok másra gondolni, csak a légkör, a tánc, a zene varázsa egyszerűen pár hónap alatt ezt kiölte belőle. Biztos vagyok. Biztos vagyok, hogy azért.
2: Döbbenet.
0: Tényleg döbbenet, de én biztos vagyok ezért.
2: Tehát a táncnak a hatása én is van. Ez. Egy picit visszatérve még Somogyi Tiborra, és utána beszélgetünk ezekről a kérdésekről is, hiszen ezek is nagyon izgalmasak. Ő mit tanított egyébként főleg nektek a művész együttesben?
0: Igen.
2: Hát milyen szerepe volt?
0: Ő volt mellettünk egy balettmester, tehát minden a balettórával indult a nap, és ő meg úgynevezett Somogyi technikát tanított. Tehát ő, ez egy ilyen, hogy mondjam, a néptáncos körökben, amit tanítanak az egyetemen, ugye amit kijártam a Táncművészeti Egyetemet, ott tanultuk a Molnár technikát. Molnár István nagyon régen leírt egy ilyen néptánc technikát, ami, hát én kimerem mondani, tehát mai szemmel mondva, hogy nagyon-nagyon egyszerű, és nagyon-nagyon már úgy gondolom, hogy sokkal kevésbé tanítja meg technikailag a néptáncosokat arról, hogy kell bokázni, hegyező, tehát ilyen egyszerű dolgokat csinálni. A Tibi bácsi nem írta le ezt a technikát, amit ő tanított, de hogyha most itt lenne az az 50, 100, 200, 300 táncos, akiket kinevelt, akkor ők erről tudnának mesélni, hogy milyen volt.
2: Tehát ki volt egy egyedi stílus.
0: Egyedi stílus, igen, a stílus, de nem írta le, tehát nem jegyezte le. Tehát én úgy vagyok vele, lehet, hogy hülyeséget mondok, most bocsánat a hülyeség szóért, hogy egy akkora tehetség, ő nem fogja rendszerbe foglalni, neki benne volt az agyába az. Nem tudom, Gyula Mársi leírta a tanítási módszerét. Nem.
2: Nem, ő se írta. Ugye,
0: hogy nem. Ugye, hogy nem. Egyben kapcsolatban nem magamat szeretném fényezni. Hidd el. A Táncművészeti Egyetemen megkért engem Mizerák Katalinnak hívják az akkori vezetőt, ahogy a Somogyi technikában csinálják egy ilyen projektmunkát, és mutassam be. Megcsináltam a projektmunkát, kicsi táncosaimmal mutattam ugye videón a Somogyi technikát, egy részét, hát egy alap részét, és utána azt mondta, a végső vizsgámon Mizerák Katalin azt mondta, hogy én megkérem a Lacit, hogy rendszerezze, és ezt szeretném tanítatni az egyetemen. Azt nem rendszereztem, és bevallom, ez egy óriási munka, de nem ne rólam beszéljünk. Tehát Tibi bácsi egyszerűen az neki a fejébe volt az, hogy mit csinál. Tehát spontán, természetesen volt benne rendszer. Ezek úgy képzeld el, hogy így mai szemmel, mai aggyal gondolkodva, hasonlított egy kicsit az orosz technikára. Tehát mi nagyon-nagyon tudtunk forogni. Az előbb is pont említettem, hogy diagonálban mondjuk forogtunk, ami a magyar néptáncnak alapvetően nem a dolga. És most érnék rá arra, ami a legfontosabb, hogy a Tibi bácsinak az volt az elve, hogy kisfiam, először tanulj meg táncolni. És mindig olyan szemmel, hogy tanulj meg táncolni, hogy mindenre alkalmas legyél. Mindenféle táncra. Tehát ő nem egyfajta stílust, az ő maga stílusában tanított, úgy, hogy a tested alkalmas legyen szinte bármilyen táncnak a befogadására. Tehát ha elmentünk most... Persze, hogy egy kicsit túlzok, de aki nála elvégezte 8-10 évet, úgyhogy mellette balettozott, ugye, amit említettem, először balettóránk volt, tehát az hozzátartozik, az szinte bármilyen stílus. Tehát van olyan kollégám például, aki európai hírű modern táncos és modern táncmester, koreográfus. Zahár Lórántnak hívják, tehát nem beszélek mellé, sokan ismerik. Jó? Van, aki az Állami Népi Együttesbe ment el, kitűnő néptáncos volt. Én maradtam ott nagyon sokáig, és ott lettem művészetévezető. Volt, aki a Madás Színházba ment, és az év táncosa lett. Zsíros Mónikának hívták. Jó, most nem akarok. Tehát ide, hogy hosszan tudnám sorolni, ebből azt hiszem kifejezem a lényeget. Tehát, hogy aki nálunk végzett, a Somogyi Tibor keze alatt, szinte mindenfajta táncra alkalmas volt, hogy azt tovább tudja utána fejleszteni, és színpadképessé tegye. Azt hiszem most fogalmaztam jól. Ez volt benne a csoda.
2: Tehát én azt hiszem, hogy ez egy hihetetlen időszak volt akkor a Rajkó művész együttes életébe, mert az, hogy két ilyen személyiség, a Farkas Gyula és a Somogyi Tibor egymásra találtak, és így mentek koncertezni turnékra, világifjúsági találkozókra, ahol számos díjat hoztak el, akkor ez valami hihetetlen együttállás lehetett akkor ezek szerint. Mi volt a későbbi időszakban? Hát ugyebár 90-ben sajnos Gyula bácsi meghalt.
1: Igen.
2: Onnantól kezdve a Rajkó zenekarnak is egy új időszámítása kezdődött. Ez hogyan ment a tánckarnak az életében?
0: A Tibi bácsi még maradt, ő még a nyugdíjazása után is maradt az együttesünkben, és aztán lassan Horváth Istvánnak és nekem adta át a stafétabotot egyik napra a másikra, de ugye igazgatóváltások is voltak. Akkor azt hagy mondjam el, hogy nem is tudom felsorolni, hogy hány neve volt az intézménynek. Már
2: igen,
0: volt, ugye, így van. Egyszerűen valami hihetetlen. Éreztük, hogy már nem mi vagyunk a központban, hogy így mondjam. Tehát a bármelyik kormány, ugye akkor már rendszerváltás, és a kormányok, én úgy gondolom, hogy nem vállaltak föl minket. Tehát, hogy nem kaptunk egyrészt annyi támogatást, én ebben teljesen nem látok bele, nem láttam bele, de az érezhető volt.
2: Talán ez azért volt, mert te a múlt rendszernek a maradéka.
0: Én így gondolom. Igen. Én is erre gondolok, de én abszolút nem politizálok, akkor se politizáltam.
2: Pedig a művészet nem erről szól.
0: Nem, így van.
2: Tehát egyáltalán nem. Tehát az, hogy ott most valami olyan műhely alakult ki, ami hát ritka az országnak a történetében, én azt gondolom, ez nem hiszem, hogy politikai
0: nagyon
2: kérdés
0: szomorú,
2: kell nem
0: nagyon
2: legyen.
0: Szomorú, egyre szomorúbb, igen.
2: És akkor megváltozott minden a 90-es években.
0: Igen.
2: Nálatok is.
0: Igen, megváltozott. Hát ilyen nagyon egyszerű dolog, hogy akkor nem tudtunk csináltatni új ruhákat, új kosztümöket, ugye. Például csak most mondtam valamit, nem tudtuk felújítani a termet, új táncszőnyeget, gondolom a Rajkóknak nem tudtak új húrokat menni, most lehet, hogy kicsit túlzok, de hogy szóval már nem volt az a biztonság.
2: Nem volt annyi fellépés.
0: Nem volt annyi fellépés?
2: Hát a Rajkónak sem, tehát a Rajkó zenekarnak sem. Nyilván onnantól változott meg, miután 96-97 körül a Gerendás István átvette a Rajkó zenekarnak az irányítását, és akkor gondolom ez azért megváltoztatta a művészeti tánckarnak is a hozzáállását.
0: Igen, de hogy látom én ezt, hogy akkor még Somogyi Tibi bácsi is élt, és például hát én mindig is ittam a szavait, és ő nekem emlékszem, hogy egyszer azt mondta, hogy ő nagyon tiszteli a Gerendási Istvánt, hogy elvállalta. Tehát egy olyan helyzetben, ugye szokták mondani, hogy a süllyedő hajóról leléptek az emberek, állítólag volt, aki például volt egy üdülőnk. Igen. És akkor nem a Gerendás úr volt az igazgató, hanem más. És az én úgy látom, mint szegény kis táncos, hogy az el lett kútja vetélve. Az az üdülő, ez tahított haluba Dunaparton volt, és mindig ott voltak edzőtáborok, tehát nem csak arra volt használva, hogy mi ott nyaralgassunk, hanem ott kőkemény edzőtáborok voltak, és azt eladták. Voltak buszaink.
2: Így van.
0: Hát voltak buszaink, az is mind el lett kútja vetélve. Igen, de és akkor ezek után vette át a Gerendás úr. És akkor utána még voltak azért nagyobb turnék, hát voltunk Kínában, voltunk Amerikában vele, akkor még tartotta, hogy 11 éven keresztül jártunk, akkor a tánckar, leginkább a tánckar, de a Rajkók is, de ők néha, tehát mi akkor a Rajkó zenekar ezzel az a 11 év alatt ritkán mentünk Franciaországba, volt egy francia impresszárió, és egy szimfonikus zenekarral, a Strauss zenekarral jártuk a Franciaország minden városában voltunk, szinte ezt nem viccelek. Ez a nagyon kemény turné volt, de hát óriási sikerrel tényleg mondhatom, hogy szerepeltünk. Tehát az még azkor megmaradt, és akkor az is szépen eltűnt. Hogy az miért? Mert mondom, szinte nem tudom. És akkor nem olyan nagyon rég, mielőtt bezárták a Dunapalotát, akkor mi évi 100-120 előadást csináltunk. Még a pandémia előtt én évszámokban nagyon rossz vagyok. Ugye a pandémia volt 2000-ben?
2: 20-ban, igen.
0: 20-ban, 2020-ban, bocsánat, azt nekem 20 volt előttem. Ugye, hogy igen, előtte egy pár évvel még a Dunapalotában évi 100-120 folklor műsort csináltunk a Rajkó zenekarral és a tánckarral.
2: De azoknak óriási sikerük volt. Hát én emlékszem, láttam őket.
0: Nagyon sokszor állva tapsoltak.
2: Imádta a közönség őket. Igen. Rengeteg külföldi volt, tehát hogy szervezték a külföldi csoportokat, hogy menjenek ide a Dunapalotába, és megnézték, és tulajdonképpen a magyar kultúrát közvetítettétek. magyar tánccal, cigány tánccal, és hát minden, ami a magyar kultúrához hozzátartozott, tokkal vonóval mondhatni.
0: Igen, de még egyszer ezt mondom, hogy én nem látok ebbe bele, szóval, hogy nem tudom, hogy miért nem ment tovább. Illetve a Dunapalotában konkrétan tudom, mert hogy eladták. Tehát most be van, én most is láttam valamelyik nap, ja, be van zárva, és semmi nincs azóta se. 6-7 éve biztos semmi nincs vele.
2: Jelenleg egyébként viszont a hajón dolgoztak együtt.
0: Igen, ott van jelenleg kettő zenekar. Igen, ez a Gróf Széchenyi hajó, ahol minden nap van egy kis műsor, de hát az azért nem hasonlítható egy színházi körülményhez, és egy pár táncos. Tehát mi is ott azért váltjuk egymást, de én kaptam szerződést egy hölgyel, de hát természetesen én sem tudok minden nap menni, ugye lehet, de ez azért nem pótolja az sem művészi munka szempontjából, meg ugye nem tudunk menni oda több párral, tehát
2: kicsi helynyével.
0: Így van, tehát nincs akkor.
2: Volt szerencsém már egyébként ezt a műsort is látni, fantasztikus egyébként az üveges tánc, és hát a többi is. Nagyon élvezetes volt, és láthatólag ott is nagyon élvezik a turisták.
0: Igen, sikeres.
2: Ez is a magyar kultúra része, és fontos, hogy itt bemutatjuk ezeket a táncokat, zenéket, minden, ami hozzátartozik a magyar kultúrához.
0: Igen, én attól tartok, hogy hát én nem vagyok már mai gyerek, hogy ilyen finoman szóljak erről, hogy milyen lesz, amikor abba kell hagynom. És én néha megnézem önmagam, nem azért, hogy dicsi, egyáltalán nem azért, hanem hogy szakmailag nézem, őszintén mondom, hogy az még megfelel-e arra. És úgy gondolom, hogy igen. Szóval addig merem csinálni, hát még amíg szerződést kapok, hát hogyha nem kapok szerződést, akkor megvan oldva a dolog. De egyelőre úgy tűnik, hogy nincs ebben baj.
2: A táncosok azért viszonylag korábban nyugdíjba vonulnak, jól tudom?
0: Igen. Én meg úgy tudom, hogy már nincsen ilyen, hogy szakmai nyugdíj.
2: Ja.
0: Én azt hiszem, hogy nincs. Ez ugyanúgy volt, ugyanúgy tudom, de mondom, lehet, hogy laikus vagyok ebbe, hogy mint ahogy a bányászok is előbb mehettek nyugdíjba, így a hivatásos táncosok is. Én nem tudok róla, mert nekem akkor már rég nyugdíjba kellett volna látni. Ja,
2: egy picit térjünk vissza az életedre, a kezdetekhez. Mikor érintett meg a tánc téged? Mikor volt az a pillanat, amikor elhatároztad, hogy te táncos leszel és elmész a Rajkóba? Vagy legalábbis ezzel szeretnél foglalkozni, ezt szeretnéd tanulni?
0: Nekem a bátyám, a Rajkó egy, ugye akkor még kis központi művészetjutás amatőr tánckarában, aki kitűnő tánckar volt, amit tehát ezt nem ledegradálásképpen mondom, ott táncolt. Uh-huh. És ő néha elvitt engem egy-egy próbára is, tehát én már a Szirmai Bélát, őt még nem is említettem, ugye ő volt az amatőr tánckarnak a vezetője, és hát ő is egy fantasztikus koreográfus és művészeti vezető volt. Na, és elvitt engem próbákra néha. Tehát én ott ültem 10-12 évesen, és nekem nagyon-nagyon tetszett az, de megmondom őszintén, hogy eszembe se jutott még az, hogy én is táncoljak. Szerintem azért sem, mert nem gondoltam, hogy én erre alkalmas lennék. Tehát nem, abszolút nem érdekelt, illetve csak tetszett, de nagyon. És a bátyám meg emlékszem, hogy ott villogott, hogy egy elég jó táncos volt abban a közegben, és az izzadságszag, ez a nagyon tetszett. Na. És eljött a 8. osztály, és én egy matek kísérleti iskolába kerültem, 4. mentem oda, nem leszek hosszú. Azelőtt én nagyon-nagyon jó tanuló voltam. És édesapám halála után elkezdtem sokkal rosszabban tanulni ebben a kísérleti iskolában, nem bírtam a tempót. Tehát ők már a törteket tanulták, én meg még azt sem tudtam, hogy miről van szó. Anyukám meg elég elhanyagolt. És a bátyám azt mondta anyukámnak, hogy te anyu, megpróbálom bevinni az öcsit. De ez ilyen egyszerű, megpróbálom bevinni az öcsit, a Tibi bácsival beszélek, ott le fog érettségizni, hogyha fölveszik. Ugye említettem 8-10 perce, hogy nagyon pici voltam, dadogtam, de bementem felvételizni. Röviden próbálok, jó? Protekcióval kerültem föl az iskolába, Tibi bácsi megnézett, én, ahogy most így visszanézve, a ritmusérzékem az jó volt, de semmiféle előképzettségem nem volt. Tehát abban a csoportban, ahova fölvettek végül, pár hét ilyen várakoztatás után, abban mindenki valahonnan jött, ahol már táncolt. Volt, aki Cseperről jött, emlékszem, néptáncol, volt, aki balettintézetből kicsapták, nem most, aki itt a balettintézetből kicsapnak, attól még lehet nagyon-nagyon jó táncos. Az nagyon kemény. Tehát mindenki valami táncolt. Én semmit. Az égvilágon semmit. Nagy nehezen fölvettek, szerintem azért, mert a bátyám ott táncolt. Tehát egy kis protekció volt benne. És most ezt viszont minden szerintelenség nélkül mondhatom, hogy én nagyon-nagyon hajtottam. Tehát nagyon tetszett az egész, ugye a próbák hangulata, és mi együtt dolgoztunk, tehát nem osztályokra voltunk bontva, tehát nem akreditált. Ez a stúdió tánckar volt. Ott volt 14 éves, és 19-20 éves is. Egyszerre dolgoztunk, de hát külön feladatokat is kaptunk. De izzott a levegő, ezt nem győzöm hangsúlyozni, ezt nehéz van. És ugye mi a kis srácok, kislányok, mi úgy hátrébb álltunk, mert a nagyobb a 20 évesek, 18-20 évesek azok ott villogtak előttünk, és én valahogy mindig előre keveredtem, hogy jobban lássam Tibi bácsit neki az instrukcióit, valahogy előre. És emlékszem, hogy volt olyan, hogy egy nagyobb táncos, azt mondja, menj, hát elég csúnya, hát az a volt a kis... ez nem annyira csak kis majom takar, mondjuk egy ilyen, ez volt a finomabb. És akkor meghúzódva vissza, de valahogy mindig előre keveredtem, ez komolyan így volt. És érdekes módon olyan, hát olyan 2,5-3 év után, az nem olyan kevés idő, akkor már a jobbak között voltam. Azt már úgy voltam elkönyvelve, úgymond. És például, amikor ez nagyon sokszor úgy történt, hogy mondjuk van egy balettóra, csináljuk a gyakorlatokat, ugye nagyon klasszikus zenére, zongoristánk volt, korrepetítorunk, és hát csak kinyílik az ajtó, bejön az akkor igazgató, most ez teljesen mindegy, hogy szerintem. Azt mondja, álljunk meg, mester, mondja a Somogyi Tűvácsinak, vagy a balettmesternek, van egy turné lehetőség, és a névsort szeretném kihirdetni. Kérem, üljetek a gyerekek. Leültünk a rúd mellett, leízadva, és akkor olvasta a névsort. És egyszer engem is már olvasott. NDK, ugye Német Demokratikus Köztársaság, NDK turné indul, és Berzsenyi László is. És én képzeld el, hogy akkoriban tudtam meg egy pár nappal azelőtt, hogy lágyéksérben van egy kicsi, de majd meg kell operálni. És az igazgató megkérdezte, de ez csak ilyen rutin kérdés volt, hogy ki az, aki esetleg nem tudna jól, tehát hogy van valami problémája. És én hát ugye voltam akkor már olyan 16-17, és sírva, egy fiatal srác, mikor sírva, hogy én nem tudok menni, mert ágyék sírva. És beszéltem az orvossal, Tibi bácsi tanácsára, mert annyira megsajnált, mert még tudtam azért táncolni, de lágyék, az egy kicsit olyan értelemben veszélyes, hogy dobogni azért nem nagyon jó. Kimentem a turnéra. Kimentem, és utána karácsonykor megoperáltak. Csak hogy ennyire, annyira jól esett, hogy külföldre megyek, és tényleg, és hogy bekerültem a csapatba, és aztán és végül kimentem. Mindig vissza kellett nyomnom a sérbe, mert hát ez nem ide tartozna.
2: Érezdem semmi.
0: Igen, de csoda élmény volt. Még hagyd mondjak el azért annyit, hogy a Rajkókkal kapcsolatban, jó? Hogy hát ugye a Dik Rádióban vagyunk. Nekünk volt egy telkünk Soroksáron, és egész nyarat ott töltöttem. És középosztálybeli vagyok nagyjából, azok voltunk mindig is, de volt egy bicikli. És volt, hogy a szüleim elküldtek a boltba, voltam mondjuk 12 éves, és a szigeten, a bokrok közül nagyon sokszor kiugrottak elém cigány gyerekek. Emlékszem rá, hogy fürdőgatyába, ugye nyáron, fürdőgatyába, és tényleg soha nem bántottam. De adnál ide a biciklit egy körre, volt egy hosszú egyenes út. Bennem meghűlt a BH, most is kirázott meg, mert úgy megijedtem tőlük, ugye, és soha nem barátkoztunk össze, és mindig odaadtam kényszeredetten, tehát én rettegtem tőlük, és mindig visszahozták. Tehát nem tudok rosszat mondani, semmit, nem is szittak, nem is fenyegetőztek, hát lehet, hogy azért, mert odaadtam, most tény az, de ezt miért mondtam el? Hogy mikor bekerültem a Rajkóba, akkor ott ugye csak romák voltak, szinte, hát úgy értem az osztályunkban, mert ezt nem is mondtam, talán lehet, hogy tudod, de te tudod, hogy az osztályukban, a gimnáziumban román, ugye zenészek és táncosok is, ugye?
2: Teljesen
0: jártak, és ők még többen is voltak, de nem volt ebből semmi. És azért legyünk őszinték, hogy a zenészek többségét, ugye én úgy tudom, hogy Gyula bácsi invitálta oda az iskolába, tehát lement mondjuk Orgoványba, csak most mondok egy valami, és akkor ott gyűjtött gyerekeket, nagyon hülye szóval élve, tehát felvételiztett őket, tehát azért nekik is meg kell tanulni viselkedni. És azért mi táncosok leginkább pestiek voltunk, lehet, hogy jobban tudtunk. Ugye? A lényeg az, hogy én először nagyon be voltam tojva ezektől a cigány gyerekektől, akik aztán kiderült, hogy jószívűek és nagyon-nagyon tehetségesek. De először féltem tőlük. Szóval aztán szépen lecsitult, és azóta nagyon-nagyon jóban vagyok.
2: De nem volt semmiféle konfliktus, már az elejétől kezdve
0: sem.
2: Ott a Rajkó erről is híres volt, hogy azért egymás mellett voltak roma és nem roma diákok pont így, hát a táncosokon keresztül is. Ott már rég megtörtént ez a fajta integráció, amit nyilván évtizedek óta próbálnak már az oktatási szakértők megoldani. Itt ez automatikusan működött.
0: Abszolút.
2: És működik természetesen, hiszen most is jelen pillanatban is a Rajkó Talentum Tánc és Zeneművészeti Szakgimnáziumban is jelenleg is vegyesen járnak. Roma és nem roma diákok, sőt a zenekarba is játszanak. Vegyesen. Tehát, hogy ez egy érdekes hely ebből a szempontból, ahol ez fel sem merül ez a fajta probléma, hogy valaki cigány vagy nem cigány.
0: Így van, ez lenne az egészséges.
2: Hát, teljes mértékben. És akkor végül is annyira magával ragadott téged akkor itt a tánc művészete szeretete, hogy akkor innen mentél végül is felvételizni a táncművészeti főiskolára?
0: Igen. Hát azért ennek volt előzménye is, mert hát Tűbácsit annyira tisztelem. Róla írtam a szakdolgozatomat is például. Abszolút nem kényszerből, hanem teljesen spontán. Ez így adta az élet. Egyértelműnek tartottam. De ennek volt előzménye.
1: Bersenyi László magyar ezüst érdemkereszttel kitüntetett néptáncpedagógus volt a mai vendégem, aki a Rajkó Művész Együttes koreográfusa és a Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Pest Erzsébeti Technikumának oktatója. A beszélgetésünk első részében mesélt nekünk a Rajkó Művész Együttes tánckarának történetéről és a szakmai életének kezdetéről. Tartsanak velünk a folytatásban is holnap este 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
3: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
4: Ez a Roma Szalon.
3: A 100.3 Rádió Díjban. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádiódi. Rólunk neked. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi Ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádiódi. Süss fel nap. Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked. A 100.3 Rádiódikben.
1: A parlament támogatta hétfőn a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság felállításáról szóló országgyűlési határozat módosítását annak érdekében, hogy a Mi Hazánk frakciója jelölhessen a testület élére elnököt. Az országgyűlés arról is döntött, hogy a bizottságot Torockai László politikus vezesse. Az indoklás alapján a testület célja annak feltárása, hogy a jelenlegi végrehajtási rendszer jogszabályi, felügyeleti, pénzügyi és intézményi hiányosságai miként vezettek tömeges adósság spirálokhoz, társadalmi bizalomvesztéshez és rendszer szintű visszaélések gyanújához. Zajmonitorokat helyez ki Gödön a helyi Samsung gyár vezetése. Erről állapodott meg a menedzsment a cég képviselőivel. A Gödért Egyesület tagjait a gyárban fogadta Hong Chung, a Samsung SDI elnöke, Gerenderi Éva alelnök és Paplanos Péter közönségkapcsolati munkatárs. Az egyeztetésen a civilek elmondták az elmúlt 8 év zajos gyötrelmeit és a problémák eltagadásából fakadó bizalomvesztést hosszú idő lesz kompenzálni, de az egyik legfőbb bizonyíték az lehet, ha a zajcsökkentés eredmény érzékelhető lesz, és a gödiek visszakapják a nyugodt éjszakáikat. A kihelyezendő 3 zajmonitorral azt fogják vizsgálni, hogy mekkora a zajterhelés mértéke különböző napszakokban. Az eredmények értékelését egy lakossági fórumon szeptember 11-én vitatják meg. Gyilkosság történt hétfőn éjszaka Budapesten a Práter utcában. Az áldozat egy 85 éves nő, az elkövetőt keresik. Mint a budapesti rendőrfőkapitányság közléséből kiderült, a rendőrök hétfőn este bejelentés alapján mentek a 8. kerületi Práter utcai lakáshoz, ahol holtan találták az ingatlan 85 éves lakóját. A szemle alapján felmerült az idegenkezőség gyanúja, ezért a BRFK életvédelmi osztálya emberölés gyanúja miatt nyomozást rendelt el ismeretlen tettes ellen. Hajtóvadászat indult az elkövető felkutatása érdekében, a szükséges nyomozati cselekmények folyamatban vannak, közölték. A MOL csoport termelés-megosztási megállapodást írt alá líbiai tengeri kutatásról, amely szeizmikus adatgyűjtést és egy kutatófúrást is magában foglal, közölte a vállalat kedden. Az észak-afrikai tengeri projekt előrehaladása hozzájárul a líbiai olaj- és gázipar megerősítéséhez, és egyben fontos stratégiai mérföldkő Közép- és Kelet-Európa energiabiztonsága szempontjából. A termelés-megosztási megállapodás aláírása fontos pont a líbiai kutatási tevékenységek előre mozdítása szempontjából. A MOL csoport az év elején lépett be az országba, miután partnereivel közösen sikeresen pályázott egy tengeri kutatási engedélyre.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
0: A 100.3 Rádiódikben.
3: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják. A Rádió DIK FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. december 2-a, kedd van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Berzsenyi László, magyar ezüst érdemkereszttel kitüntetett néptánc pedagógus a mai vendégem, aki a Rajkó Művész Együttes koreográfusa, a Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Pesterzsébeti Technikumának oktatója. A beszélgetésünk második részében mesél nekünk a Rajkó Művész Együttes tánckarának történetéről és a szakmai életéről. Tartsanak velünk a mai este folyamán is!
5: Mi csináltunk többet magammal, táncosok, egy tanfolyamot, tánctanfolyamot. Az egyikünk balettot oktatott, a másikunk versenytáncot, latint, én meg néptáncot. És pár hónap alatt 170 gyermekünk lett. Tulajdonképpen ez is hozzájárult az iskolának a megalapozásához, így visszagondolva. Igen, tehát, hogy azokból a gyerekekből, akik nálunk tanfolyamra jártak, tehát ott nem igazi, most hogy mondjam, igazi, tehát nem a mi tanáraink tanítottak, hanem mi. nekünk megengedte az iskola, hogy tanítsunk, és bevallom azt is, hogy a bevételnek a felét az iskola kapta, a felét meg mi kaptuk, elosztva.
6: De ez még az iskola alapításának
5: előtt.
6: Illetve előtti időszak, előtt, akkor ez még 90 előtt volt.
5: Igen, természetesen. És azért azt mondom, hogy tudom, hogy amikor iskolává váltunk, akkor a tanfolyamból is vettünk fel gyerekeket. Érted?
6: Ez volt 90-ben, akkor lett, ha jól emlékszem, a Talentum Kulturális Fórum azt elnevezéssel hiszem, megalakult
5: azt
6: iskola.
5: Azt hiszem. Igen, igen. És erre azért mi, legalábbis én elvégeztem, többet magammal elvégeztünk egy ilyen úgynevezett C-kategóriás oktató, néptánc oktatói tanfolyamot, amivel ezt csinálhattuk. Tehát ez egy 2 éves iskola volt. Ott kezdődött az én táncpedagógusi tanulmányom. És akkor, igen, ez is fontos, hogy amikor megalakult az iskola, akkor én is kaptam, és más társam is, kaptunk egy-egy osztályt, hogy tanítsunk. De még nem volt sem főiskolai diplomám, és egyetem, tehát nem volt felsőfokú iskolám, végzettségem. És ugye jött egy olyan rendelet, hogy tánc szakiskolában csak olyan taníthat, akinek felsőfokú végzettsége van. És akkor behívott az igazgató, és azt mondta, most tényleg szinte szó szerint, Lazikám, remek, remekül tanítasz, akkor a Tibi bácsi még ellenőrzött. Tehát azért az ő égisze alatt tanítottunk, de remek, remek vagy, de hogyha nem vesznek föl, nézd meg itt a törvény, ha nem vesznek föl a táncművészeti, akkor még főiskola volt, akkor sajnos nem tudunk alkalmazni, mint pedagógust. Akkor még ott is táncoltam, tehát érdekes szitu volt ez, hogy táncoltam is, de utána mentem tanítani. Na, lényeg az, hogy akkor én valami hihetetlen módon elkezdtem tanulni, tényleg. Sárközi Ferit kértem meg, hogy zeneelméletből is tanítsam.
6: Aki ott tanított.
5: Aki ott tanított, igen, nagyon kedves volt, és engem tanított, és aztán mindig nagy képviselők, nem csak magabiztos vagyok, tehát annyit tanultam, hogy nem tudtak nem fölvenni. Két napos volt a felvételi, és a másnapra kiírták az előző nap pontszámait, és nem akkor 6.-7. benne voltam a 200-ból. 200-val hány jelentkeztünk, és úgyhogy ez egy nagyon szép élmény volt. Tudnék, meséljetek erről 2 mondatot?
6: Hát sőt, hát ez a lényege.
5: Volt olyan, nagyon sok olyan srác jött oda, aki bujkába, de népje, kalap, meg hozott egy ütőgardont magával, egy olyan nagy népi, nem lenézve, félre ne értsd. De én úgy gondolkodtam, mert megkaptuk a felvételi anyagot, hogy mondjuk ott Beethovenről is kellett beszélni. Tehát persze, ki kellett dolgozni 20 népdalt, abból egyet elénekelni, amit ő... Szóval nagyon komoly felvételi volt. Volt olyan, hogy beraktak egy zenét, egy klasszikus zenét, és megmondták, hogy nem az a lényeg, hogy mondjam meg, hogy kiszerezte, hanem milyen hangulatot tükröz, és írjak rá egy koreográfiát. Most azért ez egy felvételin. És volt, aki hátradőlt, és nem tudott semmit csinálni, csak bujkába jött és kalapba. Most próbálom érzékeltetni. És mikor Beethovenre kérdezték, akkor nem tudta, hogy festő-e. És én meg ott emlékszem, hogy fölkapták a fejüket, akik ott 4-5-en ültek velem szembe, karmesterek, zenei vezetők, és mikor megkérdezték, hogy Beethoven írt operát, és akkor mondtam, hogy igen, egyet a fidel, na mindegy, és mindenre tudtam választ, és láttam, hogy fölnéztek, és ez olyan jól esett, tudod? És mikor megkérdezték egyszer azt is, hogy ennek milyen kísérlete van ennek az erdélyi dalnak, amit elénekeltem. Mondtam, hogy Sánta dűvő. És zsiványul kérdezték meg huncut módon, hogy hova nem jellemző a Sánta dűvő. Na most a Sánta dűvő, én azt tanultam, hogy csak Erdélyre jellemző, de ugye a kérdés úgy szólt, hogy hova nem jellemző, és akkor picit kikerekedett a szemem, de mondom, Kalocsára, de lehet, hogy még csettintettem, és hogy Kalocsára. Azt mondja a tanár úr, hogy igen, mert csak Erdélyre, mondom, uram, én tudom, de ő úgy kérdezte, hogy jó, szóval már ilyen nagy lovon ültem, mert éreztem, hogy ott már nincs baj. Tudod? Jól esett, igen. És hát kötösre is végeztem.
6: Milyen élményeid vannak egyébként a táncművészeti főiskoláról? Hogy telt az 5 év, 4 év? Akkor még nem tudom.
5: Akkor 4 év volt, és akkor utána egyetemi változtatták, és akkor le kellett tennem még 1 év mesterképzőt. Ott is volt egy. De hát ott egy felvételi elbeszélgetés volt. Ott azért csúnya lett volna, ha nem vesznek föl, mert akkor azért
6: az ott egy már olyan tapasztalatod volt
5: hát
6: akkor
5: igen,
6: már.
5: Igen, hogy... meg azért gondolom, hogy akkor elvész, mert akkor egy szakiskolában nem taníthattam volna tovább, akkor igen. Se, tehát azért jó, hogy fölvettek. De ott tényleg elbeszélgetés volt. Milyen élményeim vannak? Hát, engem, mint kis központi művész együttes beli táncost,

0: iskolán, hogy nagyon-nagyon kevés, de volt klasszikus balettóránk, és abból vizsgáztunk is.
1: És hát ez ott, az alapja mindennek.
0: Hát igen, és ott meg ők véreztek el sorban. Aha. Jöttek ott ám a vizsga előtt, hogy mi az a, és bocsánat, de furcsában, hogy mi az a Baman, mondom, az nem Baman Radu, hanem Batman Tandü. Tehát, hogy tudod, ilyen szinten, és amikor például itt a rumbát tanultunk, és párban kellett improvizálni, akkor minden lány engem keresett meg. Hmm. És akkor nekem olyan keserű élményem az, hogy amikor autentikus táncokból vizsgáztunk, akkor én kérdeztem, mert nem tudtam megjegyezni, hogy annyi fajta verbunk van mondjuk, vagy gyimesi kettős jártatója, sírülője, amik nagyon egyszerű dolgok, technikailag nekem abszolút, mert elég képzettnek tartom magam, ugye Somogyi Tibor
1: által. Igen, így van.
0: Úgy érsz, hogy nem nehéz dolgok ezek, csak meg kell egyezni, hogy ez most a gyimesi kettős járta, ez most a kis küllőmenti, nem tudom mi, amit még egyszer mindig elmondom, hogy ne, abszolút nem nézem le. Csak a mi tanulmányaink sokkal sokrétűbbek voltak. Tibi bácsi mit mondott? Alkalmassá kell tenni a testünket arra, hogy mindent megtanulunk. Tehát nem voltunk olyan mélységekben, mint ők abban nagyon jók voltak, de máshoz abszolút nem értettek. Még egy mondatot erről, hogy egy abszolút jól érzem magam ebben, hogy én sokfajta dolgot tanultam, mert még a mai napig is hívnak, Laci, egy operett műsorra el tudsz jönni, egy musicalbe be tudsz állni, aki csak autentikus néptáncot tanul, az nem tudja ezeket megcsinálni. Uh-huh. Tehát a sokszínűség az szerintem abszolút előnyére válik az embernek, hogyha sok dolgot csinál.
1: Nagyon érdekelne, hogy szerinted milyen hatásai lehetnek a táncnak a gyerekekre? Tehát nálad, mint ahogy elmondtad, hogy például beszédhibáid voltak, és a tánc egészen megváltoztatta az életedet, és eltűntek hirtelen ezek a beszédhibák. Ez tipikus? Tehát szokták mondjuk így kezelni, így gyógyítani a beszédhibákat?
0: Ja, az, hogy táncterápia, igen, az abszolút létezik. Abszolút, aha, létezik. Többször megnéztem egy japán dokumentumfilmet, ahol idős korúakat három csoportra osztottak. Az egyik csoport 2 hétig minden nap pingpongozott mondjuk 1 órát. A másik csoport kirándult 1 órát, a harmadik, idézőjelben mondom, a táncolt 1 órát. Tehát szólt a zene, és a nénik, bácsik táncolgattak. Ugye előtte megmérték a vérnyomásukat, a kísérlet előtt úgymond, és utána is. Mindegyiküknek sokkal jobb lett az értéke, és sokkal jobb értéke lett azoknak, akik táncoltak. Ez csak egy egyszerű kísérlet. De hagyd mondjak még egy példát. Mi minden évben csinálunk egy gólyatábort az említett Pest Erzsébeti Technikumban, ahol mozgáskultúra órát is tartok, és gólyatáborba jönnek a 9-es gyerekek. És valamelyik évben jött egy 100-valahány kilós 14 éves fiú, a rasztahaj, de nagyon nagy fazon volt a srác, és észrevettük, hogy bár majdnem leszakadt alatta a színpad, de iszonyú tehetséges. Nagyon, tehát nagyon jó, és tetszett neki a dolog. És tudod, én láncok lógtak a gatyájából, minden, ki volt lukasztva a füle, és a halál értelmes srác, tudott angolul, szóval egy nagyon nagy fazon, ezt így szoktuk mondani, egy fazon. Úgy képzeld el, hogy ma a Táncművészet Egyetemre jár, lefogyott, nem tudom hány, tehát abszolút jó, mit tudom, 85 kiló, azt hiszem, vagy 90, magas, jóképű, gyúrni jár, és a Táncművészet 1000 fellépése van, és szóval ez egy olyan átváltozás. Ja, és igen, ő mesélte, hogy amikor hazament, a gólyatáborból hazament, és otthon előadta, hogy anyu, apu, néptáncolni fogok. Hát azok dobtak egy hátast, mutatok ilyen, hogy te fiam, aki, hát hogy ugye rockzenét, ha heavy metalt hallgatott a srác, és utána meg elkezdett néptáncolni nálunk. Szóval igen, vannak ilyenek, és nem kevés.
1: Szóval valahogy ugyanúgy, mint a zene is fejleszti a gyermekeknek a gondolkodását, akkor ezek szerint a tánc is egy ilyen fejlesztő terápia lehet.
0: Abszolút.
1: És milyen adottságok kellenek ahhoz, hogy valaki jó táncos legyen? Hajlékonyság? Akkor ezek szerint mondjuk testalkat az nem feltétlenül.
0: Nagyon érdekes ez. Meg Tibi bácsihoz kanyarodok vissza, jó? Volt egy olyan fiú, akit a vizsgabizottság éve, majdnem minden évben ki akar tenni. Kvázi, hogy annyira nem tehetséges. Tibi bácsi meg a maga módján mindig egy horkantott, hogy várjunk még, én kihozom belőle a fel. És profi táncos lett a fiú. Tudod? És nem lett rossz. Nem ő lett a világ legjobbja.

0: de jártam Franciaország, és szólókat kapott, mert akarnok volt. Tehát itt visszatérek arra. Szerintem a legfontosabb az, hogy akarjon valaki, és a saját magam példából is azt mondom, azt is mondtam, hogy nem tartottam magam én tehetségesnek. A ritmus érzékem jó volt. Természetesen az adottság, tehát az, hogy hajlékony legyen, az leginkább a balettban nagyon fontos lenne. Tehát ez tény. Néptáncos járt, tehát ezek, de ezek adottságok, amit lehet fejleszteni, azért hajlékonyságot is lehet bizonyos fokig. Mondjuk nekem soha nem volt meg a spárgám, bevallom itt az eddig rádióban, soha nem volt meg a spárgám, de nem arra, csúnya szóval élve, nem arra használtak. Tehát én nem spárgaugrásokat csináltam, hanem forogtam, mint a 30-at, nem viccelek, 30-at, jó? Tehát mindenki azért arra orientálódott, ami úgy jobban mennek, azt jobban szereti gyakorolni mindenki, sajnos, ami jobban megy, de természetesen azért jó, hogyha hajlékony valaki. Én azt mondom, hogy a ritmus érzéke nagyon fontos. Hát ez az elengedhetetlen.
1: És hogyha valaki ezek után kedvet kapott fiatal korában ahhoz, hogy táncoljon, és a következő néhány évet vagy évtizedet arra szánja, hogy akkor ezzel foglalkozzon, hivatásszerűen akár, akkor milyen lehetőségei vannak később? Mert zenészként nyilván a zenésznek a lehetőségeit látom, de a táncosoké számomra egy picit homályosabb.
0: Igen, ugye mindenkiből nem lehet táncpedagógus, mert azért több táncos van, mint mindenkiből nem lehet foci edző, ugye, focizás után. Tehát én azt mondom, mint tapasztalt, tényleg idős táncos, hogy azért jó, hogyha valami más szakma után is néz. Tehát, hogy közben képezi magát, az a legjobb, de hogyha annyira érzi, hogy benne van a csí ahhoz, hogy ő tanítson, akkor szerintem megtalálja a módját, hogy hol tud tanítani. Tehát, hogyha valaki olyan tehetségesebb, és érzi magában az akaraterőt, és szereti a gyerekeket, annyira szereti a táncot, én szerintem van. De hogy hol tudja, bocsánat, kérdésed az volt, most például, hogy tudja magát fejleszteni, most...
1: Hát és érvényesülni, tehát milyen lehetőségek vannak?
0: Hát a Táncművészeti Egyetemen, ahol említettem, ez a srác is most oda jár, ott ilyen 3+2 éves képzés van, ami azt jelenti, hogy 3 év alatt kap egy diplomát 3 év elvégzése után, mint úgy tudom, tánckari asszisztens. De...
1: Ez a bachelor diploma tulajdonképpen, ez igen, a BA.
0: Igen, igen, igen, igen. De ezt szakmai körökből hallottam, hogy ebben így még tanítani nem taníthat.
1: Így van.
0: Tudod? Tehát, hogy ez egy kicsit olyan, hogy van is diplomám, de nem tudom igazából úgy használni. Tehát,
1: zenészeknél ugyanez van, igen? Egyébként. Igen,
0: akkor,
1: igen, igen, igen.
0: Akkor jól tudjuk. És akkor még 2 évet el kell végezni ahhoz, hogy megkapja a táncpedagógusi diplomáját. De én úgy gondolom, hogy nagyon sok, tehát vidéken is, mert nekem is jönnek a úgymond felkérések, vagy reklámok, hogy keresünk tánctanárt, mert például sok iskola van, mint ahol én is tanítok Pesterzsébeten, ahol a testnevelés óra egyike helyett, ugye, oda-oda mehet. Tehát azért én úgy gondolom, hogy meg tudja találni magát, most nem biztos, hogy egy hivatásos együttesben, de hogy tanfolyami, vagy ilyen általános iskolai, vagy középiskolai szinten, ahol nem táncművészeket képeznek, nem papírral rendelkező táncművészeket, szerintem még el tud helyezkedni.
1: És hát természetesen azért hasonlóképpen a zenészekhez nyilván azért a külföldi karrier is egy táncos előtt azért nyitva áll, hiszen ez is egy olyan univerzális nyelv, mint a zene.
0: Igen, igen. Tehát és vannak én. Na most nem nekem jönnek a felkérésre, csak én nagyon sok tanítványom van, akivel hát úgymond ilyen foglalkozom, tehát tudom, hogy merre jár a világban, és most is indul január 1-én egy ilyen németországi, ausztriai, belgium turné, ahol 4-5 pár megy énekesekkel, úgy tudom, én ebben nem látok pontosan bele, de szóval vannak lehetőségek, és olyan képzéssel, akiket én ismerek, őket simán felveszik.
1: Tehát azért van szükség táncosokra, és vannak lehetőségek. Igen. Visszatérve egy az iskolarendszerre, ugyebár, ha jól sejtem, akkor heti 5 tornaóra kötelező, igen, általános, igen, iskolába, és akkor abból talán 2 kiváltható valamiféle mozgáskultúra gyakorlásával, amit tulajdonképpen akkor te is csinálsz.
0: Igen.
1: Tehát erre minden iskolának van lehetősége, és szerintem ez egy fontos dolog egyébként, hogy ne csak a testnevelés órát helyezzük előtérbe, hanem a művészetnek ezt a szeletét is, ami a táncot öleli föl.
0: Én szerintem az alapvető európai most nagy szavakat fogok mondani, de tényleg egy művelt embernek szerintem hozzátartozik egy kicsit az, hogy meg tudja mozdulni mondjuk egy keringőre. Nem kell, hogy ő legyen a Szávária táncverseny győztese, de hogy azért, hogyha szól egy zene, akkor azért meg tudja mozdulni. Tehát a tartása olyan legyen, ha más nem mondok. És több tanítványom volt már, akivel találkoztam, amikor már leérettségizett, elment ebből az iskolából, a Pest Erzsébetiről beszélek, tehát ahol nem táncművészeket képezünk, találkoztam vele 5 év múlva az iskola előtt. És jött oda, hogy képzelj, tanárból, most voltam egy bába, és polkáztam, és olyan jól esett, mert azt is tanítottam neki például. És azért olyan jó érzés, tudod, hogy néha, de már azért egyre több volt olyan, aki visszaemlékszik, hogy múltkor lejött az igazgató helyettes órát látogatni, ez ilyen kötelező jelleggel. És lejött, és utána ott megkért egy pár gyereket az óra után, hogy maradjanak ott. Én kérdeztem tőle, ki menjek? Azt mondja, nem marad nyugodtan. A gyerekeket megkérdezte, hogy ti hogy érzitek? Őszintén mondjátok meg, ez a mozgáskultúra jó, hogy van, jó, hogy nincs, így nem? És minden olyan jól esett, mert a gyerekek nem hiszem, hogy azért, hogy nekem jót mondjanak, mert általában tetszik nekik ez, amit csinálunk. És én nem vagyok ilyen egy ilyen autokrata vezető. Most ez hülye hangzik, hogy egy tanár azt mondja, nem autokrata. Szóval én azért picit próbálok idomulni hozzájuk. Tehát nem, tudod? Tehát, hogyha van olyan, hogy jazz dance-elünk, hát tudod, amikor kivetít, van egy nagy vetítőnk, és akkor a YouTube-on mennek ilyen videók, és akkor azt megtanuljuk. Például van ilyen, de most nem az... Ritkán, de hát amikor már... Érted? Tehát, hogy próbálom oldani. Ezek
1: ilyen divatos dolgok
0: mostanában. Igen, persze. Tehát, még én is megtanulom a TikTok videót, és ez nekik tetszik, hogy sokkal demokratikusabb az óra. Na, a lényeget még nem mondtam. És kérdezte az igazgató helyettes hölgy, hogy mit szóltok, hogy van ilyen óra. És tényleg egybehangzóan azt mondták, hogy olyan jó egy stresszes matek után lejönni, szól a zene, tanár úr, jó fej, de így, és olyan jó volt, én ott olvadoztam.
1: Hát,
0: úgyhogy jó. Persze, természetesen szinte minden osztályban van olyan, aki annyira visszafogott, erre nekem nagyon kell figyelnem, hogy tudod, tényleg van olyan, hát tudod, sajnos egyre több ilyen esen is gyermek, meg minden. Szóval sajnos, és aki szinte beáll a sarokba, és akkor nem mer megmozdulni. Na most azokkal, mint a hímes tojással úgy kell bánnom, tudod? Igen. És a legnagyobb érték az, ezt mindig elmondom az értekezleteken is, amikor a gyerek egy-két hónap, akár egy-két év alatt kinyílik, érthető, hogy mondom, lelkileg, és megmer moccani, megmeri fogni a másik kezét egy olyan táncba, vagy a vállát. Tehát ez az nekem a csúcs. Komolyan, ebben a helyzetben, mert ugye ott nem táncművészeket képezünk. Ott az a lényeg, hogy legyen kis mozgáskultúrája. Úgyhogy ez nagyon jó.
1: Egy picit térjünk vissza most a Rajkóhoz, hiszen ez egy fontos szelete a beszélgetésünknek. Tehát 90 után egészen más volt az élet a Rajkóban, ahol a zenészek voltak ugyebár a zenekarban, és a táncosok voltak az iskolának a tánctagozatán. Azért ez a két pillér, ez mindig megvolt. Ma is megvan az iskolában, hogy a tánctagozat és a zenetagozat. Milyen tapasztalataid voltak az első időkből?
0: Hát tulajdonképpen a tánci és a zeneiskolának a kapcsolata, ugye, megmondom őszintén, leginkább olyankor találkoztunk mi komolyabban művészileg, amikor mondjuk egy évvégi bemutatót csináltunk, és ott a zenekar megtanulta azt a zenét, amit a tánckarra csináltunk, koreográfiát, annak a zenéjét, tudod? De maga a munka folyamat, hogy így mondjam, az iskolai munka, az ritkán adott alkalmat arra, hogy együtt, hát kivéve a gimnázium, ugye,
1: együtt tanultak, hiszen az osztályukban a közismereti osztályuk azok együtt
0: voltak. Igen, az együtt volt, de maga a próbák, a tánc és zenepróbák, azok azért külön voltak nagy részt, de hogyha készültünk egy bemutatóra, mert ugye mindig van évvégi bemutató, ahol a szülők is bejöhetnek, meg az általában a vizsgának a legjobb részeit tartalmazza. És olyankor.
1: Számomra ezek mindig nagy élményt testesítettek meg, hiszen amikor mondjuk a karácsonyi koncertek voltak, és akkor jöttek a modern táncosok, jöttek a néptáncosok, utána jöttek a jazzzenészek, a rajkósok, a kis rajkósok, valami hihetetlen produkciókat láttunk ott egymás után.
0: Aztán jött egy olyan kisfiú, emlékszem rá, akit te tanítottál zongorára.
1: Igen, utána jöttek a zongoristák.
0: Igen, és nagyon ügyes volt.
1: Tehát, hogy annyira színes az iskolának a felhozatala, tulajdonképpen a mai napig, hogy ritka az ilyen fajta iskola, az ilyen típusú iskola. Mi a helyzet manapság a tánctagozattal?
0: Hát manapság nagyon kevesen vannak. Ez a másik iskolában is, ahol szintén tanítok, a Budapest Táncművészeti Stúdióban, ott is érezhető, és tudom, hogy a Wallet intézetben is, hát mindenhol. Mostanában nem annyira hogy mondjam, ingerlő egy gyerek számára, hogy ő táncos legyen. Nem tudom, a zenei vonalon.
1: Zene ugyanez?
0: Ugyanez?
1: Egyébként teljes mértékben. Nem, sajnos középiskolákban, más középiskolákban is, és persze általában ez érezhető.
0: Hidd el, sokat gondolkodtam ezen, hogy vajon mi lehet. Miért? És olyan furcsán hangzik, de én nem azért mentem az iskolába, ugye, hogy külföldre utaznak. De azért akkoriban annyit utaztunk, úgy láttuk a világot, amikor volt piros útlevél, meg kék útlevél, és nem lehetett utazni nekünk. Az útlevelünk benn volt az együttesbe, az iskolába, és akkor mindig együtt mentünk valahova, de utaztunk mindenhova. Manapság mindenki ki tud utazni, ha van pénze. De lehet, hogy nincs igazam, hogy erről is van szó. Szerintem biztos, hogy benne van ez is, hogy már nem olyan, nem akkora élmény, nem olyan nagy dolog, hogy most kimegyünk Szlovákia vagy fellépésre.
1: Tehát ez is lehetett egy motiváció a táncosok esetében. Zenészeknél azt is tapasztalom, hogy azért zenész szülők már nem feltétlenül tanítatják zenére a gyermeküket. Tehát tapasztalják azt, hogy nagyon nehéz belőle megélni. És lehet, hogy ezért inkább azt mondják, hogy fiam, lányom, tanulj inkább valami szakmát, mint ahogy te is említetted, hogy aki táncos karriert képzel el magának, azért tartson maga előtt egy B-tervet is.
0: Hát igen, lesérülhet, ugye, meg azért rövid a karrier lehetőség. Tehát azért együttesben már én sem táncolnék ennyi idősen, nem tudnék. Rövid táncokat el tudok táncolni jól, úgy gondolom, de egy 6 perces, mondjuk egy cigánytáncot, azt már kiköpném a tüdőmet.
1: Hogy látod egyébként a műfajnak a jövőjét? Tehát akár itt a cigányzenét, a cigánytáncot, a néptáncot úgy általában.
0: Nagyon sokan megújítják már. Én most leginkább a néptáncról beszélek. Összességében a táncművészetnél meg azt látom, hogy nagyon a modern tánc irányába halad. Ezekben a Rajkó együtt, a Rajkó iskolában is, és a Budapest Táncművészeti Stúdióban is úgy gondolom, hogy szinte a legtöbb az a klasszikus balett után, ami az alap, ugye azt azért nem, azt mindenki elismeri, a modern táncnak a világa. Talán azért, mert a színházakban az most jobban fut, megint csak ilyen furcsán fejezem ki magam, tehát annak most nagyobb a keletje, mint a néptáncnak. És én a zenészektől hallom, mondom, napi kapcsolatban vagyok velük, hogy ők se nagyon cigányzenére iratják be a gyereket. Még ha zenén, akkor mondjuk a klasszikusra iratják be, mert annak nagyobb jövőjét. De hogy miért, amikor emlékszel, beszéltünk arról, hogy a Dunapalotában te is láttad a műsort. Álva tapsoltak nagyon sokszor. És mégse. Ugye jó, mondok, eladták a Dunapalotát, de még sincs akkor. Ezzel kapcsolatban mondjak egy példát. Voltunk egyszer úgy Lengyelországban, hogy a rossz plakátot tettek ki a színházba, ők operett műsort vártak, és mi népi ruhát vittünk, népi műsorral készültünk. Ez már profi együttes volt, mondjuk 8-10 évvel ezelőtt. És szerencsére volt a ládánkban, amit kivittünk, valamennyi operett, mert operettnek tudjuk mondani a palotást is, meg egy valószínűleg keringő. És bemondták előtte, hogy elnézés, de szervezési okok miatt, és képzeld el, hogy ezért a legtöbb az néptánc volt, ugye, és volt mondjuk két ilyen operette-szerű. Tehát állva tapsoltak a végén. Úgy, hogy nem azt kapták, amit ők kértek. Ezt most bocsánat, hogy kitörtem.
1: De szeretik, akkor igény, igen, az van rá.
0: Miért mondtam ezt? Hogyha valakit már behoznak egy általunk, jó, most hagyd legyek már ilyen, hogy egy Rajkó műsorra nem akar bejönni. De oda citáljuk, persze viccesre mondom, és ülj be, nézd meg, nem fogod megbánni. És a végén tényleg legtöbbször állva tapsolnak. Szóval ezt nem értem én sem, nem vagyok olyan okos, hogy ezt megértsem. Furcsa.
1: És milyen irányba megy akkor a jövő? Mi lesz 5-10 év múlva? Hogyha nem ápoljuk megfelelően a kultúránkat, akkor hogy adjuk át a következő generációnak ezt a fajta tudást, értéket, hiszen ezek örök emberi értékek.
0: Így van. Gyönyörű mondatod volt, és igaz, teljesen ugyanígy gondolkodom, és erre megint mondok egy olyan példát, amit biztos nem csak én találtam ki. Említettem a gólyatábort. Ha mi ott a gólyatáborban egy autentikus zenével kezdjük, hogy édesanyám, miért is szültél egy 14 éves gyereknek, akkor a sírba hazaszalad. Ezt őszintén merem mondani. Olyan zenéket teszünk be neki, mondjuk egy nyokszot, ami egy kicsit azért népies, ugye, de abszolút nem autentikus. Ugye? És arra csinálunk, néptáncot táncolunk, ugyanúgy ilyen cifrát, hegyezőt, tehát népi dolgokat csinálunk, és a gyerek megszereti a mozgást, megszereti a tanárt, nagyon fontos. A Tibi bácsitól én azért loptam. Úgy loptam, hogy belém ivódott, belém égett az ő habitusa, tehát én sokan mondják, hogy én vagyok a kis Somogyi, hát ez a legnagyobb dolog, de mondjuk gúnyosan mondják, de akkor is. Tehát belém égett az, hogy hogy kell tanítani. Biztos nem vagyok olyan, mint ő, de én Berzsenyi Laci vagyok, de imádnak a gyerekek, ezt minden nagy képviselő nélkül mondhatom. Ez a srác, ez a 120 kilós fiú, ez is úgy tisztel, és az ő szülei is minden. Na, a lényeg az, hogy tehát nem, tehát meg kell változni a tanítási módszernek is. Nem kezdhetem azzal, hogy édesanyám, ami gyönyörű. És amikor, hagyd mondj fejezem, amikor már a gyerek megszereti, és ez nem hosszú idő, a golyatáborból úgy kell, hogy hazamenjen, hogy ő néptáncolni akar. És még nem tudja, hogy a harmadik próbán berakjuk neki ezt a zenét, és hallgass meg, milyen gyönyörű, most erre csináld a cifrát. Érted? És akkor már ott marad, és most is kirázott a hideg, mert tényleg így van. Hogy akkor ő már nem fog elmenni, ha megszereti a légkört, megszereti a tanárokat, a hölgyet is, akit említettem, meg engem, akkor ő már fog járni. Ezek csoda dolgok, ezek a legszebbek a tanításban szerintem.
1: És nagyon fontos, nagyon felelősségteljes, én azt gondolom, hiszen tényleg a mi feladatunk az, hogy ezeket az értékeket közvetítsük minél több gyermek számára, és eljusson hozzájuk azért, hogy utána ők is ezt tovább tudják adni. Visszatérve egy picit a táncművészetre, sok fele jártál a világban, Rajkóval, Rajkón kívül is. Elmesélnél nekünk valami olyan élményedet, ami úgy meghatározó volt?
0: Annyi van, és hát ez bejártam a világot, tényleg bejártam, mert a Rajkóval voltam a legtöbbet. Tehát szóval, de, hát most mondok egyet, ugye mondjuk Ausztráliában, amikor kimentünk, hát az valami, ott a koalamacit a kezünkbe adták. Ez így nem, most már elmesélve nem is akkor a dolog, mert kimehetsz Ausztráliába, ugye, ha van pénzed, mint a, de akkoriban a kommunizmust építettük, nem az ausztrál repülőjegyet, tehát hogy februárban jöttem haza, ez egy ilyen vegyes dolog, februárban hazajöttünk, és várt a behívó katonaságra. És itt akkor éppen hó volt, utána lehetne, azt hiszem 84-ben voltunk. És az a kontraszt, hát ugye csoki barnál jöttünk haza, és én megmondom őszintén, hogy akkor a tisztek, akik voltak fogatlan, általában alkoholos befolyásoltság alatt, olyan buták voltak, hogy a nevüket nem tudták. Bocsánat, ez, akkor ez így volt. Mi egy munkásszázadba kerültünk, de tudtuk, hogy csak a kiképzés lesz meg, és utána, mint mi, mint említettem, volt csókosok vagyunk, ugye akkor még kiszközpont, és de tudtuk, hogy a kiképzés megvan. Tehát olyan kontrasztokat éltünk meg, hogy megjöttünk Ausztráliába, a Bondi Beach-ről emlékszem a nevére, és valami csodának éltük meg. Szinte, most magamnak mondok ellen, ugye fiatalként szinte már természetes volt, hogy utazunk, de akkor is egy csoda volt. Visszagondolva még nagyobb csoda. És az a kontraszt, hogy utána a hóba katona tegye szét a lábát, hogy a géppisztoly ne üsse le a vállát, és őt ott rugdalt, nem erőből, csak úgy helyezgett a lába. Hát ez valami borzalmas volt, de tudtuk, hogy mi még úgy is vagyunk külföldön, és nagyon sokszor abból az emlékből táplálkoztam lelkileg, hogy kibírom én ezt, hogy sok primitív ember vesz körül, de én tudom, hogy nem ide való vagyok, bocsánat, hogy ezt mondom, de tényleg nagyon, nagyon furcsa, ez eleve pacifista, vagy nem géppisztoly, gyűlöltem az egészet. És de tudtam, hogy rövid lesz. De az így az utakról nagyon sokról tudnék. Tehát olyan, nem csak, hogy gyönyörű helyeken voltunk, hanem például Párizsban minden évben felléptünk a párizsi Salle Player koncertteremben. Hát az egy elég illusztris hely, és ott is hatalmas siker. Mondjuk ott nem néptánca, hanem az említett Schraub zenekarral, ami egy, ott az egész zenekarnak, meg nekünk is egy ilyen státuszszimbólum volt, hogy a párizsi Szárplejjelben lépünk föl, tehát ezeket. De ugyanolyan énvé volt, hidd el, Andris, hogy őszintén mondom, amikor mondjuk, mit tudom, ilyen karancs lapújtőn a művelődési házba felléptünk, és a ugyanolyan korú kislány, ugye még úgy értem, voltunk 16-17 évesek, és jött, és emlékszem, a cipőjébe bele kellett írnom a nevem. Kézzel, milyen szerelmek szövet.
1: Hát a rajongás.
0: Ezek olyan klassz dolgok voltak. És még be volt fagyva a csapba a víz. Nem volt fűtés az öltözőnkben, szakadt rólunk a víz. De ezek jó élmények. És akkor is nevet értünk ezzel. Tehát nem úgy értük meg, hogy üdönöm, tudod, más világ volt. Tényleg, ezt annyit mondjuk, hogy már tényleg más volt.
1: A Rajkó Művészegyüttes, illetve annak a felettes szerve, hogy így mondjam, a KISZ Központi Művészegyüttes egy hihetetlen gyűjtő volt. Abból a szempontból, hogy nagyon különleges tánccsoportok, zenés csoportok is voltak ott, a rajkósokon kívül természetesen. Kik azok a táncművészek, akiket feltétlenül megemlítenél, akár az utóbbi évtizedekből, akikkel együtt dolgozhattál, akikkel együtt voltál ott az épületben?
0: Uh-huh. Hát vannak nevek, hát az Állami Népjegyüttesnek a megalapítója, Rábai Miklósnak a felesége, Lia néni, ő tanította az úttörő tánckar egy-két csoportját, és Vadadi Ágnes is, ő is az úttörő tánckarban is tanított, és az amatőr tánckart is tanította, és hát az egész amatőr tánckarnak a vezetője, őt már azért említettük, azt hiszem, Szirmai Béla volt. És természetszerűleg, amikor a KISZ Központi Művészegyüttesnek volt mondjuk egy 25-30 éves jubileumi műsora, egy nagy színházban, teszem föl a Víg Színházban, ott voltunk, azt tudom, akkor az összes együttesbeli koreográfus együtt dolgozott, és egy-egy számot vagy külön-külön csináltak, vagy teljesen összedolgozva. Tehát ez egy nagyon szép időszaka volt ilyenkor az együttesnek. De ezek, tehát Szirmai Béla volt a vezetője az amatőröknek, és Lia néni akkor már nagyon idős volt, szerintem 70 is lehetett, de imádták a gyerekek, kitűnő tanárnő volt, és Vadadi Ágnes, aki ugyanúgy csapásolt és tekerte a lábát, szerintem 60 évesen, mint a fiatal fiúk.
1: Béla bácsi még akkor is tanított, amikor én oda kerültem 2005-ben.
0: Igen, ő is sokáig. Hát, igen, ő nem is ment nyugdíjba, úgy tudom, hanem őt hát elvitte egy szörnyű betegség, igen, sajnos.
1: Mit üzennél egy fiatalnak, egy tizenévesnek, aki arról álmodozik, hogy táncművész legyen?
0: Mit üzennek? Nagyon sok akaratot, és imádja, tehát nézzen olyan táncokat, ne csak olyat, amit ő szeret, hanem ami világhírű, ami nagyon-nagyon jó. Engem például az nagyon feldob. Én már 62 éves vagyok, Andris. De én, ha megnézek egy olyan videót, akár egy klippet, amiben olyan táncosok vannak, az olyan energiát ad, ugyanúgy megmozdul az izmom rá. Jó, sok mindent csináltam. Akarjon, szeresse. Az egész életet szeresse, és akkor fogja szeretni a táncot.
1: Hát nem. Ebből is látszik a rajongásod egyébként a tánc iránt, a táncművészet iránt, a mozgás iránt, és az, hogy tulajdonképpen ez határozza meg az életedet. Egy táncos, én azt gondolom, hogy csak így lehet nagy, csak így teljesedhet ki, hogyha ebben éli meg az életét, mint ahogy egy zenész is egyébként. Ez nagyon hasonló. Ez a
0: két
1: szakma, két hivatás ebből a szempontból. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál és beszélgettél velem. Egy nagy élmény volt.
0: Nekem is így, köszönöm szépen.
1: Köszönöm. Várlak vissza természetesen később.
0: Jövök. Köszönöm.
1: Bersenyi László, magyar ezüst érdemkereszttel kitüntetett néptánc pedagógus volt a mai vendégem, aki a Rajkó Művész Együttes koreográfusa és a Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Pesterzsébeti Technikumának oktatója. A beszélgetésünk második részében mesélt nekünk a Rajkó Művész Együttes tánckarának történetéről és a szakmai életének kezdetéről. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon.
2: A Rádió D kulturális műsora.
3: Tarts velünk minden hétköznap.
2: Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak.
1: Hey, gyertek fiúk, most a rádióba! Hey, reggelig szól nektek a diknóta!
0: 100.3 Rádiódik. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádiódik. Süss fel nap! Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigány származású híres ember, akiről egy süteményt neveztek el, nem más, mint Rigó Jancsi. A róla elnevezett csokoládés sütemény, a Rigó Jancsi, ma is a magyar cukrászat egyik legismertebb klasszikusa. A sütemény története azonban sokkal több egy egyszerű receptnél, egy romantikus, botrányos és nemzetközi visszhangot kiváltó szerelmi történet emlékét őrzi. Rigó Jancsi élete és felemelkedése. Rigó János, vagy ahogyan a világ ismerte Jancsi, 1858-ban született Magyarországon. Cigányzenész családból származott, és már fiatal korában kitűnt rendkívüli hegedű játékával. A 18. század végén a cigányprímások Európa szerte nagy megbecsülésnek örventek, hiszen a magyar cigányzene különleges hangulatával meghódította az arisztokráciát és a polgárságot egyaránt. Rigó Jancsi nem csupán tehetséges zenész volt, hanem karizmatikus személyiség is. Jóképűnek tartották, elegánsan öltözködött, és nagy hatással volt a közönségére. Zenekarával bejárta Európa számos nagyvárosát, fellépett előkelő éttermekben, szállodákban és bálokon. Hírneve egyre csak nőtt, míg nem élete olyan fordulatot vett, amely örökre beírta a nevét a történelembe. 1896-ban Párizsban egy elegáns étteremben muzsikált, amikor a vendégek között ott ült egy belga hercegné, Clara Ward. A fiatal nő amerikai milliómos családból származott, és házassága révén belga nemesi rangot viselt. A korabéli beszámolók szerint Clara rendkívül szép és feltűnő jelenség volt. A legenda szerint Rigó Jancsi játék közben észrevette a hercegnét, és külön neki kezdett muzsikálni. A zene, a romantikus hangulat és a prímás sármia mély benyomást tett Clarára, rövid idő alatt szenvedélyes szerelem bontakozott ki közöttük. Kapcsolatuk hatalmas botránynak számított, a 19. század végének Európájában elképzelhetetlennek tartották, hogy egy arisztokrata nő elhagyja férjét egy cigány származású muzsikusért. Clara azonban fittyet hányt a társadalmi elvárásokra, elvált férjétől, és Rigó Jancsival kezdett egy új életet. A szerelmi történet hónapokon keresztül a korabeli újságok címlapjain szerepelt. Európa szerte beszéltek a különös párról, egyesek romantikus hősként tekintettek Rigó Jancsira, aki zenéjével és személyiségével meghódított egy hercegnét, mások pedig megbotránkoztak az esetem, mert sértette a kor társadalmi normáit. A pár több országban is megfordult, fényűző életet éltek, és szinte mindenütt kíváncsiság övezte őket. Nevük összefonódott a romantikával, a társadalmi korlátokkal való szembeszegüléssel. A legismertebb történet szerint egy budapesti vagy pesti cukrász készített egy csokoládés süteményt a híres szerelmes pár tiszteletére. A desszert gazdag csokoládékrémből, kakaós piskótából és csokoládé bevonatból állt, ami akkoriban különösen elegánsnak és luxusnak számított. A sütemény a Rigó Jancsi nevet kapta, mert a cukrász úgy vélte, hogy a romantikus történet tökéletesen illik ez a különleges édességhez. A desszert gyorsan népszerű lett, és hamarosan a monarchia számos cukrászdájában megjelent.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádiódikben. Rádiódikben.
1: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.

0: Ez volt a Roma Folk.
1: Holnap reggel 6 órától ismét felcsendülnek az ikonikus folklorzenék.
0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
0: Szityúvász Losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dick-en.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando! Most már egészen jól beszélem a lovárit, szerintem. Most már nagyon sok mindent értek, most már tudom a többes számot is, hogyan kell mögé tennünk, hogyha valaki nem hallotta volna még, akkor általában egy A betűt, a nagy többségben A betűt teszünk a szó mögé, mint a magyar nyelvben a K betűt, a K hangot. Ez a többes szám, és most a testrészeket tanuljuk, amit lehet, hogy megint csak többes számba fogunk tenni.
2: Így van, hiszen a mai nap folyamán azt fogjuk megtanulni, hogy fog és fogak, és úgy van a fog cigányul, hogy dand.
3: Dand.
2: És akkor hogy van a többes száma?
3: Danda. És igen. Akkor mi a dandó?
2: A dandó az egyes számba, hogy egy fog. Igen, csak az egy ilyen kis becédés. Mint igen, mert mellett, ezt már fogacskám.
3: Aha, mert ezt már hallottam, hogy a dandó.
2: Igen. Ugye? Igen, hogy az fáj.
3: Igen, arra panaszkodnak. Igen. Na, igen. Nagyon tényleg, annyi mindent tanulok Ármándó, remélem, hogy a hallgatók is folyamatosan fejlesztik a lovári cigány szókincsüket velünk.
2: Bízunk benne. Szityú aszlos esza?
3: Tanuljunk örömmel.
1: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi.
0: Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked.
4: 2026. június 18-a csütörtök 7 óra van. Jó reggelt kívánok! Ez a Rádiódik Roma híradója, Patai Anna vagyok. Balog József megismétli a koncertjét. Balog Rodrigo, nem vagyok áldozat. Roma focistákról.
0: Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Április 23-án különleges koncertre készült a Danubia zenekar. Két zongora verseny a legnehezebbek közül, két szólistával. Brahms d-moll koncertjét Demény Balázs, míg Rachmaninov szintén d-moll kompozícióját Balog József vállalta. Mindkét mű közel áthidalhatatlan technikai problémákat halmoz fel. Fejben tényleg ketté kell szakadni, annyira mást kell a jobb és a bal kéznek játszania, ha egyszer az anatómiai lehetetlen már legyőztük. És mindez mit sem ér, ha csak a hangok születnek meg, a zene nem. Sőt, ha nincs zene mögött a művész, akivel és aki miatt, ez az egész a színpadon megtörténhet. A koncert főpróbája lement, de az esti koncerten Balog József már nem játszott. A hangverseny második félidejében megváltozott műsort játszott a Danubia Hámori Máté vezényletével. Az ügy részleteiről kérdezték az érintetteket. Balog József azt mondta, nem érezte jól magát. Fájt a bal keze, nagyon megijedtek, nehogy valami komolyabb probléma legyen. Végül nem találtak semmit. Valószínű, hogy a kimerültség okozta. Ha őszinte akarok lenni, akkor az elmúlt 20 évet nem lehet nyomtalanul kitörölni. Valószínűleg ez csúcsosodott ki. Következményeként annak, hogy ez a Rachmaninov tényleg az egyik legnehezebb versenymű a repertoárban. Amúgy is nagyon nehéz időszakom volt, bár mondjuk nekem sosincs könnyű időszak, ez sem volt nehezebb, mint egyébként, csak kimerültebb voltam a szokásosnál, nagyon jól felkészültem, aztán elvittek. Megvizsgáltak, de hála Istennek nem találtak semmilyen szervi bajt, azt mondták, lehetett egy szívérgörcs, vagy hasonló, és azt, hogy este már ne játszak, mert ha ez a fajta stressz most ilyen dolgot okoz, akkor inkább ne üljek ki este. Akkor úgy döntöttünk, hogy nem játszom, de nem vagyok az a típus, aki megfutamodik, úgyhogy úgy döntöttem, minél hamarabb ki kell javítanom, és akkor már nem csak ezzel, hanem két versenyművel. Magyarország egyik legfoglalkoztatottabb zongora művésze. Ez az áprilisi ijesztő jel nem indított arra, hogy átgondolja a hozzáállást a zongorázáshoz, ahhoz az élethez, amiben élt. Balog József elmondta, ez nem egy olyan szakma, amit körülbelül napi 6-8 órán keresztül gyakorolsz, és több mint 40 éve. Ő 43 éve zongorázik, és most 47 éves. Ezt nem lehet felületesen csinálni. Abban tudsz talán okos lenni, hogy miket válasz el, de ezt nem lehet sokkal könnyebbre venni. Tehát ebbe, idézőjelben, vagy belehalsz, vagy nincs értelme. Nyilván nem kell szó szerint belehalni, de nagyon nem értékeltem át az életem, mert nincs mit. Vigyázni kell magamra, de hiába mondom magamnak, hogy kevesebbet kell dolgozni, mert úgysem fogok. Talán azt a részét kell elengedni, hogy mindent ennyire lelkiismeretesen vegyek, de azt sem tudom, mert ha valamit elvállalok, akkor abban mindent beleteszek. Ez egy életforma, nehéz átértékelni. Ezt vagy csinálod, vagy nem. A júniusi végi koncerten a Rachmaninov mellett egy Beethoven koncertet is játszik. Balogh József elmondta, nagyon-nagyon-nagyon régi kapcsolata van a Danubiával, Máté az egyik legjobb barátja. A zenekar tagjai gyerekkoruk óta ismeri, és nagyon nem volt jó élménye, hogy pont ezzel a zenekarral történik ez meg, ami megtörtént. Máté egyébként példaértékűen kezelte a helyzetet, amit nagyon köszön neki. De szerette volna ezt a dolgot kijavítani, nem tehetek róla, de mégiscsak én voltam ott, aki nehéz helyzetbe hozta őket. Felajánlottam, hogy adok egy koncertet, amin én játszok végig, tehát ne kelljen még külön műsorral készülni, hanem játszom két zongoraversenyt. Nagyon szeretem ezt a Beethoven zongoraversenyt, tulajdonképpen egy jutalomjáték lesz, nagyon szép lezárásaként. Az ő és az én évadomnak is. Nagyon várom már a koncertet. Mondta el. Alog Rodrigo, nem vagyok áldozat. Ha akarok valamit, el tudom érni. A Roma Színház helyzetéről, társadalmi mobilitásáról és gyermekkori tapasztalatokról és az áldozati szerep elutasításáról beszélt Balogh Rodrigo rendező, drámapedagógus, a Független Színház Magyarország alapítója és művészeti vezetője az Egyik Rádió Dobszerda című műsorában. A Váradi Júliával készült beszélgetésben Balogh elmondta, társulatukat interetnikus színházként határozza meg, ahol a résztvevők származása helyett a közösen megélt tapasztalatok és az ezekre adott művészi válaszok kerülnek előtérbe. A Roma Hősök Fesztivált 2017-ben indították el, azzal a céllal, hogy roma drámai hősöket és történeteket mutassanak be. Balogh szerint attól válik hőssé, hogy döntést hoz, beleáll egy ügybe, felelősséget vállal, és a kudarc után is megpróbál talpra állni az illető. A rendező arról is beszélt, hogy a magyar színházi világban hosszú ideig sztereotíp módon ábrázolták a romákat. Úgy fogalmazott. A színházi szektor erősen diszkriminatív, amit a roma szerepek szűkössége, a nők lehetősége és az előrelépést korlátozó üvegplafon is jelez. A Független Színház előadásai gyakran több száz fiatal személyes történeteiből épülnek fel. A társadalmi mobilitásról szóló Kenyérfa csúcsa című produkció előkészítése során közel 300 fiatallal dolgoztak együtt. Több egyetemista lány arról számolt be, hogy tovább tanulásuk érdekében ki kellett lépniük egy őket visszatartó párkapcsolatból. Az előadások után a nézőkkel közösen beszélik át a felvetett kérdéseket, mivel Balogh Rodrigo szerint a traumákra való reflexió nélkül félbe maradna a munka. Saját gyermekkoráról elmondta, hogy a Somogy vármegyei Pamukon nőtt fel. Családját egyfajta hétköznapi, látszólag barátságos történet vette körül. Dolgosnak és tisztességesnek tartották őket, miközben folyamatosan érezték velük, hogy ők cigányok. Általános iskolásként egy tanára megpróbálta lebeszélni arról, hogy érettségit adó középiskolába tanuljon tovább. Balogh felidézte azt is, hogy a környék roma gyerekei közül sokakat gyógypedagógiai intézménybe irányítottak. Szerinte ez nem jó lépés, hiszen ezekből az iskolákból alig vezet út a továbbtanuláshoz vagy szakmaszerzéshez. 13 évesen elveszítette mindkét szülőjét. Édesapja a rendszerváltás idején egy sérülés után kiesett a munkából, majd pedig problémákkal küzdött, édesanyja pedig súlyos vesebetegségben hunyt el. Balogh hangsúlyozta, hogy a sok roma és nem roma vidéki család életét egyaránt megrendítette a történet. A beszélgetés egyik központi gondolata az áldozati szerep elutasítása volt. Nem vagyok áldozat, egy olyan korban élek, ami a legjobb kor a világon, és ha akarok valamit, azt el is tudom érni, fogalmazott Balogh Rodrigo. Szerinte az áldozati narratíva megrekeszti az embert és a közösségeket is, miközben a múlt megismerése abban segíthet, hogy a jelen lehetőségeit tudatosabban használjuk fel. Farkas János ma is kezdő lenne. Roma klasszisok, akik beférnének a magyar válogatottba. A különböző korszakokat persze nehéz összehasonlítani. Más volt a játék tempója, az edzésmunka, a taktika, a felszerelés, na meg a pályák minősége. A tehetség, a játék intelligencia, a munkabírás és a gólérzékenység azonban minden korszakban felismerhető. Lássuk hát azokat, akik szerintük fénykorukban simán beférnének a mostani magyar válogatottba. Farkas János, a világklasszis, aki Brazíliát is megbüntette. Kivel mással kezdhetnének, mint Farkas Jánossal? Az 1966-os világbajnokságon Magyarország 3-1-re legyőzte a kétszeres címvédő Brazíliát. A liverpooli mérkőzés egyik emlékezetes pillanatában Farkas kapásból akkora gólt lőtt a brazil kapuba, hogy az több mint fél évszázaddal később is mutatják a futball történeti összeállításokban. Farkas 33 mérkőzésen 19 gólt szerzett a magyar válogatottban. Kiváló rúgó technikája, cselezőkészsége és pontos befejezései miatt a korszak egyik legjobb európai támadójának számított. Tagja volt az 1964-ben olimpiai bajnoki címet szerző magyar csapatnak, klubjával, a Vasassal pedig 4-szer nyert bajnokságot. Mai szemmel is támadó lehetne, gyorsan gondolkodott, kevés érintésből játszott, jól mozgott a védők között és szinte bármilyen helyzetből kapura tudott lőni. Szoboszlai Dominik előtt a támadó sor bármelyik pontján elférne. Farkas János esetében nincs hosszú vita a kerettagságról. Ő lenne a csapat egyik legnagyobb sztárja. Pisont István box-to-box középpályás, mielőtt beismerték volna a kifejezést. Pisont István az abszolút zongoracipelő volt, hatalmas munkabírásával lefutott bárkit, közben maradt ereje támadást építeni, labdát szerezni és a kapu elé érkezni. Már akkor is egy szuper középpályást játszott, amikor Magyarországon ezt a kifejezést még alig használták. A Honvéd meghatározó játékosaként 3 magyar bajnoki címet szerzett, később Izraelben is bajnok és közönségkedvenc lett. A magyar válogatottban 31 alkalommal szerepelt, Pisont játéka intenzitásra, fegyelemre és állóképességre épült. Visszatámadott, ütközött területet zárt, majd néhány másodperccel később már a támadást segítette. Pontosan olyan középpályás volt, akit az edzők szeretnek, az ellenfelek pedig nehezen viselnek. Egy szegény, 5 fős cigány családból indult Gádorosról, és a magyar futball egyik legsikeresebb roma játékosa lett. Roma identitásáról több interjúban is nyíltan beszélt, köztünk a rádiónkban is. A jelenlegi válogatott középpályáján is helye lenne, a legjobb éveiben alig ha lehetne kihagyni. Rostás Sándor, a jászsági Romárió. A 2019-ben mindössze 56 évesen elhunyt. Rostás Sándort a futball közegben jászsági Romárióként emlegették. Jász Jakó halmáról indult, játszott Szalnokon, Debrecenben és az újpesti Dózsában is. A lila fehéreknél vált az élvonal egyik látványos és veszélyes középpályásává. Gyors volt, technikás és kiszámíthatatlan.
1: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Közlekedési hírek.

0: Cornélia utca előtt, Prielle Cornélia utca elnevezéssel. A Közraktár utcában befelé a Csarnok tér előtt lezárták a balra a szervizútra kanyarodó sávot közműfelújítása miatt. Az első kerület Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig, mert gázvezetéket javítanak. Az első kerület Hunyadi János úton a Donáti utca előtt a forgalom a parkolósávban halad gázvezeték javítása miatt. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-100-as telefonszámra.
1: Időjárás.
0: Csütörtökön már 27-32 fokos melegben lesz részünk. Sok napsütésre van kilátás, a gomolyokból csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor, a nyugati határ mentén esetleg zivatar.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick nóta.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: 100.3 Rádiódi.
1: Vorbinas.
2: Szép jó reggelt kívánok minden kedves drága hallgatónak. Csütörtök van és június 18-a Arnold és Levente nevenapja. Illetve ma 84 éves Sir Paul McCartney, a Beatles alapító tagja, az angol királyi trón lovagja, zeneszerző, énekes, feleségem nagy kedvence, ugye a Beatles, úgyhogy az én is most már úgy egyre jobban képbe vagyok a zenéjükkel, megmondom őszintén, talán 3-4 zenéjüket ismertem a Beatlesnek, szégyellem is az arcomat evégett. Nem feltétlenül az én zenei stílusom a Beatles, az viszont vitán felül áll, ha szereti valaki őket, hanem, hogy az, amit ők véghez vittek, és az a kultusz, amit kiépítettek, az hogy is mondjam, az olyan Jacksonhoz hasonló kaliber, azt gondolom, tehát, hogy a legnagyobb zenekarok egyike. Na nézzük, mik vannak még. 211 éve Napóleon vereséget szenvedett Waterloo-nál. 184 éve született Huszár Adolf, szobrász művész. 181 éve született Alphonse Lavarin orvos, a malária elleni gyógyszer felfedezője. 158 éve született Vitéz nagybányai Horthy Miklós, a magyar királyság kormányzója. Aztán 136 éve született Ferenczi Noémi, gobelin művész, festő művész. A Darabont kormány miniszterelnöke Fehérvári Géza báró lett ezen a napon 121 évvel ezelőtt. Aztán 102 éve született Máriási Judit, forgatókönyvíró, újságíró. 92 éve halt meg Derkovics Gyula, festő művész. És végül, de nem utolsó sorban, 74 esztendeje született Rómában Isabella Rossellini, olasz színésznő. Na és hogy magyar vonatkozással zárjuk, inkább legyen, még ez is, 64 éve született Kovács Adél, Kossuth és Jászai Mari díjas színésznő. Na, hát ennyit a csütörtök reggeli érdekességekről, jöjjön a zene, aztán pedig közlekedik.

0: dalok, amelyeket mindig szívesen hallgatunk. 100.3 Rádiódik.
1: Szép jó reggelt mindenkinek, hamarosan 7:30 jönnek a közlekedési hírek. Tart a felújítás a második kerület Széher úton. Lezárták a Kuruc utca és a Budenz út közötti szakaszt. A 129-es autóbusz terelve közlekedik a Szél-Kálmán tér felé. Nem érinti a Széher út 16 és a Budenz út megállót. Lezárták a 10. kerület Sörgyár utcát a Bodza utca és a Kada utca között, mert gázvezetéket javítanak. Tart az átépítés a 10. kerület Fehér úton. A Gyógyszergyári utcánál is sávlezárásra kell készülni az éles sarok felé. A Gyakorló utca után a középső sávot már korábban lezárták. Tart a vasúti híd felújítása a 11. kerület Bartók Béla út, Karolina út, Tétényi út csomópontban. A Tétényi úton befelé lezárták a belső sávot, a Karolina úton kifelé továbbra is két sáv járható. A Bartók Béla úton a csomópontnál befelé lezárták a buszsávot, kifelé útszűkületen kell áthajtani. Most pedig jönnek a roma hírek, maradjatok itt!

0: Rádió. Rádió Dick. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigányasszony fogalom az európai gondolkodásban. Karcsú, feketebőrű, villogó szemű, csábító, vagy pedig fejkendős, tenyérjósló asszony, esetleg nagyszoknyás, válkendős, aranyfülbevalós, aranykarpereces asszony sok gyermekkel. Néha megjelenik akár megbotrankoztató nőként, néha gyermekeit védő anyatigrisként, néha pedig gyermekeit éppen nem túl jól nevelő hanyagként. Milyen is egy cigánynő, milyenek a cigánynők a nem cigányok szerint? Milyen az ideális cigánynő alakja? Hol és miért van határ a roma és nem roma világok között? Egy tanulmányban egy mikroközösség cigánynői történetein keresztül erre keresték a választ. 2004-ben 3 hónapot töltött el Bakó Boglárka egy dél-erdélyi településen, ahol roma és nem roma együttélést vizsgált. Kutatása során szembesült a falu nem roma világának a cigányok ellen irányuló, keretekkel bíró sztereotípia rendszerével. Kutatását a történetek vizsgálatának is lehet nevezni. Roma, magyar és román beszélgető társaival cigányokról, magyarokról és románokról beszéltek, magnóval vagy akár magnó nélkül. Nem kérdezte őket előítéletekről vagy cigány női létükről, csak beszélgettek a falu béli viszonyokról. Meséltek arról, hogyan viselkedik egy rendes nő, milyen egy ideális férfi, hogyan kell gyermeket nevelni vagy háztartást vezetni, akár a pénzzel bánni. Történeteket, falubéli pletykákat meséltek. Ennek eredményeképpen a terepmunka utolsó heteire több hosszabb, rövidebb falubéli történetet rögzített és írt le a helybéli romanőkről. Az elmesélt történetek bemutatták azt a mérhetetlen feszültséget is, ami a két világ között van, arról, hogy milyen is lehet egy cigánynő. Ezekben a történetekben a nem romák közhelei, előítéletei szembe kerültek a cigányság saját női eszméivel. A lubéli magyar közösség leggyakrabban a roma nők korai párválasztása felett botránkoznak meg. Az általa felállított első elemzéskor is ez fontos szerepet kap. A nem roma társadalom legnagyobb félelme, hogy valamelyik férfi tagja cigánynőszt visz a közösségbe. Kicsi Mári tavaly augusztusban ment férjhez. Vőlegényével, Oviduval már 2 éve beszélgetett. Ovidu a Jehova tanúi felekezetének volt tagja, menyasszonya pedig az ortodox felekezethez tartozott. A lakodarmat már nyár elején elkezdték szervezni, szülei téglát vetettek, melynek ára fedezte a lakodalom költségének egy részét és az esküvői ruha bérlését. Ez utóbbit Mári egy falubéli magyar fiatalasszonytól kérte kölcsön, bizonyos összeg fejében. A ruha klasszikus menyasszonyi ruha volt, hófehér tülfátyorral, kicsit hosszú és bő, de az asszonyok pillanatokon belül hozzáigazították. A cipőt a közeli város nagypiacán hosszas válogatás után választották ki. Olyan volt, amilyennek lennie kellett, fehér magas sarkú. A lány szülei Nagy Mári és Pista, a fiú szülei Rozica és Dolfi már korábban elmondták minden romnak, hogy mikor lesz a lakodalom. Hívniuk nem kellett senkit a cigányok közül, mert mindenki tudta, hogy ott van-e a helye.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick roma hírei. 100.3 Rádió Dick.
2: Zsali, vója!

0: mi hangunk hallatszódik. 100.3 Rádiódi.
1: Hamarosan 8-at üt az óra, szép jó reggelt kívánok mindenkinek. Azonnali belső vizsgálatot rendelt el a kormány a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál, a Terror Elhárítási Központnál és az érintett szolgálatoknál az úgynevezett aranykonvoj ügyben, jelentette be a miniszterelnök a Facebook oldalán. A legfőbb ügyész haladéktalanul szólaljon meg az ügyben, írta Magyar Péter a közösségi oldalán. Az aranykonvoj ügyben azonnali belső vizsgálatot rendeltünk el a NAV-nál, a TEC-nél és az érintett szolgálatoknál. A legfőbb ügyész haladéktalanul szólaljon meg az ügyben. Szó szerint közöltem Magyar Péter miniszterelnök úr Facebook bejegyzését. Mint arról már több újság is beszámolt, március 5-én 27 milliárd forintnyi valutát és 9 kiló aranyat foglaltak le a magyar hatóságok abban az akcióban, amelynek során a TEC csapott le két ukrán páncélozott pénzszállító járműre és a kísérőikre. A konvoj Ausztriából Ukrajnába tartott 7 ukrán állampolgár, köztük egy volt titkos szolgálati tábornok utazott a járművekben, akiket 24 órára őrizetbe vettek a magyar hatóságok. A terror elhárítás látványos akcióval csapott le a konvojra. Néhány órán belül politikai és diplomáciai botrány lett az akcióból. Ukrajna a rablásról, túlszejtésről beszélt, a magyar hatóságok pénzmosást emlegettek. Az értékszállításra az ukránoknak volt ugyan engedélyük, de állítólag megsértették az útvonalra érvényes szabályokat. Legalábbis ezzel indokolták a hatóságok intézkedését. A páncélautók személyzetét a magyar rendőrség a kihallgatások után Záhonynál kísérte Magyarország területéről. Záhonynál kísérte ki Magyarország területéről, az értékszállítmányt pedig lefoglalták. A konvoj kincseit azóta is titkos útvonalon, titkos időpontban, fegyveres biztosítás mellett vitték át a magyar hatóságok Ukrajnába. A pénzszállítóknak az országból való kiutasítását pedig már vissza is vonták. Na hát ennyit a 7 órás blokkról, legközelebb 8 után jövök hozzátok vissza, méghozzá valami fain kis programajánlóval.

0: Ez a mi rádiónk,
1: a mi hangunk,
0: a mi hangunk.
2: Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík.
1: Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak.
3: Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Díkben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk.
1: Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig.
3: Roma Folk
1: a 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
3: Szityuvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Díken.
4: Szia Hajni!
5: Szia Armando! Most már egészen jól beszélem a lovárit, szerintem. Most már nagyon sok mindent értek, most már tudom a többes számot is, hogyan kell mögé tennünk, hogyha valaki nem hallotta volna még, akkor általában egy A betűt, a nagy többségben A betűt teszünk a szó mögé, mint a magyar nyelvben a K betűt, a K hangot. Ez a többes szám, és most a testrészeket tanuljuk, amit lehet, hogy megint csak többes számba fogunk tenni.
4: Így van, hiszen a mai nap folyamán azt fogjuk megtanulni, hogy fog és fogak, és úgy van a fog cigányul, hogy dand.
5: Dand.
4: És akkor hogy van a többes száma?
5: Danda. És igen. Akkor mi a dandó?
4: A dandó az egyes számba, hogy egy fog. Igen, csak az egy ilyen kis becédés, mint hogy azt mondja, hogy fogacskám.
5: Aha, mert ezt már hallottam, hogy a dandó.
4: Igen. Igen, hogy az fáj,
5: igen,
4: arra panaszkodnak.
5: Igen. Nagyon, tényleg, annyi mindent tanulok Armando, remélem, hogy a hallgatók is folyamatosan fejlesztik a lovári cigány szókincsüket velünk.
4: Bízunk benne. Szityuvász Losasa.
5: Tanuljunk örömmel.
1: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Dík. Rádió Dík. Rádió Dík. Rólunk, neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dík Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
6: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.realking.hu és keresd Facebookon Tibi Realking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.realking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
1: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Díkben.
7: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dík nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Április 23-án különleges koncertre készült a Danubia zenekar. Két zongora verseny a legnehezebbek közül két szólistával. Brahms d-moll koncertjét Demény Balázs, míg Rachmaninov szintén d-moll kompozícióját Balog József vállalta. Mindkét mű közel áthidalhatatlan technikai problémákat halmoz fel. Fejben tényleg ketté kell szakadni, annyira mást kell a jobb és a bal kéznek játszania, ha egyszer az anatómiai lehetetlenséget már legyőztük. És mindez mit sem ér, ha csak a hangok születnek meg, a zene nem. Sőt, ha nincs zene mögött a művész, akivel és aki miatt, ez az egész a színpadon megtörténhet. A koncert főpróbája lement, de az esti koncerten Balog József már nem játszott. A hangverseny második félidejében megváltozott műsort játszott a Danubia Hámori Máté vezényletével. Az ügy részleteiről kérdezték az érintetteket. Balog József azt mondta, nem érezte jól magát. Fájt a bal keze, nagyon megijedtek, nehogy valami komolyabb probléma legyen. Végül nem találtak semmit. Valószínű, hogy a kimerültség okozta. Ha őszinte akarok lenni, akkor az elmúlt 20 évet nem lehet nyomtalanul kitörölni. Valószínűleg ez csúcsosodott ki. Következményeként annak, hogy ez a Rachmaninov tényleg az egyik legnehezebb versenyű a repertoárban. Amúgy is nagyon nehéz időszakom volt, bár mondjuk nekem sosincs könnyű időszak, ez sem volt nehezebb, mint egyébként, csak kimerültebb voltam a szokásosnál, nagyon jól felkészültem, aztán elvittek. Megvizsgáltak, de hála Istennek nem találtak semmilyen szervi bajt, azt mondták, lehetett egy szívérgörcs vagy hasonló, és azt, hogy este már ne játszak, mert ha ez a fajta stressz most ilyen dolgot okoz, akkor inkább ne üljek ki este. Akkor úgy döntöttünk, hogy nem játszom, de nem vagyok az a típus, aki megfutamodik, úgyhogy úgy döntöttem, minél hamarabb ki kell javítanom, és akkor már nem csak ezzel, hanem két versenyművel. Magyarország egyik legfoglalkoztatottabb zongoraművésze. Ez az áprilisi ijesztő jel nem indította arra, hogy átgondolja a hozzáállást a zongorázáshoz, ahhoz az élethez, amiben élt. Balogh József elmondta, ez nem egy olyan szakma, amit körülbelül napi 6-8 órán keresztül gyakorolsz, és több mint 40 éve. Ő 43 éve zongorázik, és most 47 éves. Ezt nem lehet felületesen csinálni. Abban tudsz talán okos lenni, hogy miket válasz el, de ezt nem lehet sokkal könnyebbre venni. Tehát ebbe, idézőjelben, vagy belehalsz, vagy nincs értelme. Nyilván nem kell szó szerint belehalni, de nagyon nem értékeltem át az életem, mert nincs mit. Vigyázni kell magamra, de hiába mondom magamnak, hogy kevesebbet kell dolgozni, mert úgysem fogok. Talán azt a részét kell elengedni, hogy mindent ennyire lelkiismeretesen vegyek, de azt sem tudom, mert ha valamit elvállalok, akkor abban mindent beleteszek. Ez egy életforma, nehéz átértékelni, ezt vagy csinálod, vagy nem. A júniusi végi koncerten a Rachmaninov mellett egy Beethoven koncertet is játszik. Balogh József elmondta, nagyon-nagyon-nagyon régi kapcsolata van a Danubiával, Máté az egyik legjobb barátja. A zenekar tagjai gyerekkoruk óta ismeri, és nagyon nem volt jó élménye, hogy pont ezzel a zenekarral történik ez meg, ami megtörtént. Máté egyébként példaértékűen kezelte a helyzetet, amit nagyon köszön neki. De szerette volna ezt a dolgot kijavítani, nem tehetek róla, de mégiscsak én voltam ott, aki nehéz helyzetbe hozta őket. Felajánlottam, hogy adok egy koncertet, amin én játszok végig, tehát ne kelljen még külön műsorral készülni, hanem játszom két zongoraversenyt. Nagyon szeretem ezt a Beethoven zongoraversenyt, tulajdonképpen egy jutalomjáték lesz, nagyon szép lezárásaként, az ő és az én évadomnak is. Nagyon várom már a koncertet, mondta el.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. Közlekedési hírek.
8: Lezárják az 5. kerület Vekerle Sándor utcát az Apácai Csere János utca előtt daruzás miatt. Lezárják a 7. kerület Csengeri utcát a Veselény utcánál toronydaru építése miatt, ezért a Dob utca felől Zsák utca lesz. A 14. kerület Abonyi utcát lezárták a Dózsa-György útnál, mert csatornát javítanak. A 15. kerület Kinizsi utcában, a Duganics utca közelében útszűkületre kell számítani, mert csatornát építenek. A 33-as autóbuszvonalán új megállóhely létesül a Budafoki úton befelé a Prielle Kornélia utca előtt, Prielle Kornélia utca elnevezéssel. A Közraktár utcában befelé a Csarnok tér előtt lezárták a balra a szervizútra kanyarodó sávot közműfelújítása miatt. Az első kerület Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig, mert gázvezetéket javítanak. Az első kerület Hunyadi János úton a Donáti utca előtt a forgalom a parkolósávban halad gázvezeték javítása miatt. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030 100-as telefonszámra.
1: Időjárás.
8: Csütörtökön már 27-32 fokos melegben lesz részünk. Sok napsütésre van kilátás, a gomolyokból csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor, a nyugati határ mentén esetleg zivatar.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: 100.3 Rádiódi.
1: Vorbinas.
2: 8 óra múlt, jó reggelt kívánok ismét mindenkinek. Ez itt még mindig a Vekker. Erős kiállítás nyílt a diktatúra világáról, amit mindenkinek látnia kell. Fogadott engem ez a szalag cím. A Rákosi és a Kádár korszak börtönvilágáról, a kommunista diktatúra meghatározó helyszíneiről legtöbbünknek a történelem órán hallott, legtöbbünk a történelem órán hallott, amit később film vagy olvasás élménnyel egészítettünk ki. A Robert Capa központ nemrég nyílt Zárt ajtók mögött című kiállítása a diktatúra kegyetlenségét mutatja meg nekünk fényképeken, installációkon, dokumentumfilmeken, valamint az egykori börtönök tárgyi emlékein keresztül. Internáló táborok, börtönök, kihallgató helyiségek és a diktatúra a rideg valóságát mutatja meg nekünk a Robert Capa központban megnyílt Zárt ajtók mögött kiállítás, kurátor Kopin Katalin, ahol Hugyucsek Balázs és Kovalovszki Dániel fotográfiái, vagy épp a Hadik laktanya cella ajtói, és a szintén onnan származó Prics vezet be minket a Rákosi és Kádár korszak elzárt világába. Az installáció, a fotók, a tárgyi emlékek, valamint a fogvatartás egykori tereit bemutató dokumentumfilmek a kommunista diktatúra

armatúra működés módját idézik. Bár nem nagy kiállításról beszélünk, mégis sokáig fogva tartja az embert. A fotók, a visszaemlékezések, a kézzel írt levelek ott tartanak minket a térben. Tudjuk, hogy működött az adott kor büntetés végrehajtási rendszere, mégis mellbevágó szembesülni azzal, hogyan vitték el, hurcolták meg és zárták be azokat, akik mást, máshogy gondoltak a rendszerről, vagy kiálltak a szabadság mellett. Szóval ez egy picit ilyen komolyabb hangvételű programajánló volt most, de néha szerintem ilyen is kell. Na, viszont ami még kell, majd közlekedési hírek, de az majd csak a zenék után jön.

0: Rádió Dick.
1: Kerasz Ivója.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Jó reggelt, hamarosan 8:30 van, közlekedési hírekkel kedveskedem nektek. Lezárták a fél útpályát a 12. kerület Diós árokban a Szent János kórház közelében, mert gázvezetéket javítanak. A 13. kerület Dráva utcában a Kárpát utcánál sávelhúzással irányonként egy sáv járható közműjavítás miatt. A 17. kerület Rákoskert sugárúton a Ráspoly utcánál lezárták a fél útpályát, mert útburkolatot javítanak. Útszűkületen kell áthajtani a 19. kerület Bátori utcában az Üllői útnál, mert gázvezetéket építenek. Lezárták a fél útpályát a 22. kerület Szabadkai utcában az Áron utca és a Borszőlő utca között, mert javítják a vízvezetéket. A váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa segíti. Buszsávot jelöltek ki a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felhajtóján az Árpád híd felől egy rövid szakaszon, valamint a 11. kerület Egér úton befelé, a Péterhegyi dűlő és a Péterhegyi út között egy rövid szakaszon. Ennyivel tudtam most nektek hirtelennyében szolgálni. Jönnek a nyelvoktató leckék viszont Ármandóval és Hajnival a zenék után.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Sunen Romale.
2: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek ismételten. 8:30 múlt. Hát ahogy megszokhattátok, ugye itt hétköznaponként Sztojka Ármándó lovári cigány nyelven tanít valamit Banyilas Hajnalkának, a főszerkesztőnknek. Hát természetesen ma sincsen ez másképp. Hallgassuk meg, hogy ma mit tanít Ármándó Hajninak.
0: Szityúvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádiódiken.
3: Szia, Hajni!
4: Szia, Ármándó! Remélem, hogy búho a pénztárcája minden hallgatónknak, mert hogy az azt jelenti, hogy vastag, de ma nem ezt fogjuk megtanulni, mert ezt az elmúlt napokban tanultuk, hanem valami mást.
3: Így van, azt tanuljuk meg, hogy vékony, keskeny, azt pedig úgy mondjuk, hogy szánó.
4: Szánó.
3: Igen, például én szánó vagyok, mert sovány vagyok.
4: Akkor te egy szánó-ternó vagy.
3: Igen, igen, de emberre nem szoktuk azt mondani, hogy szána. Aha. Ezek a tárgy esetben vannak, hogyha valaki vékony, sovány, arra azt mondjuk, hogy súko.
4: Súko. Uh-huh. Ez kicsit hasonlít a sukkárhoz, ugye, ami meg.
3: Igen, igen. Szítyú vászlasasza.
4: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
2: Ez volt a nyelvoktatás Sztojka Ármándóval és Nyilas Hajnalkával karöltve, ahogy azt már talán nagyon jól megszokhattátok. Na, egy kis zenebona után pedig én jövök hozzátok vissza.

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Hamarosan 9 óra van, jó reggelt kívánok mindenkinek. Július 1-től Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az EU-n kívüli webáruházból rendelt 150 euró alatti értékű csomagokban lévő áruféleségek után 3 eurós vámot kell fizetni. Az intézkedés egyrésztről védi a tagállami, így a magyar fogyasztókat, másrészt tisztességesebb versenyfeltételeket teremt az uniós és a harmadik országbeli kereskedők között. Az EU bizottsága által kihirdetett jogszabály az uniós vámreform részeként valamennyi tagállamra vonatkozik, így Magyarországon is kötelezően alkalmazandó. A Nemzeti Adó és Vámhivatal folyamatosan egyeztet a piaci szereplőkkel, hogy az átállás minél gördülékenyebb legyen. A kis csomagok vámkezelését továbbra is a posta, a futárszolgálat vagy a platform megbízottja intézi majd. Az új szabály szerint a 3 eurós vámot nem csomagonként, hanem az egy csomagban található termékkategóriák után kell megfizetni. A termékkategóriákat a vámtarifa számok határozzák meg. Ha valaki például egy webáruházból egy pólót, egy telefontokot és egy fülhallgatót rendel ugyanabban a csomagban, akkor 3 különböző termékkategóriába tartozó, eltérő vámtarifa számú árut vásárol, ezért a fizetendő vám összesen 9 euró. Tehát ugye a termék kategóriánként 3 euró, ez a lényege így nagyon röviden a történetnek. A július 1-én hatályba lépő változás valamennyi uniós tagállamban egységesen alkalmazandó, így a harmadik országból érkező kis csomagok vámkezelésének új szabályaival minden online vásárlónak érdemes számolnia. A NAV a legfontosabb tudnivalókat holnapján közzéteszi, az érintett piaci szereplőket, logisztikai cégeket segíti a felkészülésben, de információ is kérhető a NAV info vonalán. Tehát ugye ez elsősorban a Temura, illetve a Shinre értendő, ugye ott eddig nem volt ilyen 3 eurós termékkategóriánkénti vám, július 1-től pedig lesz, úgyhogy ezzel mindenkinek számolnia kell. Na jó, most pedig azzal számoljatok, hogy 9 után jövök vissza a Völgyi Zsuzsival, és kezdődik a Süsfelnap az FM 100.3-on, úgyhogy tudjátok.

0: hangunk. Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík. Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádió Díkben minden hétvégén déltől Húsdrácigány. Az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húsdrát cigányban. 100.3 Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
1: A szolnoki járási ügyészség gondatlan közúti baleset okozás vétsége miatt emelt vádat egy 45 éves újszászi férfival szemben, aki a vád szerint eltúlzott sebessége miatt megcsúszott és elütötte a vele szemben sétáló lányát. A vád szerint a sofőr 2024. szeptemberében újszászon közlekedett 86-95 km/órás sebességgel. Az eltúlzott sebesség miatt a kocsi áttért az út bal oldalára, ekkor a férfi észlelte a vele szemben az út jobb szélén sétáló lányát. Az apa vészfékezett, aminek következtében azonban az autó keresztbe fordult és elütötte a nőt, aki 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. Az ügyészség a férfival szemben felfüggesztett fogházbüntetés és közúti járművezetéstől való eltiltás kiszabását indítványozta. Az ügyben a szolnoki járásbíróság hoz majd döntést. Belső vizsgálat indult az aranykonvoj ügyben. Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán közölte, hogy a vizsgálat a Nemzeti Adó és Vámhivatalt, a terrorelhárítási központot és az érintett szolgálatokat is érinti. A kormányfő bejegyzésében azt írta, hogy a legfőbb ügyésznek haladéktalanul meg kell szólalni az ügyben. A közlés szerint a vizsgálat célja annak tisztázása, hogy az érintett szervek milyen szerepet játszottak az aranykonvoj ügyben. A miniszterelnök a bejelentést közösségi oldalán tette közzé, további részleteket azonban a közlemény nem tartalmazott. A Budapest Airport vezérigazgatója szerint biztosított a kerozin ellátás a nyári szezonra, a magasabb ár nem jelent hiányt. A gyorsabb utasáramlás érdekében új szélesebb biztonsági folyosókat is kialakítottak. A beszállítóktól be tudják szerezni a kellő kerozin mennyiséget, a drágulást pedig végső soron a légitársaságoknak kell beépíteniük a jegyárakba. Hozzátette, a kerozinnak csak egy kisebb része származik a Közel-Keletről, ami az árakra van hatással, de nem az ellátás biztonságára, írja a Telex. A repülőtér a nyári csúcsforgalomra is készül, ahol idén is növekedésre számítanak, miután 2025-ben 19,6 millió utast szolgáltak ki. A vezérigazgató állítása szerint a legforgalmasabb időszakban is 10 perc alatt átvilágítják az utasokat. Erős forgalom várható június végétől a Csongrád-Csanád vármegyei határátkelő helyeken a Nyugat-Európából hazatérő vendégmunkások és a nyaralni induló turisták miatt, közölte a vármegyei rendőrfőkapitányság határrendészeti osztályának vezetője Szerdán Röszkén. Terber Roland elmondta, a legkritikusabb időszak idén is július utolsó és augusztus első két hete közé tehető, amikor mindkét irányba egyszerre akarják sokan átlépni a határt. Az őrnagy kifejtette, tavaly Csongrád-Csanád vármegye szerb-magyar határátkelő helyein a három nyári hónap alatt több mint 3,3 millió embert és 1 millió járművet ellenőriztek. A röszkei autópálya határátkelő helyet egy átlagos nyári napon 28 ezer utas vesz igénybe, ami a hétvégi csúcs időszakban a 40 ezret is meghaladhatja.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. Közlekedési hírek.
2: Lezárják az 5. kerület Vekerle Sándor utcát az Apácai Csere János utca előtt daruzás miatt. Lezárják a 7. kerület Csengeri utcát a Veselényi utcánál toronydaru építése miatt, ezért a Dob utca felől Zsák utca lesz. A 14. kerület Abonyi utcát lezárták a Dózsa-György útnál, mert csatornát javítanak. A 15. kerület Kinizsi utcában a Dugonics utca közelében útszükületre kell számítani, mert csatornát építenek. A 33-as autóbusz vonalán új megállóhely létesül a Budafoki úton befelé a Prielle-Kornélia utca előtt, Prielle-Kornélia utca elnevezéssel. A Közraktár utcában befelé a Csarnok tér előtt lezárták a balra a szervizútra kanyarodó sávot közműfelújítása miatt. Az első kerület Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig, mert gázvezetéket javítanak. Az első kerület Hunyadi János úton a Donáti utca előtt a forgalom a parkolósávban halad gázvezeték javítása miatt. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
2: Csütörtökön már 27-32 fokos melegben lesz részünk. Sok napsütésre van kilátás, a gomolyokból csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor, a nyugati határ mentén esetleg zivatar.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
3: Most indulunk.

0: figyelmüket kérjük. 100.3 Rádió Dík. Süsfelnap már elkezdődött.
1: 9 óra múlt 20 perccel, csütörtök van, és június 18-a, hirtelen nem jutott eszembe, milyen hónap van. Csodaszép napsütéses nyári reggelt mindenkinek.
2: Akáció van.
1: Ez a hét az utcsó akkor.
2: Ez a hét az utcsó, és tudod, mindig felírtuk a táblára,
1: hogy
2: áció, káció, káció, vakáció, úgyhogy ma van az akáció.
1: Oda írtuk, hogy zsámó.
2: Meg zsásé, természetesen. Úgyhogy ma akáció van, ez most az utolsó előtti nap az iskolából, holnap meg finito, vége van, ennyi volt. Úgyhogy szerintem nem csak a gyerekek, hanem a szülők is rendkívül örülnek ennek a hírnek végre valahára, mert én azt éreztem, hogy én ugyanúgy, mint ahogyan a gyerekem, ugyanúgy kikészültem a monoton hétköznapokból, a tanulásból, mert ez ránk is ránk nyomja, akárhogyan is nem akarunk ebben részt venni, de részt kell, hogy vegyünk, mert bizony tanulnunk kell a gyerekkel, ott kell lennünk, be kell csomagoljuk őt reggelire, tehát el kell őt indítani.
1: Igen, persze. Őt be kell csomagolni alufóliába minden reggel.
2: El kell őt indítani az iskolába, normális ruhába, ne nézzen ki úgy, érted, mint aki egy disznóból érkezett,
1: persze,
2: legyen
1: persze.
2: Neki normálisan friss uzsonna, szóval ez azért szerintem minden szülő.
1: Megterhelő lehetnek. De igen. Ezt aláírom maximálisan, hogy ez a szülőnek is egy pihenő éra, bárkinek hogy. Most, hogyha otthon van a gyerek, és neked kell arról gondolni, a szülőknek viszont nincs nyári szünet ugye a munkába, tehát, hogy ott azért nagyon sok szülőnek az a nehézség most meg majd,
2: hogy
1: ugye,
2: hogyan rendezi el a gyereknek a sorsát, hogy ne unatkozzon otthon,
1: ne
2: gépezzen egész nap, ne a képernyőt nézze egész nap.
1: Hát amelyik nagyobb gyerek, az már nyilván esetleg el tud menni egy táborba, azt még élvezi is, ugye.
2: Így van.
1: Ő korosztályával van, játszanak, el vannak, nem otthon a négy fal között, hanem kinn a szép drága levegő.
2: Nem nagyon, szóval, hogy indítanak tábor, de például én jobban örülök azoknak a táboroknak, ami így iskolán belül zajlik, mert ott akkor ismerjük a tanárnénit. Tehát azokat volt olyan tábor, ahol hát csak egy pár napos volt, de ott a tanárnénivel úgy minden nap be tudott menni, és akkor a tanárnénivel kézműveskedtek, mert minden az, ott voltak az osztálytársai, azt rendkívül imádta, azt élvezte. De például egy olyan táborba, ahol nem ismer más gyerekeket, oda nem szívesen adnám be. Nekem személy szerint szülőként könnyebb az az időszak, amikor nyári szünet van, mert én valahogy úgy jobban le tudom logisztikázni. Jó, nekünk rugalmasabb is a munkakörünk.
1: Azért neked szerencsés így a munkakör, aki még 4-5-ig dolgozik,
2: meg
1: annak
2: hát nekünk,
1: már...
2: Meg azért nem kell letagadni, de itt azért sokkal egyszerűbb az élet gyerekkel.
1: Persze.
2: Mert itt van egy külön iroda, addig, hogyha...
1: Amíg itt vagy, le tudod ülni, megvárni, és utána tiétek
2: jönni,
1: a délután.
2: Ez így van, be tudott jönni, addig rajzolgatott, itt volt, láttam, jó helyen volt, senkit nem zavart.
1: Hát mondjuk néha itt van a Baranyi Tomi is, azért az veszélyes, hogy itt van, az kiszédíti a gyereket, tudod.
2: Figyelj, a Tomi nem csak a gyereket, hanem minket is.
1: Kijönnél azt a Glória egyszer, csak mondani neked a nagy bölcsességeket. Jaj, jányom, kitől tanultad? Tomi bácsitól.
2: Hát a Tomit imádta.
1: De hát a Tomit
2: első pillanattól imádta, és amikor itt volt a lányom, akkor a Tomival rendkívül jó baráti kapcsolatot ápoltak, és nagyon szeretik
1: azért
2: ők egymást.
1: Azért már Tomi világfainja.
2: Hát persze, hát mivel kenyerezzel le rögtön egy gyereket étellel.
1: Igen. Tényleg megkóstolta a csokit? Nem sikerült? Még tegnap a görög ropi.
2: Nagyon köszöni, igen, megkóstoltuk. Isteni finom.
1: Tényleg jó?
2: Igen.
1: Én nem ettem belőle, igen. Nem tudom.
2: Millió csókot küld nektek.
1: Na jó van. Nyakakra, persze. Cigányosan. Drága testem.
2: Úgyhogy kezdődik a vakáció, gyerekek, indul a buli, meg hát most már lehet menni gyerekkel nyaralni. Igen, azoknak azért nehezebb, akik nem tudják mondjuk a munkahelyükre bevinni a gyerekeiket, de kétségtelen, aki meg tudja mondjuk esetleg azt oldani, vagy rugalmas így a munka, hát inkább nem is a munkabeosztás, hanem a munkahely, mert én is emlékszem, hogy jártam be anyukámmal az irodába dolgozni nyáron, volt olyan, amikor kicsi voltam, és akkor nem tudott anyu hova tenni, nyári szünetbe, és akkor bejártam vele. Persze, imádtam, mert akkor délben mindig átmentünk a műegyetemre, ott volt egy ilyen menza, szóval nekem úgy benn maradtak ezek, igen. Hát az irodába ott dolgoztam vele, nyomtam a bélyeget, meg telefonáltam, betyárkodtam. Igen, én nagyon
1: megy
2: szerettem.
1: A hűtője, igen, akkor menjen utána.
2: Úristen, de jó volt ez. Kis lakás, akkor cserélje nagyobbra.
1: Igen, és akkor tudod, ilyen dobbizé a végére. Anyám bankba dolgozott, engem nem engedtek be oda.
2: Hát persze, nem azért vannak be. Látod olyan helyek,
1: sajnos.
2: Amit...
1: Bár nem, annyira nem sajnos, mert aztán beleláttam később, mert ugye feleségem is dolgozott egy ideig bankba, ugye? Csak
2: valahogy
1: egy másikba.
2: Ez egy szigorúbb környezet.
1: És azért én mentem be oda hozzá, még annó emlékszem, és nem bánom, hogy gyerekként nem engedtek be.
2: Igen.
1: Mérhetetlenül ilyen nem gyereknek való környezet, tudod, azért nem. Egy bank, az egy annyira komoly hely, kimondott,
2: kötött,
1: hogy bank.
2: Igen.
1: Az olyan, nem tudom.
2: Nem szaladgálnak ott gyerekek.
1: Hát nem, sűrű.
2: Meg hiába van ott egy pici gyereksorok, hogy a gyerek azért elfoglalja magát, hogyha bevisznek mondjuk gyereket az ügyfelek, de akkor sem, ez nem. Szóval oda például tényleg nem tudnám elképzelni azt, hogy hát, gyereket bevisznek nyári szünetbe.
1: Ugye? Uh-huh. És akkor ott pecsételi a személyi kölcsönöket, vagy nem tudom, babaváró hiteleket.
2: Ezt írd alá.
1: Írd alá. Tanúzd le.
2: Igen.
1: Szóval nem, egy gyereknek nem jó környezet. Igen, nyáron nekem is az az emlékem van, hogy nagy szerencsénk volt olyan szempontból, ugye, hogy anyám dolgozott is, de volt egy éra, amikor én még pici voltam, erre emlékszem, hogy ahogy amikor ilyen lányoddal egykorú voltam, akkor még nem dolgozott anyám. És ilyenkor tudtak velem lenni. Mentünk nagyszülőkhöz, ugye drága mamámékhoz.
2: Ilyenkor tudtak velem lenni. Két hét nagymama, nagypapa.
1: Igen. De igen, szerettem ott lenni, hát nem viccelj már, hát nekem az volt a nyaralás. Tehát, hogy unokatesókkal, minden, mamá,
2: de
1: papa. Tudod,
2: de jó,
1: hát
2: hogy anyuékkal vagyok. Ilyenkor
1: persze.
2: Tudtak velem lenni, ezt a nagyszülőknél voltál.
1: Kb. Igen. Szóval ilyen szempontból ez mindig jó volt. Későbbi időkre nem emlékszem. Amikor már megnő a gyerek, akkor már nem foglalkozom a barátokkal, vagy mit tudom, 13-14-15 évesen, tudod.
2: Hát
1: csavaroktól, tudod.
2: Hát 10-11 éves voltam, sose felejtem el, akkor már azért úgy otthon mert anyu hagyni. Egyébként ez is érdekes és jó téma, hogy mi az az időszak, amikor otthon lehet hagyni egy gyereket.
1: Erre egy szóval tudok válaszolni, mondjuk 10.
2: 10, ugye? Mm-hmm. Szerintem is, amikor ugye egy pár órára, amíg mondjuk
1: keresztek betörök.
2: Figyelj, simán el van egy gyerek, igen.
1: A legnagyobb ilyen karácsonyi filmje,
2: meg
1: ugye?
2: Meg is menti a házat,
1: és hány éves benne? 10.
2: Igen.
1: Na, hát akkor.
2: Egy 10 éves gyerek már simán igen el van otthon, azért ott már azért tudja, hogy mi a tűzveszélyes, mit ne kapcsoljunk be, ne gyújtsuk fel a házat, de ritkán hallunk olyat, hogy mondjuk egy 10 éves otthon marad egyedül, és fölgyújtja a házat. Hát nem volt Istennek, nagyon ritkán, ilyen a történelemben. És igen, azért az megvan tényleg az az időszak, amikor már egy gyereket egyedül is. Én is most már úgy nagyjából otthon merem hagyni egy pár órára a lányomat, elmegyek egy-két órára, akkor simán el van otthon egyedül, és nem gyújtja magára a házat, sőt, még kaját is csinál magának, ha úgy
1: igen,
2: van.
1: Igen, azt mesélted, igen. Ez, figyelj, szerintem is egy pozitív dolog, csak annyi még, hogy ugye azért a lányod még pont abban a váltókorban van, hogy azért őt még jobb lefoglalni, hogy te találsz ki valamit, vagy veled programozik, nyilván szeret nagyon veled
2: egész
1: lenni.
2: Egész napra azért nem merném otthon hagyni.
1: Egész napra azért nem, természetesen, de majd, mikor lesz 14-15 éves, akkor már nem anya a legjobb program.
2: Nem, dehogy.
1: De ez nem ellened irányú, meg nem más anyák ellen,
2: nyilván,
1: de 14-15 évesen nyilván neked is, meg nekem is az volt a legjobb program, hogy ilyenkor már le lehetett menni a dühöngőbe, focizni egész nap, fagyizni, elmenni, kérni
2: zseppénzt. Hozzám is jöttek át a haverok. Sose felejtem el, olyan jó nyári szüneteink voltak akkor már. Már egyébként pont 10 és 11 éves kor között voltam, és akkor már jött át a barátnőm, vagy én mentem át hozzájuk így nyáron, mm-hmm. hogyha anyukám dolgozott, és rendkívül el voltunk, annyit játszottunk, és annyit nevettünk.
1: Aludtunk
2: tényleg
1: barátoknál, igen. Tudod, átmentünk, ott aludtunk, akkor azzal is elment
2: az
1: egy teljes 24 óra, vagy talán még picivel több is. Ja, ezek jó ide, én szerettem igen gyerekként a nyarak. Most felnőttként is szeretem, amúgy, nincs vele bajom, igaz, már táborban nem nagyon megyek.
2: Pedig kinéztem neked egy nagyon jó kézműves tábort, ahol agyagozhatsz.
1: Ja, azt hittem, hogy cigánytábor. Mert ott volt az a film, Cigánytábor az égbe megy, tudod.
2: Van szóval, ilyen film, aha. Nem ismerem, de
1: van,
2: majd rákeresem.
1: Tényleg van.
2: Hát igen, elindult a vakáció, hát mindenkinek nagyon sok sikert kívánunk, hogy ezt akik mondjuk, mert látunk olyan videókat, tudod, hogy elérkezik a szeptember, azt pukkantják a szülők a pesgőt, hogy végre megy suliba.
1: Igen, ezzel azért van, kezdtem ezzel a beszélgetésünket, hogy azért nyilván vannak szülők, akik örülnek, nyilván meg vannak, akik azt mondják, hogy ajjajjaj, most 3 hónapig, vagy hát 2,5 hónapig meg kell oldani azt,
2: hát
1: és ki kell úgy logisztikázni, főleg,
2: igen,
1: főleg, ha még olyan korú a gyerek, mint mondjuk a lányod. Szóval, vagy kisebb, mert azért...
2: A kisebb az még nehezebb, igen.
1: Az még nehezebb.
2: Azért, hogyha nincsenek olyan nagyszülők, akik már nem dolgoznak, már pedig minden nagyszülő dolgozik. Nem tudok olyan nagyszülőt, te figyelj, nézd meg, ott van édesanyám. Nagyszülő, nyugdíjaskorú, dolgozik, megállás nélkül. Tehát, hogy itt a nyugdíjba is dolgoznak
1: sajnos,
2: az emberek.
1: Sajnos sajnos azt a világot éljük, azt. Hogy nem lehet már 60 évesen hátradőlni a karosszékbe.
2: Meg tudod mit? Sokan nem is akarnak. Tehát, hogy hiába...
1: Sokan nem is akarnak, hiába, de igen, nem is lehet.
2: Nem ha is lehet, igen. De
1: lehet.
2: Mondjuk van, sok olyat látok, hogy megtehetné, hogy mondjuk ne dolgozzon, mert jó a nyugdíja, meg minden, de nem akar beüregedni otthon, és unatkoznak az emberek. Mm-hmm. Tehát akkor inkább elmegy, és valami olyan, akár 4 órás munkát keres, vagy talál, amiben
1: hogy
2: jól érzi magát. Igen, meg emberek
1: nem,
2: között van.
1: Meséltem is, találkoztam én is nagypapával, aki úgymond unalmába taxizik, és azt mondja, mama, önök az utolsó fuvaron, mert megyek haza, mert kezdődik a meccs, és akkor tudod így, kivegyek egy kicsit taxizni, jaj, ma meccs van 3-tól, na jó van, ezt a fuvart még elviszem, azt megyek haza.
2: Igen, keres egy kis pénzt, közben nem szakad meg.
1: Így van, és maga ura a taxis, ilyen szempontból nagyon jó, mert magad ura vagy,
2: és
1: igen, azt mondod, hogy jó, jön a meccs, haza megyek.
2: Nyugdíját.
1: Hát azt a minimális nyugdíjat azt azért nem árt. Nem árt kiegészíteni.
2: Bizony.

0: Kedves hallgatóink, 100.3 Rádió Dix süsfelnap, bő 10 perce elkezdődött. Elnézést, a büfében voltam.
1: 9 óra 37, ahogy ígértem, vissza is jöttünk még hozzátok ebben az órácskában. És azt hogy mondjam el már gyorsan, hogy tényleg hazahoztuk ugye Rodoszról a jó időt, mert a mai naptól kezdődően egy olyan felmelegedés jön, gyerekek, hogy hétvégére már 36 fokot mondanak.
2: Uramisten! Jézusom,
1: úgyhogy hála a jó Istennek, én nagyon kamázom ezt, tehát hogy nekem ez engem speciál nem zavar, tudom,
2: Bírja a bőröd.
1: Most már így, hogy bebarnult, most már bírja, ennél jobban már csak nem égek le, ugye?
2: Szerintem ennél még jobban le tudnál barnulni.
1: Meg aztán azt mondod, ennél jobban le tudnál égni.
2: Benned van a csí. Hát lehet, most látom a bőrminőségeden.
1: Igen.
2: Rettenetesen irigy vagyok. Tehát ezt mind irigységből mondom.
1: Mindjárt utazol, azt visszajössz, aztán
2: ugyanilyen
1: sokkal
2: fehéren. Nem tudok. Az a helyzet,
1: kálóbb leszel.
2: Nekem nagyon kell a napon feküdni, még aszalodnom kell a napon, és én már mióta szültem, az úgy megszűnt. De vannak dolgok, miután az ember, nem tudom, valamilyen hormonváltozáson tudja, hogy átmegy ilyenkor az ember, hát nyilván átmegy, hát a szülés az egy óriási hormonrobbanással történik. Minden megváltozik, minden, és még szülésem előtt, jánykoromban, nagyon bírtam a napot, fekete voltam, állandóan napoztam, órákig feküdtem,
1: fekete.
2: Hát órákig feküdtem a napon azért, hogy én estére jó színben menjek a diszkóba. És miután szültem, ez így, figyelj, 5 percig nem
1: bírok. Feladta a bőröd.
2: Teljesen. Vagy nem tudom, a hormon nem bírja elviselni a napot.
1: Hát figyelj, feleségem 100-szor többet napozott most Rodoszon, mint én, és ő is szépen barnul most már, de ő is először leégett. Neki jobban látszik például a bikini vonalánál, hogy a bugyi a vonala hófehér, és akkor ott alatta középe.
2: Before
1: nekem
2: after.
1: Például itt nem látszik.
2: Milyen volt előtte,
1: viszont
2: utána?
1: Viszont a karomon, meg az arcomon.
2: Mert nem volt gatya. Hát állandóan gatya
1: nélkül. Gyerekek, én Rodoszon is megmondtam, hogy jó, van ez ide így, az gatya le. Nem, szóval, hogy én javarészt azért kerestem az árnyékot. Tehát, hogy én úgy gondold el, hogy ezt én a vízbe, meg a tengerbe van. Tehát a szállodamedencébe, meg a tengerbe szedtem össze.
2: Hát meg örökölted.
1: Igen, az is lehet, az is lehet. Tehát, hogy
2: persze, én meg folyamatosan árnyékba vagyok, meg szalmak alapban, én nem bírom már a napon. Múltkor
1: nekem
2: kifeküdtem.
1: Nekem is van szalmak
2: alapon. Ne gizd ezzel.
1: Na, csak mondom.
2: Múltkor kifeküdtem édesanyám kertjébe, hogy mondom, most én egy kicsit napfűtőzök.
1: Rágyúrsz.
2: Nem ment. 4 perc. Néztem az időt, 4 percet
1: bírtam. Annál még
2: nekem
1: is tovább ment pedig.
2: Figyelj, nem ment. Annyira fájt, annyira rosszul éreztem magam, olyan minden bajom volt. Elmondom, ezt engedjük el, maradok fehér.
1: Hát figyelj, égeti az embert a nap, ez tény és való. Főleg ez, ami mától jön, már mától figyelmeztetnek minket.
2: Perzselő napsütés.
1: Azt mondja, magas UV-sugárzás. UV, uh-huh. Nem UVB, csak UV-sugárzás a mai naptól. Holnap péntek, holnap már kánikulát mond, és szombat, vasárnap, és most egészen, hát figyeljetek, a szülinapomig. Ja, júli 3-ig. Na persze, mikor romlik el az idő szülinapomon? Hát persze, hát eznek így kell lennie, hát ez evidencia, hogy ez így kell, hogy legyen. Na mindegy, hagyjuk. Na,
2: de mi a különbség egyébként az UV és az UVB között? Tehát,
1: na jó, hát ezt most én meg nem mondom neked.
2: Mert mindjárt én megmondom, jó?
1: Addig én meg elmondom, hogy sajnos 2 baleset okoz fennakadást az M3-as autópályának. Az agglomerációból a fővárosba vezető szakaszán ma reggel. Magyarodnál Budapest felé 1 sáv nem járható. A másik baleset beljebb a 10-es kilométernél történt. Gondoltam, hogy ezt azért megosztom veletek addig, ameddig Zsuzsi keresi, mi a kövesség. Meg akkor, ha már közlekedés, akkor azt is mondjuk el, hogy igaz, hogy az még hétvége, ma meg ugye csütörtök van, de hogy lezárják szombat-vasárnap a Őrs és a Deák Ferenc tér között a 2-es metró vonalát teljesen, tehát hogy az Őrs és a Deák között nem fog közlekedni, mert itt van Sharon Stone és Arnold Schwarzenegger.
2: És filmet forgatnak. Azt hittem, csak itt nyaralnak, tudod.
1: Amúgy én Rodoszon láttam egy képet a Schwarziról, mármint Rodoszon voltam, mikor láttam egy képet, hogy ő már akkor itt volt, és a Bazilikánál biciklizett, azt hiszem.
2: De nagy forma. Tudod, mi a nagy dolog? Hogy simán elbiciklizne mellettem, nem ismerném meg.
1: Ne idegesíts már. A Schwarzeneggert nem ismernéd föl, hát az elég föltűnő
2: jelenség. Tudod, hogy milyen vagyok, hát elmegyek mindenki
1: mellett. Hát jó, de azért a Schwarzenegger nem egy olyan ember, akit 2-szer látta életedben, azt nem ismernéd.
2: De szerintem azt gondolnám, tudod, mit gondolnék, hogyha nem tudnám, hogy tényleg itt van, mert pedig ma tudtam meg én is.
1: Ja.
2: Azt gondolnám, hogy hasonlít, tudod, azt, ahogy hasonlít, de durva.
1: Ez ugyanolyan szerintem, vagy kivel csinált, na mindegy, most ezt hirtelen akartam, elfelejtettem. Na mindegy, hagyjuk is. Fú, de gáz volt ez volt.
2: Na, figyeljetek, az UV sugárzás, az ultraibolya, a napból érkező láthatatlan fény gyűjtőneve, míg az UVB ennek a sugárzásnak egy konkrét, rövidebb hullámhosszú, nagy energiájú típusa, amely a nap égésért felel. Tehát köszönjük. Az U, amikor azt mondják,
1: tudod, köszönjük, Emese.
2: És nagyon szívesen. Igen, ezt beiktathatjuk, ezt a köszönjük, Emese. Ez kedves. Tehát, hogy az UVB az már az, amikor leégsz a napon. Tehát ott...
1: Akkor ez már velem történt. Igen, akkor
2: igen. Ezt nevezik UVB-nek. De van UVA, UVC is.
1: Az UVC
2: a az a legveszélyesebb.
1: Az itt nálunk nem szokott lenni. Nem. Amit itt látok mindig időképpen, hogy magas UV, vagy UVB sugárzás. Én még ilyet, hogy A, meg C, meg OC, ilyeneket nem láttam még kiírva, úgyhogy szerintem Magyarországon ez nem fenyeget minket ez a
2: veszély. Ez a leégés.
1: Ez nem fenyeget minket ez a veszély. Szóval szépen le fogsz azért barnulni, Zsuzsán, próbálj meg azért most majd, ugye azt te már hétvégén indulsz, ugye nem titok.
2: Szint gyűjteni?
1: Hát nem, hát most
2: én
1: figyelj.
2: Azt veszem észre, hogy hát azért elmúltam már 40 éves, nekem például az arcomat rendkívül öregíti. Jól tud kinézni, hogyha barnább vagyok, de az a fajta nap által szerzett, vagy szóli által szerzett barnaság, annyira ilyen papírossá rakja a bőrömet. Tehát így nagyon megöregszik tőle a bőröm, nem olyan ruganyos, nem olyan kis élettel teli, hanem mint hogyha a nap úgy kiszívná belőle az életet, vagy az erőt, vagy aha. Olyan összegyűrödik.
1: Ja, ilyen aszfalt gyümölcs lesz.
2: Igen, igen. Igen.
1: Aszfalt szilva vagy szőlő?
2: Szilva legyen. Szilva. Igen. És rendkívül féltem a bőrömet most már. Nem vicc.
1: Értett,
2: én kimegyek okokból. A napra, na 50-essel kenem, ugyanúgy, ahogy a gyerekemet lekenem.
1: Jó, csak az nem barnulsz attól.
2: Nem.
1: Mi totányosan voltunk ebben, mondjuk mi le is égtünk 15-össel.
2: És nagyon fáj a leégés. És hogyan nem fogalmaztad? Mondod. Milyen érzés?
1: Há, olyan, mint amikor egy kolbász vagyok, aki rajta van a bőre, de kicsi rá a bőr, amikor úgy kicsi bőrbe töltötték be a kolbászt.
2: Mint amikor megsütik a hurkát és szétpattan, tudod?
1: Hát nem vagy az, de mondom én azért, ezt éreztem az első nap, mikor megégtünk, hogy mondtam feleségemnek, aki feküdtünk, így mind a ketten, így ilyen múmiába tartottuk magunkat. És mondom, hallod? Mondom, én egy ilyen olyan kolbász vagyok, amit egy kicsi bőrbe töltöttek bele.
2: Ez az érzés, igaz?
1: Ez az érzésem van, hogy kicsi a bőr.
2: Mindjárt rajtad a bőr, annyira feszül. Ja, igen, ilyen érzés az nem baj, mert nagyon fáj.
1: Bár most sokat ültem, na, ennyit beszélünk róla, már egy kicsit így tudod a beképzelési is, de hogy most sokat döltem hátra itt a kis bárszékemen, és
2: nem akarom ezt az érzést, azt érzem, hogy nem akarom ezt az égő érzést.
1: Jaj, de közben meg olyan jól emlékeztet engem, hogy én még pár nappal ezelőtt ott ültem a parton, és ittam, ettem, és a halál rajságban voltam. Hidd el, hogy jó. Ez nekem megérte.
2: Megérte. Én azért már lekenem magam 50-esre.
1: Te is gyönyörű szép helyre mész. Hát legalább ilyen emléked is legyen, hogy egy jó leégés.
2: Igen. És hát ha már a nyaralásról beszélünk, akkor majd hozzuk témába azt is, bár majd a következőkben talán nem ez lesz a témánk, de beszéltünk erről is, hogy micsoda nehézség az, hogyha valakinek van házi állata, hogy azt lelogisztikázni, hogy amíg elmegy valaki nyaralni, hova teszi a házi állatát, mit csinál vele. Például, oké, a kutyáknak van kutyapanziója, vagy kutyapanzió.
1: Kutyapanzió, hát sírok. Tudom, meg van kutyasuliuk.
2: Hát
1: igen,
2: amiért nagyon borsos árat kérnek el. Tehát nem egy olcsó, nehogy csináljak egy kutyapanzió. Nem egy olcsó mulatság, csak mit csinálok, amikor én megyek el nyaralni.
1: Hát ez az, hova rakod azt a 150 kutyát, igen.
2: Nem egy olcsó, ott is megvannak egyébként határozva azok, hogy vannak kiskutyáknak, vannak nagykutyáknak, tehát nem minden kutyát eresztenek össze.
1: Tehát megharapják egymást,
2: igen,
1: meg mit tudom.
2: Egyértelműen
1: persze,
2: azért
1: persze,
2: erre persze. Is odafigyelnek a kutyapanziósok, de azért, hogyha nem csak kutyád van, hanem van mondjuk egy macskád, vagy egy madarad, vagy egy nyulad, vagy bármilyen más, akár egzotikus, akár nem egzotikus háziállatod,
1: hát
2: hogyan, mit csinálsz vele,
1: rövidre
2: érted?
1: Tudom vágni ezt a témát, annyival,
2: levágod.
1: Annyival tudom rövidre vágni ezt a témát, hogy igazából egy megoldás van. Ha van olyan barát, rokon, ismerős, aki mondjuk például nekem azt mondanád, mondjuk nem tudom, hogy nincs, de ha lenne mondjuk egy kígyód egy teráriumba, hogy Gyuszi, itt a lakáskulcs, néha gyere már föl és etesd meg,
2: ez a
1: vagy
2: néha.
1: Hogy legyen nálad.
2: És mi van azokkal az állatokkal?
1: Biztos azt mondanám, hogy várjál, nem.
2: Hát na. És...
1: De nem miattad.
2: Nagyon torrentés
1: miattad.
2: Volt, de jó. De mi van azokkal az állatokkal, akiket minden nap kell etetni, és te szeretsz állattartó lenni és gazdi lenni, érted?
1: Kölcsön kell adni addig a, mondjuk most mit tudom én például, hogyha ha lenne egy cuki, jól nevelt kiskutya valakinek, akkor és jóba vagyunk, és akkor én elvinném.
2: Vidd már el a happy-t, léci, ezt akartam pont mondani.
1: Hát a happy már öreg, már nem tudok úgy.
2: Ja,
1: de
2: nem cuki, nem aranyos.
1: De cuki, picike, csak ő már púró, ő már ugye, ő már megijedne az új helyen, és összekullantja magát.
2: Látjátok, hogy milyen kifarsult. És látod, egy csomószor van így, hogy akár barátok is ki tudnak ebből mozogni, mert jaj, nem
1: azt, hogy akár barátok is, látjátok, tehát én nem vagyok barát. Tehát én is kifarsulok, meg akár a barátok is. Ezt nem tudom, figyeltétek el. Vigyázz, én nagyon politikusban nyomom, én kiveszem a mondatból a lényeget.
2: De ez tényleg egyébként egy nagyon szomorú helyzet, hogy te szeretsz állatokat tartani, szereted az állatokat, de amikor bizony elmész nyaralni, akkor nagyon nehéz megoldani. Nem, kíváncsi lennék, hogy más hogy oldja meg, úgyhogy akinek könnyű. Van erre ötlete, az nyugodtan írjon nekünk a 0-30-30-30-100-as telefonszámra.
1: Igen, és hallottátok, nem vagyok a barátja, mert akár a barátok is kifarsulhatnak meg én. Ezt megjegyzem. Tehát, hogy gyerekek, mindig a mondatnak a velejét kell megfogni. Látjátok? És egyből egy kellemetlen szituáció adódik. Úgyhogy el is megyünk zenélni, hogy ne legyen kínos csend itt az adásban, és 10 óra után jövünk vissza.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dikem.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Most már egészen jól beszélem a lovárit, szerintem. Most már nagyon sok mindent értek, most már tudom a többes számot is, hogyan kell mögé tennünk, hogyha valaki nem hallotta volna még, akkor általában egy A betűt, a nagy többségben A betűt teszünk a szó mögé, mint a magyar nyelvben a K betűt, a K hangot. Ez a többes szám, és most a testrészeket tanuljuk, amit lehet, hogy megint csak többes számba fogunk tenni.
2: Így van, hiszen a mai nap folyamán azt fogjuk megtanulni, hogy fog és fogak, és úgy van a fog cigányul, hogy dand.
3: Dand.
2: És akkor hogy van a többes száma?
3: Danda. És igen. Akkor mi a dandó?
2: A dandó az egyes számba, hogy egy fog. Igen, csak az egy ilyen kis becédés. Mint
3: igen, mert
2: mellett,
3: ezt
2: fogacskám.
3: Aha, mert ezt már hallottam, hogy a dandó.
2: Igen. Igen, hogy az fáj,
3: igen,
2: arra panaszkodnak.
3: Igen. Na, igen. Nagyon tényleg, annyi mindent tanulok Armando, remélem, hogy a hallgatók is folyamatosan fejlesztik a lovári cigány szókincsüket velünk.
2: Bízunk benne. Szityuvász losasza?
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Di. Rádió Di. Rólunk, neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reálking.hu és keresd Facebookon Tibi Reálking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reálking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
5: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dik Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dikben.
6: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Alog Rodrigo, nem vagyok áldozat. Ha akarok valamit, el tudom érni. A Roma Színház helyzetéről, társadalmi mobilitásáról és gyermekkori tapasztalatokról és az áldozati szerep elutasításáról beszélt Balog Rodrigo rendező, drámapedagógus, a Független Színház Magyarország alapítója és művészeti vezetője az Egyik Rádió Dobszerda című műsorában. A Váradi Júliával készült beszélgetésben Balog elmondta, társulatukat interetnikus színházként határozza meg, ahol a résztvevők származása helyett a közösen megélt tapasztalatok és az ezekre adott művészi válaszok kerülnek előtérbe. A Roma Hősök Fesztivált 2017-ben indították el, azzal a céllal, hogy roma drámai hősöket és történeteket mutassanak be. Balog szerint attól válik hőssé, hogy döntést hoz, beleáll egy ügybe, felelősséget vállal, és a kudarc után is megpróbál talpra állni az illető. A rendező arról is beszélt, hogy a magyar színházi világban hosszú ideig sztereotíp módon ábrázolták a romákat. Úgy fogalmazott, a színházi szektor erősen diszkriminatív, amit a roma szerepek szűkössége, a nők lehetősége és az előrelépést korlátozó üvegplafon is jelez. A Független Színház előadásai gyakran több száz fiatal személyes történeteiből épülnek fel. A társadalmi mobilitásról szóló Kenyérfa csúcsa című produkció előkészítése során közel 300 fiatallal dolgoztak együtt. Több egyetemista lány arról számolt be, hogy tovább tanulásuk érdekében ki kellett lépniük egy őket visszatartó párkapcsolatból. Az előadások után a nézőkkel közösen beszélik át a felvetett kérdéseket, mivel Balog Rodrigo szerint a traumákra való reflexió nélkül félbe maradna a munka. Saját gyermekkoráról elmondta, hogy a Somogy vármegyei Pamukon nőtt fel. Családját egyfajta hétköznapi, látszólag barátságos történet vette körül. Dolgosnak és tisztességesnek tartották őket, miközben folyamatosan érezték velük, hogy ők cigányok. Általános iskolásként egy tanára megpróbálta lebeszélni arról, hogy érettségit adó középiskolába tanuljon tovább. Balogh felidézte azt is, hogy a környék roma gyerekei közül sokakat gyógypedagógiai intézménybe irányítottak. Szerinte ez nem jó lépés, hiszen ezekből az iskolákból alig vezet út a továbbtanuláshoz vagy szakmaszerzéshez. 13 évesen elveszítette mindkét szülőjét. Édesapja a rendszerváltás idején egy sérülés után kiesett a munkából, majd pedig problémákkal küzdött, édesanyja pedig súlyos vesebetegségben hunyt el. Balogh hangsúlyozta, hogy a sok roma és nem roma vidéki család életét egyaránt megrendítette a történet. A beszélgetés egyik központi gondolata az áldozati szerep elutasítása volt. Nem vagyok áldozat, egy olyan korban élek, ami a legjobb kor a világon, és ha akarok valamit, azt el is tudom érni, fogalmazott Balogh Rodrigo. Szerinte az áldozati narratíva megrekeszti az embert és a közösségeket is, miközben a múlt megismerése abban segíthet, hogy a jelen lehetőségeit tudatosabban használjuk fel.
0: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. Közlekedési hírek.
7: Lezárják az 5. kerület Vekerle Sándor utcát az Apácai Csere János utca előtt daruzás miatt. Lezárják a 7. kerület Csengeri utcát a Veselény utcánál toronydaru építése miatt, ezért a Dob utca felől Zsák utca lesz. A 14. kerület Abonyi utcát lezárták a Dózsa-György útnál, mert csatornát javítanak. A 15. kerület Kinizsi utcában a Dugonics utca közelében útszűkületre kell számítani, mert csatornát építenek. A 33-as autóbuszvonalán új megállóhely létesül a Budafoki úton befelé a Prielle Kornélia utca előtt, Prielle Kornélia utca elnevezéssel. A Közraktár utcában befelé a Csarnok tér előtt lezárták a balra a szervizútra kanyarodó sávot közműfelújítása miatt. Az első kerület Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig, mert gázvezetéket javítanak. Az első kerület Hunyadi János úton a Donáti utca előtt a forgalom a parkolósávban halad gázvezeték javítása miatt. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
7: Csütörtökön már 27-32 fokos melegben lesz részünk. Sok napsütésre van kilátás, a gomolyokból csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor, a nyugati határ mentén esetleg zivatar.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
8: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról, nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
8: Most indulunk!

0: fele. Ettől visszahoznak utcák és közterek. Mindenki törvétriata mindig tele.
1: Völgyi Zsuzsi és Makagyuszi megint kisütnek és valamit. 100.3 Rádiódik, süss fel nap, minden hétköznap 9-től délig.
2: 10 óra múlt 15 perccel csütörtök van, június 18-al karöltve, napsütéses nyári délelőttöt mindenkinek.
3: Aki bennünket hallgat, velünk repül az idő, úgyhogy ne is kapcsoljatok el.
2: Reméljük.
3: Igen, igen. Reméljük, mi repítjük vele nektek az időt.
2: Igen. Képzeljétek el,
3: veletek,
2: tegnap volt...
3: Ugye, együtt.
2: Együtt, mindenkivel. Képzeljétek el ezt az időt, csak hagyd mondjam, mert tudom, hogy Zsuzsi annyira nem követi a futball eseményeket, de azért tegnap egy olyan mérkőzés volt, amire szerintem nagyon-nagyon sokan kíváncsiak voltak és vártak, ugyanis tegnap játszott az idei világbajnokságon először a portugál válogatott, ugye Cristiano Ronaldóval karöltve, akinek az utolsó világbajnoksága lesz, ugye, hiszen 41 esztendős Ronaldo, és hát 4 év múlva akárhogy számoljuk, az már 45, úgyhogy ő már addigra nem fog játszani, ugye 4 évente van világbajnokság.
3: Képes rá szerintem, még képes is lenne rá.
2: Lehet, de nem. Ő már csak árnyéka önmagának sajnos, ez a tegnapi meccs az egy ékes bizonyítéka is volt ennek.
3: Tényleg?
2: Ugyanis a kongói demokratikus köztársaság ellen játszott Portugália is 1-1-re futotta,
3: ajjaj,
2: ami ciki. Mondjuk ki őszintén, ez ciki eredmény, és sajnos Ronaldo olyan volt, mint ott se lett volna a pályán. Úgyhogy ez egy nagyon szomorú lenyomat. Igen, be is van lassulva, meg úgy nem olyan már az ő jelenléte, úgy nem az van benned, mikor már nézed őt, mint régen, még akár pár évvel ezelőtt is, mikor nézted őt egy világversenyen, vagy bárhol, hogy hú, na adjátok már Ronaldónak a labdát, azt majd ő megoldja.
3: Aha.
2: Hanem már úgy keresik őt a labdával a társak, akarnak neki még, hogy a világbajnokságon szerezzen gólt, meg szépen búcsúzzon, meg minden, de hogy úgy már úgy nem. Olyan tényleg ez a legjobb szó, hogy ő már csak árnyéka önmagának. Tehát a régi, fiatal, nagy Ronaldónak ő most már csak egy árnyéka. Én az ő helyébe lettem volna, én a 2 évvel ezelőtti EB-n, az Európa-bajnokságon, én már utána, vagy már lehet már előtte is azt mondtam volna, hogy már én már csak a kispadról nézem, vagy a nézők soraiból nézem a válogatottamat.
3: És büszkén elköszönsz?
2: És büszkén elköszönök,
3: de vajon miért nem? Vajon miért nem? Tehát, hogy miért nem tudja az ember elengedni ezt a dolgot?
2: Azért, mert szerintem a Ronaldo egy olyan ember, amiket látsz róla a tévébe, vagy bárhol, amiket így elmond, meg ahogy viselkedik, hogy ő egy nagyon maximalista csávó, és ő nem bírja abba hagyni. Uh-huh. Egyszerűen nem bír. A csávó halál ki van pattintva, olyan fizikál is állapota van, mint egy 20 évesnek.
3: De viszont, mégsem
2: de
3: közben.
2: De már igen, már maga az a futballban való energiája, meg maga az egész, az már úgy nem tud sajnos
3: működni. Látni, egy idő után be kell látni, hogy az embernek a szervezete igenis megöregszik. Én magamon tapasztalom nagyon sokszor, sok esetben, hogy vannak ilyen vicces videók, hogy fölkelsz, és már meghúzódsz.
2: Igen.
3: Hát én ezt minden reggel tapasztalom, mert minden reggel valahogy úgy jön ki a lépés, hogy a fürdőszobában van egy kis szőnyeg, és minden reggel ugyanazzal a lábbal spárgázok be azon a kis szőnyegen, mert megcsúszik.

0: Hát figyelj, te régi tornász múltad, ugye?
1: És folyamatosan húzódok meg. Szóval van az az időszak, amikor már azt kell belátni, hogy igen, van, ami már nem áll jól. És én így vagyok például a színpaddal. Én ezen gondolkozom, hogy van még körülbelül egy, hát egy pár év még ebben szerintem, hogy színpadra álljunk, mert aztán utána meg már lehet, hogy már olyan szekunder szégyen érzet lesz, vagy nem tudom hogy
0: igen,
1: ezt mikor kell abba hagyni valamit.
0: Igen, mire tehát, gondolsz.
1: Hogy azért bennem is bennem ott motoszkál, hogy igen, azért még van ebben egy pár év, aztán utána le kell...
0: Már csak ilyen úgymond idézőjeles kőkori lenyomatok.
1: Hátra kell lépni.
0: Hátra kell lépni, és
1: át kell adni, igen, a következő generációnak a stafétát.
0: Más már a közönség, igen, ilyen szempontból, és más. A focinál is így van.
1: Pedig egy... szeretik a retrót, és oké, tök jó, meg hát látunk azért...
0: Sosem ennek a divatból.
1: Látunk azért retro zenekarokat, Neoton Familia, tehát ott van...
0: Bár már őnekik is hiszem volt búcsúkoncert, vagy lesz?
1: Volt, igen.
0: Volt
1: búcsúkoncert.
0: Kordáéknak is.
1: Igen, de ott már több búcsúkoncert
0: igen,
1: is
0: de
1: volt.
0: Most is van,
1: de ők
0: lesz,
1: azért már más kort élnek, tehát ők már azért a 60...
0: Ők a megújulást érik tulajdonképpen.
1: Megújulás, de jó.
0: Hát
1: ők a 60 fölöttiek már, és tehát ott meg aztán már tényleg végképp el kell gondolkodni, hogy még meddig álljak fel a színpadra.
0: Tehát. Hát ameddig bírja az embernek a
1: vagy ameddig van közönséged, vagy hogy
0: ameddig
1: mi múlik
0: van közönséged,
1: ez?
0: Ameddig még tudsz egy sold outot csinálni egy koncerten, vagy ha elmész egy szigetre, akkor azt a sátrat te megtöltöd, nem az van, hogy 10 emberben lézenk férészegen. Igen, ez
1: na nehez, most a sportban igen. Ez ugyanez, hogy igen, van az,
0: hát,
1: a, van az a pont.
0: Hát mindig lesz a focinak.
1: Hát igen,
0: olyan
1: de van
0: lesz,
1: az a pont, látod, amikor már fizikálisan egy sportoló nem bírja teljesíteni azt az elvártat, amit tőle elvárnak. Mert azért...
0: Pedig Kongó nem volt egy nagy ellenfél, legyünk őszinték. Tehát, hogy mert hogyha mondjuk egy Portugália rögtön kikap mondjuk egy francia, vagy német, vagy spanyol, vagy Anglia csapatát, vagy nemzeti válogatottját, akkor azt mondom, hogy oké. Okay.
1: Ilyenkor kisorsolják, Kongó... ugye? Tehát egy ilyenkor
0: csoport, de azt már rég kisorsolták, mert ugye mindig a világbajnokság előtt már csinálnak ugye csoportokat. A csoport, B csoport, C csoport, blablabla. És azokban a csoportokban először az úgynevezett csoportmérkőzések zajlanak le. És akkor ebből dől el, hogy a négy csapat, tehát egy csoportban négy csapat van, és abból kettő jut tovább, és kettő meg megy haza. Úgyhogy most egyelőre Portugáliának egy pontja van, mert döntetlent játszottak. Hogyha kikapsz, az nulla pont, ha döntetlen egy pont, ha nyersz, három pont.
1: Kongó.
0: Úgyhogy most Portugáliának Kongó.
1: Kongó, hát gondolom nagyon erőteljes fizikummal rendelkeztek ott a játékosok, nem? Vitték, írták.
0: De futkároztak.
1: Vagy ezt nézem ki belőlük, vagy hát már így a név alapján is azt gondolom, hogy Afrika.
0: Persze, egy afrikai
1: ember valahogy úgy genetikáját tekintve erősebb, jobban bírják, szívósabbak.
0: Igen, ehhez képest nem volt náluk sokat a
1: labda. Más az izomzatuk, más az összetétele az embereknek valahogy,
0: igen,
1: én azt
0: mondom,
1: látom.
0: De ehhez képest nem volt Kongónál sokat a labda, és ahhoz és képest
1: is.
0: Meg, hogy Portugáliára meg sokat volt a labda, feleslegesen, mert hogy egy gólt lőttek.
1: Csalódás volt neked ez, mint foci drukker és néző?
0: Én nekem úgy volt csalódás, mint Ronaldo drukker. És nagyon sokan láttam ma reggel az M4 Sportnak az oldalát, ugye követem Facebookon, és nagyon sokan kommenteltek ehhez, hogy ugye olyan cikk volt, hogy igen, Ronaldo már csak árnyéka volt önmagának, és akkor nagyon sokan kommentelték, hogy sajnálják, de hogy tényleg már az van, hogy a Ronaldo egy picit olyan a pályán, mint egy ilyen muzeális darab, hogy így, ó, ott a Ronaldo, de már úgy csak úgy látod őt, és egy halálpacek, kigyúr, drága haj neki,
1: jó illatú,
0: tudod, biztos, hogy
1: még
0: halál jó.
1: Is.
0: Még biztos, hogy izzadtan is, drága, Hugo Boss illata lehet, de hogy így már úgy tényleg csak úgy nézed őt a pályán, hogy de jó, hogy ott van, de hogy úgy már úgy nem nagyon rakolja a játékos semmit. Aha. És ez engem speciál, mint Ronaldo drukker mérhetetlenül elszomorított tegnap.
1: Szerinted ez eljut hozzá? Ezek
0: hogy
1: a
0: ezt mondtam, hát remélem nem
1: nyakorúg. Nem, tőled. Hát mert őt letagadjuk.
0: Szerinted a külföldi lapok nem írták ezt meg? Hát
1: irogatják
0: de, hogy nem.
1: Mi?
0: Persze.
1: Azért
0: persze.
1: Azt nagyon rossz lehet olvasni.
0: De tudja, ő aki egy élsportoló és 18 éves kora óta élcsapatokban fotballozik, nagyon jól tudja, hogy az újságok mikre képesek és miket írnak róla, és biztos lehet.
1: De nem írtak valótlant, nem?
0: De és ezt akarom mondani,
1: mert a sport
0: ez
1: pont olyan,
0: hogy
1: teljesítmény alapú.
0: Ugye? Így van. Hát, szóval, nem szimpátia alapú, ez nem. Teljesítmény alapú. Így
1: igen,
0: van.
1: Tehát a sportnál azért nem lehet így elmismásolni dolgokat, érted? Mert ott tényleg, ott vagy teljesítesz, vagy nem.
0: Vagy nem. így van. Viszont utána az esti meccs az nagyon jó volt, az, így is mondta a végül a kommentátor, így búcsúzott, hogy ez volt eddig az idei világbajnokság legjobb mérkőzése, Anglia-Horvátország, 4-2-re győztek az angolok. Egyszerűen zseniális mérkőzés volt. Olyan iramot diktált mind az angol, mind a horvát csapat, hogy pű, le a kalappal.
1: Tehát nagyon ott jó volt egy nagy megmérkőzés
0: egymással. Ott mind a két csapat zseniálisan futballozott.
1: Nézted?
0: Néztem végig, szóval az elejétől azt nem szeretem a szotyit, de az elejétől a végéig hesszeltem, és zseniális mérkőzés volt, úgyhogy egyetértettem a kommentátor úrral, aki ugye mondom ezt mondta a végén, hogy szerintem azt mondja, eddigi az idei világbajnokság legjobb mérkőzése volt, minden mes, ha ilyen lenne a folytatásba, akkor nem unatkoznánk egy másodpercig
1: sem. Kit vársz még?
0: Fú, igazából még a brazilokat nem láttam játszani, csak tudom, hogy játszottak már, de ilyen, ugye az időeltolódás véget, ők olyan órába játszottak, ami hozzánk hajnal egykor ért el. Ők is döntetlent játszottak, az is elég ciki. A spanyolok 0-0-ás döntetlent játszottak, az is a zöld, kik ellen játszottak, zöldfoki szigetek ellen, igen. Mérhetetlenül ciki, az Európa-bajnok spanyoloknak, hogy 0-0-ás döntetlen játszottak, vérciki.
1: Mondom, hogy most ezek a csapatok nagyon felhúzták magukat, és felszívták magukat, és valahogy
0: nem
1: így...
0: Nem hagyják, hogy a nagy csapatok legyőzzék
1: valahogy
0: őket.
1: Valahogy így ez volt az elképzelésem. Emlékszel, amikor mondtam, hogy Curaçao is, de Curaçao se játszott rosszul. Ez például kimondottan
0: nem,
1: erről
0: bár
1: értesültem.
0: Ők nagyon kikaptak, de ugye 7-1-re kaptak ki a németektől, de lőttek egy gólt.
1: Igen.
0: És de cuki volt, mutatták az edzőt, mert úgy volt, hogy lőttek a németek egy gólt, utána Curaçao, mindenki máshogy mondja,
1: aha,
0: de mivel a Blue Curaçao-ból ott teremez, ugye, ezért gondolom Curaçao-nak nevezik.
1: Legyen úgy.
0: Na mindegy. Kiegyenlítettek, mutatták a Curaçao edzőt, és sírt. Sírt, hogy most gondold, de kijut egy csehország a világbajnokságra, és a nagy németek ellen kiegyenlítesz, ha csak percekig is, de döntetlen az állás a nagy német válogatott ellen, a National Elf, ugye németül, és sírt az edző, mérhetetlenül cuki volt. Nekem nagyon szimpatikus volt, úgyhogy
1: szerintem aztán kikaptak
0: 2-1-re, de ez már...
1: Ezt csak halkan tegyük mellé.
0: Eddig a spanyolok nagyon nagy csalódás, a portugálok nagyon nagy csalódás, és a brazilok is nagyon nagy csalódás.
1: Pont azok, akiktől úgy várta az
0: én
1: ember.
0: Én a spanyoloknak drukkolok, én ezt vállalom, még ki most
1: fog,
0: is.
1: Na, mondjál valamit, ki fog győzni? Legyéltem a Danny Blue.
0: Én a spanyoloknak drukkolok, én nagyon szeretem a spanyol csapatot, mindegyik játékost tényleg egytől egyig név szerint nagyon-nagyon csípem. Egyelőre nagyon cikik, én remélem, hogy fölhájpolják, föltuningolják magukat a kövi meccsre, a Szaúd-Arábia ellen fognak játszani. Nagyon remélem, hogy azért az se egy nagy csapat, már Isten bocsássa meg, de hát legalább ott egy kettőt vágjanak már be. Hát azért, ha most döntetlen játszanak, ők mennek haza.
1: Aha.
0: A spanyolok. És úgy, hogy ők 2 éve megnyerték az EB-t, úgy most a VB-n búcsúzni a csoportkörből vérciki lenne. Szóval reméljük, hogy nem így lesz.
1: Mikor játsszák ezt a meccset ma?
0: Vasárnap.
1: Na majd írd
0: ma
1: meg.
0: Ma nem tudom, kik
1: játszanak.
0: Majd írd
1: meg, hogy mi lett a meccs eredménye. Jó. Kíváncsi vagyok.
0: Nagyon nehéz nyomon követni, ma nem tudom, hogy kik játszanak. A tegnapi nap volt a fő nap, ilyen szempontból az én szemembe, mert hogy játszott Portugália először, és először játszott Anglia és Horvátország is.
1: Ez hány hétig megy? Hány hétig tart?
0: Sok, mert most több csapat van. Sok. Ez most júli közepéig kitart.
1: Több csapat van? Tehát, hogy
0: most
1: itt,
0: több csapat
1: itt
0: van,
1: lehet
0: mint
1: olyat...
0: eddig.
1: Aha, az hogy
0: A FIFA újított egy olyat, hogy több ország részt vehessen a világbajnokságon.
1: De
0: és
1: így
0: ezáltal...
1: bekerültek az afrikaiak is legalább.
0: Nézd, lehet, hogy nem tudom. Több ugye kontinensről jönnek ilyenkor, mert hogy világbajnokság. Most az lazább lett a bekerülési ráta, aha, vagy hogy mondjam. De például lehet igen, hogy Curaçao amúgy nem jutott volna be, viszont mivel itt több csapat elfért, ezért ők a válogatásokon, vagy hogy mondják ezt, felkészülési meccseken, a válogató mérkőzéseken jól játszottak, ezért bekerültek.
1: És hát látod, soha nem lehet tudni, hogy mi lesz egy megmérkőzés eredménye. Soha nem.
0: Bocsánat, eszembe jutott, csak nem mondjak hülyeséget, tehát selejtező mérkőzések vannak a VB-t megelőzően, és akkor így kerülnek be csapatok, aha, és sajnos ugye mi magyarok ugye például nem kerültünk. Mentségünkre szóljon, hogy az európai gárdából kikerülni nagyon nehéz, és például az olaszok se jutottak ki, ha megfigyelitek, nincsenek ott a VB-n gyerekek, az olaszok. Pedig az olaszok, azért az foci nemzet, mi magyarok sajnos nem.
1: Hát igen, és én olaszok... Barcelonában pont egy ilyen meccset láttam, Barca-Inter meccset.
0: Na, és ott tehát az olasz liga, ugye a Serie A, ugye ott az AC Milántól kezdve Interen át, Juventus, tehát óriási nagy csapatok vannak, és maga az olasz foci is jó volt, ők sincsenek ott a VB-n. Nincs ott Szerbia, nincs ott Albánia, pedig ezek mind jó csapatok.
1: Aha.
0: Hát albánok például a legutóbbi EB-n iszonyatosan jól játszottak, és most nincsenek ott a VB-n.
1: Na tudod, hullámzik.
0: Szóval így a szomszédaink közül Ausztria ott van, szóval így, ja, tehát hogy így azért nagyon sok jó csapat nem került ki Európából, rajtunk kívül se, ezt akartam mondani, tehát hogy így nem annyira ciki nem kijutni. Nyilván jó buli lett volna kijutni egy világbajnokságra, de ilyenkor igen nyugtató tényként lehet azt kezelni, hogy igen, mondjuk egy tényleg, most csak az olaszokat tudom felhozni így nagy példának, hogy a nagy olasz nemzeti válogatott hát, sem jutott ki az idei világbajnokságra.
1: Mondjuk minket ez nem vigasztal. Mi nem vagyunk ott sajnod, de hát
0: ilyen szempontból
1: akkor...
0: nem, de...
1: Gyuszi kedvéért, akkor kinek drukkolunk? Spanyoloknak.
0: Spanyol. Okay. Te nem? Te az de is izé vagy.
1: Én...
0: Spanyol temperamentumú
1: én...
0: asszony.
1: Nem tudom, kinek drukkoljak még. Most Curaçaónak drukkolok.
0: Hát azért őrájuk sok
1: csak
0: pénzt
1: az
0: ne tegyél.
1: Ja? Csak az ital.
0: Figyelj, őrájuk sok pénzt azért ne tegyél, jó?
1: Hát de... hát most a sírt az edző meg minden. De, de én érzékeny vagyok, volt. Látod, én szeretem az, ezeket a dolgokat.
0: Az világi
1: fai elmegy
0: volt.
1: Az érzékenyítés.
0: Hát, figyelj, az edző az világi fai volt. Belőtték a gólt, egy-egy, csávon a sírásból. Jaj, drága csapatom! De nem, hát persze, hogy ezt érzed. Hát olyan picikek is, azt figyelj, Fehérváron többen laknak, mint egész Curaçaóba. Hát az mekkora dolog? Na, és azok lőttek egy gólt a németeknek. Nem akárkinek, a németeknek.
1: De ők még nem estek ki.
0: Nem.
1: Hát a következőben jobban
0: megtolják. Mindenkinek le kell játszani. Figyelj, addig nem eshetsz ki, még az összes csoportmeccset nem játszod le.
1: Meg kell dolgozni a kiesésért.
0: Hát végig kell játszanod, tehát nincs mese. Tehát, hogy három meccset, mert ugye egy
1: ez
0: csoportban négy csapat van. De igen, és három meccset minimum minden csapatnak végig kell játszania, és utána lehet kiesni, igen.
1: Na hát úgyhogy, akkor ennyi. Drukkoljunk spanyoloknak, Gyuszi kedvéért.
0: Hát reméljük, hogy most már összeszedik egy kicsit magukat. Na jó, mi is szedjük össze magunkat, és jöjjünk vissza 11 órakor.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára töltőállomásokon, a kormány szerdai ülésén arról döntött, hogy kezdeményezi a vonatkozó jogszabályok megváltoztatását az országgyűlésnél, és a védett ár kivezetését írta a szerdai Facebook bejegyzésében a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozza, hogy a Tisza kormány a jövedéki adó csökkentését fenntartja, ahogy a MOL is a csökkentett árréseket. A kormányfő megjegyzi, hogy a védett ár intézménye havi 50 milliárd forintba került a magyar adófizetőknek. Erdő Péter bíboros prímás esztergom budapesti érsek fogadta Magyar Péter miniszterelnököt a budapesti prímási palotában, tudatta a főegyházmegye a Facebook oldalán. A bejegyzés szerint a megbeszélés központi témája a miniszterelnök közeljövőben esedékes vatikáni látogatásának előkészítése volt, amelynek során 14. Leó pápával találkozik majd. Hozzátették, a találkozó a párbeszéd, a kölcsönös tisztelet és a közös felelősségvállalás jegyében zajlott. Június második felében indul a 2026-os magyar dinnye szezon, amelytől a termelők és a kereskedők is biztató eredményeket várnak. A Lidl és az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium közös sajtótájékoztatóján a hazai termesztés helyzetéről, a várható piaci kilátásokról és az export lehetőségekről is szó esett. A résztvevők hangsúlyozták, hogy a magyar görög dinnye továbbra is az agrárium egyik sikertörténete. Az áruházlánc az idei szezonban is jelentős mennyiséggel készül a hazai és a külföldi piacokra. Az idei szezon június második felében indul, akkor kezdik a beszállítók a boltok polcait feltölteni hazai termékkel. 2025-ben az eddigi legnagyobb volument érték el az értékesítésben, több mint 11 ezer tonna ment még a külpiacokra is, így optimistán állnak a 2026-os idényhez is. Nyári diák munkát támogató programot indított a Szociális és Családügyi Minisztérium, amelynek keretében bértámogatást nyújtanak a munkáltatóknak a 16-25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok és egyetemi hallgatók nyári foglalkoztatásához. A munkáltatók a támogatási kérelmeiket a július 1-e és augusztus 31-e között kezdődő és befejeződő határozott idejű foglalkoztatásra vonatkozóan nyújthatják be. A székhely, telephely vagy a munkavégzés helye szerint területileg illetékes járási hivatalhoz. A munkáltatónak nyújtott bértámogatás összege szakképzettséget igénylő munkakör esetében fejenként 279.900 forint, szakképzettséget nem igénylő munkakör esetében 242.100 forint lehet.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Közlekedési hírek.
2: Lezárják az 5. kerület Vekerle Sándor utcát az Apácai Csere János utca előtt daruzás miatt. Lezárják a 7. kerület Csengeri utcát a Veselényi utcánál toronydaru építése miatt, ezért a Dob utca felől Zsák utca lesz. A 14. kerület Abonyi utcát lezárták a Dózsa-György útnál, mert csatornát javítanak. A 15. kerület Kinizsi utcában a Duganics utca közelében útszűkületre kell számítani, mert csatornát építenek. A 33-as autóbusz vonalán új megállóhely létesül a Budafoki úton befelé a Prielle Kornélia utca előtt, Prielle Kornélia utca elnevezéssel. A Közraktár utcában befelé a Csarnok tér előtt lezárták a balra a szervizútra kanyarodó sávot közműfelújítása miatt. Az első kerület Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig, mert gázvezetéket javítanak. Az első kerület Hunyadi János úton a Donáti utca előtt a forgalom a parkolósávban halad gázvezeték javítása miatt. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
2: Csütörtökön már 27-32 fokos melegben lesz részünk. Sok napsütésre van kilátás, a gomolyokból csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor, a nyugati határ mentén esetleg zivatar.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésülködik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 Rádiódik. Süss fel nap, romákról, nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
3: Most indulunk.

0: 1 óra múlt 18 perccel, még ugye mindig csütörtök van, és június 18-a, csoda szépen süt a nap, sziasztok!
1: És akáció van!
0: Így van,
1: és valahol nagyon-nagyon nagy szükség van a roham kocsikra.
0: Igen, reméljük nem hallatszódik be, mi halljuk, mert nyitva van az ablak, mert ugye engedjük be a friss, drága, szép levegőt. Ti is, ha tudtok ma esetleg, ha épp nem dolgoztok, akkor menj.

0: küldjetek strandra, ahogy Zsuzsi szokta mondani. Én nem vagyok nagy strandpárti, engem ne küldjetek, de amúgy tudom, hogy nagyon sokan szeretnek strandra járni, hát nem véletlenül van mindig tömve.
1: Én is szeretek strandra járni.
0: Tudom, hogy te strandos vagy.
1: De csak akkor szeretek strandra járni, hogyha kevés az ember. Hogyha azt meglátom a töveget, nem ritka, nem. Mert ilyenkor hétköznap, főleg amikor még nincsen nyári szünet, akkor még nincsenek tömve ám a strandok. Hétköznaponta ilyenkor még úgy jó lecsapatni magadat kicsit a strandra, mert akkor még nincsenek ott a gyerekek, még akáció van, még tart a suli, csak jövő héttől lesz már szerintem a strand tényleg tömve.
0: Na, lehetséges.
1: De inkább a hétvége az, amikor a strandok nagyon el vannak durranva.
0: Látom, így, de csak látom, mondom, én nem nagyon szeretek menni, és hál' Istennek feleségem se strandos típus, úgyhogy nekünk ez nem egy program lehetőség általában, hogy strandoljunk.
1: Addig nekem se volt, amíg nem volt gyerekem. Aztán, ahogy lett gyerekem, mindjárt megszerettem én is a strandokat.
0: Fia, gyerekén én is sokat jártam, arra emlékszem, hogy gyerekként mentünk oda még a Tungira Újpesten, aki újpesti, azt tudja, miről beszélek, úgyhogy akkor még csipáztam, de most felnőttként egyáltalán nem. Viszont 9-kor nem csak a strandról, illetve a akációról beszélgettünk, ugye, hanem említetted, hogy a kis állatokat hova rakni, és kaptunk egy SMS-t ezzel kapcsolatban, nagyon cukik vagytok, hogy reagáltatok erre Zsuzsinak. Felolvasom az üzenetet. Sziasztok, a kutyusunk panzióba jár, csodálatos ápolt kertesházba, imádott lenni. Barátnőm hörcsögét többen láttuk el, mosolygós fej. Naponta kétszer ment valaki etetni Pufit, persze volt kulcsunk, az a neve, hogy Pufi, de cuki.
1: Na, ez milyen kedves, amikor tényleg a barátok így, lehet a barátokra számítani, és a barátok mennek, jönnek, több kulcs van, és akkor etetgetik a kis tengeri malacot, vagy a papagájt, vagy egy nyuszit. Hát igen, de nagyon nehéz elvárni szerintem a barátoktól is, meg a családtagoktól is, hogy munka után, meg mindenkinek szanaszét van az élete, hogy még egy ilyen szívességet kérjen esetleg az ember, hogy figyelj, menj már föl, és locsold már meg a növényeimet, vagy etesd már meg, ha már ott vagy, akkor etesd már meg a nyulamat is. Igen. Nem egyszerű,
0: de közben látod, igen, én is ugyanezt mondtam, amit most a kedves SMS írója írt nekünk, hogy a barátokra tudsz ilyen szempontból számítani. Volt nekem is ismerősöm, ismerőseim, akik egymás közt leboltolták például ezt, igen, hogy például a macska, aki macska párti, az csipázza a macskákat, az akkor hamarabb befogad egy macskát. Például én nem nagyon vagyok macska párti, én ugye kutyapárti vagyok. Én például nem biztos, hogy tudnám azt viselni, mondjuk lenne egy macskád, és most megkérni, hogy egy hétig vigyázzak a macskádra. Valahogy nem tudok ezzel úgy kibékülni, a macska mindenhova föl tud ugrani, összeszőrözi, és a többi belenyal, beleizél, tehát nekem ez úgy valahogy így higiéniai szempontból, de bocsánatot kérek a macskásoktól, tehát félreértés ne esik, nem utálom a macskákat, csak szimplán én nem tartanék macskát. És én így nem vigyáznék a te macskádra például,
1: meg hát
0: ha lenne.
1: Az is azért nem egy utolsó szempont, hogy hol lakik a barátod. Mert nekem például a barátaim nem közvetlenül ugyanabban a kerületben laknak. Tehát, hogy most minden barátom szanaszét lakik. Az egyik a 13. kerületben, a másik a 15. kerületben. Szóval úgy tőlem teljesen más agglomerációban.
0: Igen, teljesen érthető, hogy ez így nehéz.
1: Hogy menjen akkor át, hogyan tesse meg, megy az élet mindenkinek, mindenki dolgozik, persze, és akkor délután egy nagy csúcsforgalomba átérni A-ból B-be, hát szóval nem egyszerű.
0: Nem egyszerű, ez igen, az állatokkal mindig. Én például ezért mondtam feleségemnek, mert ő is, mert nagyon nagy kutyabarátok vagyunk, és ő is mondta, hogy nagyon szeretne egy kis kutyát nekünk, hogy legyen, és mondtam, hogy én is nagyon szeretnék, és éltem sok-sok éven át ugye Bonszal, a kis kutyánkkal, és vittem sétálni, etettem, itattam, nem tudom, aludt velem, mellettem, stb. Tehát, hogy tényleg én egy nagyon kutyabarát és kutya szerető ember vagyok, de ugyanakkor azért elmondtam ezt neki, hogy mondom, nézd, mondom, azért azt számolt bele, hogy mivel most mi ketten vagyunk, ketten a világ ellen, mondom, ketten vagyunk, mondom, hova rakjuk, mondjuk most tegyük föl egy ilyen esetben, mint hogy most voltunk Nászúton.
1: Ez sajnos,
0: ezen múlnak
1: dolgok, hogy, vagy hát örökbefogadások is esetleg, mondjuk, hogyha egy kutyát vagy egy kisállatot akar az ember örökbefogadni, ezeken múlnak dolgok, hogy egyszerűen nincsen a környezetedben olyan családtag vagy olyan barát, akire rá tudnád így teljes mértékben, igen, nyugodt szívvel bízni. Tehát ez egy nehéz helyzet.
0: Nagyon-nagyon-nagyon nehéz helyzet szerintem is ez, mert tényleg azért meg nem is bízott bárkire az állatodat. Na, hát azért legyünk már egymáshoz őszinték, azért ezt is nyugodtan mondjuk ki, hogy azért egy állatra, ha nem is ugyanúgy, mint egy gyerekre, de valamilyen szinten, de azért vigyázni kell, figyelni kell, gondoskodni kell róla. Ráadásul ugye egy kutya nem tudja magát kiszolgálni, tehát hogy ott azért főleg ilyen melegekbe naponta legalább háromszor frissíteni neki is a vizét, te se iszol állott üvegből, vagy állott vizet az üvegből. Neki is legalább háromszor, négyszer ilyen melegbe cserélni kell a vizét a kis tálkájába, napi egyszer-kétszer adni kell neki halózást, tehát hogy azért és sétafika.
1: Most az egy dolog, hogy vannak kutyapanziók, és most rá is kúszok az árakra, mert na. Magyarországon jellemzően...
0: Név nélkül persze.
1: Természetesen. Szerintem ez egy nagyon olcsó árkategória, amit most én olvasok. Ez 3500 jellemzően, és 8500 forint között mozognak kutyánként naponta. Na most... Hát azért, hogyha most 8500 forinttal számolok naponta, elmész egy hétre.
0: Számoljunk 9-el akkor.
1: Még a kutyád, igen, azért belekerül egy
0: 95, jó... 45, meg 9...
1: Egy jó 50 000 forintotba.
0: Hát inkább majdnem 60 az már.
1: Vagy 60-ba, hogy igen. Elmentél nyaralni, és a kutyát
0: panzióba. Hát mennyi volt pontosan az összeg?
1: 8500?
0: 8500.
1: Az árakat jelentősen befolyásolja nyilván.
0: 7 napra mész, mondjuk?
1: Mondjuk 7 napra elmész, igen.
0: 59500, mondtam inkább
1: 60. 60 000, igen. Tehát, hogy jelentősen befolyásolja ilyenkor az árakat a panzió elhelyezkedése, ugye Budapest és környékén drágább, a kutya mérete, tehát ez is befolyásolja, tehát ez még lehet
0: kicsi
1: több
0: foglal,
1: is.
0: Vagy sokat.
1: Ez lehet még több is. Igen. És a kért ellátás típusa is befolyásolja az árat, tehát például fűtött, benti elhelyezés, vagy főszezon időszakok, hát ez is befolyásolják mind-mind az árat.
0: Elkezdődött, tehát ma már június 18 van, már főszezon, minősül, nem?
1: Ez így van. Ugye? Igen. És hát ugye befolyásolja még a költségeket, az eledel biztosítása, mert tehát van olyan hely, ahol például hozott eledellel tudod beadni a kutyát, így van. Hát azért egy ételváltás, vagy egy kajaváltás egy kis kutya esetében
0: persze.
1: Nagyon rossz, sőt, nagy kutyáknál
0: és
1: se jó.
0: És akkor még a jutifalatról nem is beszéltünk, hogy mikor kapnak jutifalatot, hogy hozzá van mondjuk szokva, vagy nézd, ügyesen leültem, nem kapok jutifalat, és nem, és szegény ott gondol, de mi szomorúan ülne, hogy pedig leültem.
1: Biztos
0: tudod.
1: Van ott jutifalat, és hát én nem is kérdőjelezem meg azt sem, hogy egy nagyon kedves emberek csinálnak ilyen kutyapanziókat, de
0: gondolom,
1: van rá igény.
0: Azért,
1: és hát van főszezoni felár, mert a nyári szabadságolások alatt, vagy karácsonykor, illetve szilveszterkor, vagy hosszú hétvégéken a panziók többsége 10-30%-os ünnepi felárat számíthat fel. Hát az másnak is szezon, tehát hogy az
0: persze.
1: Üzemeltetőknek is karácsony az karácsony,
0: persze,
1: tehát az nekik is egy munkával jár nyilván, úgyhogy ott egy 10-30%-os felszámolásra kerülhet.
0: Azért az úgy nem kevés. Azért az úgy viszont nem kevés. Tehát ennél a 9000-es árnál a 10% az 900 forint.
1: És még plusz költséggel járhatnak azok a szociál, tehát az agresszíven fellépő kutyák, akik nem szocializált kutyusok, hanem egy kicsit agresszívabbak. Tehát ott egy ilyen egyedi felügyeletet is szintén plusz
0: akik
1: költséggel.
0: Akik visznek maguk a pillangókést, tudod, azok a kutyák, tudod így.
1: Plusz költségekkel járhatnak, hát igen, nem egyszerű. De hát ez most csak egy kutyás dolog. A macska panzióról még nem hallottam, de biztos
0: de macska,
1: lehet, hogy
0: tudod,
1: van.
0: Alapvetően ugye főleg, hogyha kertesházba tudod elpasszolni a macskának, az a legjobb, a macska reggel elmegy, este haza jön, olyan, mint egy dolgozó férfi.
1: Nem ilyen
0: nő.
1: Ez, de hogy is azért...
0: Nem
1: ilyen ez. Hát most gondold el, oda viszed valahová a macskádat, valaki meg kiengedi a kertbe, azt elmegy a macskád, elüti a kocsit, aztán utána
0: jogos.
1: Meg így hazajössz a nyaralásból.
0: Jó, csak hogy a macska nem egy olyan típus, hogy ő ott van a lábadnál végig, míg egy kutya igen.
1: Kutya teljesen más, ez
0: azért
1: biztos.
0: Azért mondom, tehát, hogy azért a macska azért egy jóval önállóbb
1: állat. Mennyi embernél van úgy macska, hogy soha életében az a macska nem volt kint mondjuk a kertbe. Hát egy csomó panel házban tartanak úgy macskát, hogy végig ott éli le a macska az életét a szobába. És soha, de soha nem látott
0: világos.
1: Szabad területet. Tehát
0: de fényképről se.
1: Fotóról talán, meg még a tévéből megnéztem mondjuk Balit, vagy a szigeteket.
0: Mondtam magában, hú.
1: Az igen, ez igen, van ilyen is.
0: Van ilyen, igen.
1: De alomra jár üríteni,
0: igen,
1: és
0: igen.
1: Be is fejeződik, tehát, hogy nagy Na most azt nem viszed el sehová, azt a cicát, mert az, az nem szociális arra, hogy te kertbe kivid. Igen. Tehát az csak
0: etetni. Vagy úgy élnek, mint följárni. Mondjuk, hogy most ugye ahonnan jöttem, ugye hát Görögországban rengeteg macska van az utcákon, ilyen, ők ott nagyon, nem tudom, ilyen oda vannak szokva, vagy nem tudom, és volt ugye egy, ami úgymond a szálloda macskája volt, és az ott a bejáratnál volt neki letéve kis tálka, meg íze, és volt nyakörve is, amin kis sushi falatok voltak, tehát hogy ő ilyen, gondolom az egy bolhaírtó nyakör volt, tehát hogy ő tényleg gondoskodtak róla, és elképzeltem egy ilyen beszélgetést, és mondtam is feleségemnek, hogy gondolod, hogy ez a macska bemegy azért ő is a Vábelvárosba, és ott beszélget a többi görög macskával, hogy na, sziasztok, ti hol éltek? Hát mi itt a izennél, a mit tudom én, tavernánál, meg íz, és te, hát én ennél a luxus hotelnél vagyok.
1: Ez kicsit macska arisztokrata.
0: Igen. Ó, de jó, meglátogathatok. Á, nem, sajnos nincs hely. Tudod, ilyen teszi magát. Á, nem, sajnos ott nincs hely több macskán. És úgy neveztük, hogy Cicopulosz. Úgyhogy Görögországban valahogy ennek van egy ilyen...
1: Törökországban is. Ott is? Rengeteg kóbormacska van. Számtalan, aha, meg annyi. Na, ott a szállodánál nem csak egy macska van, hanem rengeteg.
0: Ott és meg egy volt, képzeld el.
1: Jönnek és koldulnak, amíg vacsorázol, amíg eszel. Viszont,
0: na hát, hál' Istennek az itt nem
1: még,
0: volt.
1: Amit még tapasztaltam, például Mexikóban rengeteg kóborkutya van. Embertelen sok
0: az
1: kóborkutya.
0: Az is sokkal szomorúbb hír számomra, legalábbis.
1: Hát nézd, ott már ez valahogy úgy az életközösség része az, hogy tele van kóborkutyával. Hmm. Nagyon-nagyon sok kóborkutya
0: van.
1: De szomorú ez. Igen.
0: Na
1: hát
0: jó,
1: minden esetre nem tudom, lehet, hogy valami ilyesmivel kell majd foglalkozzak a jövőben, valami kis állatpanziót kellene nyitnom, ahová lehet hozni hörcsögöt, nyuszit, bolhát.
0: Kígyót, bolhát persze. Nagy izé, kígyókat, krokodilokat.
1: Na most például egy egzotikus állatot hogyan etetsz? Érted? Van valakinek egy madárpókja, tudom, hogy a madárpók az nem úgy eszik, meg nem úgy étkezik, hogy minden nap kell neki enni, inni, adni, legalábbis tudomásom szerint. De most hát gondold el, most elmész nyaralni, és akkor ki az, aki megetett
0: hát
1: neked egy madárpókot?
0: Ne bízzon meg ilyennel senki se.
1: Vagy egy gekkót, vagy bármit, tudod, olyan hüllő, amihez azért nem vagy hozzászokva. Mondjuk a hüllők azok azért sokáig bírják, tehát ott lehet, hogy elmegy a gazdi, és egy hétig bírja az a hüllő kaja nélkül.
0: Vagy a madár pókot csak egyszer rádobod valakire, azt megeszi azt. Nem tudom, hát ezt tudom csak tanácsolni. Na jó, kettő darab zene, aztán jövünk még.

0: 100.3 rádiódik. Völgyi Zsuzsi javában fésül. Maka Gyuszi meg ezzel szembesül. Süss fel nap. 100.3 rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
1: 10 óra 39, még visszajöttünk hozzátok egy rövid kis téma erejéig, ahogy azt meg is ígértük. Méghozzá ilyen csomagokkal, csomag elvesztésekkel, repülés biztonsági történetekről lesz itt szó, amit írtak, nem nekünk feltétlenül, de hogy ezek megtörtént esetek. Nem tudom, hogy van-e köztük esetleg humorosabb vagy szomorúbb, mindjárt ki fog derülni, de hogy ugye alapvetően most ugye én már utaztam, Zsuzsi meg most fog, meg nyilván ti is, drága hallgatók, ti is már vagy voltatok nyaralni, vagy még csak most készültök rá. Ugye a csomag, mint olyan, azért ez egy alapvetően nagyon kényes dolog szerintem a repülés közben, a repülőúton.
2: Az, amikor az egész
1: cuccod oda van. Nekünk benyomták egy kicsit a bőröndünket, hogy őszinte legyek.
2: Nem tudom, az legyen még a legkevesebb, amikor csak így behorpad a bőröndöt. Hát azért ugye ezt tudjuk, hogy hogyan kezelik.
1: Tudjuk, igen.
2: Dobálják, láttuk már erről igen. Ilyen titkos videókat. Én azt gondolom, és talán már... Persze, már el is meséltem egyszer, hogy amikor az ember átszállással utazik A-ból B-be, és akkor több járattal, esetleg kettővel kell utazni, repülni, akkor van nagyobb esély arra, hogy a csomag elkalódik. Egyenes járatnál nem szokott ilyen megesni.
1: Igen, lehet, hogy van olyan. Is, igen.
2: Az átszállásoknál szokott elkalódni, és nekem is igen. Volt ilyen, soha életemben addig nem volt ilyen. Vártuk a csomagot, és már nem jött a csomag, és Mexikóba jártunk így, amikor egy amszterdami átszállásnál ott elkalódott a csomagunk, de végül meglett. Tehát az a nagy dolog, hogy meglett.
1: Szerencse.
2: Nem tudom, hogyan történik ilyenkor, vagy hogyan, hol pakolják le, vagy hogy felejtődik ott, de én úgy tudom, hogy egyszerűen csak annyi csomag volt akkor ott annál az átszállásnál, hogy nem volt helye a mi bőrünknek.
1: Oh.
2: Tehát, hogy azért maradt Amsterdamba, mert nem tudták már feltenni a repülőre, annyi csomagmennyiség volt a repülőn, hogy ott hagyták, és úgy voltak vele, hogy oké, majd küldjük a csomagot egy következő járattal.
1: Aha.
2: Csak hát addig te ruha, cipő, papucs, meg úgy minden nélkül vagy. Igen, tehát tisztálkodószer nélkül
1: igen,
2: minden
1: egyenes
2: nélkül.
1: Járatnál nem, és ráadásul most például, amikor hazajöttünk ugye kedden késő délután, például mi csomagunk volt az első a futószalagon, úgyhogy így csettingettem
2: lehet,
1: is.
2: Lehet, hogy ti adtátok fel utoljára. Mert ez mindig attól is függ, hogy mennyire vagy utolsó a sorba, és akkor utoljára kerül be a csomagod.
1: Nem emlékez, nem hiszem, hogy mi adtuk volna fel, de mindegy is igazából nem érdekes. Ez csak, hogy igazából kellemetlen ez az egész csomag mizéria. Most oké, hogy mondod, hogy kevés, az persze csak, hogyha benyomják, de azért, amikor már úgy már többedik alkalommal van benyomva az a bőrönd, akkor már kellemetlené is tud válni.
2: Ja, persze.
1: A miénk most még, mivel ez zsírúj bőrönd, ezért most csak úgy egy nyomás van egyelőre rajta.
2: De én meg azt nem értettem, visszatérve erre, hogy van az, hogy megvan egy mennyiségű ember egy repülőn, hogy mennyi ott megvan adva, hogy hány bőröndel szállhatsz föl, akkor hogyan lehet csomagtöblet? Tehát nem értettem az egészet, mert ugye ott mindenkinek megvan az, hogy egy 23 kilós csomagot adhatsz fel. Akkor hogyan történhetett ez?
1: Igen.
2: Hogyan történhet meg egy olyan, hogy tele van a repülő, és nem fér fel a csomagod? Nem értem.
1: Ezt én sem értem, ezt a logikát, igen, hogy tényleg egy emberhez, hogyha, és ráadásul mi most ugye, nem mondom ki a nevüket, de egy olyan társasággal mentünk, ahol ugye 20 kiló volt a megengedett, de azért is fizetnünk kellett külön, tehát mi úgy vettünk repülőjegyet gyárilag, hogy mind a kettőnk nevén volt egy-egy plusz 20 kilós bőrön, plusz egy hátizsák, illetve feleségemnek az, hogy mondjátok, váltáska, vagy minek hívjátok, mindegy retikül, vagy mit tudom én, és ez jöhetett velünk föl. Plusz passz, de ezért nekünk külön fizetni kellett, ugye? Tehát, és ez nem mindenki veszi igénybe, ugye? Ergo, akkor pontosan a te logikádat követve, hogy lesz tele egy repülőgép?
2: Nem értettem én sem.
1: Számomra is
2: furcsa ez. Nekem is ez olyan, nem tud összemenni, összeegyeztethetetlen a logikámmal.
1: Igen. Na nézzünk egy-egy ilyen leírt történetet. Egy podgyász kezelő osztotta meg a történetét, aki még a 2000-es évek elején egy rendkívül hanyagul, egyszerű kötéllel átkötött táskát pakolt a szállítókocsira. Amikor a táska landolt a kocsin, a kötél elszakadt, a tartalma kiborult. Hatalmas csomag, kábítószer és több kötek $100 gurult szét a földön.
2: Úramisten!
1: A tinikorú pakoló munkás, pak, pakoló munka sorszerűnek érezte a pillanatot, visszadobta a drogot, de a közel 25 ezer dollárnyi készpénzt a zsebébe süllyesztette. Másnap vett egy használt autót, kifizette az iskoláját, a többit pedig a nyugdíj alapba fektette, utólag is megköszönve a hanyag dílernek az induló kötőkét.
2: Na, hát hogy lehet már, egy ilyen rengeteg pénzt, nem tudom, kicsit mese habbal, de jól szólt.
1: Kicsit nekem is, mert azért az 2000-es évek elején mondjuk nem volt még olyan nagy átvilágítás, ugye 9-11 óta van ez, hogy ilyen iszonyatosan komoly izén kell átmenned.
2: Igen.
1: Ezek szerint előtte ezt így át tudta csempészni? Ha ez egy létező sztori, már pedig itt azt írják, hogy ezek megtörtént valós
2: meg egy
1: esetek.
2: Egy ilyen kötegelős táskát így föl lehetett adni.
1: Hát átvilágítják, nem látszik, hogy mi van benne, hogy
2: ugyan
1: pénz.
2: Ugyan már, hát igen, akkor is volt X-ray, tehát akkor is átment
1: nekem ez igen,
2: a röntgenen.
1: Ahogy mondod is, egy kicsit mese habba. Na mindegy. Egy utas Spanyolországba utazott vissza az Egyesült Királyságból egy csordultig megtömött kézipoggyásszal. A biztonsági ellenőrzésnél a táskáját háromszor is átvilágították, majd a felettest is odahívták. A röntgenen egy gyanús Y alakú fémtárgy látszódott, amiről a biztonságiak azt hitték, hogy egy álcázott sokkoló. Amikor kinyitották a táskát, a feszülés miatt minden szétrepült, a tiszt pedig ünnepélyesen magasba emelte a fegyvert, ami egy egyszerű krumpli nyomó volt. Az utasnak a fél repülőtér előtt kellett visszagyömöszölni a fehér neműit a táskájába.
2: Miért visz fel valaki egy krumpli nyomót?
1: Itt ebben a sztoriból engem is ez érdekelt a legjobb, hogy mi az a pillanat, amikor te úgy döntesz egy nyaralás előtt, hogy jó, gatyazokni, parfüm,
2: krumpli nyomót, ezt ide tegyük be, mert már nem fér bele máshova.
1: Tehát mi az az élethelyzet, amikor egy nyaraláson neked szükséged van a krumpli nyomódra? Sok egy titkot, nekünk otthon sincs krumpli nyomónk. Tudj valahogy így nekem az...
2: Én azért szoktam krumpli nyomóval dolgozni, de valamiért nem jut eszembe, hogy a repülőn a kézipoggyászomba...
1: Nekünk fokhagyma nyomónk van. Abba is lehet egy mini krumplit belerakni, de most nem ez a lényeg, hanem hogy mi az az életszituáció, amikor te így azt mondod, hogy én elviszem a krumpli nyomómat.
2: Megint csak a mexikói repülőtérre kapcsolnék vissza, ahol is volt egy nagyon szép üveges vitrin, és a vitrinben látható volt azok az izgalmas és elkobzott tárgyak, amiket föl akartak kézipoggyászként vinni az utasok. Hát gyerekek, ott aztán volt szabja, volt kard, mindenféle apró szúróvágó pillangókésektől kezdve.
1: Hát ez már akkor csak alap,
2: persze. És ami a legmelegebb volt, én azt nem tudom, hogy azt most poénból rakták ki, de nem hiszem, ilyen nagyon régi gőzölős vasaló. De az a nagyon régi fém.
1: Tudom meg.
2: Tehát olyan kincsek voltak kiállítva a vitrínben, hogy miket vettek el az utasoktól. Most
1: sírok. Én ilyen szamurájkardos kihúzást, én amikor 8-ba laktam, láttam, csak megállt a sarkon az Audi, úr hát is. Mi más állt volna meg, ugye? Kinyitotta a csomagtartót, és vette elő a szamurájkardot.
2: Bozótvágót. Elővette a bozótvágót, gondolta, hogy itt milyen össze-vissza állnak itt az ágak.
1: A bozótvágó az a macséte,
2: vagy
1: az
2: a macséta,
1: kisebb,
2: igen,
1: de a szamurájkard, ő rendes szamurájkardot rántott elő ott a 8. kerület egyik utcájának a sarkán. Megállt, forgalmat föltartva, kipattant a csávó, Audi hátsó, vagy mi az, csomagtartó fölcsap, és szamurájkard kivéve.
2: Nem vicces amúgy, de most nem tudok más, csak nevetni ezen.
1: Hát, igen.
2: Most például a kislányomnak mondtam, hogy szerintem vannak ezek a skusik. Nem tudom, hogy hallottál már erről, most ez a nagyon nagy divat a gyerekeknél, hogy ilyen úgy néznek ki, mint a gőzgombóc, és akkor ilyen stressz, végül is stresszlabdaszerűség, ilyen stresszlevezető, nyomkodni lehet a gyerekeknek, így hívják, ez az új neve, hogy skusi. És ezek mindenféle olyan, van amelyik ilyen szilikonnal van betöltve, van amelyik ilyen kis apró gyöngyök vannak benne, rendkívül jól néz ki, lehet mondom nyomkodni, lehet vele játszani, de úgy semmi, tehát semmi funkciója nincsen. Igen. És mondtam, most nagyon őrületben van a gyerek, és mondtam neki, hogy szerintem ne tedd be a kézipoggyászba, ha csak nem akarsz ott sírni, mert kidobják. Tehát kézipoggyászba szerintem semmiféleképpen ne hozzá föl olyan tárgyat, amilyen kérdőjeles, tehát amiből még feltételezhetik az, hogy aha, ez a szivacs labda, ez most azért van, hogy bombát készítsünk belőle.
1: Na, most akkor és akkor pont erre nem láthatod pedig, hogy mi van előttem a monitoron, akkor a záró sztorit is hagyd mondjam el a mai napra, ha már ezt felhoztad. Egy anyuka mesélte el, hogy amikor a lánya 3 éves volt, óriási káoszt okoztak egy katonai repülőtéren Németországban. A kislánynak volt egy matricákkal teleragasztott piros, pici, piros, pici játékbőröndje, benne zsírkrétákkal és színezőkkel. A gyerek valahol ott felejtette a folyosó közepén a táskát. Percekkel később megszólaltak a szirénák, és az anya arra lett figyelmes, hogy gépfegyveres katonák és biztonságiak hason csúszva közelítik meg a gyanús, magára hagyott piros objektumot. Az anyukának az akció kellős közepén kellett odafutnia, ordítva, hogy elnézést, ez csak a lányom zsírkrétás táskája.
2: Na, ott volt agyva a piros táska.
1: Szerintem ezzel a kedves és vicces történettel le is zárhatjuk a mai napot, illetve ezt a témát. Legyen csodaszép napotok. Holnap péntek, úgyhogy jövünk hozzátok Zsuzsi a héten utoljára. Ja, a héten én is utoljára, de Zsuzsi ugye majd utazik, de erről majd holnap.
2: De csak egy hétre megyek el, úgyhogy ne sirassatok.
1: Tehát nem úgy, mint az Ázsiából, hogy egy hónapig itt mellőznünk kellett a hiányát, hanem csak egy darab hétre.
2: De holnap még itt leszek veletek, úgyhogy holnap meg már együtt ünnepelhetjük a vakációt. Írjátok fel a táblára, így vakáció.
1: Megírjátok el, hogy zsásé. Na, sziasztok!
2: Ciao.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 rádiódikem.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando! Most már egészen jól beszélem a lovárit, szerintem. Most már nagyon sok mindent értek, most már tudom a többes számot is, hogyan kell mögé tennünk, hogyha valaki nem hallotta volna még, akkor általában egy A betűt, a nagy többségben A betűt teszünk a szó mögé, mint a magyar nyelvben a K betűt, a K hangot. Ez a többes szám, és most a testrészeket tanuljuk, amit lehet, hogy megint csak többes számba fogunk tenni.
2: Így van, hiszen a mai nap folyamán azt fogjuk megtanulni, hogy fog és fogak, és úgy van a fog cigányul, hogy dand.
3: Dand.
2: És akkor hogy van a többes száma?
3: Danda. És igen. Akkor mi a dandó?
2: Dandó az egyes számba, hogy egy fog. Igen, csak az egy ilyen kis becédés. Mint igen, mert azt ezt már fogacskám.
3: Több... Aha, mert ezt már hallottam, hogy a dandó.
2: Igen, igen, hogy az fáj,
3: igen,
2: arra panaszkodnak.
3: Igen. Na, igen. Nagyon, tényleg, annyi mindent tanulok Armando, remélem, hogy a hallgatók is folyamatosan fejlesztik a lovári cigány szókincsüket velünk.
2: Bízunk benne. Szityuvász losasza?
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.realking.hu és keresd Facebookon Tibi Realking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.realking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
5: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dikben.
6: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Farkas János ma is kezdő lenne. Roma klasszisok, akik beférnének a magyar válogatottba. A különböző korszakokat persze nehéz összehasonlítani. Más volt a játék tempója, az edzésmunka, a taktika, a felszerelés, na meg a pályák minősége. A tehetség, a játék intelligencia, a munkabírás és a gólérzékenység azonban minden korszakban felismerhető. Lássuk hát azokat, akik szerintük fénykorukban simán beférnének a mostani magyar válogatottba. Farkas János, a világklasszis, aki Brazíliát is megbüntette. Kivel mással kezdhetnének, mint Farkas Jánossal? Az 1966-os világbajnokságon Magyarország 3-1-re legyőzte a kétszeres címvédő Brazíliát. A liverpooli mérkőzés egyik emlékezetes pillanatában Farkas kapásból akkora gólt lőtt a brazil kapuba, hogy az több mint fél évszázaddal később is mutatják a futball történeti összeállításokban. Farkas 33 mérkőzésen 19 gólt szerzett a magyar válogatottban. Kiváló rúgó technikája, cselezőkészsége és pontos befejezései miatt a korszak egyik legjobb európai támadójának számított. Tagja volt az 1964-ben olimpiai bajnoki címet szerző magyar csapatnak, klubjával, a Vasassal pedig 4-szer nyert bajnokságot. Mai szemmel is támadó lehetne, gyorsan gondolkodott, kevés érintésből játszott, jól mozgott a védők között és szinte bármilyen helyzetből kapura tudott lőni. Szoboszlai Dominik előtt a támadósor bármelyik pontján elférne. Farkas János esetében nincs hosszú vita a kerettagságról. Ő lenne a csapat egyik legnagyobb sztárja. Pisont István box-to-box középpályás, mielőtt beismerték volna a kifejezést. Pisont István az abszolút zongoracipelő volt, hatalmas munkabírásával lefutott bárkit, közben maradt ereje támadást építeni, labdát szerezni és a kapu elé érkezni. Már akkor is egy szuper középpályást játszott, amikor Magyarországon ezt a kifejezést még alig használták. A Honvéd meghatározó játékosaként 3 magyar bajnoki címet szerzett, később Izraelben is bajnok és közönségkedvenc lett. A magyar válogatottban 31 alkalommal szerepelt, Pisont játéka intenzitásra, fegyelemre és állóképességre épült. Visszatámadott, ütközött területet zárt, majd néhány másodperccel később már a támadást segítette. pontosan olyan középpályás volt, akit az edzők szeretnek, az ellenfelek pedig nehezen viselnek. Egy szegény, ötfős cigány családból indult Gádorosról, és a magyar futball egyik legsikeresebb roma játékosa lett. Roma identitásáról több interjúban is nyíltan beszélt, köztünk a rádiónkban is. A jelenlegi válogatott középpályáján is helye lenne, a legjobb éveiben alig ha lehetne kihagyni. Rostás Sándor, a jászsági romárió. A 2019-ben mindössze 56 évesen elhunyt. Rostás Sándort a futball közegben jászsági romárióként emlegették. Jász Jakó halmáról indult, játszott Szalnokon, Debrecenben és az újpesti Dózsában is. A lila fehéreknél vált az élvonal egyik látványos és veszélyes középpályásává. Gyors volt, technikás és kiszámíthatatlan.
0: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. Közlekedési hírek.
7: Továbbra is le van zárva a 7. kerületben a Csengeri utca, a Veselényi utcánál toronydarú építése miatt. Ezért a Csengeri utca még mindig Zsák utca a Dob utca felől. A 14. kerületben az Abonyi utcát is lezárták a Dózsa-György útnál, mert csatornát javítanak. A 15. kerületben, a Kinizsi utcában, a Dugonics utca közelében útszükületre kell számítani, mert csatornát építenek. Tart a vasúti híd felújítása a 11. kerületben, a Bartók Béla út, Karolina út, Tétényi út csomópontban. A Tétényi úton befelé lezárták a belső sávot, a Karolina úton kifelé továbbra is két sáv járható. A Bartók Béla úton, a csomópontnál befelé lezárták a buszsávot, kifelé útszükületen kell áthajtani. A Közraktár utcában befelé a Csarnok tér előtt lezárták a balra a szervizútra kanyarodó sávot közműfelújítás miatt. Az első kerületben a Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig, mert gázvezetéket javítanak.
0: Időjárás.
7: Igazi, eredeti, hamisítatlan kánikula lesz. A nap második felében további sok napsütésre van kilátás, napközben időnként itt-ott meg amott, megnövekedhet a gomoly felhőzet, de csapadék ezekből nem várható a térségben. A szél ugyan több helyen felfrissülést hozhat majd a melegben, ami már most hozza a 32-33 fok körüli maximumot. Innen nézve most úgy látszik, hogy este 7 körül kezd enyhülni majd a meleg, ami este 8-kor is még 30 Celsiust jelent. Majd este 10-kor 26, éjfélkor pedig 22 fok néz ki, és holnap hajnalra 19 fokig esik vissza a levegő hőmérséklete a fővárosban és környékén.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
8: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Szép csütörtök délután kívánok mindenkinek, Baranyi Tamás vagyok. Június 18-a van, amikor is az Arnoldokat és a Leventéket köszönhetjük. Boldog névnapot kívánok nekik, illetve a születésnaposoknak is minden jót. Ma már egy erősen meleg napunk lesz, kitekintünk majd az időjárásra is, megnézzük, hogy hogyan is alakul majd a hőség a továbbiakban, előtte azonban jöjjön a budapesti útinform. Nézzük akkor, hogy milyen időjárás vár ránk a nap hátra levő részében, és a további kilátásokat. Továbbra is le van zárva a 7. kerületben a Csengeri utca, a Veselényi utcánál toronydarú építése miatt, ezért a Csengeri utca még mindig zsákutca a Dob utca felől. A 14. kerületben az Abonyi utcát is lezárták a Dózsa-György útnál, mert csatornát javítanak. A 15. kerületben a Kinizsi utcában, a Dugonics utca közelében útszükületre kell számítani, mert csatornát építenek. Tart a vasúti híd felújítása a 11. kerületben a Bartók Béla út, Karolina út, Tétényi út csomópontban. A Tétényi úton befelé lezárták a belső sávot, a Karolina úton kifelé továbbra is két sáv járható. A Bartók Béla úton a csomópontnál befelé lezárták a buszsávot, kifelé útszükületen kell áthajtani. A Közraktár utcában befelé a Csarnok tér előtt lezárták a balra a szervizútra kanyarodó sávot közműfelújítás miatt. Az első kerületben a Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig, mert gázvezetéket javítanak. Szintén az első kerületben a Hunyadi János úton a Donáti utca előtt a forgalom a parkolósávban halad gázvezeték javítása miatt. Még mindig tart a felújítás a 2. kerületben a Széher úton. Lezárták a Kuruc utca és a Bundenz út közötti szakaszt. Szintén egy lezárás a 10. kerületben, amelyet már ismerhetünk, a Sörgyár utcát érinti, amelyet a Bodza utca és a Kada utca között zártak le, mert gázvezetéket javítanak. Tart az átépítés a 10. kerületi Fehér úton, a Gyógyszergyári utcánál is sávlezárásra kell készülni az éles sarok felé. A Gyakorló utca után a középső sávot már korábban lezárták. A 13. kerületben a Dráva utcában a Kárpát utcánál sávelhúzással irányonként egy sáv járható közműjavítás miatt. Buszsávot jelölte ki a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felhajtóján az Árpád híd felől egy rövid szakaszon, valamint a 11. kerületben az Egér úton befelé a Péterhegyi dűlő és a Péterhegyi út között egy rövid

szakaszon. Félpályás lezárás nehezíti a haladást a Fillér utcában, a Retek utca közelében, mert javítják a csatornát. Hétköznapokon este fél héttől másnap hajnali 5 óráig, illetve a hétvégékre majd mindig lezárják a pesti alsó rakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. És 3 rendezvény, ami a mai közlekedést is érinti. Az első a Hung Expo területén zajlik, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra kell készülni. A másik rendezvény a Papp László sportarénában lesz, este 7 óra 20-tól 10 óráig, ezért a környéken a szokottnál szintén erősebb forgalomra torlódásra készülhettek. A harmadik rendezvény pedig az MDM Dummal lesz, ma este 8 és 11 óra között, ezért előtte és utána a Könyves Kálmán körút Üllői út csomópont környékén a szokottnál erősebb forgalomra kell számítani. A nap második felében további sok napsütésre van kilátás. Innen nézve most úgy látszik, hogy este 7 körül kezd enyhülni majd a meleg, ami este 8-kor is még 30 Celsiust jelent. S akkor most nézzük az előttünk álló napokat is, mire számíthatunk egészen vasárnapig. Holnap pénteken az egész országban beköszönt majd a nagybetűs kánikula. Itt Budapesten is sokat fog sütni a nap. A legmagasabb hőmérséklet délután elérheti a 34 fokot, csapadékra nem számíthatunk, és a szél is mérsékelt marad. Szombaton tovább fokozódik a hőség. Forró, napos időre készülhetünk, a csúcsérték már a 36 fokot is megközelíti. Délután azonban megnövekedhetnek a felhők, és a főváros térségében is egy-egy frissítő zápor vagy zivatar is kialakulhat. Vasárnap füllett, nehéz időnk lesz, napközben még 35 fokos hőséggel. Délutántól azonban megnő majd a csapadék esélye, többfelé kialakulhatnak záporok és zivatarok, amelyeket majd viharos széllökések is kísérhetnek, és a zivatarok után azok környékén majd hirtelen le is ül egy picit a levegő.

valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: bármit megteszek én.
1: Zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
2: Kellemes csütörtök délután kívánok mindenkinek, Baranyi Tamás vagyok. Szépen melegszik az idő, és benne itt vagyunk mi is, hogy egy kis aláfestő zenét adjunk hozzá. Ebben a 4 percben most megnézzük, hogy hogyan is alakul majd az időjárás ma is az előttünk álló napokban, de előtte következik a budapesti útinform, és még mindezek előtt köszöntöm az Arnoldokat és a Leventéket névnapjuk alkalmából. A második kerületben a Hidegkuti úton befelé a Községház utcánál útszűkületen kell majd áthajtanotok, mert vízvezetéket építenek. És forgalomkorlátozásra számítottok ugyanitt a Községház utcában a Hidegkuti útnál építkezés miatt. A harmadik kerületben a Királyok útján a Pünkösdfürdő utcánál lezárták a félútpályát gázvezeték javítása miatt. Lezárták a Szentendrei út szervízútját is a Ladik utcánál, mert átépítik a vízvezetéket. Útszűkületen kell áthajtani a Raktár utcában a Vihar utcánál közműépítés miatt. A negyedik kerületben tart a felújítás a Pozsonyi utcában az István úton. Sávlezárásra kell készülni a Deák Ferenc utcától az Árpád útig. Ugyanitt lezárták a József Attila utcát, a Tavasz utcát, a Nyár utcát, a Lőrinc utcát és a Mádi Lajos utcát az István útnál. Valamint továbbra is időszakos korlátozásra kell készülni a Szent István téren és a Károly István utcában. Az ötödik kerületben lezárták a Ferenci István utcát a Magyar utca után elektromos közműépítés miatt. Útszűkületre készülhettek a Zoltán utcában is a Garibaldi közelőtt építkezés miatt. És egy harmadik lezárás a harmadik kerületből, ami a Kozma Ferenc utcát érinti. A hatodik kerületben lezárták a Szív utcát a Király utcánál, mert új gyalogos átkelőhelyet alakítanak ki. A Király utcából így nem lehet jobbra a Szív utcába kanyarodni, valamint a Szív utca, a Lövöldet tér és a Németh László utca között két irányú Zsák utca lett. Tart a csatorna javítása a Nagymező utcában, a Dezsőfi utca közelében. Az érintett útszakaszt egyirányosították az Andrássy út felé. Tart a felújítás a hatodik kerületben a Szondi utcában, amit lezártak az Ötvös utca és a Terészkör út közötti szakaszon. Minden egyes nap, hétköznapokon napközben lezárják a Paulai Ede utcát építkezés miatt. És egy másik építkezés a Hunyadi téren, ahol útszűkületre kell készülni a Csengeri utcában, valamint a Szófia utcában is az Ötvös utcától. A hetedik kerületben útszűkületre kell készülni a Péterfi Sándor utcában a Rottenbiller utca előtt építkezés miatt. Lezárták a Rumbak-Sebestyén utcát a hetedik kerületben a Madách Imre útnál felújítás miatt. Az Asbóth utca és a Madách Imre út egyirányúsága megváltozott. A Király utcából a Dob utca így érhető el. A Madách Imre úton pedig útszűkületen kell áthajtani. A Dohány utcában a Klauzál utca előtt útszűkületre kell készülni építkezés miatt, és egy lezárás még a hetedik kerületből, amely a Kazinci utcát érinti, a Király utca és a Dob utca között útfelújítás miatt. A nyolcadik kerületben szakaszos útszűkületre kell készülnötök az Illés utcában, a Tömlő utcától a Kőris utcáig, mert csatornát javítanak. Lezárták a nyolcadik kerületben a Szent Királyi utcát a Revicki utcánál építkezés miatt, és még két hír a nyolcból, a Kőris utcában a Diószegi Sámuel utca közelében lezárják a félútpályát építkezés miatt, és szintén lezárták az Ötpacsirta utcát, megint csak építkezés miatt. Nézzük akkor, hogy milyen időjárás vár ránk a nap hátra levő részében, és a további kilátásokat. A nap második felében további sok napsütésre van kilátás. Innen nézve most úgy látszik, hogy este 7 körül kezd enyhülni majd a meleg, ami este 8-kor is még 30 Celsiust jelent. És akkor most nézzük az előttünk álló napokat is, mire számíthatunk egészen vasárnapig. Holnap pénteken az egész országban beköszönt majd a nagybetűs kánikula. Itt Budapesten is sokat fog sütni a nap. A legmagasabb hőmérséklet délután elérheti a 34 fokot. Csapadékra nem számíthatunk, és a szél is mérsékelt marad. Szombaton tovább fokozódik a hőség. Forró, napos időre készülhetünk. A csúcsérték már a 36 fokot is megközelíti. Délután azonban megnövekedhetnek a felhők, és a főváros térségében is egy-egy frissítő zápor vagy zivatar is kialakulhat. Vasárnap füllett, nehéz időnk lesz, napközben még 35 fokos hőséggel. Délutántól azonban megnő majd a csapadék esélye, többfelé kialakulhatnak záporok és zivatarok, amelyeket majd viharos széllökések is is kísérhetnek, és a zivatarok után azok környékén majd hirtelen le is ül egy picit a levegő.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Digben.
1: Emberközpontú és eredménycentrikus rendőrség kialakítását szorgalmazza Mecser Tamás dandártábornok, akit Pósvai Gábor belügyminiszter jelölt az országos rendőrfőkapitányi posztra. Mecser Tamás fontosnak nevezte az állomány létszámának stabilizálását és bővítését, a tiszti tiszthelyettesi utánpótlás és a kapitányságok megerősítését meghallgatásán. A dandártábornok elismerte, hogy a rendőrség minden területen létszámhiánnyal küzd, az elvándorlás pedig különösen a nyugdíj szabályok megváltoztatása után erősödött fel. Szerint a létszámhiány egy tényleges életpályamodell kialakításával szüntethető meg. Mecser a tekkel kapcsolatos kérdésekre is válaszolt, a bizottság végül 7 igen szavazattal támogatta a kinevezését. Elhalasztaná az egységes országos örökbefogadási nyilvántartási rendszer bevezetését a Tisza párt. Erről nyújtottak be törvénymódosító javaslatot. A parlament honlapjára felkerült indítvány szerint a rendszer a tervezett 2026. július 1-e helyett 2027. január 1-én indulna el. Az indoklás szerint az informatikai rendszerek teljes adatmigrációja és stabil működése, valamint az egységes országos protokollok gyakorlati alkalmazása a jelenlegi határidőig nem garantálható. A képviselők szerint további szakmai és adminisztratív felkészülési időre van szükség, amennyiben az országgyűlés elfogadja a módosítást, az a kihirdetését követő napon hatályba lép. Előreláthatóan pénteken írják alá a felek az amerikai-iráni megállapodást, a még nem hitelesített dokumentum 14 pontban foglalja össze a béke feltételeit, és elemzők szerint a megállapodás voltaképpen amerikai vereséget jelent. Rögzíti, hogy az USA és Irán tiszteletben tartja egymás területi egységét, és nem avatkoznak be egymás belügyeibe. Amerika feloldja a blokkádot és kivonja katonáit a térségből, valamint Irán megnyitja a hormuzi szorost. Amerika emellett régiós partnereivel létrehoz egy 300 milliárd dolláros alapot Irán fejlesztésére, Irán pedig megígéri, hogy nem fog soha atomfegyvert fejleszteni. A Fidesz külpolitikája továbbra is elkötelezett támogatója marad a patrióta európai mozgalomnak, és nem változott a cél. Brüsszelt meg kell reformálni, jelentette ki Orbán Viktor a Fidesz elnöke a belga fővárosban szerdán tartott nemzetközi sajtótájékoztatóján. A Fidesz választási veresége nem változtat azon a szerinte történelmi meghatározó tényen, hogy Európában folytatódik a patrióta politikai szervezetek, közösségek és pártok előretörése. Egy azzal kapcsolatos kérdésre, hogy nem régiben 8 évben maximalizálták, meddig lehet betölteni a miniszterelnöki pozíciót, Orbán Viktor kiemelte, Magyarország egy 1100 éves állam, és óriási rutinunk van abban, hogy hogyan kell kizárni vezetőket az ország vezetéséből. Ő még elég olcsón megúszta, tette hozzá.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Közlekedési hírek.
2: Továbbra is le van zárva a 7. kerületben a Csengeri utca, a Veselényi utcánál toronydarú építése miatt. Ezért a Csengeri utca még mindig Zsák utca a Dob utca felől. A 14. kerületben az Abonyi utcát is lezárták a Dózsa-György útnál, mert csatornát javítanak. A 15. kerületben a Kinizsi utcában, a Dugonics utca közelében útszükületre kell számítani, mert csatornát építenek. Tart a vasúti híd felújítása a 11. kerületben a Bartók Béla út, Karolina út, Tétényi út csomópontban. A Tétényi úton befelé lezárták a belső sávot, a Karolina úton kifelé továbbra is két sáv járható. A Bartók Béla úton a csomópontnál befelé lezárták a buszsávot, kifelé útszükületen kell áthajtani. A Közraktár utcában befelé a Csarnok tér előtt lezárták a balra a szervizútra kanyarodó sávot közműfelújítás miatt. Az első kerületben a Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig, mert gázvezetéket javítanak.
0: Időjárás.
2: Igazi, eredeti, hamisítatlan kánikula lesz. A nap második felében további sok napsütésre van kilátás, napközben időnként itt-ott meg amott, megnövekedhet a gomoly felhőzet, de csapadék ezekből nem várható a térségben. A szél ugyan több helyen felfrissülést hozhat majd a melegben, ami már most hozza a 32-33 fok körüli maximumot. Innen nézve most úgy látszik, hogy este 7 körül kezd enyhülni majd a meleg, ami este 8-kor is még 30 Celsiust jelent. Majd este 10-kor 26, éjfélkor pedig 22 fok néz ki, és holnap hajnalra 19 fokig esik vissza a levegő hőmérséklete a fővárosban és környékén.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. Zsabot! mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: Rádió Dick.
1: Legyen szép a délutánunk, és közben figyeljünk oda a vízháztartásunkra is. Június 18-a van, Arnold és Levente névnap. Ebben a 4 percben is megnézzük a budapesti utak helyzetét, azután pedig majd jön egy kis időjárás jelentés, megnézve, hogy hogyan is alakulnak majd a Celsiusok egészen vasárnapig. Továbbra is le van zárva a 7. kerületben a Csengeri utca, a Veselényi utcánál toronydarú építése miatt. Ezért a Csengeri utca még mindig Zsák utca a Dob utca felől. A 14. kerületben az Abonyi utcát is lezárták a Dózsa-György útnál, mert csatornát javítanak. A 15. kerületben a Kinizsi utcában, a Dugonics utca közelében útszükületre kell számítani, mert csatornát építenek. Tart a vasúti híd felújítása a 11. kerületben a Bartók Béla út, Karolina út, Tétényi út csomópontban. A Tétényi úton befelé lezárták a belső sávot, a Karolina úton kifelé továbbra is 2 sáv járható. A Bartók Béla úton a csomópontnál befelé lezárták a buszsávot, kifelé útszükületen kell áthajtani. A Közraktár utcában befelé a Csarnok tér előtt lezárták a balra a szervizútra kanyarodó sávot közműfelújítás miatt. Az első kerületben a Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig, mert gázvezetéket javítanak. Szintén az első kerületben a Hunyadi János úton a Donáti utca előtt a forgalom a parkolósávban halad gázvezeték javítása miatt. Még mindig tart a felújítás a 2. kerületben a Széher úton. Lezárták a Kuruc utca és a Bundenz út közötti szakaszt. Szintén egy lezárás a 10. kerületben, amelyet már ismerhetünk, a Sörgyár utcát érinti, amelyet a Bodza utca és a Kada utca között zártak le, mert gázvezetéket javítanak. Tart az átépítés a 10. kerületi Fehér úton, a Gyógyszergyári utcánál is sávlezárásra kell készülni az Éles sarok felé. A Gyakorló utca után a középső sávot már korábban lezárták. A 16. kerületben a Dráva utcában a Kárpát utcánál sávelhúzással irányonként 1 sáv járható közműjavítás miatt. Buszsávot jelölte ki a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felhajtóján az Árpád híd felől egy rövid szakaszon, valamint a 11. kerületben az Egér úton befelé a Péterhegyi dűlő és a Péterhegyi út között egy rövid szakaszon. Félpályás lezárás nehezíti a haladást a Fillér utcában a Retek utca közelében, mert javítják a csatornát. Hétköznapokon este 6:30-tól másnap hajnali 5 óráig, illetve a hétvégékre majd mindig lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. És 3 rendezvény, ami a mai közlekedést is érinti. Az első a Hung Expo területén zajlik, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra kell készülni. A másik rendezvény a Papp László sportarénában lesz este 7:20-tól 10 óráig, ezért a környéken a szokottnál szintén erősebb forgalomra torlódásra készülhettek. A 3. rendezvény pedig az MDM Dummal lesz ma este 8 és 11 óra között, ezért előtte és utána a Könyves Kálmán körút Üllői út csomópont környékén a szokottnál erősebb forgalomra kell számítani. Nézzük akkor, hogy milyen időjárás vár ránk a nap hátra levő részében és a további kilátásokat. A nap második felében további sok napsütésre van kilátás. Innen nézve most úgy látszik, hogy este 7 körül kezd enyhülni majd a meleg, ami este 8-kor is még 30 Celsiust jelent. És akkor most nézzük az előttünk álló napokat is, mire számíthatunk egészen vasárnapig. Holnap pénteken az egész országban beköszönt majd a nagybetűs kánikula. Itt Budapesten is sokat fog sütni a nap. A legmagasabb hőmérséklet délután elérheti a 34 fokot. Csapadékra nem számíthatunk, és a szél is mérsékelt marad. Szombaton tovább fog

fokozódik a hőség. Forró, napos időre készülhetünk, a csúcsérték már a 36 fokot is megközelíti. Délután azonban megnövekedhetnek a felhők, és a főváros térségében is egy-egy frissítő zápor vagy zivatar is kialakulhat. Vasárnap füllett, nehéz időnk lesz, napközben még 35 fokos hőséggel. Délutántól azonban megnő majd a csapadék esélye, többfelé kialakulhatnak záporok és zivatarok, amelyeket majd viharos széllökések is kísérhetnek. És a zivatarok után azok környékén majd hirtelen le is ül egy picit a levegő.

0: Minden, ami rólunk szól. Ez a Rádiódi.
1: A fokozódó meleg ellenére mindenkinek egy szép délután kívánok. Baranyi Tamás vagyok. Június 18-a van, Arnold és Levente névnapok. Azt hiszem, hogy aki eddig elhalasztotta, ma biztos megszületett benne a döntés, hogy bizony ki kell tisztítani a légkondikat, és üzembe kell helyezni őket, hiszen a következő napokban ők lesznek a legjobb barátaink, sokat támaszkodhatunk majd rájuk. Hogy mennyire veszük őket igénybe, az majd az időjárástól függ, erre nézzünk rá röviden, de mindenek előtt a budapesti utakra. Továbbra is le van zárva a 7. kerületben a Csengeri utca, a Veselényi utcánál toronydarú építése miatt. Ezért a Csengeri utca még mindig Zsák utca a Dob utca felől. A 14. kerületben az Abonyi utcát is lezárták a Dózsa-György útnál, mert csatornát javítanak. A 15. kerületben a Kinizsi utcában, a Dugonics utca közelében útszükületre kell számítani, mert csatornát építenek. Tart a vasúti híd felújítása a 11. kerületben a Bartók Béla út, Karolina út, Tétényi út csomópontban. A Tétényi úton befelé lezárták a belső sávot, a Karolina úton kifelé továbbra is két sáv járható. A Bartók Béla úton a csomópontnál befelé lezárták a buszsávot, kifelé útszükületen kell áthajtani. A Közraktár utcában befelé a Csarnok tér előtt lezárták a balra a szervizútra kanyarodó sávot közműfelújítás miatt. Az első kerületben a Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig, mert gázvezetéket javítanak. Szintén az első kerületben a Hunyadi János úton a Donáti utca előtt a forgalom a parkolósávban halad gázvezeték javítása miatt. Még mindig tart a felújítás a 2. kerületben a Széher úton. Lezárták a Kuruc utca és a Bundenz út közötti szakaszt. Szintén egy lezárás a 10. kerületben, amelyet már ismerhetünk, a Sörgyár utcát érinti, amelyet a Bodza utca és a Kada utca között zártak le, mert gázvezetéket javítanak. Tart az átépítés a 10. kerületi Fehér úton, a Gyógyszergyári utcánál is sávlezárásra kell készülni az Éles sarok felé. A Gyakorló utca után a középső sávot már korábban lezárták. A 13. kerületben a Dráva utcában a Kárpát utcánál sávelhúzással irányonként egy sáv járható közműjavítás miatt. Buszsávot jelölte ki a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felhajtóján az Árpád híd felől egy rövid szakaszon, valamint a 11. kerületben az Egér úton befelé a Péterhegyi dűlő és a Péterhegyi út között egy rövid szakaszon. Félpályás lezárás nehezíti a haladást a Fillér utcában a Retek utca közelében, mert javítják a csatornát. Hétköznapokon este fél héttől másnap hajnali 5 óráig, illetve a hétvégékre majd mindig lezárják a pesti alsó rakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. És 3 rendezvény, ami a mai közlekedést is érinti. Az első a Hung Expo területén zajlik, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra kell készülni. A másik rendezvény a Papp László sportarénában lesz, este 7 óra 20-tól 10 óráig. Ezért a környéken a szokottnál szintén erősebb forgalomra torlódásra készülhettek. A harmadik rendezvény pedig az MDM Dumban lesz, ma este 8 és 11 óra között, ezért előtte és utána a Könyves Kálmán körút Üllői út csomópont környékén a szokottnál erősebb forgalomra kell számítani. Nézzük akkor, hogy milyen időjárás vár ránk a nap hátra levő részében, és a további kilátásokat. A nap második felében további sok napsütésre van kilátás, innen nézve most úgy látszik, hogy este 7 körül kezd enyhülni majd a meleg, ami este 8-kor is még 30 Celsiust jelent. S akkor most nézzük az előttünk álló napokat is, mire számíthatunk egészen vasárnapig. Holnap pénteken az egész országban beköszönt majd a nagybetűs kánikula. Itt Budapesten is sokat fog sütni a nap. A legmagasabb hőmérséklet délután elérheti a 34 fokot. Csapadékra nem számíthatunk, és a szél is mérsékelt marad. Szombaton tovább fokozódik a hőség. Forró, napos időre készülhetünk. A csúcsérték már a 36 fokot is megközelíti. Délután azonban megnövekedhetnek a felhők, és a főváros térségében is egy-egy frissítő zápor vagy zivatar is kialakulhat. Vasárnap füllett, nehéz időnk lesz. Napközben még 35 fokos hőséggel. Délutántól azonban megnő majd a csapadék esélye, többfelé kialakulhatnak záporok és zivatarok, amelyeket majd viharos széllökések is kísérhetnek. És a zivatarok után azok környékén majd hirtelen le is ül egy picit a levegő.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dikem.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Most már egészen jól beszélem a lovárit, szerintem. Most már nagyon sok mindent értek, most már tudom a többes számot is, hogyan kell mögé tennünk, hogyha valaki nem hallotta volna még, akkor általában egy A betűt, a nagy többségben A betűt teszünk a szó mögé, mint a magyar nyelvben a K betűt, a K hangot. Ez a többes szám, és most a testrészeket tanuljuk, amit lehet, hogy megint csak többes számba fogunk tenni.
2: Így van, hiszen a mai nap folyamán azt fogjuk megtanulni, hogy fog és fogak, és úgy van a fog cigányul, hogy dand.
3: Dand.
2: És akkor hogy van a többes száma?
3: Danda. És igen. Akkor mi a dandó?
2: A dandó az egyes számba, hogy egy fog. Igen, csak az egy ilyen kis becédés. Mint
3: igen,
2: azt mert ezt
3: már
2: fogacskám.
3: Aha, mert ezt már hallottam, hogy a dandó.
2: Igen. Igen, hogy az fáj,
3: igen,
2: arra panaszkodnak.
3: Igen. Na, igen. Nagyon tényleg, annyi mindent tanulok Armando, remélem, hogy a hallgatók is folyamatosan fejlesztik a lovári cigány szókincsüket velünk.
2: Bízunk benne. Szityuvász losasza?
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Di. Rádió Di. Rólunk, neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
5: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dik Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dikben.
6: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Április 23-án különleges koncertre készült a Danubia zenekar. Két zongora verseny a legnehezebbek közül két szólistával. Brahms D-moll koncertjét Demény Balázs, míg Rachmaninov szintén D-moll kompozícióját Balogh József vállalta. Mindkét mű közel áthidalhatatlan technikai problémákat halmoz fel. Fejben tényleg ketté kell szakadni, annyira mást kell a jobb és a bal kéznek játszania, ha egyszer az anatómiai lehetetlenséget már legyőztük. És mindez mit sem ér, ha csak a hangok születnek meg, a zene nem. Sőt, ha nincs zene mögött a művész, akivel és aki miatt, ez az egész a színpadon megtörténhet. A koncert főpróbája lement, de az esti koncerten Balogh József már nem játszott. A hangverseny második félidejében megváltozott műsort játszott a Danubia Hámori Máté vezényletével. Az ügy részleteiről kérdezték az érintetteket. Balogh József azt mondta, nem érezte jól magát. Fájt a bal keze, nagyon megijedtek, nehogy valami komolyabb probléma legyen. Végül nem találtak semmit. Valószínű, hogy a kimerültség okozta. Ha őszinte akarok lenni, akkor az elmúlt 20 évet nem lehet nyomtalanul kitörölni. Valószínűleg ez csúcsosodott ki. Következményeként annak, hogy ez a Rachmaninov tényleg az egyik legnehezebb versenyű a repertoárban. Amúgy is nagyon nehéz időszakom volt, bár mondjuk nekem sosincs könnyű időszak, ez sem volt nehezebb, mint egyébként, csak kimerültebb voltam a szokásosnál, nagyon jól felkészültem, aztán elvittek. Megvizsgáltak, de hála Istennek nem találtak semmilyen szervi bajt, azt mondták, lehetett egy szívérgörcs vagy hasonló, és azt, hogy este már ne játszak, mert ha ez a fajta stressz most ilyen dolgot okoz, akkor inkább ne üljek ki este. Akkor úgy döntöttünk, hogy nem játszom, de nem vagyok az a típus, aki megfutamodik, úgyhogy úgy döntöttem, minél hamarabb ki kell javítanom, és akkor már nem csak ezzel, hanem két versenyművel. Magyarország egyik legfoglalkoztatottabb zongora művésze. Ez az áprilisi ijesztő jel nem indította arra, hogy átgondolja a hozzáállást a zongorázáshoz, ahhoz az élethez, amiben élt. Balogh József elmondta, ez nem egy olyan szakma, amit körülbelül napi 6-8 órán keresztül gyakorolsz, és több mint 40 éve. Ő 43 éve zongorázik, és most 47 éves. Ezt nem lehet felületesen csinálni. Abban tudsz talán okos lenni, hogy miket válasz el, de ezt nem lehet sokkal könnyebbre venni. Tehát ebbe, idézőjelben, vagy belehalsz, vagy nincs értelme. Nyilván nem kell szó szerint belehalni, de nagyon nem értékeltem át az életem, mert nincs mit. Vigyázni kell magamra, de hiába mondom magamnak, hogy kevesebbet kell dolgozni, mert úgysem fogok. Talán azt a részét kell elengedni, hogy mindent ennyire lelkiismeretesen vegyek, de azt sem tudom, mert ha valamit elvállalok, akkor abban mindent beleteszek. Ez egy életforma, nehéz átértékelni, ezt vagy csinálod, vagy nem. A júniusi végi koncerten a Rachmaninov mellett egy Beethoven koncertet is játszik. Balog József elmondta, nagyon-nagyon-nagyon régi kapcsolata van a Danubiával, Máté az egyik legjobb barátja. A zenekar tagjai gyerekkoruk óta ismeri, és nagyon nem volt jó élménye, hogy pont ezzel a zenekarral történik ez meg, ami megtörtént. Máté egyébként példaértékűen kezelte a helyzetet, amit nagyon köszön neki. De szerette volna ezt a dolgot kijavítani, nem tehetek róla, de mégiscsak én voltam ott, aki nehéz helyzetbe hozta őket. Felajánlottam, hogy adok egy koncertet, amin én játszok végig, tehát ne kelljen még külön műsorral készülni, hanem játszom két zongora versenyt. Nagyon szeretem ezt a Beethoven zongora versenyt, tulajdonképpen egy jutalomjáték lesz, nagyon szép lezárásaként, az ő és az én évadomnak is. Nagyon várom már a koncertet, mondta el.
0: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. Közlekedési hírek.
7: Továbbra is le van zárva a 7. kerületben a Csengeri utca, a Veselényi utcánál toronydarú építése miatt. Ezért a Csengeri utca még mindig Zsák utca a Dob utca felől. A 14. kerületben az Abonyi utcát is lezárták a Dózsa-György útnál, mert csatornát javítanak. A 15. kerületben a Kinizsi utcában, a Dugonics utca közelében útszükületre kell számítani, mert csatornát építenek. Tart a vasúti híd felújítása a 11. kerületben a Bartók Béla út, Karolina út, Tétényi út csomópontban. A Tétényi úton befelé lezárták a belső sávot, a Karolina úton kifelé továbbra is két sáv járható. A Bartók Béla úton a csomópontnál befelé lezárták a buszsávot, kifelé útszükületen kell áthajtani. A Közraktár utcában befelé a Csarnok tér előtt lezárták a balra a szervizútra kanyarodó sávot közmű felújítás miatt. Az első kerületben a Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig, mert gázvezetéket javítanak.
0: Időjárás.
7: Igazi, eredeti, hamisítatlan kánikula lesz. A nap második felében további sok napsütésre van kilátás, napközben időnként itt-ott meg amott, megnövekedhet a gomoly felhőzet, de csapadék ezekből nem várható a térségben. A szél ugyan több helyen felfrissülést hozhat majd a melegben, ami már most hozza a 32-33 fok körüli maximumot. Innen nézve most úgy látszik, hogy este 7 körül kezd enyhülni majd a meleg, ami este 8-kor is még 30 Celsiust jelent. Majd este 10-kor 26, éjfélkor pedig 22 fok néz ki, és holnap hajnalra 19 fokig esik vissza a levegő hőmérséklete a fővárosban és környékén.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
8: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick nótban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Legyen szép délutánja mindenkinek, odafigyelve egymásra és a folyadékpótlásra, Baranyi Tamás vagyok. Június 18-án mindig az Arnoldokat és a Leventéket ünnepelhetjük. Boldog névnapot kívánok nekik, a születésnaposoknak is örömteli napot kívánok, mint ahogy a mindenkinek, aki minket hallgat. Nézzük most a budapesti utak helyzetét, aztán pedig azt, hogy hány fokos napokra számíthatunk egészen vasárnapig. A második kerületben a Hidegkuti úton befelé a Községház utcánál útszűkületen kell majd áthajtanotok, mert vízvezetéket építenek. És forgalomkorlátozásra számíthattok ugyanitt a Községház utcában a Hidegkuti útnál építkezés miatt. A harmadik kerületben a Királyok útján, a Pünkösdfürdő utcánál lezárták a félútpályát gázvezeték javítása miatt. Lezárták a Szentendrei út Szervíz útját is a Ladik utcánál, mert átépítik a vízvezetéket. Útszűkületen kell áthajtani a Raktár utcában a Vihar utcánál közműépítés miatt. A negyedik kerületben tart a felújítás a Pozsonyi utcában, az István úton. Sávlezárásra kell készülni a Deák Ferenc utcától az Árpád útig. Ugyanitt lezárták a József Attila utcát, a Tavasz utcát, a Nyár utcát, a Lőrinc utcát és a Mádi Lajos utcát az István útnál. Valamint továbbra is időszakos korlátozásra kell készülni a Szent István téren és a Károly István utcában. Az ötödik kerületben lezárták a Ferenci István utcát a Magyar utca után elektromos közműépítés miatt. Útszűkületre készülhettek a Zoltán utcában is a Garibaldi közelőtt építkezés miatt.

Egy harmadik lezárás a harmadik kerületből, ami a Kozma Ferenc utcát érinti. A hatodik kerületben lezárták a Szív utcát a Király utcánál, mert új gyalogos átkelőhelyet alakítanak ki. A Király utcából így nem lehet jobbra a Szív utcába kanyarodni, valamint a Szív utca, a Lövöldet tér és a Németh László utca között kétirányú Zsák utca lett. Tart a csatorna javítása a Nagymező utcában, a Dezsőfi utca közelében. Az érintett útszakaszt egyirányosították az Andrássy út felé. Tart a felújítás a 6. kerületben a Szondi utcában, amit lezártak az Ötvös utca és a Terészkör út közötti szakaszon. Minden egyes nap, hétköznapokon napközben lezárják a Paulai Ede utcát építkezés miatt. És egy másik építkezés a Hunyadi téren, ahol útszükületre kell készülni a Csengeri utcában, valamint a Szófia utcában is az Ötvös utcától. A 7. kerületben útszükületre kell készülni a Péterfi Sándor utcában, a Rottenbiller utca előtt építkezés miatt. Lezárták a Rumbak-Sebestyén utcát a 7. kerületben a Madách Imre útnál felújítás miatt. Az Asbót utca és a Madách Imre út egyirányúsága megváltozott. A Király utcából a Dob utca így érhető el. A Madách Imre úton pedig útszükületen kell áthajtani. A Dohány utcában a Klauzál utca előtt útszükületre kell készülni építkezés miatt, és egy lezárás még a 7. kerületből, amely a Kazinci utcát érinti, a Király utca és a Dob utca között útfelújítás miatt. A 8. kerületben szakaszos útszükületre kell készülnötök az Illés utcában, a Tömlő utcától a Kőrés utcáig, mert csatornát javítanak. Lezárták a 8. kerületben a Szent Király utcát a Revicki utcánál építkezés miatt. És még két hír a 8-ból, a Kőrés utcában a Diószegi Sámuel utca közelében lezárják a félútpályát építkezés miatt, és szintén lezárták az Ötpacsirta utcát, megint csak építkezés miatt. Nézzük akkor, hogy milyen időjárás vár ránk a nap hátra levő részében, és a további kilátásokat. A nap második felében további sok napsütésre van kilátás. Innen nézve most úgy látszik, hogy este 7 körül kezd enyhülni majd a meleg, ami este 8-kor is még 30 Celsiust jelent. És akkor most nézzük az előttünk álló napokat is, mire számíthatunk egészen vasárnapig. Holnap pénteken az egész országban beköszönt majd a nagybetűs kánikula. Itt Budapesten is sokat fog sütni a nap. A legmagasabb hőmérséklet délután elérheti a 34 fokot. Csapadékra nem számíthatunk, és a szél is mérsékelt marad. Szombaton tovább fokozódik a hőség. Forró, napos időre készülhetünk. A csúcsérték már a 36 fokot is megközelíti. Délután azonban megnövekedhetnek a felhők, és a főváros térségében is egy-egy frissítő zápor vagy zivatar is kialakulhat. Vasárnap füllett, nehéz időnk lesz, napközben még 35 fokos hőséggel. Délutántól azonban megnő majd a csapadék esélye, többfelé kialakulhatnak záporok és zivatarok, amelyeket majd viharos széllökések is kísérhetnek. És a zivatarok után azok környékén majd hirtelen le is ül egy picit a levegő.

0: 100.3 rádiódik. Fogod?
1: Legyen szép a délutánunk, és közben figyeljünk oda a vízháztartásunkra is. Június 18-a van, Arnold és Levente névnap. Ebben a 4 percben is megnézzük a budapesti utak helyzetét, azután pedig majd jön egy kis időjárás jelentés, megnézve, hogy hogyan is alakulnak majd a Celsiusok egészen vasárnapig. Továbbra is le van zárva a 7. kerületben a Csengeri utca, a Veselényi utcánál toronydarú építése miatt. Ezért a Csengeri utca még mindig Zsák utca a Dob utca felől. A 14. kerületben az Abonyi utcát is lezárták a Dózsa-György útnál, mert csatornát javítanak. A 15. kerületben a Kinizsi utcában, a Dugonics utca közelében útszükületre kell számítani, mert csatornát építenek. Tart a vasúti híd felújítása a 11. kerületben a Bartók Béla út, Karolina út, Tétényi út csomópontban. A Tétényi úton befelé lezárták a belső sávot, a Karolina úton kifelé továbbra is 2 sáv járható. A Bartók Béla úton a csomópontnál befelé lezárták a buszsávot, kifelé útszükületen kell áthajtani. A Közraktár utcában befelé a Csarnok tér előtt lezárták a balra a szervizútra kanyarodó sávot közműfelújítás miatt. Az első kerületben a Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig, mert gázvezetéket javítanak. Szintén az első kerületben a Hunyadi János úton a Donáti utca előtt a forgalom a parkolósávban halad gázvezeték javítása miatt. Még mindig tart a felújítás a 2. kerületben a Széher úton. Lezárták a Kurut utca és a Bundenz út közötti szakaszt. Szintén egy lezárás a 10. kerületben, amelyet már ismerhetünk, a Sörgyár utcát érinti, amelyet a Bodza utca és a Kada utca között zártak le, mert gázvezetéket javítanak. Tart az átépítés a 10. kerületi Fehér úton, a Gyógyszergyári utcánál is sávlezárásra kell készülni az Éles sarok felé. A Gyakorló utca után a középső sávot már korábban lezárták. A 13. kerületben a Dráva utcában a Kárpát utcánál sávelhúzással irányonként 1 sáv járható közműjavítás miatt. Buszsávot jelölte ki a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felhajtóján az Árpád híd felől egy rövid szakaszon, valamint a 11. kerületben az Egér úton befelé a Péterhegyi dűlő és a Péterhegyi út között egy rövid szakaszon. Félpályás lezárás nehezíti a haladást a Fillér utcában a Retek utca közelében, mert javítják a csatornát. Hétköznapokon este 6:30-tól másnap hajnali 5 óráig, illetve a hétvégékre majd mindig lezárják a pesti alsó rakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. És 3 rendezvény, ami a mai közlekedést is érinti. Az első a Hung Expo területén zajlik, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra kell készülni. A másik rendezvény a Papp László sportarénában lesz este 7:20-tól 10 óráig, ezért a környéken a szokottnál szintén erősebb forgalomra torlódásra készülhettek. A 3. rendezvény pedig az MDM Dummal lesz ma este 8 és 11 óra között, ezért előtte és utána a Könyves Kálmán körút Üllői út csomópont környékén a szokottnál erősebb forgalomra kell számítani. Nézzük akkor, hogy milyen időjárás vár ránk a nap hátra levő részében, és a további kilátásokat. A nap második felében további sok napsütésre van kilátás, innen nézve most úgy látszik, hogy este 7 körül kezd enyhülni majd a meleg, ami este 8-kor is még 30 Celsiust jelent. És akkor most nézzük az előttünk álló napokat is, mire számíthatunk egészen vasárnapig. Holnap pénteken az egész országban beköszönt majd a nagybetűs kánikula. Itt Budapesten is sokat fog sütni a nap. A legmagasabb hőmérséklet délután elérheti a 34 fokot. Csapadékra nem számíthatunk, és a szél is mérsékelt marad. Szombaton tovább fokozódik a hőség. Forró, napos időre készülhetünk. A csúcsérték már a 36 fokot is megközelíti. Délután azonban megnövekedhetnek a felhők, és a főváros térségében is egy-egy frissítő zápor vagy zivatar is kialakulhat. Vasárnap füllett, nehéz időnk lesz, napközben még 35 fokos hőséggel. Délutántól azonban megnő majd a csapadék esélye, többfelé kialakulhatnak záporok és zivatarok, amelyeket majd viharos széllökések is kísérhetnek. És a zivatarok után azok környékén majd hirtelen le is ül egy picit a levegő.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Erős forgalom várható június végétől a Csongrád-Csanád vármegyei határátkelő helyeken a Nyugat-Európából hazatérő vendégmunkások és a nyaralni induló turisták miatt, közölte a vármegyei rendőrfőkapitányság határrendészeti osztályának vezetője szerdán Röszkén. Terber Roland elmondta, a legkritikusabb időszak idén is július utolsó és augusztus első két hete közé tehető, amikor mindkét irányba egyszer akarják sokan átlépni a határt. Az őrnagy kifejtette, tavaly Csongrád-Csanád vármegye szerb-magyar határátkelő helyein. A három nyári hónap alatt több mint 3,3 millió embert és 1 millió járművet ellenőriztek. A röszkei autópálya határátkelő helyet egy átlagos nyári napon 28 ezer utas veszi igénybe, ami a hétvégi csúcs időszakban a 40 ezret is meghaladhatja. Nyári diák munkát támogató programot indított a Szociális és Családügyi Minisztérium, amelynek keretében bértámogatást nyújtanak a munkáltatóknak a 16-25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok és egyetemi hallgatók nyári foglalkoztatásához. A munkáltatók a támogatási kérelmeiket a július 1-e és augusztus 31-e között kezdődő és befejeződő, határozott idejű foglalkoztatásra vonatkozóan nyújthatják be a székhely, telephely vagy a munkavégzés helye szerint területileg illetékes járási hivatalhoz. A munkáltatónak nyújtott bértámogatás összege szakképzettséget igénylő munkakör esetében fejenként 279.900 forint, szakképzettséget nem igénylő munkakör esetében pedig 242.100 forint lehet. Több mint 450 intézmény és közel 3000 program várja a látogatókat országszerte az idei múzeumok éjszakáján. A fővárosban egységes karszalaggal látogathatók a rendezvények és kiállítások, a felnőtt karszalag 3000, a gyermek karszalag 1500 forint. A mozei.hu oldalon részletes információk olvashatók a programokról, és helyszín, időpont és program típus szerint is kereshetők az események. Mindezeken túl az esemény Facebook és Instagram oldalát is érdemes követni, hiszen a szervezők a rendezvényig hátralévő időszakban érdekességekkel, információkkal és értékes nyereményekkel, kecsegtető játékokkal is készülnek. Viszmajor helyzetet hirdetett ki a tavaszi fagykára az agrárminiszter 2026. március 1-e és május 14 közötti időszakra az ország teljes területére 12 járás kivételével. A tárcavezető korábban bejelentette, folyamatosan mérik fel a vasárnapi vihar okozta mezőgazdasági károkat, és a cél az, hogy az érintett gazdák minél gyorsabban segítséget kapjanak. Ezen túl felülvizsgálják a jégkármérséklő rendszer működését is.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Közlekedési hírek.
2: Le van zárva a Csengeri utca a Veselényi utcánál, ezért a Dob utca felől Zsák utca lett. Az Abonyi utcát is lezárták a Dózsa-György útnál, illetve a Kinizsi utcában, a Dugonics utca közelében útszűkületen kell áthajtani. A Közraktár utcában befelé a Csarnok tér előtt lezárták a balra kanyarodó szerviz útra vezető sávot. A Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig, a Hunyadi János úton pedig a Donáti utca előtt a forgalmat a parkoló sávba terelték. Le van zárva a Sörgyár utca, a Bodza utca és a Kada utca között, illetve a Fehér úton a Gyógyszergyári utcánál is sávlezárásra kell készülni az éles sarok felé. A Dráva utcában a Kárpát utcánál sáv elhúzással járható irányonként maximálisan egy-egy sáv. Buszsávot jelöltek ki a Kacsó-Pongrác úti felüljáró felhajtóján az Árpád híd felől, de csak egy rövidebb szakaszon, illetve az Egér úton is befelé a Péterhegyi düllő és a Péterhegyi út között is egy rövid kis szakaszocskán. Most viszont én elmondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüliti közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630303030-100-as telefonszámra. Kellemes közlekedést kívánok nektek, és annyira szeretnélek titeket megkérni vezetést illetően, hogy vezessetek ügyesen, de mégis szabályosan, de közben mégis vagányan, de mégis visszafogottan, ilyen kis kellemesen, finoman.
0: Időjárás.
2: A mai nap folyamán sok napsütésre van kilátás, viszont napközben azért egy-egy gomoly felhő megjelenhet, de csapadék országszerte sem valószínű. Az északias szél több fejen felfrissülés hozhat a melegben, ugyanis a mai délután 31 fok körül várható a csúcshőmérséklet, szóval röviden és tömören a lényeg, napos, meleg nyári idő várható.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Bódik Kívánság Show a 100.3 rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
2: Nagyon sok szeretettel várom és teljesítem a további zenei kívánságokat, szóval kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06 30 30 30 100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és megmondhatjátok nekem akár úgy is, hogy kinek, milyen zenét, miért, mikor, hogyan, egy szóval a kívánságotokat. Én pedig olvasnám is a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam, így szól. Sziasztok, egy zenét szeretnék küldeni kedves anyukámnak, Adélnak, Leilától és Grófótól a Báromi Light. Nagyon szépen köszönöm előre is, szép napot nektek. Hát akkor nektek is nagyon kedves, szép és jó napot kívánok. Sok szeretettel fog szólni akkor Leila és Grófó duettje Báromi Light Adélnak, a drága kedves anyukának. A kívánságkérő nevét sajnos nem tudtuk meg, és hát én mindig mondom nektek, de sose hallgattok rám. Most mennyivel jobb lenne, hogyha be tudnám mondani, hogy XY nagyon sok szeretettel szeretne kedveskedni az anyukájának, Adélnak, de ezt így nem tudom sajnos most bemondani, viszont cserébe a zenét le tudom játszani, úgyhogy...

Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánság Show a 100.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Nagyon sok szeretettel várom, és teljesítem is a további zenei kívánságokat. Szóval kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630-30-30-100-as telefonszámot, és nyugodtan megírhatjátok nekem SMS-ben, vagy akár fel is hívhattok, és úgy is meg lehet nekem mondani azt, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és miért te szeretnétek küldeni, ugyanis én minden egyes hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, amennyit ténylegesen bele tud férni a bruttó 3 órányi műsoridőbe minden áldott nap. Pontosan ezért nem is húzom tovább az időt, hanem olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan nagyon régen kaptam, így szól. Szia Csabi, remélem nekem is akkora szerencsém van, hogy kérhetek egy dalt, mely Rolandtól lenne. A gyömrői árnyék emberekkel küzdő boxosoknak szólna speciálba. Hát akkor Rolandtól az Euró 3 fog tudni most nagyon sok szeretettel szólni Gyömrőre, a boxosoknak, kivétel nélkül mindenkinek egyesével, én pedig amíg elindítom a dalt és meghallgatjuk a zenét, várom a további SMS-eket a 0630 30 30 100-as telefonszámra.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3

0: Közlekedési hírek.
1: Le van zárva a Csengeri utca a Veselényi utcánál, ezért a Dob utca felől Zsák utca lett. Az Abonyi utcát is lezárták a Dózsa-György útnál, illetve a Kinizsi utcában, a Dugonics utca közelében útszűkületen kell áthajtani. A Közraktár utcában befelé a Csarnok tér előtt lezárták a balra kanyarodó szerviz útra vezető sávot. A Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig, a Hunyadi János úton pedig a Donáti utca előtt a forgalmat a parkolósávba terelték. Le van zárva a Sörgyár utca, a Bodza utca és a Kada utca között, illetve a Fehér úton a Gyógyszergyári utcánál is sávlezárásra kell készülni az éles sarok felé. A Dráva utcában a Kárpát utcánál sáv elhúzással járható irányonként maximálisan egy-egy sáv. Buszsávot jelöltek ki a Kacsó-Pongrácz út felüljáró felhajtóján az Árpád híd felől, de csak egy rövidebb szakaszon, illetve az Egér úton is befelé a Péterhegyi düllő és a Péterhegyi út között is egy rövid kis szakaszocskán. Most viszont én elmondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüliti közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630303030-100-as telefonszámra. Kellemes közlekedést kívánok nektek, és annyira szeretnélek titeket megkérni vezetést illetően, hogy vezessetek ügyesen, de mégis szabályosan, de közben mégis vagányan, de mégis visszafogottan, ilyen kis kellemesen, finoman.
0: Időjárás.
1: A mai nap folyamán sok napsütésre van kilátás, viszont napközben azért egy-egy gomoly felhő megjelenhet, de csapadék országszerte sem valószínű. Az északias szél több fejen felfrissülés hozhat a melegben, ugyanis a mai délután 31 fok körül várható a csúcshőmérséklet, szóval röviden és tömören a lényeg, napos, meleg nyári idő várható.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei.
1: A balesetek száma alapján a Váci út 13. kerületi szakaszán történt a legtöbb személysérüléses baleset 2025-ben, viszont az utak hossza alapján a Terész körút a legkockázatosabb. Miközben országosan csak enyhén nőtt a közúti balesetek száma, Budapesten látványosan romlott a helyzet. Az idei év első 4 hónapjában 898 személysérüléses közlekedési baleset történt a fővárosban, ami 15,1%-os emelkedés az előző év azonos időszakához képest. Országosan viszont csak 2,2% volt a változás, írta meg a vezes.hu. A lap kikérte a budapesti közúttól az előző évi baleseti statisztikákat, hogy kiderüljön, hol vannak a főváros baleseti gócpontjai, mely utakon történik a legtöbb közúti szerencsétlenség. A 2025-ös évre vonatkozó adatok szerint Váci út 13. kerületi szakaszán történt a legtöbb személysérüléses baleset tavaly, viszont a Pesti út, tehát a 17. kerületi csomópont, illetve Zuglóban a Tököli út következik a negatív listán. Tehát a sérüléses balesetek száma 2025-ben az alábbi: a Váci úton 36, a Pesti úton 32, Tököli úton 31, a Budaörsi úton a 11. kerületben 24, a Hungária körút zuglói szakaszán 23, a József körúton 22, a Szentendrei úton 21, illetve a Terész körúton is 21 baleset történt tavaly. Na de hát most ahhoz képest, hát hogy is fogalmazzam meg nektek ilyen tapintatosan és szépen óvatosan, hát most vegyünk egy átlagot, hogy mondjuk hasamra ütök, játsszuk azt, hogy 100 000 autó használja a Hungária körutat egész évben, a zuglói szakaszát legalábbis. Na most 100 000 alkalomból csak 21-2 olyan alkalom történt, amikor személysérülés is lett. Szerintem azért az nem olyan nagyon rossz arány, de igazából most kinek mi? Szerintem, hát annyi alkalomból csak 22 olyan történt, hogy valakinek lett valami problémája, de a személyisérülésnél gondolom egy kis újtörés is játszik, illetve hát nyilván az is, hogy ilyen brutális, nem is mondom inkább ki, hogy milyen dolog történt vele. Most ahhoz képest szerintem ez az arány nem annyira rossz, ahhoz képest, amit szoktam látni nap mint nap az utakon. Nagyon szépen és tisztelettudóan szeretném megkérdezni így az embereket, és nyugodtan írjátok meg nekem SMS-be, hogy nektek mi lenne erre a kérdésre a válaszotok. Ha az én szemszögömből nézitek, hogyha a másik fél szemszögéből nézitek, akkor is. Tehát, hogyha megyünk mondjuk az autópályán, és van egy becsatlakozó sáv, de hogyha az a becsatlakozó sáv mondjuk egy 800 méter hosszú, akkor miért kell az első 20 méterbe izomból bevágni a kis teherautó elé 60-nal, de a kis teherautó 80-nal megy, és ő nem akar 20 km per órát lefékezni, ezért ő meg kimegy a belső sávba, ahol 140 és 160 között mennek az emberek kb. És akkor így okoznak egy problémát. Nem biztos, hogy baleset, mert nagyon modern autók már előre jelzik, hogyha van valami, meg ugye látja az ember, egy hosszú egyenes út az autópálya, ott van előttem egy kilométerrel egy baleset, hát figyelj, rég töltöttem ki betétlapot, belemegyek most. Tehát maximum így lehet balesetezni az autópályán, egy hosszú egyenes úton látja előre az ember, hogy van ott valami, és lelassít. Na de hogyha most ez az ember például a gyorsítósávba felgyorsítana, és 800 méter áll rendelkezésére, hát annyi idő alatt szerintem egy 60 lóerős kocsi is fel tud gyorsulni 100-120-ra, és utána, ha becsatlakozna a sávba, akkor nem lenne probléma, illetve még egy kérdésem lenne az M1, M7-es szakaszon ingázóknak. Tehát, hogy hogyan van az, hogy ahol vannak a bevásárlóközpontok, az személy szerint szerintem van egy 8 kilométeres hosszú egyenes szakasz. Na most azon a részen hogy alakul ki torlódás? Hogyha három sáv van, ami egyenesen megy, és mind a három sávban, ha egyszerre mindenki 100-zal tempómattal gurulna, és nem fékezgetne, nem tudom mit csinálna, csak simán egyenesen mennének, akkor nem lenne dugó. És akkor így több száz vagy több ezer embernek a délutánját nem keserítik meg a többi embernek.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódíjban.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Mindenféleképpen kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06 30 30 30 100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és akár úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és miért szeretnétek kérni, ugyanis én minden áldott hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, minden tőlem telhetőt megteszek, úgyhogy olvasom is gyorsan István SMS-ét, melyet nem olyan régen kaptam. Így szól: Krisztiánnak szeretnék egy boldog születésnapos dalat, István voltam. Hát akkor nagyon sok szeretettel fog szólni. Annyit hozzátennék, hogy én szó szerint olvasom fel, amit írtok. Ha van benne helyesírási hiba, ha nincs, ha rosszul fogalmaztátok, ha nem, én azt olvasom be, ami elém kerül. Úgyhogy ha véletlen valami furcsát hallotok, ne lepődjetek meg. Én direkt úgy olvasom be, ahogy megkapom. Nehogy az legyen, hogy közben ők meg direkt írták úgy, nem pedig véletlen, és akkor meg rosszul olvastam be. Úgyhogy én ennyire igazságosan járok el. Pontosan ezért akkor Krisztiánnak fog István kérésére egy boldog születésnapos dal szólni, ami természetesen nem lehet más, mint Kisparikától a boldog születésnapot. Happy birthday to you!

Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánságshow a 100.3 Rádió Digben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: hangunk. Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Szityuvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Díken.
1: Szia, Hajni!
2: Szia, Armando! Most már egészen jól beszélem a lovárit, szerintem. Most már nagyon sok mindent értek, most már tudom a többes számot is, hogyan kell mögé tennünk, hogyha valaki nem hallotta volna még, akkor általában egy A betűt, a nagy többségben A betűt teszünk a szó mögé, mint a magyar nyelvben a K betűt, a K hangot. Ez a többes szám, és most a testrészeket tanuljuk, amit lehet, hogy megint csak többes számba fogunk tenni.
1: Így van, hiszen a mai nap folyamán azt fogjuk megtanulni, hogy fog és fogak, és úgy van a fog cigányul, hogy dand.
2: Dand.
1: És akkor hogy van a többes száma?
2: Danda. És igen. Akkor mi a dandó?
1: Dandó az egyes számba, hogy egy fog. Igen, csak az egy ilyen kis becédés. Mint igen, mert mellett, ezt már fogacskám.
2: Több... Aha, mert ezt már hallottam, hogy a dandó.
1: Igen, igen, hogy az fáj, igen, arra panaszkodnak.
2: Igen. Na, igen. Nagyon tényleg, annyi mindent tanulok Armando, remélem, hogy a hallgatók is folyamatosan fejlesztik a lovári cigány szókincsüket velünk.
1: Bízunk benne. Szityuvász Losasa.
2: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.realking.hu és keresd Facebookon Tibi Realking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.realking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
4: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dik Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Díkben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dík nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Alog Rodrigo, nem vagyok áldozat. Ha akarok valamit, el tudom érni. A Roma Színház helyzetéről, társadalmi mobilitásáról és gyermekkori tapasztalatokról és az áldozati szerep elutasításáról beszélt Balog Rodrigo, rendező, drámapedagógus, a Független Színház Magyarország alapítója és művészeti vezetője az Egyik Rádió Dobszerda című műsorában. A Váradi Júliával készült beszélgetésben Balog elmondta, társulatukat interetnikus színházként határozza meg, ahol a résztvevők származása helyett a közösen megélt tapasztalatok és az ezekre adott művészi válaszok kerülnek előtérbe. A Roma Hősök Fesztivált 2017-ben indították el, azzal a céllal, hogy roma drámai hősöket és történeteket mutassanak be. Balog szerint attól válik hőssé, hogy döntést hoz, beleáll egy ügybe, felelősséget vállal, és a kudarc után is megpróbál talpra állni az illető. A rendező arról is beszélt, hogy a magyar színházi világban hosszú ideig sztereotíp módon ábrázolták a romákat. Úgy fogalmazott, a színházi szektor erősen diszkriminatív, amit a roma szerepek szűkössége, a nők lehetősége is az előrelépést korlátozó üvegplafon is jelez. A Független Színház előadásai gyakran több száz fiatal személyes történeteiből épülnek fel. A társadalmi mobilitásról szóló Kenyérfa csúcsa című produkció előkészítése során közel 300 fiatallal dolgoztak együtt. Több egyetemista lány arról számolt be, hogy tovább tanulásuk érdekében ki kellett lépniük egy őket visszatartó párkapcsolatból. Az előadások után a nézőkkel közösen beszélik át a felvetett kérdéseket, mivel Balog Rodrigó szerint a traumákra való reflexió nélkül félbe maradna a munka. Saját gyermekkoráról elmondta, hogy a Somogy vármegyei Pamukon nőtt fel. Családját egyfajta hétköznapi, látszólag barátságos történet vette körül. Dolgosnak és tisztességesnek tartották őket, miközben folyamatosan érezték velük, hogy ők cigányok. Általános iskolásként egy tanára megpróbálta lebeszélni arról, hogy érettségit adó középiskolába tanuljon tovább. Balog felidézte azt is, hogy a környék roma gyerekei közül sokakat gyógypedagógiai intézménybe irányítottak. Szerinte ez nem jó lépés, hiszen ezekből az iskolákból alig vezet út a továbbtanuláshoz vagy szakmaszerzéshez. 13 évesen elveszítette mindkét szülőjét. Édesapja a rendszerváltás idején egy sérülés után kiesett a munkából, majd pedig problémákkal küzdött, édesanyja pedig súlyos vesebetegségben hunyt el. Balog hangsúlyozta, hogy a sok roma és nem roma vidéki család életét egyaránt megrendítette a történet. A beszélgetés egyik központi gondolata az áldozati szerep elutasítása volt. Nem vagyok áldozat, egy olyan korban élek, ami a legjobb kor a világon, és ha akarok valamit, azt el is tudom érni, fogalmazott Balog Rodrigó. Szerinte az áldozati narratíva megrekeszti az embert és a közösségeket is, miközben a múlt megismerése abban segíthet, hogy a jelen lehetőségeit tudatosabban használjuk fel.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. Közlekedési hírek.
6: Le van zárva a Csengeri utca a Veselényi utcánál, ezért a Dob utca felől Zsák utca lett. Az Abonyi utcát is lezárták a Dózsa-György útnál, illetve a Kinizsi utcában, a Dugonics utca közelében útszűkületen kell áthajtani. A Közraktár utcában befelé a Csarnok tér előtt lezárták a balra kanyarodó szerviz útra vezető sávot. A Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig, a Hunyadi János úton pedig a Donáti utca előtt a forgalmat a parkolósávba terelték. Le van zárva a Sörgyár utca, a Bodza utca és a Kada utca között, illetve a Fehér úton a Gyógyszergyári utcánál is sávlezárásra kell készülni az éles sarok felé. A Dráva utcában a Kárpát utcánál sáv elhúzással járható irányonként maximálisan egy-egy sáv. Buszsávot jelöltek ki a Kacsó-Pongrácz út felüljáró felhajtóján az Árpád híd felől, de csak egy rövidebb szakaszon, illetve az Egér úton is befelé a Péterhegyi düllő és a Péterhegyi út között is egy rövid kis szakaszocskán. Most viszont én elmondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüliti közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630303030-100-as telefonszámra. Kellemes közlekedést kívánok nektek, és annyira szeretnélek titeket megkérni vezetést illetően, hogy vezessetek ügyesen, de mégis szabályosan, de közben mégis vagányan, de mégis visszafogottan, ilyen kis kellemesen finoman.
0: Időjárás.
6: A mai nap folyamán sok napsütésre van kilátás, viszont napközben azért egy-egy gomoly felhő megjelenhet, de csapadék országszerte sem valószínű. Az északias szél több fejen felfrissülés hozhat a melegben, ugyanis a mai délután 31 fok körül várható a csúcshőmérséklet, szóval röviden és tömören a lényeg, napos, meleg nyári idő várható.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben. Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
6: Nagyon sok szeretettel és tengermély tisztelettel várom és teljesítem is a további zenei kívánságokat, szóval kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630303030-100-as telefonszámot, mivel én minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehető legtöbb kívánságot teljesítem, így ezt most sem tehetem másképp, szóval olvasom gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam, így szól. Sziasztok! Kriskó János vagyok, és a sógoromnak szeretnék küldeni egy zenét Bobótól, a színésznőt. Köszönöm, ha olvassátok. Hát ne köszönt, hiszen más csak ez lehet, hogy rajság, nekünk ez csak természetes, másoknak ez rajság, hogy teljesítjük a zenei kívánságokat. Úgyhogy Kriskó János kérésére a drága sógorának fog szólni nagyon sok szeretettel Bobótól, a színésznő. Zárójelben megjegyezném azért, hogy az én egyik kedvencem ez a dal a zenei listánkból.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

szerintem kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06303030-100-as telefonszámot, nyilván nem vezetés közben kézben tartott mobil készülékkel, tehát a Kressz szabályainak megfelelően várom és teljesítem is a további zenei kívánságokat, szóval kapjátok elő a telefonotokat, és vagy írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig hívjatok fel, és mondjátok meg nekem úgy, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és miért szeretnétek küldeni. Igazából ez az üzenet lehet bármi is, amennyiben megfelel az NMHH előírásainak, én beolvasom, ha ciki, ha nem. Most viszont olvasnám is a Béla SMS-ét, melyet nem olyan régen kaptam, így szól. Béla vagyok, Istvánnak szeretnék küldeni egy zenét Zámbó Jimmy-től, egy jó asszony mindent megbocsájt. Hát valóban megbocsájt egy jó asszony mindent, de azért nyilván nem mindent, viszont visszatérve a kívánságra, hát Zámbó Jimmy-től nem fogom tudni lejátszani, viszont Zámbó Krisztián és Young G duettjét, az újragondolását, a egy jó asszony mindent megbocsájt.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió Digben.

0: közlekedési hírek.
1: Le van zárva a Csengeri utca a Veselényi utcánál, ezért a Dob utca felől Zsák utca lett. Az Abonyi utcát is lezárták a Dózsa-György útnál, illetve a Kinizsi utcában, a Dugonics utca közelében útszűkületen kell áthajtani. A Közraktár utcában befelé a Csarnok tér előtt lezárták a balra kanyarodó szerviz útra vezető sávot. A Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig, a Hunyadi János úton pedig a Donáti utca előtt a forgalmat a parkolósávba terelték. Le van zárva a Sörgyár utca, a Bodza utca és a Kada utca között, illetve a Fehér úton a Gyógyszergyári utcánál is sávlezárásra kell készülni az éles sarok felé. A Dráva utcában a Kárpát utcánál sáv elhúzással járható irányonként maximálisan egy-egy sáv. Buszsávot jelöltek ki a Kacsó-Pongrác út felüljáró felhajtóján az Árpád híd felől, de csak egy rövidebb szakaszon, illetve az Egér úton is befelé a Péterhegyi düllő és a Péterhegyi út között is egy rövid kis szakaszocskán. Most viszont én elmondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüliti közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630303030-100-as telefonszámra. Kellemes közlekedést kívánok nektek, és annyira szeretnélek titeket megkérni vezetést illetően, hogy vezessetek ügyesen, de mégis szabályosan, de közben mégis vagányan, de mégis visszafogottan, ilyen kis kellemesen, finoman.
0: Időjárás.
1: A mai nap folyamán sok napsütésre van kilátás, viszont napközben azért egy-egy gomoly felhő megjelenhet, de csapadék országszerte sem valószínű. Az északias szél több fejen felfrissülés hozhat a melegben, ugyanis a mai délután 31 fok körül várható a csúcshőmérséklet, szóval röviden és tömören a lényeg, napos, meleg nyári idő várható.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei.
1: Új figyelmeztető táblákat helyeztek ki a Balaton akaratjai Gumi Rádli szabad strandon, amelyekkel a strand használatára vonatkozó szabályokról tájékoztatják a látogatókat. A tiltó táblák a strand több pontján is felhívják a strandolók figyelmét, hogy nyári szezonban mit nem csinálhatnak a parton. A kiírások szerint a nyári szezonban a strand területén tilos sátrazni, kempingezni, tüzet rakni és horgászni. A szabályok megszegése esetén akár nagyon súlyos 200.000 forintos bírság is kiszabható. A Gumi Rádli Balaton akaratja egyetlen ingyenesen látogatható strandja, amely a település keleti részén a magas part alatt található. Egy másik balatonparti város szigorúbb szabályokat vezetett be az idei nyár főszezonjára. Az önkormányzat döntése szerint a Zamárdi Nagy Strand egész területén tilos kutyát sétáltatni, pórázon vagy anélkül is. A másik új intézkedés a Zamárdiban, hogy a strand melletti Margó Ede sétányon kizárólag gyalog vagy babakocsival lehet közlekedni. A sétányról kitiltottak minden jellegű más közlekedési eszközt, kivéve a gyalogoskodás vagy a babakocsival való közlekedés, beleértve a kerékpárt, az elektromos rollert, még a gokártot is és a szegvét is. Őszinte leszek, hogy örülök neki, hogy végre a gokárdozást is betiltották ott a Balaton partján, mert egyszerűen tényleg élhetetlen Magyarország természeti kincse a Balaton. Nem lehet kiélvezni, mert annyi gokárt közlekedik a gyalogosok között, hogy az ember már azt se tudja, hova kapja a fejét. Viszont viccet félretéve, nyilván így kellett megírni a jogszabályt, hogy szinte felsorolták az összes közlekedési eszközt, mert elbírom képzelni, hogy lenne olyan pihentagyú ember, aki elolvassa a szabályzatot, felsorolnak 97 fajta járművet, és a 98. az a gokárt. Na, és akkor, na, a gokárt az nincs felsorolva, és akkor poénból elmenne, és képes lenne ott csetepathézni, meg az igazságáért küzdeni, meg a jogaiért, hogy ő neki joga van gokárdozni, mert nem tiltják. Hát igen, sajnos bele kell írni ilyeneket is, és akkor tényleg el van kerülve minden probléma, viszont cserébe furán hangzik, hogy ki a franc menne gokárdal egy sétányon. viszont hogyha visszatérünk a Balaton akaratjai gumi rádli szabad strandra, hát ott is új szabályok vannak, ugyebár, tehát a lényeg az, hogy a nyári szezonban nem szabad sátrazni, kempingezni, tüzet rakni és horgászni sem. Hát igazából most a tűzrakást azt megértem, mert azért tényleg nem ősemberek vagyunk, tehát most csak ne ott süssünk már egy strandon, hogyha ott van nem tudom hány étterem, kempingezni meg sátrazni, hogy nem lehet. Hát most van erre külön kijelölt hely, ahol elkérnek érte pénzt, hogy igazából 50 méterrel arrébb fekszel a földön a sátorban, nem pedig a szabadstrandon. Ez is érthető, hogy miért van, illetve a horgászás is. Hát most tényleg, hogy horgásszon egy ember, hogyha a gyerekek kibeszaladgálnak a vízbe, illetve bele is akadhat a gyerek a hálóba, a damilba, a nem tudom milyen csali, az a kampó, vagy mi, tehát, hogy tényleg veszélyes is, meg értelmetlen is, hiszen milyen buta lenne az a hal, aki erőszakkal odaúszik, ahol ugrabugrálnak a vízbe. Hát egyértelmű, hogy elúsznak, és akkor így tudnak az emberek nyugodtan strandozni, aki meg horgászni szeretne, meg pötházni, az meg el tud menni egy erre kijelölt helyre. Viszont most következzen az, amiért amúgy hallgatjátok a Rádió Dikket, a jobbnál jobb zenék.
2: Talvez magtalo pix tomou!

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: csak gyötrelem.
1: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
2: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Mindenféleképpen várom az SMS-eket, illetve betelefonálásokat egyaránt a 0630-30-30-100-as telefonszámra, hiszen minden egyes hétköznap délután 3-tól 6-ig a 100.3 Rádió Dikken a kéréseké és a kívánságoké a főszerep, ami most sincsen másképp, úgyhogy olvasom is gyorsan a következő kívánságot, melyet Bélától kaptam, így szól. Szia Csabi, Béla vagyok, Liszkára küldenék egy számot, Bódi Guszti és Horváth Family, köszi. Hát akkor Bódi Guszti és Horváth Family-nek a duettje fog szólni, ami a Legyél te mindig szerencsés címet kapta. Nagyon sok szeretettel akkor el is indítom Béla kérésére Liszkának. Őszinte leszek, hogy azt nem tudtuk meg, hogy kinek fog szólni a dal személyesen, de azt tudjuk, hogy földrajzilag hova fog szólni, úgyhogy liszkaiak, fogadjátok sok szeretettel!

Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánság Show a 100.3.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: rádiónk, a mi hangunk.
1: A mi hangunk.
2: Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík.
0: Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
3: A Magyar Telekom a van és a Jettel is bejelentette már, hogy emelni fog az árain, lejár ugyanis a díjemelési moratórium, amelyet a cégek tavaly vállaltak kormányzati nyomásra, írja a hvg.hu. A díjemelést a céges kommunikációban a Telekom díjkorrekciónak, a Jettel díjváltozásnak nevezi. A változás a tavalyi inflációval megegyező mértékű 4,4%-os lesz. A módosított havidíjakat tartalmazó első számlát augusztusban, az eddig megszokott számlázási időszakban készítik el a cégek, vagyis hiába szerepel az a hírekben, hogy július 1-től jön a díjemelés, az ügyfelek először augusztusban fizetik az új díjakat, írja a lap. Emberközpontú és eredménycentrikus rendőrség kialakítását szorgalmazza Mecser Tamás dandártábornok, akit Posvai Gábor belügyminiszter jelölt az országos rendőrfőkapitányi posztra. Mecser Tamás fontosnak nevezte az állomány létszámának stabilizálását és bővítését, a tiszthelyettesi utánpótlás és a kapitányságok megerősítését. A dandártábornok elismerte, hogy a rendőrség minden területen létszámhiánnyal küzd, az elvándorlás pedig különösen a nyugdíjszabályok megváltoztatása után erősödött fel. Szerint a létszámhiány egy tényleges életpályamodell kialakításával szüntethető meg. Mecser a tekkel kapcsolatos kérdésekre is válaszolt, a bizottság végül 7 igen szavazattal támogatta a kinevezését. Elhalasztaná az egységes országos örökbefogadási nyilvántartási rendszer bevezetését a Tisza párt. Erről nyújtottak be törvénymódosító javaslatot. A parlament honlapjára felkerült indítvány szerint a rendszer a tervezett július 1-e helyett csak jövő év január 1-én indulna el. Az indoklás szerint az informatikai rendszerek teljes adatmigrációja és stabil működése, valamint az egységes országos protokollok gyakorlati alkalmazása a jelenlegi határidőig nem garantálható. A képviselők szerint további szakmai és adminisztratív felkészülési időre van szükség. Amennyiben az országgyűlés elfogadja a módosítást, az a kihirdetését követő napon hatályba lép. A megszokottnál jóval hangosabb a Bakony, harci gyakorlatok zajlanak a Hajmáskéri, Gyulafirátóti, Bakonykúti és Tótvázsonyi gyakorlótereken. Éles lövészetek, aknavetős gyakorlatok, drónos kiképzések és ejtőernyős műveletek zajlanak, több esetben az éjszakai órákban is. A hónap végén kezdődik a Brave Warrior 2026 nemzetközi hadgyakorlat, amely repülőgépek, helikopterek és drónok részvételével július közepéig tart. A legnagyobb katonai mozgás június 22 és július 12-e között várható, amikor több gyakorlat párhuzamosan zajlik a térségben. A lakosságnak fokozott zajterhelésre, katonai konvojokra és időszakos útlezárásokra kell számítania, különösen Várpalota, Hajmáskér, Gyulafirátót és Bakonykút környékén.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. Közlekedési hírek.
4: Le van zárva a Csengeri utca a Veselényi utcánál, ezért a Dob utca felől Zsák utca lett. Az Abonyi utcát is lezárták a Dózsa-György útnál, illetve a Kinizsi utcában, a Dugonics utca közelében útszűkületen kell áthajtani. A Közraktár utcában befelé a Csarnok tér előtt lezárták a balra kanyarodó szerviz útra vezető sávot. A Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig, a Hunyadi János úton pedig a Donáti utca előtt a forgalmat a parkoló sávba terelték. Le van zárva a Sörgyár utca, a Bodza utca és a Kada utca között, illetve a Fehér úton a Gyógyszergyári utcánál is sávlezárásra kell készülni az éles sarok felé. A Dráva utcában a Kárpát utcánál sáv elhúzással járható irányonként maximálisan egy-egy sáv. Buszsávot jelöltek ki a Kacsó-Pongrác út felüljáró felhajtóján az Árpád híd felől, de csak egy rövidebb szakaszon, illetve az Egér úton is befelé a Péterhegyi düllő és a Péterhegyi út között is egy rövid kis szakaszocskán. Most viszont én elmondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüliti közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630303030-100-as telefonszámra. Kellemes közlekedést kívánok nektek, és annyira szeretnélek titeket megkérni vezetést illetően, hogy vezessetek ügyesen, de mégis szabályosan, de közben mégis vagányan, de mégis visszafogottan, ilyen kis kellemesen, finoman.
0: Időjárás.
4: A mai nap folyamán sok napsütésre van kilátás, viszont napközben azért egy-egy gomoly felhő megjelenhet, de csapadék országszerte sem valószínű. Az északias szél több fejen felfrissülés hozhat a melegben, ugyanis a mai délután 31 fok körül várható a csúcshőmérséklet, szóval röviden és tömören a lényeg, napos, meleg nyári idő várható.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben. Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
4: Ez itt továbbra is a Bódik Kívánság Show, szóval kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630303030-100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és akár úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és miért szeretnétek küldeni. Aki nem tudná, őneki nagyon szívesen elmondom, hogy én minden áldott hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, amennyi bele tud férni a napi 3 órányi műsoridőbe. Igaz, hogy én összesen több száz SMS-t és betelefonálást kapok, és mindenki kívánságát sosem fogom tudni teljesíteni, de higgyétek el, minden tőlem telhetőt megteszek, pontosan ezért nem is húzom tovább a mi drága kis időnket, hanem olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam. Így szól. Szia Csabi, Mesi vagyok. Szeretném kérni elsősorban magamnak, Nótár Méritől a Piros Színű Ruha című dalt. Nagyon magam alatt vagyok, köszönöm szépen. Na hát ezt sajnálattal hallom, egyrészt, másrészt pedig nagyon örülök annak, hogy a 100.3 Rádiódikhez fordultál, annak érdekében, hogy kicsit jobb kedvre derülj, úgyhogy nagyon sok szeretettel fogom elindítani Mesi kérésére Nótár Mérinek az egyik legközisebb ismertebb slágerét, amúgy igazából az összes full top sláger, úgyhogy butaság itt kiemelni, hogy hát a legnagyobb slágere, az összes slágere szinte majdnem a legnagyobb. Hadd szóljon sok szeretettel Nótár Méri mesikérésére, aki magának kérte a zenét, mert egy kicsit maga alatt van.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Műsoridőbe. Én nekem limitált lehetőségem van kívánságokat teljesíteni, azért több mindennek meg kell feleljek, tehát egyrészt az sem jó, hogyha csak zenék mennek, az sem jó, hogyha mondjuk csak annyit hallatok tőlem, hogy Rajmund ennek küldi, Pityuka annak küldi, Jancsika meg igazából amannak küldi, tehát az sem jó, hogyha csak beolvasom az SMS-eket, az sem jó, hogyha csak zenék mennek, amiket kértek, és nem olvasok be hozzá semmit, és hát azért van egy beszéd, zenearány is, akkor vannak ugye reklámok, hírek, közérdekű információk, átvezetők, eléggé limitált az én lehetőségem, de minden tőlem telhetőt megteszek, pontosan ezért nem is húzom tovább az időt, olvasom is gyorsan Alex SMS-ét, melyet nem olyan régen kaptam, úgyhogy hadd szóljon. Szia, Alex vagyok, szeretnék kérni egy zenét Gézának, a festőnek Bobótól. Hát akkor a festő királynak, magyarul Gézának fog szólni egy nagyon jó kis dal, az én egyik személyes kedvencem, Bobótól, a színésznő.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádió Dickben.
2: The DJs took pills to stay awake and play for 7 days.

0: közlekedési hírek.
1: Le van zárva a Csengeri utca a Veselényi utcánál, ezért a Dob utca felől Zsák utca lett. Az Abonyi utcát is lezárták a Dózsa-György útnál, illetve a Kinizsi utcában, a Dugonics utca közelében útszűkületen kell áthajtani. A Közraktár utcában befelé a Csarnok tér előtt lezárták a balra kanyarodó szerviz útra vezető sávot. A Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig, a Hunyadi János úton pedig a Donáti utca előtt a forgalmat a parkoló sávba terelték. Le van zárva a Sörgyár utca, a Bodza utca és a Kada utca között, illetve a Fehér úton a Gyógyszergyári utcánál is sávlezárásra kell készülni az éles sarok felé. A Dráva utcában a Kárpát utcánál sáv elhúzással járható irányonként maximálisan egy-egy sáv. Buszsávot jelöltek ki a Kacsó-Pongrác úti felüljáró felhajtóján az Árpád híd felől, de csak egy rövidebb szakaszon, illetve az Egér úton is befelé a Péterhegyi düllő és a Péterhegyi út között is egy rövid kis szakaszocskán. Most viszont én elmondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüliti közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630303030-100-as telefonszámra. Kellemes közlekedést kívánok nektek, és annyira szeretnélek titeket megkérni vezetést illetően, hogy vezessetek ügyesen, de mégis szabályosan, de közben mégis vagányan, de mégis visszafogottan, ilyen kis kellemesen finoman.
0: Időjárás.
1: A mai nap folyamán sok napsütésre van kilátás, viszont napközben azért egy-egy gomoly felhő megjelenhet, de csapadék országszerte sem valószínű. Az északias szél több fejen felfrissülés hozhat a melegben, ugyanis a mai délután 31 fok körül várható a csúcshőmérséklet, szóval röviden és tömören a lényeg, napos, meleg nyári idő várható.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei.
1: Online jelenlétünk már egésznapos igény, ezért sokan használják ki az üzletek, plázák vagy éppen önkormányzatok közterületeken elérhető ingyenes wifi-t is. A nyilvános hálózatokra való csatlakozás azonban bizonyos esetekben veszélyes lehet, és hát veszélyes is. Az online csalások gyakori formái az adathalász e-mailek és SMS-ek miatt egyre többen vagyunk óvatosak. A Glamour cikke szerint azonban más típusú veszélyekre is oda kell figyelni. Mint írták, egyetlen beállítást kikapcsolva megvédhetjük magunkat a csalóktól. A telefonok jelentős részében alapbeállítás az a kényelmi funkció, ami automatikusan csatlakoztatja az okos eszközt a közelben lévő elérhető ingyenes wifi hálózatokra. Sok esetben ez előny, hiszen az adatforgalmon lehet így spórolni, illetve egyúttal kaput kínálhat a hackerek számára is, akik ezáltal érzékeny adatokhoz tudnak jutni, igazából szó szerint egy szempillantás alatt. Amikor telefonunk kérdés nélkül kapcsolódik egy nyilvános hálózatra, utat kínál a csalóknak mindahhoz, amit a telefonunkon lehet igazából megtalálni. Gyanakodjunk, ha az ingyenesen elérhető hálózat ugye nem kéri jelszót, hiszen a legtöbben védik a saját wifi-jüket, nehogy nem tudom, mit csináljanak vele, viszont ha éppen kávézás közben töltenénk fel egy képet, vagy osztanánk meg a lokációnkat valahol, kérdezzünk rá a személyzetnél, hogy ennek mi a biztonságos módja, milyen jelszóval lehet a hálózatukat elérni. Szóval, hogyha olyan ingyenesen elérhető hálózat van, ami nem kér kódot, arra figyelni kell, viszont hogyha egy étteremnek ugye van wifi-je, és ingyenesen elérhető, csak egy kódot kell beírni, az egy fokkal már jobb, viszont én például New Yorkban nem mentem rá direkt egyetlen egy wifi hálózatra sem. Nyilván azért Magyarországon egy 378 lépéssel azért hátrébb lehetnek az emberek digitális szempontból, tehát kevesebb az esély arra, hogy tényleg egy ilyen online hacker így a wifin keresztül ellopja a telefonomról az adatokat, viszont azért Amerikában ez egy fokkal szerintem veszélyesebb ez a rizikó, ezért én tudatosan nem mentem rá egy wifi hálózatra se. Vettem egy SIM kártyát, vagy 20, vagy 35 dollárért, őszinte leszek, hogy nem tudom, és ahhoz a SIM kártyához járt 10 GB internet, ami szerintem 8 napra így nagyjából elég, hogyha tényleg az ember nem spórol, meg low budgetba netezik, nehogy lemenjen 30 MB, hanem tényleg akkor az emberek, akik kimennek külföldre, ők mindenféleképpen vegyenek egy SIM kártyát, egy eldobhatós kártya, még nevet se kértek hozzá, ez az igazság. Ja, és ez a Times Square-nél volt, egy nagyon népszerű és nagyon hivatalos mobilszolgáltató cégnél, nem szeretném megnevezni, nehogy nem tudom milyen reklámértéket mondjak nekik véletlen, viszont én még egy dologra felhoznám a figyelmeteket. Hogyha olyan személyhez mentek át, akiben nem tudtok 100%-osan megbízni, akkor ott inkább ne is töltsétek a telefonotokat se, hiszen mibe tart annak a személynek szétpattintani azt a kis műanyag kis töltőfejet, és oda belehelyezni egy hasonló kis kütyüt, mint ami a vezeték nélküli egereknek van, a vevőegysége, be kell dugni a számítógébe igazából, épp hogy egy kis USB-be menet, és épp hogy egy kis félcentis kis műanyag pöcök az egész, igazából ez ennyi erővel lehetne adattároló is, ami automatikusan leszívja az adatot arról az eszközről, ami hozzá van csatlakoztatva, és ebben az esetben semmibe nem tartana, hogy a töltőfejet és a telefont összecsatlakoztassa egy ilyen kütyű, és lemásolja az összes adatot. Szóval 2026 fele van már szinte, ha fölkerekítjük, az már 2027, szinte már épp, hogy nem 2030. Legyünk egy kicsit szerintem tudatosabbak így a mai világban. Az emberek sem olyanok sajnos, és a technológia is túlságosan fejlődik, és így könnyen bele lehet csúszni egy ilyen esetleges pofonba. Na.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Díjban.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódíjban.

Nagyon szépen köszönöm nektek ezt a mai napot, sajnos eljött az az időpont ma is, hogy el kell búcsúzzak tőletek, viszont pánikra semmi ok, nagyon sok szeretettel fogok visszatérni holnap délután 3-kor újult erővel, és fogom teljesíteni a további zenei kívánságokat egészen délután 6 óráig, mint ahogy minden más hétköznap az elmúlt 4,5 évben. Hatalmas puszit és ölelést küldök nektek, kellemes további időtöltést, holnap pedig akkor találkozunk, és hát én búcsúzásul azért itt hagynám nektek Dorinát, Dadokincsó és a Gabi duettjét, valamint a Lorenzót is, úgyhogy szerintem eléggé korrekt zenei blokkal fogok tőletek elbúcsúzni, senkinek egy rossz szava nem lehet rám. Várlak vissza titeket holnap, sziasztok, puszika, Debrecen!

Módi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió Dickben.

0: Az elmúlt órákban a kéréseké és a kívánságoké volt a terep. Ez volt a Bódik Kívánság Show a Rádió D-ben. 100.3 Rádió D. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió D-ben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terep. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió D-ben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityúvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió D-en.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Most már egészen jól beszélem a lovárit, szerintem. Most már nagyon sok mindent értek, most már tudom a többes számot is, hogyan kell mögé tennünk, hogyha valaki nem hallotta volna még, akkor általában egy A betűt, a nagy többségben A betűt teszünk a szó mögé, mint a magyar nyelvben a K betűt, a K hangot. Ez a többes szám, és most a testrészeket tanuljuk, amit lehet, hogy megint csak többes számba fogunk tenni.
2: Így van, hiszen a mai nap folyamán azt fogjuk megtanulni, hogy fog és fogak, és úgy van a fog cigányul, hogy dand.
3: Dand.
2: És akkor hogy van a többes száma?
3: Danda. És igen. Akkor mi a dandó?
2: A dandó az egyes számba, hogy egy fog. Igen, csak az egy ilyen kis becédés. Mint
3: igen,
2: azt mert ezt
3: már
2: fogacskám.
3: Aha, mert ezt már hallottam, hogy a dandó.
2: Igen. Ugye? Igen, hogy az fáj,
3: igen,
2: arra panaszkodnak.
3: Igen. Na, igen. Nagyon tényleg, annyi mindent tanulok Armando, remélem, hogy a hallgatók is folyamatosan fejlesztik a lovári cigány szókincsüket velünk.
2: Bízunk benne. Szityúvász losasza?
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió D. Rádió D. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió D-ben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió D-k nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Farkas János ma is kezdő lenne. Roma klasszisok, akik beférnének a magyar válogatottba. A különböző korszakokat persze nehéz összehasonlítani. Más volt a játék tempója, az edzésmunka, a taktika, a felszerelés, na meg a pályák minősége. A tehetség, a játék intelligencia, a munkabírás és a gólérzékenység azonban minden korszakban felismerhető. Lássuk hát azokat, akik szerintük fénykorukban simán beférnének a mostani magyar válogatottba. Farkas János, a világklasszis, aki Brazíliát is megbüntette. Kivel mással kezdhetnének, mint Farkas Jánossal? Az 1966-os világbajnokságon Magyarország 3-1-re legyőzte a kétszeres címvédő Brazíliát. A liverpooli mérkőzés egyik emlékezetes pillanatában Farkas kapásból akkora gólt lőtt a brazil kapuba, hogy az több mint fél évszázaddal később is mutatják a futball történeti összeállításokban. Farkas 33 mérkőzésen 19 gólt szerzett a magyar válogatottban. Kiváló rúgó technikája, cselezőkészsége és pontos befejezései miatt a korszak egyik legjobb európai támadójának számított. Tagja volt az 1964-ben olimpiai bajnoki címet szerző magyar csapatnak, klubjával, a Vasassal pedig 4-szer nyert bajnokságot. Mai szemmel is támadó lehetne, gyorsan gondolkodott, kevés érintésből játszott, jól mozgott a védők között, és szinte bármilyen helyzetből kapura tudott lőni. Szoboszlai Dominik előtt a támadó sor bármelyik pontján elférne. Farkas János esetében nincs hosszú vita a kerettagságról. Ő lenne a csapat egyik legnagyobb sztárja. Pisont István box-to-box középpályás, mielőtt beismerték volna a kifejezést. Pisont István az abszolút zongora cipelő volt, hatalmas munkabírásával lefutott bárkit, közben maradt ereje támadást építeni, labdát szerezni és a kapu elé érkezni. Már akkor is egy szuper középpályást játszott, amikor Magyarországon ezt a kifejezést még alig használták. A Honvéd meghatározó játékosaként 3 magyar bajnoki címet szerzett, később Izraelben is bajnok és közönségkedvenc lett. A magyar válogatottban 31 alkalommal szerepelt, Pisont játéka intenzitásra, fegyelemre és állóképességre épült. Visszatámadott, ütközött területet zárt, majd néhány másodperccel később már a támadást segítette. Pontosan olyan középpályás volt, akit az edzők szeretnek, az ellenfelek pedig nehezen viselnek. Egy szegény, 5 fős cigány családból indult Gádorosról, és a magyar futball egyik legsikeresebb roma játékosa lett. Roma identitásáról több interjúban is nyíltan beszélt, köztünk a rádiónkban is. A jelenlegi válogatott középpályáján is helye lenne, a legjobb éveiben alig ha lehetne kihagyni. Rostás Sándor, a jászsági Romárió. A 2019-ben mindössze 56 évesen elhunyt. Rostás Sándort a futball közegben jászsági Romárióként emlegették. Jász Jakó halmáról indult, játszott Szalnokon, Debrecenben és az újpesti Dózsában is. A lila fehéreknél vált az élvonal egyik látványos és veszélyes középpályásává. Gyors volt, technikás és kiszámíthatatlan.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Csumi Daftume Szabinával a 100.3 Rádió Dickben.
5: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diktóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: 100.3 Rádió Dík.
1: Vorbinas.
2: 100.3 Rádió Dík, romákról nem csak romáknak, 6-tól 8-ig tart a kívánságműsor, és úgy hallottam, hogy ez még mindig az ország kedvenc kívánságműsora. Írjátok meg viszont azt, hogy hogy vagytok, milyen napotok volt, és hogy mi lesz holnap. Terveztek valamit a hétvégére? Milyen nyári programotok van? Szóval mindenre kíváncsi vagyok, úgyhogy tartsatok vele.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Kitty, a kislányomnak szeretnék Alissának kedveskedni egy jó kis zenével. Kedves Kitty, remélem, hogy velünk tartotok és szerettek mulatni, mert a következő dal csak a tiétek lesz.

0: zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Anikó is írt, szia Szabina, szeretnék a férjemnek, Kálminak egy szerelmes zenét. Na hát, hogyha szerelem, akkor mindenféleképp egy jó hangulatú kis zenét szeretnék küldeni. Mit szólnál, hogyha Rolandtól hallgatnánk meg egyet?

0: Rádió Dik, a rádió romákról, romákról, nem csak romáknak.
1: Attila Sági üzenetét olvasom, szeretnék meghallgatni egy jó zenét, méghozzá a Borúk Szabinától. Sok-sok szeretettel köszönöm. Aranyos vagy Attila, akkor fogadjátok szeretettel az Ando Ungro című videóklippet, amit most csak hangban fogtok tudni meghallgatni velem együtt, de azért a YouTube-on is csekkoljátok a videóklippet.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Őrizetbe vettek a rendőrök egy fiatalembert, aki tiszarófon gyilkossággal fenyegette meg édesanyját és annak párját, majd tüzet okozott lakásukban, közölte a Jász-Nagykun Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság az MT-vel. A 19 éves fiatalember több liter benzint locsolt szét anyja és annak élettársa hálószobájában, mert azok megtagadták, hogy pénzt adjanak neki. A szétlocsolt benzin belobbant, írták. A nyomozók őrizetbe vették a férfit és kezdeményezték letartóztatását. A gyanúsított részben elismertetettét áll a közleményben, a rendőrfőkapitányság emberölés büntet kísérlete miatt rendelt el nyomozást. A választási vereség óta először tartott nemzetközi sajtótájékoztatót Brüsszelben Orbán Viktor volt kormányfő, a Fidesz elnöke a Patrióták Európáért vezetőinek találkozójára érkezett a belga fővárosba. Orbán Viktor úgy fogalmazott, a Fidesz nem változtat a külpolitikáján, Brüsszelt meg kell reformálni, és kiemelten fontosnak tartja, hogy Magyarországra továbbra se engedjenek be migránsokat. Közölte azt is, csak a labdarúgó világbajnokság elődöntőire és döntőire utazik az Egyesült Államokba. Magyarországon a levendula termesztési területe az elmúlt években folyamatosan csökkent. 2025-ben 170 hektáron termesztették a növényt főként szárított virágdrog vagy illóolaj előállításáért. A legnagyobb termőterületek Pest, Somogy, Tolna és Veszprém vármegyében vannak, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Gyógynövény Szövetség és Terméktanács közös közleményben az MT-vel. Felidézték, hogy Magyarországon a levendula jellemzően június és július között virágzik, az optimális takarítási idő viszonylag rövid, egy hét. A levágott virágokat szárítják, vagy illóolaj lepárlásra használják. Magyarországon a leggyakrabban ültetett faj a francia levendula, amely télálló, intenzív illatú, magas illóolaj tartalmú. A 9. legmelegebb és a 3. legszárazabb volt az idei tavasz 1901 óta, közölte a Hungarometa honlapján. Az évszakról készített videó szerint az idei tavasz országos átlagban 1 Celsius fokkal volt melegebb a szokásosnál. A középhőmérséklet elérte a 12,1 Celsius fokot, ezzel a 20. század kezdete óta a 9. legmelegebb tavasznak bizonyult. A tavasz hónapjai közül a március emelkedett ki leginkább, hiszen 2,5 Celsius fokkal haladta meg az átlagot, és ezzel a 8. legmelegebb március lett 1901 óta. A Hungaromet előzetes adatai alapján az évszak csapadék összege országos átlagban 79,2 mm volt, ami az 1991-2020-as évek átlagának csupán 57%-a.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Csumi Dávtume Szabinával a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: 100.3 rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Henny azt írja, szia Henny, szeretnék kedveskedni egy jó kis dallal a szerelmemnek, Lovász Brandonnak is terennyére. Ó, ez nagyon kedves. Képzeld el, hogy előzőleg Brandon is írt nekünk, úgyhogy remélem, hogy te is megkaptad ezt az üzenetet, és ezért szeretnél most hálával igazából kedveskedni felé is egy jó kis zenével. Sok-sok szeretettel, hagy szóljon a zene! Csak is te

0: Három rádiódik.
1: Attilánél Rácz azt írja: sziasztok, Mina, szépen kérlek, olvasd fel a lányomnak, szeretnék zenét, és nagyon-nagyon szeretjük a te zenédet, Anasztáziának sok-sok szeretettel, aki dolgozik, köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy választottátok az én zenéjemet is, de most akkor hallgassuk meg a többiekét is, és akkor tartsatok velem egészen este 8 óráig, akik dolgoznak, azoknak jó munkát kívánok, és maradjatok velem a TikTokon.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Zsali, vója!
2: Afrodité azt írja, szia, Anna vagyok Kecskemétről, és Rostes Mikikének üzenem, hogy nagyon-nagyon szeretem. Kedvesem, továbbítottam a dalt, és remélem, hogy hallotta ezt.

0: Rádió Dick. Rólunk, neked.
1: Sajnos lejárt az időnk, de nem megyek el örökre, ugyanis holnap találkozunk. Csumi daftum-e addig. Mindenkinek szép estét kívánok, vigyázzatok magatokra.

0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádiódikben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma Folk. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Szityuvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádiódiken.
1: Szia, Hajni!
2: Szia, Armando! Most már egészen jól beszélem a lovárit, szerintem. Most már nagyon sok mindent értek, most már tudom a többes számot is, hogyan kell mögé tennünk, hogyha valaki nem hallotta volna még, akkor általában egy A betűt, a nagy többségben A betűt teszünk a szó mögé, mint a magyar nyelvben a K betűt, a K hangot. Ez a többes szám, és most a testrészeket tanuljuk, amit lehet, hogy megint csak többes számba fogunk tenni.
1: Így van, hiszen a mai nap folyamán azt fogjuk megtanulni, hogy fog és fogak, és úgy van a fog cigányul, hogy dand.
2: Dand.
1: És akkor hogy van a többes száma?
2: Danda. És igen. Akkor mi a dandó?
1: A dandó az egyes számba, hogy egy fog. Igen, csak az egy ilyen kis becédés. Mint igen, mert mondja, ezt már fogacskám.
2: Aha, mert ezt már hallottam, hogy a dandó.
1: Igen. Ugye? Igen, hogy az fáj,
2: igen,
1: arra panaszkodnak.
2: Igen. Na, igen. Nagyon tényleg, annyi mindent tanulok Ármándó, remélem, hogy a hallgatók is folyamatosan fejlesztik a lovári cigány szókincsüket velünk.
1: Bízunk benne. Szityuvász Losasa.
2: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked.
3: 2026. június 18-a csütörtök 7 óra van. Jó reggelt kívánok! Ez a Rádiódik Roma híradója, Patai Anna vagyok. Balog József megismétli a koncertjét. Balog Rodrigo, nem vagyok áldozat. Roma focistákról.
0: Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
3: Április 23-án különleges koncertre készült a Danubia zenekar. Két zongora verseny a legnehezebbek közül két szólistával. Brahms d-moll koncertjét Demény Balázs, míg Rachmaninov szintén d-moll kompozícióját Balog József vállalta. Mindkét mű közel áthidalhatatlan technikai problémákat halmoz fel. Fejben tényleg ketté kell szakadni, annyira mást kell a jobb és a bal kéznek játszania, ha egyszer az anatómiai lehetetlenséget már legyőztük. És mindez mit sem ér, ha csak a hangok születnek meg, a zene nem. Sőt, ha nincs zene mögött a művész, akivel és aki miatt, ez az egész a színpadon megtörténhet. A koncert főpróbája lement, de az esti koncerten Balog József már nem játszott. A hangverseny második félidejében megváltozott műsort játszott a Danubia Hámori Máté vezényletével. Az ügy részleteiről kérdezték az érintetteket. Balog József azt mondta, nem érezte jól magát. Fájt a bal keze, nagyon megijedtek, nehogy valami komolyabb probléma legyen. Végül nem találtak semmit. Valószínű, hogy a kimerültség okozta. Ha őszinte akarok lenni, akkor az elmúlt 20 évet nem lehet nyomtalanul kitörölni. Valószínűleg ez csúcsosodott ki. Következményeként annak, hogy ez a Rachmaninov tényleg az egyik legnehezebb versenymű a repertoárban. Amúgy is nagyon nehéz időszakom volt, bár mondjuk nekem sosincs könnyű időszak, ez sem volt nehezebb, mint egyébként, csak kimerültebb voltam a szokásosnál, nagyon jól felkészültem, aztán elvittek. Megvizsgáltak, de hála Istennek nem találtak semmilyen szervi bajt, azt mondták, lehetett egy szívérgörcs vagy hasonló, és azt, hogy este már ne játszak, mert ha ez a fajta stressz most ilyen dolgot okoz, akkor inkább ne üljek ki este. Akkor úgy döntöttünk, hogy nem játszom, de nem vagyok az a típus, aki megfutamodik, úgyhogy úgy döntöttem, minél hamarabb ki kell javítanom, és akkor már nem csak ezzel, hanem két versenyművel. Magyarország egyik legfoglalkoztatottabb zongora művésze. Ez az áprilisi ijesztő jel nem indította arra, hogy átgondolja a hozzáállást a zongorázáshoz, ahhoz az élethez, amiben élt. Balog József elmondta, ez nem egy olyan szakma, amit körülbelül napi 6-8 órán keresztül gyakorolsz, és több mint 40 éve. Ő 43 éve zongorázik, és most 47 éves. Ezt nem lehet felületesen csinálni. Abban tudsz talán okos lenni, hogy miket válasz el, de ezt nem lehet sokkal könnyebbre venni. Tehát ebbe, idézőjelben, vagy belehalsz, vagy nincs értelme. Nyilván nem kell szó szerint belehalni, de nagyon nem értékeltem át az életem, mert nincs mit. Vigyázni kell magamra, de hiába mondom magamnak, hogy kevesebbet kell dolgozni, mert úgysem fogok. Talán azt a részét kell elengedni, hogy mindent ennyire lelkiismeretesen vegyek, de azt sem tudom, mert ha valamit elvállalok, akkor abban mindent beleteszek. Ez egy életforma, nehéz átértékelni. Ezt vagy csinálod, vagy nem. A júniusi végi koncerten a Rachmaninov mellett egy Beethoven koncertet is játszik. Balogh József elmondta, nagyon-nagyon-nagyon régi kapcsolata van a Danubiával, Máté az egyik legjobb barátja. A zenekar tagjai gyerekkoruk óta ismeri, és nagyon nem volt jó élménye, hogy pont ezzel a zenekarral történik ez meg, ami megtörtént. Máté egyébként példaértékűen kezelte a helyzetet, amit nagyon köszön neki. De szerette volna ezt a dolgot kijavítani, nem tehetek róla, de mégiscsak én voltam ott, aki nehéz helyzetbe hozta őket. Felajánlottam, hogy adok egy koncertet, amin én játszok végig, tehát ne kelljen még külön műsorral készülni, hanem játszom két zongoraversenyt. Nagyon szeretem ezt a Beethoven zongoraversenyt, tulajdonképpen egy jutalomjáték lesz, nagyon szép lezárásaként, az ő és az én évadomnak is. Nagyon várom már a koncertet. Mondta el. Balogh Rodrigo, nem vagyok áldozat. Ha akarok valamit, el tudom érni. A Roma Színház helyzetéről, társadalmi mobilitásáról és gyermekkori tapasztalatokról és az áldozati szerep elutasításáról beszélt Balogh Rodrigo rendező, drámapedagógus, a Független Színház Magyarország alapítója és művészeti vezetője az Egyik Rádió Dobszerda című műsorában. A Váradi Júliával készült beszélgetésben Balogh elmondta, társulatukat interetnikus színházként határozza meg, ahol a résztvevők származása helyett a közösen megélt tapasztalatok és az ezekre adott művészi válaszok kerülnek előtérbe. A Roma Hősök Fesztivált 2017-ben indították el, azzal a céllal, hogy roma drámai hősöket és történeteket mutassanak be. Balogh szerint attól válik hőssé, hogy döntést hoz, beleáll egy ügybe, felelősséget vállal, és a kudarc után is megpróbál talpra állni az illető. A rendező arról is beszélt, hogy a magyar színházi világban hosszú ideig sztereotíp módon ábrázolták a romákat. Úgy fogalmazott. A színházi szektor erősen diszkriminatív, amit a roma szerepek szűkössége, a nők lehetősége is az előrelépést korlátozó üvegplafon is jelez. A Független Színház előadásai gyakran több száz fiatal személyes történeteiből épülnek fel. A társadalmi mobilitásról szóló Kenyérfa csúcsa című produkció előkészítése során közel 300 fiatallal dolgoztak együtt. Több egyetemista lány arról számolt be, hogy tovább tanulásuk érdekében ki kellett lépniük egy őket visszatartó párkapcsolatból. Az előadások után a nézőkkel közösen beszélik át a felvetett kérdéseket, mivel Balogh Rodrigo szerint a traumákra való reflexió nélkül félbe maradna a munka. Saját gyermekkoráról elmondta, hogy a Somogy vármegyei Pamukon nőtt fel. Családját egyfajta hétköznapi, látszólag barátságos történet vette körül. Dolgosnak és tisztességesnek tartották őket, miközben folyamatosan érezték velük, hogy ők cigányok. Általános iskolásként egy tanára megpróbálta lebeszélni arról, hogy érettségit adó középiskolába tanuljon tovább. Balogh felidézte azt is, hogy a környék roma gyerekei közül sokakat gyógypedagógiai intézménybe irányítottak. Szerinte ez nem jó lépés, hiszen ezekből az iskolákból alig vezet út a továbbtanuláshoz vagy szakmaszerzéshez. 13 évesen elveszítette mindkét szülőjét. Édesapja a rendszerváltás idején egy sérülés után kiesett a munkából, majd pedig problémákkal küzdött, édesanyja pedig súlyos vesebetegségben hunyt el. Balogh hangsúlyozta, hogy a sok roma és nem roma vidéki család életét egyaránt megrendítette a történet. A beszélgetés egyik központi gondolata az áldozati szerep elutasítása volt. Nem vagyok áldozat, egy olyan korban élek, ami a legjobb kor a világon, és ha akarok valamit, azt el is tudom érni, fogalmazott Balogh Rodrigo. Szerinte az áldozati narratíva megrekeszti az embert és a közösségeket is, miközben a múlt megismerése abban segíthet, hogy a jelen lehetőségeit tudatosabban használjuk fel. Farkas János ma is kezdő lenne. Roma klasszisok, akik beférnének a magyar válogatottba. A különböző korszakokat persze nehéz összehasonlítani. Más volt a játék tempója, az edzésmunka, a taktika, a felszerelés, na meg a pályák minősége. A tehetség, a játék intelligencia, a munkabírás és a gólérzékenység azonban minden korszakban felismerhető. Lássuk hát azokat, akik szerintük fénykorukban simán beférnének a mostani magyar válogatottba. Farkas János, a világklasszis, aki Brazíliát is megbüntette. Kivel mással kezdhetnének, mint Farkas Jánossal? Az 1966-os világbajnokságon Magyarország 3-1-re legyőzte a kétszeres címvédő Brazíliát. A liverpooli mérkőzés egyik emlékezetes pillanatában Farkas kapásból akkora gólt lőtt a brazil kapuba, hogy az több mint fél évszázaddal később is mutatják a futballtörténeti összeállításokban. Farkas 33 mérkőzésen 19 gólt szerzett a magyar válogatottban. Kiváló rúgó technikája, cselezőkészsége és pontos befejezései miatt a korszak egyik legjobb európai támadójának számított. Tagja volt az 1964-ben olimpiai bajnoki címet szerző magyar csapatnak, klubjával, a Vasassal pedig 4-szer nyert bajnokságot. Mai szemmel is támadó lehetne, gyorsan gondolkodott, kevés érintésből játszott, jól mozgott a védők között és szinte bármilyen helyzetből kapura tudott lőni. Szoboszlai Dominik előtt a támadó sor bármelyik pontján elférne. Farkas János esetében nincs hosszú vita a kerettagságról. Ő lenne a csapat egyik legnagyobb sztárja. Pisont István box-to-box középpályás, mielőtt beismerték volna a kifejezést. Pisont István az abszolút zongoracipelő volt, hatalmas munkabírásával lefutott bárkit, közben maradt ereje támadást építeni, labdát szerezni és a kapu elé érkezni. Már akkor is egy szuper középpályást játszott, amikor Magyarországon ezt a kifejezést még alig használták. A Honvéd meghatározó játékosaként 3 magyar bajnoki címet szerzett, később Izraelben is bajnok és közönségkedvenc lett. A magyar válogatottban 31 alkalommal szerepelt, Pisont játéka intenzitásra, fegyelemre és állóképességre épült. Visszatámadott, ütközött területet zárt, majd néhány másodperccel később már a támadást segítette. Pontosan olyan középpályás volt, akit az edzők szeretnek, az ellenfelek pedig nehezen viselnek. Egy szegény, 5 fős cigány családból indult Gádorosról, és a magyar futball egyik legsikeresebb roma játékosa lett. Roma identitásáról több interjúban is nyíltan beszélt, köztünk a rádiónkban is. A jelenlegi válogatott középpályáján is helye lenne, a legjobb éveiben alig ha lehetne kihagyni. Rostás Sándor, a jászsági Romárió. A 2019-ben mindössze 56 évesen elhunyt. Rostás Sándort a futball közegben jászsági Romárióként emlegették. Jász Jakó halmáról indult, játszott Szalnokon, Debrecenben és az újpesti Dózsában is. A lila fehéreknél vált az élvonal egyik látványos és veszélyes középpályásává. Gyors volt, technikás és kiszámíthatatlan.
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Roma Szalon a 100.3 Rádió Digben. Rádió Digben.
4: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek, addig jóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dig. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dig. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Digben.
4: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek, addig jóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dig. Digitális benszülöttek. A világ első globális nemzedéke. Ők Z-től az alfáig. Tele vannak kérdéssel, és aki kinyomozza a választ, Baranyi Roland.
5: Nagy-nagy szeretettel köszöntelek titeket, kedves Rádió Dig hallgatók. Csütörtök este 8 óra múlt pár perccel, ami nem jelent más, mint hogy ezen a héten is a regenerációt hallhatjátok. Én Baranyi Roland vagyok. És hát elstartolt a 2026-os Egyesült Államok, Kanada, Mexikó közös rendezésű futball világbajnokság, pontosan egy hete. Azért fontos, hogy pontosan egy hete, mivel egy hét telt el azóta, tehát egy hét a periódusa annak, hogy minden egyes csapat meg tudja magát mutatni. Az első forduló le is zárult, már mind a 48 csapat meg tudta mutatni nagyjából, hogy mit tud, hát majd kiderül, hogy mennyit láthatunk a reális képből egy meccs alapján. És arra gondoltam, hogy beszéljünk erről, elemezzük egy kicsit a csapatokat, elemezzük az eddigi meccseket, beszéljünk egy kicsit az esélyekről, és kicsit szakértsük meg ezt a futball VB-t. Erre nagyon nagy segítségemre lesz szakértő kollégám a vonal másik felén, ex-focista Baranyi Gyula. Nagy szeretettel köszöntelek most itt telefonos formában.
6: én is üdvözlöm a Big Radio hallgatóit. Baranyi Gyula, Baranyi Zsinó vagyok. Amikor én focistam, akkor főleg volt a labdának, mert fűzős volt. Úgyhogy egészen megváltozott a futball ennyi év alatt, úgyhogy itt Magyarországon azért a Európa vagy a világbajnokság azért nem olyan, nincs neki olyan vonzata, mert a Magyarország nem jutott be. De azért nézzük a meccseket, úgyhogy érdekel minket. Hát első forduló volt, én úgy gondolom, hogy ebből lehet volna következtetés, hogy melyik csapatok a jók a csoportokban, és kik szenvedtek feleséget, vagy éppen döntetlent. Úgyhogy nekem tetszik, a legjobb meccs az angolok voltak eddig, a horvátokkal. Nekem ez nagyon tetszett, ez volt a legjobb meccs eddig.
5: Igen. Érdekes, amit mondtál, mert én is úgy gondolom, hogy hiába nem lehet egy eredményből bármilyen következtetés levonni, ugye sokan azokat a csapatokat, akik esélyesek voltak, vagy jó eséllyel indultak a világbajnokságon, aztán akár kikaptak, akár döntetlent játszottak, mindig megemlítették, hogy például a 2010-es spanyol csapat, ugye az az aranygenerációval, Xavi Iniesta, Sergio Ramos, David Villa, az a hatalmas spanyol csapat, az úgy lett világbajnok, hogy az első meccsét például Svájc ellen elvesztette. 4 éve a címvédő argentinok szintén az első kört Szaúd-Arábiától 2-1-re kikaptak, és aztán úgy lettek világbajnokok, tehát van ennek egy ilyen, hogy mondjam, visszatérő formája, vagyis már megtörtént többször, hogy valaki nagyon rosszul kezdi a világbajnokságot, aztán megnyeri, de szerintem a játék képéről azért le lehet vonni következtetéseket, akárhogy is első forduló, azért csak egy világbajnokság, amire rengeteget készültek, sok-sok hónapja van a levegőbe ez a dolog. Szerintem azért nem kell teljesen kukába dobni azt, hogy mit látunk az első meccseken. Én azt mondom, hogy menjünk át a nagy csapatokon először, beszélhetünk utána meglepetés csapatokról és a többi, vagy akikről nem gondoltuk volna, hogy ennyire jól teljesítenek, vagy alul teljesítenek. Szerintem a világbajnokság első igazán presztízs meccse, vagy komoly meccse az az előző világbajnokságnak a negyedik helyezettje, meglepetés csapatja Marokkó, és Brazília ugye a legtöbb világbajnoki címmel rendelkező ország. Ők egy-egyes döntetlent értek el. Fontos megemlíteni, hogy a brazil csapat szövetségi kapitánya Ancelotti, aki még soha nem járt világbajnokságon, mint edző, és ő irányítja jelenleg a brazil csapatot. Most egy 1-1-es döntetlenre volt elég ez a brazil csapat. Nem tudom, nézted-e élőben a meccset? Ez éjfélkor kezdődött.
6: Igen, néztem.
5: Mit láttál a brazil csapaton? Mondjuk egy nagyon jól össze lehet hasonlítani mondjuk a régi brazil csapattal. Nekem van róla egy ilyen véleményem. Mit láttál rajtuk? Azért én jól tudom, azért te kedveled őket.
6: Hát én a braziloknak így drukkolok, de szerintem, hogy Európában fociznak, már brazil ütemeket, a rumbán ütemeket elvesztették teljesen. A középpálya az teljesen halott volt, én végignéztem a meccset, úgyhogy Marokkó nagyon jól játszott, és örüljön, hogy döntetlen lett, egy-egy lett az eredmény. Nem tudom, csalódtam a brazilokban, nem tudom, mi lesz, majd meglátjuk.
5: Igen.
6: Mi lesz a következő fordulóba, de változni kell nekik.
5: Igen.
6: Valahogy lassan játszottak. A középpálya teljesen üres volt. Marokkó teljesen szétfociszta a brazil csapatot. De meglátjuk a második meccsen. Még át kell venni ezt a légkört is, a meleget, meg mindent, meg új környezet. Sok meccseket játszottak a játékosok, azért nehéz, nagyon nehéz ilyen melegbe játszani. De majd meglátjuk, hogy a második fordulóban mit hoznak. Ezek a jobb csapatok, úgy Brazília, Marokkó is, Skóciát nagyon dicsérem, 1-0-ra tudott győzni Haiti ellen, úgyhogy hajtós meccs volt, nekem tetszett az a meccs is, de A spanyolokban viszont csalódtam, a zöldfokú szigetekkel játszott, ezek egy teljesen új csapat, és elég jó mozogtak. Hát mi nem ismerjük őket, mert hát az európaiak vagyunk, és a spanyolok nem tudtak gólt rúgni. Érdekes. Norvégia

0: valaki mindegyik meccset akarná követni, akkor ilyen zombi lenne, mert hajnal 3-kor, reggel 6-kor, éjfélkor is kezdődnek meccsek, tehát azért ezt nehéz követni, meg kénytelen az ember akármennyire szereti a focit, egy-egy meccseket kihagyni, akár rangadókat is. Nyilván a kedvenc csapatának a meccsén mindig fennmarad az ember, de valamennyire elvesz ez a hangulatból, meg valahogy nehezebb megítélni, úgyhogy ha nem mindig élőbe látja játszani a csapatokat, csak mondjuk megnéz egy összefoglalót, vagy később megnézi az egész meccset, vagy egy hosszabb összefoglalót.
1: Nem tudunk úgy izgulni, ha ott volnának a magyarok, az így más volna.
0: Igen, de beszéljünk.
1: Más hangulata van az embernek.
0: Beszéljünk majd az adás végén erről is, mert egy érdekes kérdés, hogy és valamennyire be is tudnánk sorolni őket, hogy kb. Melyik csoportba eshettek volna bele. Beszéljünk majd arról is, hogy mit tudtak volna elérni egy ilyen mezőnyben. Brazíliával egy napon játszott Németország, VB újonccal, ugye Curaçao-val. Ebből se lehet túl nagy következtetés levonni. Ugye nagyon megverték őket, 7-1 lett a végeredmény. Ezt is fél gőzzel, tehát hogyha akartak volna, akkor 10-et is megrúgtak volna.
1: De rúgtak egy gólt, 7-1 lett, nagyon jól. Igen. Egy gól.
0: Igen, igen, tehát ez az szerintem, amiből nem lehet messze menő következtetéseket levonni, de azért látszik, hogy fejbe ott van Németország. Őket azért soha nem szabad lebecsülni. Érdekes, hogy a fogadóirodák és a közvélemény így nem annyira fordított rájuk nagy hangsúlyt. Kicsit le van becsülve ez a német csapat, szerintem abszolút benne vannak az esélyesek között.
1: Igen, benne vannak, jól játszottak a németek is, úgyhogy de hát gyenge volt az ellenfél, meglátjuk, ha erősebb ellenfelet kap, majd akkor látjuk meg, hogy mi lesz, de jó mozogtak, jó taktikájuk volt, nekem tetszett a német csapat most, majd meglátjuk a második fordulóban, mi lesz.
0: Visszatérve egy kicsit a brazilokra, ugye említettem, hogy a Ancelotti az edzők, őt a én is, mint Real Madrid fan, tudok azért róla beszélni. Kifejezetten nem az az ember az Ancelotti, aki mondjuk, hogyha 1-0-ra vezet egy csapat, akkor ő annyira erőlteti a támadójátékot. Egyébként a Real Madridnál ez is volt szerintem a probléma, meg ezért nem szerették sokan, mert hogyha 1-0-ra vezet mondjuk egy csapat, akkor ő nagyon szívesen beáll hátra védekezni, visszavesz a tempóból, és kivár a végéig, tehát ő 1-0-nál mindig visszaáll védekezni, az utóbbi évek Real Madridjában szerintem ez nagyon jellemző volt. Nem tudom, hogy az ő focia a brazilokkal mennyire kompatibilis, mert azért a braziloknak van egy stílusuk, valamennyire úgy látom, hogy ez egy kicsit befagyott most, nem is tudom, mikor láttam, nem tudom, 10 évvel ezelőttiektől, vagy 15 évvel ezeli brazil csapattól olyan meccset, amikor egyetlen szép cselt nem lát az ember egy egész meccsen. Nagyon érdekes, hogy megváltozott az ő fociuk is. Nem tudom, ez mennyire szükséges, hogy látod?
1: Hát szerintem a brazilok alapjátékot nem játsszák. Hát annyi eladott labda volt, hogy borzalom.
0: Igen.
1: 90 perc alatt. Rengeteg eladott labda volt a braziloktól, középpálya az üres volt, úgyhogy én csalódtam a brazilokban, örül, hogy egy-egy lett tényleg. Meglátjuk majd, szerintem.
0: Igen.
1: Második fordulóban meg biztos, hogy tovább jutnak ők a csoportokból azért.
0: Persze.
1: Úgyhogy nem olyan erős csoport van, csoportban vannak a brazilok. Skócia, szerintem megverik Skóciát, és akkor játszik még kivel.
0: Haitival.
1: Úgyhogy ők tovább fognak menni, tehát első meccs az idegen érdekes az első meccs azért. De nem olyan, mint például az argentinok, hogy hajtottak, vagy a norvégok, vagy a németek, a svédek is nagyon jól játszottak. Nem tudom, majd meglátjuk, a brazilok bemelegednek, és akkor jó fog lenni.
0: Ugye a brazilokkal egy napon még játszott egy, hát nem igazán sorolják a VB legnagyobb esélyesek közé, de azért mindig egy olyan csapat, aki világbajnokságokon, Európa bajnokságokon mindig nagyon elől van, ez Hollandia, játszott Japánnal egy 2-2-t. Szerintem kifejezetten jó első fél időt tudtak lehozni, és a második fél időnek az első fele is jól sikerült, de

0: iskola példája volt annak, hogyha valaki visszaáll védekezni, ugye a Ronald Koeman az edzőjük, ő behozott 2-1-es vezetésnél egy csatár helyére, ugye a Summersville-nek a helyére behozott védőt, a Timbert. Nagyon érdekes volt, mert rögtön a 70. percben az utolsó 20 percet úgy húzták le, hogy igazából csak védekeztek, és a japán támadásokat ki akarták húzni, és ez nem nagyon sikerült, ez nagyon rossz taktika volt szerintem a részükről. Hogy látod a hollandoknak a játékát?
1: Japánok jól játszanak, gyorsak, robbanékonyak, nekem tetszenek a japánok. A hollandok elaludtak, nem jöttek ki a lépések, nem tudták befejezni az akciókat, úgyhogy szerintem majd hollandok is belefognak ebbe az, hogy menni fognak itt jobban a tekér, de jó játékosok vannak, kiemelkedő játékosok vannak, úgyhogy szerintem jó fognak szerepelni, ők is bejutnak majd szerintem. Az első 8-ban benne van Hollandia is.
0: Igen, azért szerintem is addig el fognak menni. A következő napon, ugye ha jól látom, a hollandok után játszott Spanyolország, a VB eddigi legnagyobb meglepetése, hát minden értelemben a érdekes, hogy a fogadóirodák szerint a VB előtt Spanyolország volt a legesélyesebb arra, hogy megnyerje a világbajnokságot, és a zöldfoki szigetek pedig az egyik legesélytelenebb, tehát itt a legesélyesebb és a legesélytelenebb játszott egymással egy 0-0-át. A spanyolok 74%-ba birtokolták a labdát, és 27 kapura lövésük lett, 11 szöglettel, 800-at passzoltak, még a Curaçao 200-at passzolt, és volt összesen egy darab kaput eltaláló lövésük, elképesztően nagy fölény, és mégis azt lehet mondani, hogy például a második félidőben igazán nagy zicserük nem is volt a spanyoloknak. Szerintem ez azért elárulhat dolgokat a spanyolokról, hogy mennyire impotensen játszottak így a zöldfoki szigetek ellen, amikor kellett volna legalább az egy gól, hogy ne kapjanak ki egy abszolút újonc csapattól a VB-n. Te hogy láttad, mi lehetett a probléma?
1: Hát nagyon erőködtek a spanyolok, de viszont nem tudták gólt rúgni, nem játszottak ők rosszul, csak nem tudták gólt rúgni. Lehet, hogy itt, amik fociznak, nem tudnak gólt rúgni. Ez benne van a fociban, az ilyen paklik, úgyhogy azért a második meccse majd összeszedik magukat, úgyhogy ők is tovább jutnak majd, nem kell őket sajnálni, azért jó futballisták vannak ott is.
0: Igen.
1: Igen, nekem ez a véleményem, igen.
0: Igen, igen. Ami még érdekes, hogy itt ugye voltak a döntetlen meccsek, ugye Spanyolország, zöldfogi szigetek, Belgium, Egyiptommal, utána Szaúd-Arábia is meglepte egy 1-1-el Uruguayt, utána Irán is Új-Zélandot 2-2-vel, és kedden eljött az a meccs, amit sokan vártak, ugye a franciák olyan kerettel mentek ki a világbajnokságra, hogy még a padon ülő keretből is, vagy a padon ülő játékosokból is össze lehetett volna állítani egy olyan csapatot, ami jó eséllyel indult volna a világbajnokságon. Elképesztő, hogy kikhez lehet nyúlni ebbe a csapatba, akár hogyha valaki meg fog sérülni, akár hogyha több támadó erő kell, ezek brutális nevek, akik itt vannak. És az első fél időben hát el lehetett aludni egyébként a meccsen, majdnem, hogy egyébként még a Szenegál szerintem jobb volt az első fél időben. Utána látszott, hogy kaptak egy kisebb-nagyobb fejmosást a francia játékosok a Deschamps-tól, és úgy jöttek ki a pályára, hogy most akkor megrohamozzák a kaput, és lőttek is 3 gólt. Nem látom azt egyelőre, hogy a sok sztár rovására megy ennek a válogatottnak, bár ez egy kritika szokott mostanában lenni, hogy mondjam, több dudás egy csárdában nem nagyon fér el. Hogy látod a franciákat?
1: Hát én most szerkesztő úr, az igazság, hogy azért elmennek egy Amerikába, más légkör van, meg kell szokni, be kell állni, időváltozások vannak, be kell nekik állni a focistáknak, és azért nagyon sok meccset játszottak a franciák. BL-t megnyerték, azért kell egy kis pihenésnek, hiszen itt a második meccsen már sokkal összeszedettebben fognak focizni a franciák is, mert az tényleg nagyon jó futballisták vannak.
0: Igen.
1: Én bízok bennük, úgyhogy ők is ott vannak az első négy között. Én szerintem a franciák is.
0: Igen.
1: Úgyhogy meglátjuk.
0: Igen. Meglátjuk egyébként, hogy ez a sztárparádé, ez mennyire fogja elvenni a figyelmet arról, hogy legyen egy konzisztens játék, amit játszanak a franciák, de valahogy úgy látom, hogy náluk ez most rendben van. Na és amit nagyon vártam, hogy megbeszéljünk, ugye 17-én, vagyis igazából tegnap szerdán hajnal 3 órakor játszott Argentína Algériával, és hát megmutatta nekünk valaki, hogy még mindig minden idők legjobb
1: asszisztálja. Igen, 3-at rúgott.
0: Hát én tényleg azt hangoztatom, hogy a Messi minden idők legjobb focistája, stb. A 22-es VB-n már szkeptikus voltam, mert nem volt igazán nagy csapat mellette, és ő se volt már 22 éves. Azt végigvitte, abba még úgy hittem, hogy az rendben van, de hogy ezt 38 évesen letenni, ezt a teljesítményt, ez példátlan szerintem.
1: Nagyon jó játszott a Messi. Jó volt Argentina, és jól játszottak, úgyhogy de ezzel párhuzamosan Ronaldo meg nagyon rossz volt. Hát csak ott sétált elő, a punktumból látnál. Ott is a középpálya szétesett, valahogy lassan fociztak, nem is tudom, a portugálokkal is mi volt.
0: Igen, szörnyű. Szörnyű nem volt nézni.
1: És örülnek, hogy nem kaptak ki.
0: Igen, igen, komolyan, tényleg. Hogy látod az argentinoknak az esélyeit? Ugye most itt egy olyan csapatról beszélünk azért, akik ők a világbajnoki címvédők, a FIFA ranglistán első helyezettek, és nem csak, hogy világbajnoki címvédők, az utóbbi jó pár évben minden egyes kupát megnyertek, amivel indultak. Azt hiszem, hogy az utóbbi 6 évben ugye nyertek 2 darab Copa Amerikát, világbajnokságot, volt egy ilyen finalissima, ott is az Európa bajnokkal játszottak, azt is megnyerték. Ugye a spanyolok elleni ilyen Dél-Amerika legjobbja és Európa legjobbja meccs, ez elmaradt egyelőre, de az argentinok annyira konzisztensen tartják azt, hogy igazából verhetetlenek, hogy nagyon komoly esélyesként kell rá számítani, hogy akár újra döntőbe jutnak. Te hogy látod ennek a hát a nagy sztárok, akik vannak, igazából a 22-es VB-n voltak az argentinoknál, egy jó pár kiöregedett, több nem is került be a világbajnoki keretbe, például a Di Maria nem fog játszani, például az Otamendi már eléggé kiöregedő félben van, de úgy látszik, hogy annak ellenére is működnek az argentinok, azért van nyilván egy-két fénykorában lévő sztár, például a Lautaro Martinez. Hogy látod te az abszolút olyan fajta esélyesek között gondolsz az argentinokra még mindig, hogy nem lepődnél meg, hogyha elmennének egy döntőig?
1: Nem, én nem tartom olyan erősnek Argentinát, azért végignéztem a meccset, azért majd ha játszanak az osztrákokkal azért, mert meglátjuk, mert az osztrákok azok gyorsan és jó játszanak, mert meglátjuk ott, hogy milyen teljesítményt tudnak tenni az asztalra az argentinok. Én, ami nekem nagyon tetszik, azok a norvégok hajtósak, ezt az argentinok, hát jó, most Messinek kijött a lépés, 3 gólt rúgott, de akkor sem lehet összehasonlítani például Norvégiával. Norvégok nagyon jók voltak, az angolok kiválóak voltak, azért más focit játszanak. Meglátjuk majd a második fordulónál, meg nagyon sokat számítasz, hogy kinek mennyi mérkőzés van a lábába.
0: Beszéljünk akkor
1: egy... futballisták közül. Ez nagyon-nagyon fog dönteni, én úgy gondolom. Meglátjuk majd. Hát én a törököket, ha felhozzuk, hát azokban nagyon csalódtam. Nagyon csalódtam a törökökben. Kikaptak 2-0-ra. Hát nem is...
0: Igen, és sokkal jobban játszott Ausztrália, ugye arról nem is beszéltünk, 2-0-ra nyertek.
1: Igen, egyszerűen ideges voltam, mert úgy vagyok vele, hogy európai csapatoknak jobban drukkolok. Nem tudom miért.
0: Hát igen, identitás. Szerintem beszéljünk egy pár mondatot a norvégokról. Szerinted a norvégoknál van úgy kompletten egy olyan fajta játék, mondjuk feltételezzük, hogy ebből a csapatból kiesne mondjuk az egyetlen hatalmas világsztár a Haaland. Szerinted akkor is jó csapatként működne a norvég válogatott, vagy ez abszolút egy ilyen egyszemélyes tárcsapat, tehát a Haalandra van mindenki építve?
1: Nem, nagyon jó a csapatjátékuk a norvégoknak. Haaland befejezi mondjuk, de azért vannak ott jó játékosok azért, úgyhogy mondjuk ha kivennék a Haalandot, azért még mindig ott volna jár.
0: Igen.
1: Nekem tetszik norvégi, hát ezek ott nem voltak jók, tudjuk. Nem is tudom, nekem nagy se Európa bajnokságra. Úgyhogy most nagyon jó játszanak, nagyon össze vannak rakva, és nagyon jó játszanak. Az, hogy Haaland meg Otthon is kettőt tud rúgni, az meg hát egy kiváló futballista. Támadó focit játszák a norvégok, és nekem ez tetszik.
0: Igen.
1: Hogy meglátjuk, hogy majd egy erősebb csapattal fog játszani, hogy akkor mi lesz. Nem tudom, meglátjuk.
0: Igen, azt érdemes elmondani egyébként Norvégiáról, ugye láthattuk őket az első meccsen játszani, brutális támadó focit játszanak, és érdemes róluk elmondani, hogy többek között azért maradt le Olaszország a világbajnokságról, mert a norvégokkal voltak egy csapatban, és ugye a két csoportmeccsen egyszer 3-0-ra, utána 4-1-re nyert előnük Norvégia, tehát 7 gólt rúgtak az olaszoknak két meccsen, és szerintem ez valamilyen rekord, de majd ennek jobban utána nézek, hogy a selejtező csoportban ugye 8 meccs, 8 győzelem, és 8 meccsen 37 darab gólt rúgtak, tehát ez elképzelhetetlenül sok gól. Az meccsenként, ha jól számolom, az majdnem 5 gól per meccs. Elképesztő, hogy milyen támadó focit tudnak játszani a norvégok, hogyha elkapják a fonalat. Én mindenki rájuk számít, mint nem nagy múltú csapat, de meglepetést okozó csapat. Most már én úgy vagyok vele, hogy nekem nem is nagyon lenne meglepetés, ha akár egy elődöntőig eljutnának, vagy a legjobb 8 közé.
1: Nem, első 4-be benne lesz Norvégia.
0: Azt mondod?
1: Annyira jó játszanak, igen, annyira jó játszanak. Fiatalok vannak, akik éhesek a győzelemre. Szerintem ők benne lesznek az első 4-be. De hát a focit tudjuk, hogy milyen. Amikor Allah nem tud a labdába rúgni. Ha rátesznek egy jó védőt, akkor megölik. Szoros emberfogása, meg ki lehet iktatni Hollandot. De hát ez már magas szint, majd meglátjuk, de jók a norvégok. Nekem tetszenek. Én várom az első 4-be norvégokat. Ennyi.
0: Igen. A tegnapi nap egyébként elég eseménydús volt. Tegnap játszott ugye Portugália Kongó ellen. Én alapjáraton a portugáloknak drukkolok. Én úgy érzem egyébként, vagy hát most már mondhatom, hogy eddig a meccsig úgy éreztem, hogy van egy olyan csapat portugáloknál, amiben eddig hiányt szenvedtek, ugye a középpálya és a védelem. Ott ezekkel a játékosokkal, mint a Diego Costa a kapuban, a Nuno Mendes, tehát az vitán felül például a Paris Saint-Germainből a legjobb balbek, tehát a posztján a legjobb a Ruben Dias a Manchester Cityből, szintén nagyon jó, Cancelo a Barcelonával nagyon jó idényt futott.
1: Annyira lassan játszottak, hogy borzalom.
0: Igen,
1: én már rosszul voltam.
0: Tehát
1: nem jött be nekik semmi. Nagyon rosszak voltak.
0: Tehát
1: és akkor a Ronaldo esküszöm, a kettőt nem dugott a labdába, mert tulajdonképpen nem is kapott labdát a Ronaldo elől. Nem volt olyan támadás, érted? Passzolgattak úgy lassan, de nem gyorsan. Úgyhogy nekem nem tetszett, amit csináltak. Ronaldo ideges volt, hát persze, hogy ideges volt, mert nem kapott labdát, egyszerűen nem lehet így gólt rúgni.
0: Nekem az lenne egyébként a kérdésem, ugye, hogy a Ronaldo mögött ott van ez a csapat, ugye, hogy João Neves meg a Vitinha a Paris Saint-Germainből, ugye ő két éve BL címet védtek, Bruno Fernandes a legtöbb gólpaszt adta, a rekord gólpaszt, és elől ott van a Ronaldo, akire ki kellene, hogy jöjjön a játék, legalábbis a portugál edző úgy gondolja. Én nagyon nagy Ronaldo szimpatizáns vagyok, de én már kifejezetten vitába szállok azzal, aki ellent mond annak, hogy a Ronaldo most már hátráltatja a csapatot. Én kimerem mondani, kifejezetten
1: nem gondolom, igaz, hogy hátráltatja. Nem igaz, nem igaz. Én nézem a meccseket, tulajdonképpen a barátságos meccseket is nézegettem, és nem igaz. Egyszerűen, ha most a Ronaldo-t oda tennéd a norvég csatárnak, a Holland helyett, ő is rúgná 2-3 gólt. Egyszerűen nem kap zsugát. Nem kap. 90 perc alatt 2 labdát nem kapott. Azt, hogy most be tudja rúgni. Egy feje sem volt a Ronaldónak, de túl magas volt a labda, és fölé fejelte. De nem volt helyzetünk. Olyan lassan játszottak, hogy egyszerűen rossz volt nézni. De lehet, hogy első meccsen ők mindig így játszanak, lehet, hogy a másodikban összetelik magukat, mert azért ott nagyon-nagyon veszekedtek. Ronaldo megtámadt a kapus, nem tudom, meg ilyenek. Szóval azért ők fel fognak jönni, odafigyelnek, és akkor szerintem a második meccsen majd meglátjuk, hogy mit csinálnak. A második meccs eldönt mindent, hogy ki milyen formában van, mit tud, milyen erős egy csapat összjátéka, hogy tudnak gólt rúgni, mert azért itt mindenhol nagyon jó játékosok vannak, csak hát ezt mondom, hogy nagyon sok van a lábukban meccsek. Azért elfáradtak már. Már meglátjuk. Meglátjuk.
0: Igen, én most értem, mire gondolsz, és nyilván a portugál csapat elől nagyon ötlettelen volt, tényleg nem volt jó nézni, ahogy fociznak, tehát nem volt lendület, nem volt rendszer, nem volt kreativitás, az embernek úgy nem is érzett veszélyt, amikor a portugálok kezdeményeztek a labdával, viszont összehasonlítanám egyébként a későbbi meccsel, az angol meccsel, itt vonnék egy párhuzamot a mondjuk a Ronaldo meg a Kane között. Ugye nyilvánvalóan a Kane az most egy
1: nagyon jó, most hátra
0: világ legjobb játékosa, indít,
1: gólt rúg, nagyon jó.
0: Igen, tehát hogyha összehasonlítjuk a Ronaldóval a Kane-t, azt értem, hogy nem kap labdát a Ronaldo, de hogyha nem kap labdát a Kane, mert a középpályán bajok
1: de
0: vannak.
1: De a Kane az hány éves, én nem is tudom.
0: A Kane elég fiatal, szerintem ilyen a 20-as éveinek a végén van talán.
1: Na hát akkor fiatal.
0: Igen.
1: Most ér be, így addig is nagyon jó futballista volt, de itt a Bayern Münchenben
0: bocsánat,
1: ő nagyon...
0: 32 a Kén, bocsánat.
1: Nagyon jó játszik, vissza majd labda szerel, nagyon jó játszik, nem tudom. Nagyon jó játszik, nekem nagyon tetszik a Kén.
0: Igen.
1: És ha így játszik az angol csapat, akkor szerintem megnyerik a világbajnokságot, ha így játszanak, mint most játszottak. Szegény horvátok, nem játszottak rosszul, ott is vannak ám jó zsugások a horvátoknál, de hát angolok szétfotizták őket. A lendület, a tűz, állandóan támadunk, szóval gyorsan játszanak. Nekem tetszenek az angolok most.
0: Amit még fontos, csak hogy végére érjek ennek a gondolatnak, hogy értem, hogy a Ronaldo nem kap labdát, de nem érzed úgy, hogy mondjuk a Ronaldónak elől lenne máshogyan is segíthetni a csapatot, mint akár a, tehát hogyha a Messi nem kap labdát, akkor visszamegy a középpályáig, hogyha a Kane nem kap annyi labdát, akkor segíti a támadás építést úgy, hogy visszalép, stb. Letámad.
1: Nem, szerintem a taktikailag van megoldva ez, hogyha Ronaldo visszamenne, akkor azért csak nem fiatal ember.
0: Igen.
1: Akkor nem tudja befejezni a támadásokat, mert ő gólképes ám nagyon. Érted? Ha támadnak, és sok helyzetük lesz, tuti, hogy Ronaldo fogja rúgdosni a gólokat. Egyszerűen nem ment, esküszöm. Én, ha két tiszta, nem is elül, mikor ott volt a Ronaldo, állandóan ott sétálgatott, ilyen visszament, vagy nem kapott labdát. Kiszaladt lukra, nem ment a zsuga. Egyszerűen passzolgattak lassan, és egyszerűen a portugál, ki nem tudom, mi volt velük. Nem tudom. Hát most a Ronaldo nem tud így gólt rúgni, ha nem jön be. Nem jönnek be a beadások, nincs ellentámadás, gyors támadások. Egyszerűen teljesen megbírultak a portugálok. És ez mellett Ronaldo is. De ha tényleg támad a portugál csapat, akkor Ronaldo rúgdossa gólokat, úgy mint Messi. A Messi más, mert ő még jobban tud mozogni, több ereje van, kis ember.
0: Igen.
1: Ő azért jobban bírja, mint Ronaldo szerintem, már fizikailag.
0: Igen. Meg zárójelbe egyébként mindig egy jó focista volt.
1: Ne írjuk le.
0: Én nem írjuk
1: le Ronaldót, mert azért nagy zsugás. Nagyon nagy zsugás. Itt a középpálya volt szétesve a portugáloknak.
0: Igen.
1: Középpálya nem jó, akkor szétesik a csapat.
0: Igen.
1: Nincs ellen, nincsenek támadások, és akkor a Ronaldo meg arra jó, hogy megy a támadások, és akkor 3-4 támadásból biztos, hogy berúg egyet. Na, de ezek nem voltak a portugáloknak.
0: Igen, és azért érdekes.
1: Majd szerintem összeszedik magukat, úgyhogy majd a második meccsen már nem múlt ez.
0: Igen.
1: Gondolom én.
0: És azért érdekes, mert ugye...
1: biztos jó játszanak.
0: Ugye a portugáloknak van a VB egyik legjobb középpályája nevek alapján, de nézzük meg, hogy mi lesz a következő meccsen. Ugye a spanyolok is döntetleneztek, a portugálok is döntetleneztek. Meglátjuk, hogy az első meccseket ők ki tudják-e javítani. Amiről
1: biztos
0: szerintem...
1: kijavítják. Szerintem, mert hát tudjuk, hogy a portugálok jók, de ilyen rosszul még én nem láttam őket focizni.
0: Én is nagyon ritkán. Amiről még fontos beszélni, én nagyon szkeptikus voltam az angolokkal kapcsolatban, ugye amikor a VB keretet összerakták, például a Chelsea-ből a Cole Palmer nem került ki a világbajnokságra, például a Real Madridból a Trent Alexander-Arnold nem került ki a világbajnokságra, és nem értettem elsősorban ezeket, továbbá ő...
1: Nem, én meg veled nem értek egyet, mert tulajdonképpen miről van szó. Ott az angoloknál fiatalok vannak a hátvédsorban, olyan gyorsak, olyan jók, hogy nem igaz, robbanékonyak. Most az Arnold azért már nem fiatal, ő sem, és ő megtorpan néha. Tudjuk a Liverpoolban miket tudott csinálni, hogy kihagyott. És egy hátvédnek azért nem szabad ilyet csinálni. Gólhelyzetbe hozta az ellenfelet. Azért ott vannak most olyan fiatalok, akik gyorsak, kemények, robbanékonyak, nagyon jól játszottak az angolok.
0: Igen.
1: Úgyhogy azon én nem ültetném. Nekem nem tetszik.
0: Igen, de egyébként ezt is akartam mondani, hogy a tegnapi meccs alapján az egyetlen csapat, aki viszonylag egy erősebb, hát nem viszonylag erősebb ellenfél, mert azért elég erős a ugye a 2018-as ezüstérmes és az előző VB-n is bronzérmes Horvátország, és most is szerintem elég jól játszottak, ugye, és egy ilyen csapat ellen tudtak olyan teljesítmény nyújtani, az angol volt számomra az egyetlen olyan csapat, akik a támadás átmenetekben, a rendszer szinten elképzelésben, játékban, összeszokottságban, stabilitásban azt érezte az ember, hogy na ez a csapat, ez nagyon össze van rakva és nagyon veszélyes, mikor
1: jó játszott ez a Kim, nagyon-nagyon magas szinten játszott tegnap.
0: Igen.
1: Nagyon régen láttam ilyen jól játszani. Kinézem a Bayern Münchent is, azért már érdekel, és ilyen jól nem játszott. Szerelt, indított, visszament, képzeld el, hogy jobb szélen indult az ellenfél, és leszerelte, és hazadta kapusnak. Közben rúgja gólokat, érdekes, nagyon jó a kép. És milliárdővel.
0: Igen.
1: Pedig kapott egy pár rúgást azért.
0: Nagyon összetett focista. Hát kedves nem hallgatóink, tudom. Elmegyünk egy rövid reklámszünetre, írjátok meg véleményeteket 0630-3030-100-as SMS számra, és ne menjetek messzire, mert nem sokára jövünk hozzátok vissza, maradjatok velünk.

0: rádiónk, a mi hangunk, a mi hangunk. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: Yeah. Aha.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Digben.
1: Mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára töltőállomásokon, a kormány szerdai ülésén arról döntött, hogy kezdeményezi a vonatkozó jogszabályok megváltoztatását az országgyűlésnél, és a védett ár kivezetését írta a szerdai Facebook bejegyzésében a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozza, hogy a Tisza kormány a jövedéki adó csökkentését fenntartja, ahogy a MOL is a csökkentett árréseket. A kormányfő megjegyzi, hogy a védett ár intézménye havi 50 milliárd forintba került a magyar adófizetőknek. Erdő Péter bíboros prímás esztergom budapesti érsek fogadta Magyar Péter miniszterelnököt a budapesti prímási palotában, tudatta a főegyház megye a Facebook oldalán. A bejegyzés szerint a megbeszélés központi témája a miniszterelnök közeljövőben esedékes vatikáni látogatásának előkészítése volt, amelynek során 14. Leó pápával találkozik majd. Hozzátették, a találkozó a párbeszéd, a kölcsönös tisztelet és a közös felelősségvállalás jegyében zajlott. Június második felében indul a 2026-os magyar dinnye szezon, amelytől a termelők és a kereskedők is biztató eredményeket várnak. A Lidl és az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium közös sajtótájékoztatóján a hazai termesztés helyzetéről, a várható piaci kilátásokról és az export lehetőségekről is szó esett. A résztvevők hangsúlyozták, hogy a magyar-görög dinnye továbbra is az agrárium egyik sikertörténete. Az áruházlánc az idei szezonban is jelentős mennyiséggel készül a hazai és a külföldi piacokra. Az idei szezon június második felében indul, akkor kezdik a beszállítók a boltok polcait feltölteni hazai termékkel. 2025-ben az eddigi legnagyobb volument értékel az értékesítésben, több mint 11 ezer tonna ment még a külpiacokra is, így optimistán állnak a 2026-os idényhez is. Nyári diák munkát támogató programot indított a Szociális és Családügyi Minisztérium, amelynek keretében bértámogatást nyújtanak a munkáltatóknak a 16-25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok és egyetemi hallgatók nyári foglalkoztatásához. A munkáltatók a támogatási kérelmeiket a július 1-e és augusztus 31-e között kezdődő és befejeződő határozott idejű foglalkoztatásra vonatkozóan nyújthatják be. A székhely, telephely vagy a munkavégzés helye szerint területileg illetékes járási hivatalhoz. A munkáltatónak nyújtott bértámogatás összege szakképzettséget igénylő munkakör esetében fejenként 279.900 forint, szakképzettséget nem igénylő munkakör esetében 242.100 forint lehet.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dik. Digitális benszülöttek. A világ első globális nemzedéke. Ők Z-től az alfáig. Tele vannak kérdéssel, és aki kinyomozza a választ, Baranyi Roland.
4: Nagy-nagy szeretettel köszöntelek titeket ismét, kedves rádiódik hallgatók, visszajöttünk a zeneszünetről, még mindig Baranyi Rolandot és Baranyi Gyulát halljátok, amint a futball VV-t próbáljuk elemezni, megszakérteni. Nagyjából egyébként a fontosabb, esélyesebb csapatokon végig is mentünk, és a jobb meccseket próbáltuk kibeszélni, kibeszéltük, hogy a legnagyobb sztárcsapatok milyen teljesítmény nyújtottak az első meccsen, de hát azért arra jutottunk, hogy olyan hatalmas következtetés nem lehet levonni egy meccsből, nyilván még tapogatóznak a csapatok, viszont nem beszéltünk így a csoportok közötti lebontásról, és egy-két általunk szeretett csapatról is elterelődött a figyelmünk, és nem beszéltünk róluk. Például a G csoportról egyáltalán nem beszéltünk, ahol Belgium és Egyiptom játszott egy-egyes döntetlent. Egyébként szerintem annyira nem volt rossz mérkőzés. A belgák már a 22-es VB-n is, ugye a csapatnak a közepe, a De Bruyne azt mondta a 22-es VB előtt, hogy neki nincsen igazából olyan nagy reményebb, hogy a 22-es VB hogy fognak szerepelni, mert a 18-as VB-n ugye az elődöntőbe kikaptak, akkor egy nagyon jó generáció Hazarddal, Lukakuval és még sok csúcsformában lévő sztárral estek ki az elődöntőben. kiöregedőben, félben vannak már, lehet mondani sok sztár a belga válogatottból, van egy-két jó fiataljuk, és Egyiptom ellen játszottak egy 1-1-es döntetlent, ugye Egyiptomról aki nem túl nagy futballszakértő, a Salah az, aki egyedül eszébe jut. Hogy láttad ezt a meccset, hogyan tekintesz Belgiumra és Egyiptomra, láttál-e valami olyat a belga játékba, vagy akár az egyiptomi játékba, amire bizakodnál, hogy sokáig juthat valamelyik csapat?
5: Szerintem a belgák egész jól járt, a csapatos játékuk nagyon jó volt, az egyiptomiaknak kevésbé volt, de viszont nem tudtak gólt rúgni a belgák, egyet tudtak rúgni, egyiptomiak is egyet tudtak rúgni, néztem a Salahot, hogy mozog, egész gyorsan, jót csinálja, csak ő sem tudott gólt rúgni, nem volt olyan helyzetük, kevésbé volt helyzetük. Szerintem a belgák azok lehet, hogy nem tudom, első nyolcban benne lesznek, ha kijön a lépés nekünk, mert a foci a szerencse is kell szerintem. Hát ha te megnézem a Belgium, Egyiptom, Irán és Új-Zéland van egy csoportban. Az Új-Zéland, Irán 2-2-t csinált, a Belgium, Egyiptom 1-1-et csinált, tulajdonképpen egy pontjuk van.
4: Igen, ugyanúgy állnak kb. Igen.
5: Hajtós meccs volt, de azért mit mondjak, nem tudom, hogy én nagyon szeretném, ha Egyiptomba jutna első tízben, mert hát a Sala nekem kedvencem, mivel Liverpool játékosa volt, lehet, hogy marad is a Liverpoolban, nem tudom, de nagyon sokat beszélnek róla, hogy edzőváltás volt, és lehet, hogy ott maradt. Kell a Sala, nagyon jó mozgott most az utolsó meccseket, nekem tetszett, ugyanolyan robbanékony, gyors, most már kezd valahogy feljönni, nem tudom. Ő csak ezt tudja, hogy megkapja a zsugát, becselezi magát 2-3 csel, és behúzza a hosszúba, vagy a rövidbe. És most is, és az irányba elindult a Sala. Én hagynám majd Liverpoolba. Mert ha nem játszik, akkor nincs olyan színvonal a Liverpoolnak. Én azt vettem észre érzelmileg.
4: Igen.
5: Nem tudom, hogy mit döntönek majd. Hát az új edzőtől is függ majd. Tehát ő szereti azért a támadó kocsit, az új edzőnk. Bormusnak a edzője volt, a Kerkesnek is edzője volt, amikor ott játszott, úgyhogy nem tudom, hogy milyen lesz a Liverpool, de hát nagyon szeretném, hogy itt támadó felfogásban. Mert tulajdonképpen a Liverpool támadott, de nem tudtak gólt rúgni, nem volt befejező csatárok. Ha ezt meg tudják oldani, akkor ott lesz a Liverpool, már pedig most fel kell neki jönni. Én úgy érzem. Hát a svédek nagyon jó játszanak, Gyökeres is jó volt, ő is rúgott gólt, hollandok az közepes volt, japánok ügyesek nagyon, azok, ezt nem lehet kiszámítani, de nagyon gyorsak. Olyan fürgék, hogy nem igaz. Külön-külön taktika kell azoknak, hogy megfogják a japánokat. Hát németek azok szerintem. A csoport első lesz a csoportban. Most itt a brazilok, Skócia, Marokkó. Hát a brazilok Marokkó első, második helyen lesznek. A Skócia talán az igen harmadiknak még be fog futni. Svájc, a csehszlovákról nem beszéltetünk, a csehekről. Nagyon sok barátom van nekem Csehországban. Kikaptak szegények Dél-Koreától 2-1-re. Sajnáltam őket, de meglátjuk ők is, hogy felejönnek. Mexikó ott van, Dél-Afrika, úgyhogy a mexikóiak jól játszanak. Korea is jó volt. Hát én most nem tudom, mi lesz majd a következő második meccsen, de mindenki fel fogja magát hívni, mert muszáj, mert muszáj.
4: Igen, és ez Mexikóról fontos elmondani, hogy ők dupla lendülettel játszanak ugye otthoni közönség előtt. Amit ja, még más, szerintem igen. Fontos elmondani, és jó mérkőzések lesznek még, ugye amit ki tudunk emelni, mint igazi rangadó. Norvégia és Franciaország ugye egy csoportban vannak, ők szerintem hatalmas meccset fognak egymással játszani. Kolumbia, Portugália, ugye Portugália most egy ponttal, Kolumbia három ponttal áll, szerintem ott is lesz harc az első helyért. Illetve amit még fontos kiemelni, hogy Uruguay és Spanyolország is egy csoportban van, most mindenki egy ponttal áll. Hogy látod, szerintem a legizgalmasabb kérdés itt talán, és a legnagyobb, leggolgazdagabb meccs lehet ez a norvég-francia. Szerinted majd a csoportnak a zárófordulójában a norvég-francia meccsen lesz esélye a norvégoknak, hogy megfogják a franciákat?
5: Szerintem igen. Ahogy most játszottak norvégok, ha így játszanak, akkor megverik a franciákat. Tudja, 100%, hogy megverik őket. Mert ott jobb a csapatjáték, mint a franciáknál. Ott a franciáknak ha a csatárosnak nem megy a górugás, akkor kikaptak. De norvégok meg azok nagyon össze vannak szedve, ám a csapatjátékuk nagyon jó. Középpályán, hátvédsor, csatársor, és játszanak a hollandra. Úgyhogy én szerintem megverik a franciákat.
4: Na, nagy meglepetés lenne. Egyébként én drukkolok nekik, hogy sikerüljön.
5: Nem, a norvégok meglepetés lesz. Ezt. Aki valami nézi a meccseket, meg valamit konyít a futballhoz, szerintem a norvégokat utasznak a spiccen. Meglátjuk. Én drukkolok nekik.
4: Van még egy izgalmas párosításunk, ugye a Spanyolország most mindenki, meg egyébként mi is mindent, amit lehetett elmondtunk róla, hogy Zöldfoki szigetek ellen 0-0-át játszott, az évszázad egyik nagy meglepetése, és Uruguay is leikszelt Szaúd-Arábiával, azért szerintem Uruguay és Spanyolország is tovább fog jutni a csoportjából, főleg, hogy a legjobb harmadikok közül tovább jutnak 12-ből 8-an a harmadik helyezettek közül.
5: Igen.
4: Egyébként a kalkulációk szerint, aki már egy meccset megnyert, tehát 3 ponttal, már nagyon valószínű, hogy tovább lehet jutni a csoportból, mert akkor befér a legjobb harmadikok közé. Spanyolország szerinted fel tud állni, egy másik fokozatra tud kapcsolni, hatékonyabb tud lenni, és meg tudja előzni Szaúd-Arábiát, meg Uruguayt a saját csoportjában?
5: Szerintem igen. Szerintem igen. De hát fel kell nőni a feladathoz. Első meccs az ilyen idegen, minden környezet, éghajlat más, azért nehezebb focizni, ott állítól nagyon-nagyon párás a levegő, szóval nehéz focizni, kipocizott, hogy más, úgy, mint a magyarok, mikor kimentek. Kajára fogták, hogy sok tésztát tettek. De nem, ez tulajdonképpen a spanyolok szerintem úgy tesznek első-második helyen. Tehát még vannak meglepetések. Vannak meglepetések. A foci az ilyen. Meglátjuk. Drukkolunk.
4: Hogyha már szóba hoztuk Magyarországot, szerintem így, hogy nézzük a világbajnoki meccseket, minden magyar embernek a fejében megfordul, látva a mezőnyt, látva az erőviszonyokat, látva a csapatok játékát, hogyha úgy alakult volna, ahogy sajnos nem alakult, és Magyarország kint lenne a világbajnokságon, akkor hogy tudna kint muzsikálni? Beszéljünk egy pár szóban arról, hogy szerinted mik lehettek a legfőbb okai annak, hogy nem sikerült bekerülni a világbajnokságra, és hogy szerintünk mennyire férne el, mennyire megfelelő szintet tudnának képviselni ebbe a mezőnyben. Hogy látod, mik lehettek az okai annak, hogy ismét egy ilyenfajta csapattal sem sikerült kijutni?
5: Én elkezdtem nézni a meccseket, és azért megfordult többször a fejemben, hogy azért a magyarok sokkal jobb teljesítményt tudnának itt produkálni, ha kijutottak volna. Mert tulajdonképpen mi a Mexikó és a Cseh, Korea, Dél-Korea csoportban jutottunk volna? Igen. a cseheket megvertük.
4: Igazából nem lehet ezt így teljesen kikalkulálni, mert nem lehet 100%-ban kikalkulálni, de igen, valószínűleg a cseh csoportba jutottunk volna Mexikóval, vagy abba a csoportba, ugye Bosznia volt a másik, aki kijutott selejtezőben Európából, és ott lett volna még Katár, Kanada és Svájc, tehát a kettő aha. közül egyikbe.
5: Aha, szerintem a Katár jobb lett volna meg ezek.
4: Igen, Kanada.
5: Igen. Jobb csoport lett volna, de mindegy. Én elképzeltem azt, hogy azért, ha megnézzük azért Szoboszlaján, mennyit dolgozik meg milyen szabadrugásokat rúg, hogy az a gyerek nem rossz futballistám. Nem azért, mert magyar, de én nekünk minden meccsen úgy figyelem a meccseknek a színvonalát, azért ott lettünk volna magyarok. Ha tényleg jó focizunk, és 100%-ot tudunk nyújtani, mert mi a nagyobb csapatok ellen sokkal jobban tudunk. Valahogy felszívják magunkat. Nagyobb az önbizalmuk. És ez kell a fociba. És én szerintem, ha bejutunk, azért elértünk volna valami jó eredmény. Azért nagyon sok csapat van olyan, ami tényleg nem oda való a világbajnokságra.
4: Hogy látod egyébként, mik lehetnek, hogyha tényleg beszélünk arról, hogy a magyar válogatott ennyi éve nem jutott ki? Mi lehet az oka ennek, hogy nem sikerült most sem, pedig most nagy remények fűződtek hozzá?
5: Szerintem Északirel ellen ott egyszerűen kihattak. Ráfogják, hogy cseréltünk, és nem fogták az embereket. A kapus utolsó percek, másodpercek belülre ívelt a labdát, nem fogták a játékosokat szorosan, és ebből tényleg gól lett. Ez olyan dolog, hogy nagyon nehéz. És mindenki hanyatt esett. És akkor nem jutottunk tovább. Ez szerencse kérdése, mert lehetett volna olyat csinálni, hogy lesérülök, ápolás van, elveszti azt a támadó jellegét az ellencél, stb. Mi ezeket nem tudtuk alkalmazni, mert nem volt egy ember, aki azt mondja a bíró, hogy ez vagy az van. Nem csinálták. Ez már profizmus kell. Valahogy nagyon rosszul esett mindenkinek, hogy nem jutottunk ki.
4: Én egyébként mióta magyar focit nézek, mindig megtörténik az a forgatókönyv, hogy egy-két nagy bravúr megvan, jól játszunk mondjuk az utolsó meccsére, mi a kiutás, ilyen vezetés is szerzünk, gólokat lövünk, stb. Majd az utolsó utáni pillanatban mindig kapunk egy gólt, és ezáltal kiesünk a csoportból. Ez szerintem, hogyha most valaki hallgatja és elképzel egy ilyen szituációt, egy 7-8 ilyet el tud képzelni egymás után, hogy az utolsó támadásból, amit ki kéne védekezni, abból kap gólt a válogatott, és akkor lemarad valamilyen nagy világeseményről. Nem lehet, hogyha ez ilyen konzisztensen visszatérően megtörténik, akkor fejbe is gondok vannak, hogy nem bírják
5: sajnos
4: idegekkel?
5: A foci az nagyon-nagyon számít, hogy milyen agyad van. Focihoz nagy agy kell, látni kell a pályán, ütemérzékkel. A tuti passzot csinálom meg, csak a tutit. Nem kétesre, ilyesnek gurítom a labdát. Szóval akkor a védekezésben, ha egy erősebb csapat van, akkor zónázni kell félpályáról. A jó játékosok, mint a Halland, meg ilyeneket, meg a Bappé. Ráállni szorosan. Amikor én focistam, akkor a szoros emberfogás volt, és nem terület. Volt terület is, de szoros emberfogás volt. És ki lehet teljesen kapcsolni egy jó játékos. Biztos láttad már az angol bajnokságban, hogy Halland labdában nem tudott rúgni. Mert ellenünk is lefogták. Oda kell állni szorosan mellé. Nem engedni, hogy átvegy a zsugát, nem engedni, hogy fejeljen. Most ilyenek. Szóval ez az annyira kis aprólékos munka, taktika, hogy ezt mindent be kell számítani. Nálunk sajnos elfáradtunk az írek ellen, és akkor jött az a kapus, már úgy volt, hogy ja Istenem, már legyen vége. Odaívelt a kapunk elé a kapusuk, és akkor bement a gól, gyerekek. Összomlott a besötétedett, gázba borult Magyarország.
4: Igen.
5: Mert nem koncentráltak, elfáradt, nem is mondhatom, hogy nem fogtak ember, szoros emberfogás. Hát most valamilyen brüsztolások vannak a kapu előtt, szövletnél, beíveléséknél, hogy nem engedik. És a bírók engedik.
4: Igen, igen.

0: csak nem tudom, nem tudom. Úgyhogy ez nagyon érdekes.
1: Hogyha még valamennyit beszélünk a...
0: Olyan edzőkkel, aki beléjük veri. Igen, te vagy a jobb. Ti vagytok a jobbak. Önbizalom kell. Nincs önbizalom, akkor nem tudunk focizni. Olyan, mint a Vilcs is. Mit csinál a idejével forma sokszor? Semmit nem csinál. Nincs önbizalma. Elmegy a német várokat, ott egész másképp focizik. Ha? Mert van önbizalma. Ennyi az egész. Érdekes az egészen, ahogy fel van építve ez a futball, meg egyénileg az emberek vannak készítve. Hát én is emlékszem, hogy ha önbizalom volt, akkor rúgtam 3 gólt. De volt egy meccs, amikor úgy lefogtak, hogy labdában nem tudtam rúgni. Ha foci ilyen, de kifogod olyan védőt, akkor neked meghaltál. Nem jó futballista, csak éppen lefog. Kapod a zsugát, megelőz, erősebb, robbanékonyabb. Szóval sok mindentől függ. Hát igen, sokan számít az, hogy valaki technikás, nagyon sokat számít. Meg az, hogy lát a pályán. Lát. Amikor megfordulok, fordulatból rúgom kapura, minek rúgom? Ott van két ember üresen. És akkor a kapkó azt csinált, hogy nem tett el a szoboszon, én nem tudom még ki volt ott. Már abból gól van. Helyzetfelismerés. Ezeket mind be kell tanítani a fiataloknak.
1: Igen.
0: Mert meccsek mennek el. De ezeket meg tudják oldani, akkor jönnek a meccsek. És a másik, amíg nem lett cigány, a magyar válogatottban van most, mert azt mondták, hogy Puskás is cigány, mert tudom, hogy cigány volt. De Szoboszlában is mondják, hogy van egy félvér, de kellenek a romák, kellenek. Hiába mondtam, hogy legyen akadémia 10 éves roma gyerek, tehetséges roma gyereket összeszedni, és akkor ezeket edzetni, végig menni a létrafokon. És akkor 10 éves gyerek, 16-17 éves korban már el lehet adni, még anyagilag sem menne csődbe. De nem akarja a magyar társadalom, nem tudom miért. Mert a romák sokkal tehetséges, sokkal megnézed a nemzetközi futballt. Ronaldo, ha megnézed, mindenhol a romák vannak a spiccen. Ha jól megnézzük, Maradonától kezdve minden, világhírűek, vagy ott a Pepe. Sorolhatom nagyon sokan. Itt valahogy elvisel egy gyereket, te tehetséges, én már vittem egy tehetséges gyereket, mint elvittem egy, most nem akarom a klubot, és akkor azt mondta az edző, meg az elnök, hogy hát most 17 éves a gyerek, mi se tudjuk tartani, azt sem tudjuk, hogy hova menjenek ezek a fiatal emberek. Egyszerűen nem is, hiába jó focizik, valami kitalálnak, hogy erőlétek nincs. Persze, hogy nincs olyan erőlétileg az NB I-es szintös, mikor éppen megyei csapatnál játszik. No, de látni a tehetséget, ha nem látják a tehetséget, akkor vége van. Itt a tehetséges gyerekeket kell előnyben részesíteni. Sajnos nem megy. Én nagyon sokat tettem ezért. Támogatott a Farkason, a Mészőkálmó, mindenki, még szegény Szepesi is élt. De mégsem. A háttérben megbeszélték, hogy a felső vezetés, hogy nem. A Spartak pálya ott volt üresen. Ott meg lehetett volna oldani, összeszedni Magyarországon a romáziát. Ugyanúgy a magyarokat is be lehet hozni, aki tehetséges. Mert ez csak így fog menni, mert most mi a tendencia Magyarországon? A nagypapa viszi az unokáját, letesz 5 milliót, föl van véve. Na most ez így megy a létrafokon, lesz belőle egy futó ember, egy közepes játékos, de nem kiemelkedő, de azt egységeket fogjuk előnben részesíteni. Akkor igen, lehet Magyarországon jó futball. Addig nem lesz. De sajnos roma társadalmat nem akarják. Nem csak így, amúgy sem, meg így sem, meg úgy sem. Pedig ebben lépni kellene. Tehát, mert tulajdonképpen az államnak kell adni a pénzt rá. Az államnak kell, nem

0: Igen, az állam adja rá a pénzt. Tehát hát most a focsiban úgy van, hogy most Orbán is az is sok pénzt adott a focsiban, a stadionokra, stb. De érdemes volna megpróbálni azt, hogy egy 10 éves roma tehetséges gyereket akadémiára betenni. És akkor esküszöm, 6-7 év múlva már el lehetne adni őket fiatalon jó pénzért. De nem csinálják, nem kellenek a rovák, nem kellenek a tehetségek, nem kell a magyar futball, pedig annyian szeretik a magyar futball. Mindenki a futballhoz ért, meg mi az? Meg a politikához. Nem szabad. Ha valaki tehetséges, akkor azt a kisebbséget, akkor előnyben részesített. De nem úgy megy ám, a pozíciók azok megélhetősi pozíciók vannak. No, de akkor mi is tudnánk sírni ám egy világbajnokságon, a döntőt játszanak, azt megnyernék egy világ vagy Európa bajnokságon, nem?
1: Igen, azért van alapja szerintem.
0: Ott részünk benne azért, nem?
1: Tehát azért van ennek alapja igazából, amit most felvázoltál, mert jellemző egyébként a szegényebb régiókra, ugye nálunk sokkal okosabb emberek, akik foglalkoznak a társadalmi rétegekkel, stb., hogy milyen fajta régiókból érkeznek tehetséges futballisták. Megállapították egyébként, hogy ahol anyagilag nehezebb helyzetben vannak országok, vagy nehezebb helyzetben vannak családok, például Brazíliában sokkal több tehetséges ember jön, ugye a leszakadó szegény családokból lettek például Rivaldók, Ronaldinhók, Robinhók, brazil Ronaldók, Adriánók, tehát ez abszolút jellemző.
0: Akkor mi miért nem gyakoroljuk ezt? Kérdezem, szerkesztő úr.
1: Egyébként nem látsz a feljövő tehetségek közül jelenleg, hogyha beszélünk egy kicsit az utánpótlásról, ugye a magyar válogatott az most egy ilyen Szoboszlai és társai válogatott, mindenki úgy tekint rájuk, tehát van egy egyértelmű legnagyobb sztárunk, aki a reklámfilmekben van, akire példaképként tekintenek az emberek. A magyar foci jövőjét tekintve, akár a mostani csapattagok közül, a fiatalok közül, vagy utánpótlás közül, kit látsz, hogy olyan fajta szinten van, hogy akár VB-ig tudja vinni a válogatottat, egy meghatározó játékos tud lenni, vagy akár egy ilyen nagy világversenyen nagyon jó teljesítményekkel tudja támogatni a válogatottat?
0: Hát, nagyon nehéz kérdés, mert tulajdonképpen a tehetség, most a jó Isten adja tehetséget. Most, ha valaki a tehetség mellé szorgalmas, és elvégzi azt a munkát, ami ehhez kell, akkor szupersztár lehet, mint a Ronaldo, vagy a Maradona, vagy bárki. De ha valaki nem tehetséges, akkor megtanul egy mechanikus futballt. Mit jelent az? Az, hogy passzolunk mechanikusan, a futtában már nem tudok, mert nem érzem, és nem tudom oda rúgni a labdát pontosan neki. De a sok gyakorlás eredményt hoz, lásd az angolokat, vagy bárki, a futófutball. De a tehetséges játékosok, azok tudnak vibrálni, amikor kell. Olyan, mint a Maradona, olyan, mint a Ronaldo, vagy olyan, mint a Haaland tehetséges. Mert benne van, hogy a Szala, benne van a vérében, a Szala se tud passzolni, futtában 5 méterre, viszont egyébként olyan tehetséges, 2-3-a cselődésben húzza a felső, vagy az alsóba. Ez a tehetség, de viszont nem tud passzolni 5 méterre. A tehetség az hatalmas, azt nem lehet tanulni. Az benne van az egyénbe, és ezt nem ismerik el. És azokat kell, igenis, betenni, hogy eredményünk legyen a futballban. Soha nem lesz eredményünk. És ott látunk a spiccen fönt. Olyan, mint a Puskás idejében. Hát néztem a Puskást, amikor játszottak, és néztem a közönséget. Hatalmas volt. Az arckifejezés, az az öröm. Hát nem lehet elmesélni. Nem lehet elmesélni. Pedig nem nehéz. Itt van a Piszont is, az is nagyon jó futballista volt. Elmenni vidékre, iskolákba, rendezni iskolabajnokságot, összeszedni a tehetséget. De a tehetséget csak a tehetséges ember tudja kiválasztani. Érti, szerkesztő úr, mit mondok? Ez hatalmas. Csak a tehetséges ember tudja kiválasztani tehetséges játékosot. Már kicsiben. Ezt érezni kell. Ha nem érzi, akkor vége van. Vége van. De minden szakmában így van. Ez a zenében is minden téren így van. És ezt nem ismerik el. Én most esküszöm a fiatalabb volnák, nem engednék, és megcsinálnám ezt a alkalmazatot. Vagy egy befektető kellene, aki nagyon meggazdagod ezen, mert befekteti a gyerekekben. Egy 6-7 év múlva a tehetséges a gyerekekből már kapnak, nemzetközileg kapnak a tehetségekre. Lehet látni, hogy 17 évesen milyen jó futballozik. És a romákban ez megvan. Nem akarják. De már látom a Facebookon, hogy már azért írogatnak. Én nagyon sokat írtam be. Soha nem. Senki nem hívott föl, vagy megszólított volna, hogy üljünk le. Nem, nem akarják. Pozíció, pénz, megélhetőség. Mert a papa viszi az unokáját, és akkor lesz egy NB1-es ilyen futómechanikus futballista. Ennyi. Na nem végesítem magam, úgyhogy hát, szerkesztő úr.
1: Reméljük, hogy egyszer ez megváltozik. Mivel pár percünk van, ezért még utoljára összegezném, hogyha kellene egy ilyen hosszú összegzés mondani azokról a csapatokról, amelyek a fejedben vannak, akkor hogy fognálnád össze, kit látsz tényleg végső esélyesnek, ki az, aki impozáns teljesítmény nyújtott, hogyan foglalnád össze az első fordulót, mit tudtunk meg az erőviszonyokról?
0: Hát én szerintem én kiemelném Mexikót, Dél-Koreát, akkor itt Svájc még befutó, Kanada is, Brazília, Marokkó, azt itt jól tesz első második helyen, talán Skócia, Haiti ki fog esni, és akkor itt van az USA, nem is beszéltünk róla.
1: Igen, másik rendező, igen.
0: Hazai pályán van, úgyhogy itt vannak a törökök, Ausztrália is 2-0 megvett a törököket, németek nagyon jók, ha így focsiznak, akkor ott lesznek, a döntőt fogják játszani, a svédek is nagyon jók, Holland, Japán közül, Tunézia ki fog esni szerintem, Belgium, Egyiptom, én nagyon trukkolok Egyiptomnak, hogy tovább lépjen. A spanyolok szintén tovább ültek, a norvégok is, franciák is, Argentina is, Ausztria is, az osztrákok is tovább mennek, Kolumbia is tovább fog menni, Anglia szintén, horvátok is tovább mennek. Na most a gól azt mondja, hogy gól esélyes, aki meg tudja nyerni, az a Kane, szerintem a Messi, még ide sorolnám a norvégok, nem mondjad
1: bele. Haalandot akarsz mondani.
0: Haaland, igen. A Haaland is itt van, a Messi is itt van. Ki van még olyan gól erős, aki él?
1: Hát szerintem a Bappé még, aki esélyes erre.
0: Ja, Bappé, így van, azt ki is adtam.
1: Mivel időszűkében vagyunk, és már csak egy-két percünk van, arra kérlek, hogy ne így csoportokra szedve, hanem beszéljünk egy kicsit arról, hogy kit látunk végső esélyesnek. Ha egy vagy két csapatot mondhatsz, akkor ki az, akit jósolnál, hogy megnyereti a VB-t?
0: Hát én már súgtam valakinek, hogy megnyeri egyszer, de én szerintem ahogy nézem a meccseket is, de hát a foci az tudjuk, hogy milyen. Én a norvégokra tippelek, nagyon nagy dolog norvégokra. Itt senki nem fog rájuk, de a norvégokat, a legjobb focit ők is az angolok játszották az első fordulóban.
1: Igen, igen.
0: Én a Anglia és Norvégiát egy-két országot mondtam. Ennyi.
1: Én, az én véleményem szerint akik ott lehetnek a végső esélyesek között, szintén Angliát mondom, és szerintem attól függ, hogy Spanyolország feltámad, de az első forduló alapján mindenképpen én Angliát és a franciákat emelném ki. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és itt voltál telefonon, hogyha haladunk majd előre a bajnokságban, mondjuk az egyenes kieséses szakaszban, akkor még számítok rá, hogy újra elfogadod a meghívást.
0: Jó, hát én most megyek műtétre sajnos, július 6-án műtönek cipőbe, ez is a foci átka, úgyhogy ott kiesek majd, de előtte persze, hogy megyek is. Én csak érzelmileg beszélek, én nem vagyok szakember, meg két diplomás, érzelmileg, amit értek, azt mondom. Úgyhogy köszönöm szépen, hát, szerkesztőr, hogy itt lehettem.
1: Reméljük, hogy azért a sorozatnak a végéig azért még tudunk beszélni, és akkor jobbulást és jó egészséget kívánok.
0: Köszönöm szépen.
1: Hát kedves hallgatók, írjatok nekünk SMS-t 06303030-as SMS számra az elmúlt két órában elhangzottakról. Írjátok meg, hogy szerintetek ki fogja nyerni a világbajnokságot. Mi jövő héten ugyanitt, ugyanekkor találkozunk, valószínűleg ismét futball témával. Addig is ne felejtjétek el hallgatni a 100.3 rádiódikket. Baranyi Rolandot és Baranyi Gyulát hallhattátok. Legyetek jók, vigyázzatok magatokra. Sziasztok!

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelv oktatás a 100.3 rádiódikem.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Most már egészen jól beszélem a lovárit, szerintem. Most már nagyon sok mindent értek, most már tudom a többes számot is, hogyan kell mögé tennünk, hogyha valaki nem hallotta volna még, akkor általában egy A betűt, a nagy többségben A betűt teszünk a szó mögé, mint a magyar nyelvben a K betűt, a K hangot. Ez a többes szám, és most a testrészeket tanuljuk, amit lehet, hogy megint csak többes számba fogunk tenni.
2: Így van, hiszen a mai nap folyamán azt fogjuk megtanulni, hogy fog és fogak, és úgy van a fog cigányul, hogy dand.
3: Dand.
2: És akkor hogy van a többes száma?
3: Danda. És igen. Akkor mi a dandó?
2: Dandó az egyes számba, hogy egy fog. Igen, csak az egy ilyen kis becédés, mint igen, azt mellett ezt fogacskám.
3: Több... Aha, mert ezt már hallottam, hogy a dandó.
2: Igen. Igen, hogy az fáj,
3: igen,
2: arra panaszkodnak.
3: Igen. Nagyon, tényleg, annyi mindent tanulok Armando, remélem, hogy a hallgatók is folyamatosan fejlesztik a lovári cigány szókincsüket velünk.
2: Bízunk benne. Szityuvász losasza?
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Április 23-án különleges koncertre készült a Danubia zenekar. Két zongora verseny a legnehezebbek közül két szólistával. Brahms d-moll koncertjét Demény Balázs, míg Rachmaninov szintén d-moll kompozícióját Balog József vállalta. Mindkét mű közel áthidalhatatlan technikai problémákat halmoz fel. Fejben tényleg ketté kell szakadni, annyira mást kell a jobb és a bal kéznek játszania, ha egyszer az anatómiai lehetetlenséget már legyőztük. És mindez mit sem ér, ha csak a hangok születnek meg, a zene nem. Sőt, ha nincs zene mögött a művész, akivel és aki miatt, ez az egész a színpadon megtörténhet. A koncert főpróbája lement, de az esti koncerten Balog József már nem játszott. A hangverseny második félidejében megváltozott műsort játszott a Danubia, Hámori Máté vezényletével. Az ügy részleteiről kérdezték az érintetteket. Balog József azt mondta, nem érezte jól magát. Fájt a bal keze, nagyon megijedtek, nehogy valami komolyabb probléma legyen. Végül nem találtak semmit. Valószínű, hogy a kimerültség okozta. Ha őszinte akarok lenni, akkor az elmúlt 20 évet nem lehet nyomtalanul kitörölni. Valószínűleg ez csúcsosodott ki. Következményeként annak, hogy ez a Rachmaninov tényleg az egyik legnehezebb versenyű a repertoárban. Amúgy is nagyon nehéz időszakom volt, bár mondjuk nekem sosincs könnyű időszak, ez sem volt nehezebb, mint egyébként, csak kimerültebb voltam a szokásosnál, nagyon jól felkészültem, aztán elvittek. Megvizsgáltak, de hála Istennek nem találtak semmilyen szervi bajt, azt mondták, lehetett egy szívérgörcs vagy hasonló, és azt, hogy este már ne játszak, mert ha ez a fajta stressz most ilyen dolgot okoz, akkor inkább ne üljek ki este. Akkor úgy döntöttünk, hogy nem játszom, de nem vagyok az a típus, aki megfutamodik, úgyhogy úgy döntöttem, minél hamarabb ki kell javítanom, és akkor már nem csak ezzel, hanem két versenyművel. Magyarország egyik legfoglalkoztatottabb zongora művésze. Ez az áprilisi ijesztő jel nem indította arra, hogy átgondolja a hozzáállást a zongorázáshoz, ahhoz az élethez, amiben élt. Balog József elmondta, ez nem egy olyan szakma, amit körülbelül napi 6-8 órán keresztül gyakorolsz, és több mint 40 éve. Ő 43 éve zongorázik, és most 47 éves. Ezt nem lehet felületesen csinálni. Abban tudsz talán okos lenni, hogy miket válasz el, de ezt nem lehet sokkal könnyebbre venni. Tehát ebbe, idézőjelben, vagy belehalsz, vagy nincs értelme. Nyilván nem kell szó szerint belehalni, de nagyon nem értékeltem át az életem, mert nincs mit. Vigyázni kell magamra, de hiába mondom magamnak, hogy kevesebbet kell dolgozni, mert úgysem fogok. Talán azt a részét kell elengedni, hogy mindent ennyire lelkiismeretesen vegyek, de azt sem tudom, mert ha valamit elvállalok, akkor abban mindent beleteszek. Ez egy életforma, nehéz átértékelni, ezt vagy csinálod, vagy nem. A júniusi végi koncerten a Rachmaninov mellett egy Beethoven koncertet is játszik. Balogh József elmondta, nagyon-nagyon-nagyon régi kapcsolata van a Danubiával, Máté az egyik legjobb barátja. A zenekar tagjai gyerekkoruk óta ismeri, és nagyon nem volt jó élménye, hogy pont ezzel a zenekarral történik ez meg, ami megtörtént. Máté egyébként példaértékűen kezelte a helyzetet, amit nagyon köszön neki. De szerette volna ezt a dolgot kijavítani, nem tehetek róla, de mégiscsak én voltam ott, aki nehéz helyzetbe hozta őket. Felajánlottam, hogy adok egy koncertet, amin én játszok végig, tehát ne kelljen még külön műsorral készülni, hanem játszom két zongoraversenyt. Nagyon szeretem ezt a Beethoven zongoraversenyt, tulajdonképpen egy jutalomjáték lesz, nagyon szép lezárásaként. Az ő és az én évadomnak is. Nagyon várom már a koncertet. Mondta el.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
5: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik.
6: Szőke kislány, csitt.

0: csit, galambom egy kicsit.
1: Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon.
2: A Rádiódi kulturális műsora.
1: Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Önök a Rádiódi műsorát hallják itt az FM 100,3 MHz-es frekvencián. A mai szerkesztő műsorvezető Dr. Suki András. Dankó Pista a magyar nóta egyik legemblematikusabb alakja. Cigány származású muzsikus, prímás és nótaszerző, aki a 19. század végének magyar zenei közízlését rendkívül erősen formálta. Rövid életet élt, mégis több száz dallam, nóta, színmű betét kapcsolódik a nevéhez. A magyar életrajzi lexikon szerint Szatymazon született 1858. június 14-én. És Budapesten halt meg 1903. március 29-én. Mai beszélgető társam pedig Smidélius Éva, aranykoszorúdíjas magyar nóta és dalénekes, akivel a műsorunkban egy olyan muzsikusra emlékezünk, akinek dallamai nem csak a kávéházakban, színházakban és cigány zenekarok repertoárján éltek tovább, hanem a magyar érzelmi emlékezet részévé is váltak. Vagyis Dankó Pistára. Köszönöm, Éva, hogy elfogadtad a beszélgetést, és örülök, hogy itt vagy.
4: Köszönöm szépen, hogy itt lehetek, és én is nagyon sok szeretettel köszöntöm a DIK Rádió hallgatóit és mindannyiótokat. Igen, hát Dankó Pista az nagyon kedves számomra is, és egy picit érdemes megemlíteni azt a kort, amikor is ő munkásságával gazdagította a nóta kincseinket. Ez a kor valójában egy boldog békeidőről szól, és gazdasági növekedés és a nemzeti öntudat erősödésének az időszaka volt. Mulató kultúra jellemezte, hisz a városi polgárság és az arisztokrácia körében virágzott a kávéházak és a mulatók világa. A cigányzenekarok ennek elengedhetetlen szereplői voltak. Említenünk kell így Dankó Pistának a zenei stílusát.
3: Hát ha Dankó Pistát említjük, akkor szerintem a legfontosabb megemlíteni a magyar nótát, és természetesen ennek előzményeit, a verbunkost, és hát a cigány zene kialakulását, hiszen ez egészen visszavezethető a 18. század végéig. Akár Cinkapannáig is visszamehetnénk, de hiszen az már egy picit korábbi esemény
4: sorozat.
3: Bőven
4: korábbi, de Bihari János 100 évvel ezelőtt a verbunkoknak a királyaként emelkedett, és azt mondják, hogy a 1840-48-as időszakban Egressy Béni és Petőfi virágoztatta a magyar nótát, és egy új hullámként robbant be Dankó Pista.
3: És hogy miért volt fontos tulajdonképpen ez a verbunkos ebbe az időszakba? Hiszen a verbunkos az valójában katonatoborzást jelent. Tehát amikor mentek toborozni a hadseregbe a fiatalokat, a katonákat, akkor ott úgy hívták be ezeket, vagy úgy próbálták becsábítani ezeket a fiatalokat, hogy táncoltak. És ez volt a katonatoborzás, ez volt a verbunkos, amiből kialakult a verbunkos műfaj, majd később egyébként a csárdás meg a palotás. És hát természetesen a magyar nóta is valahonnan innen ered, ebből származik, ebből a lassú, friss tételpárból. Zeneileg ide vezethető vissza, és Dankó Pista volt tulajdonképpen a magyar nóta egyik legnagyobb képviselője, aki egyébként kiváló cigányprímás is volt, ám bár nem ebben a tekintetében ismerjük Dankó Istvánt elsősorban, akinek ez volt az eredeti neve, csak hát Pistaként emlegetjük. Szeged Fölsőtanyán, a mai Szatymasz környékén született egyébként szegény muzsikus cigány családban. A cigány zenei hagyomány tehát nem kívülről érkezett hozzá, hanem családi és közösségi örökségként vettek körül. Ez nagyon fontos, én azt gondolom. Gyermekkorát a nélkülözés, de egyben a zene természetes jelenléte jellemezte. A korabeli cigány muzsikus családokban a zene nem pusztán művészi hivatás, hanem megélhetési forma, társadalmi szerep és identitás is volt. Kíváncsi lennék, hogy mit jelentette 19. századi szegedi tanya világból induló cigány muzsikus számára a felemelkedés lehetősége. Te mit gondolsz erről?
4: Amilyen gyűjtő munkát én végeztem, ott arra találtam, hogy ő vályogvetőként kereste a kenyerét, és félárva gyerekként nőtt föl, tehát így hamar munkába kellett állnia, és viszont az ilyen kis kocsmákba betért, és ugye mivel nagyon szerette volna a zeneiségét megmutatni és egedülni, egy-egy ilyen kisebb kis nótákat már akkor, vagy dallamokat akkor már játszott, és az egyik ilyen helyen fölfigyelt rá Pósa Lajos. És tehetséget látott az ő zeneiségében, és így az első nótához a szöveget meg is adta, hogy abból írjon Dankó Pista egy nótát, aminek aztán volt ugye egy érdekes kis sztoria, visszaemlékezve talán annyit mondanék, hogy a lelkére kötötte Dankó Pistának Pósa Lajos, hogy aztán igazán jó dallamot írjál a versemhez, és megígérte, hogy úgy lesz, és miután rákérdezett a következő alkalommal találkozásnál Pósa Lajos, hogy ez elkészült-e és sikerült-e, akkor mondta, hogy igen, Lajos bácsi, de azért változtattam rajta. Micsoda? Te változtattál az én írásomra? Most nem szó szerint idézem, de tartalmában ugye erről van szó, hogy a kezdő sorát megváltoztatta a nótának. Nem jó minden este a fonóba eljárni. Tehát valójában ez volt az első nóta, ami megszületett, de jellemző, hogy nótái egyszerűek, könnyen énekelhetőek és nagyon érzelmesek. Ezért a magyar népi és városi kultúra szimbólumává vált. Móra Ferenc a legmagyarabb nótaköltőnek nevezte, ahogy te is kiemelted, András. Munkássága a dualizmuskori Magyarországon a 19. század végén a magyar nóta műfaját magas szintre emelte. A pénz nem maradt meg sose a kezében, és a jött pénz, ahogy jött, úgy is elment, és ezért megint csak Móra Ferenc így vélekedett, nagyon kedvesen megfogalmazva. Az ég csillagaitól a mezők füvéig övé volt az egész világ, de ami közbeesik, abból nem jutott neki. Dankó Pista híres hegedűjét viszont Szegeden a Móra Ferenc Múzeumban őrzik, és Sunda Vencel készítette 1890-ben. Igaz, hogy többször restaurálták, de így megmaradt az utókornak, és most is látható, aki teheti, látogasson el a múzeumba.
5: Hamis a rózsa, mindig kacsint rá szép szemével, csak integet.
6: Ez mi csinálni, grájétet szkipacs?
5: Kora szájjon,
7: nincs a szájjon.

amigos mondják, nincs Szegeden boszorkány. Pedig, pedig úgy terem, mint a fűszál. Engemet is megrontott egy boszorkány.

0: Ha visszatérek az eredeti gondolatkörre, ahonnan kiindultunk, Dankó István, vagyis Dankó Pista gyerekkorától, hogy ő szegény családból származott. És tulajdonképpen egy falusi tanya világból érkezett a 19. században. Akkor azért meg kell említenem azt is, hogyha akár ezt elgondolom a 20. század közepére, akkor ott is számos olyan, akár mondjuk Rajkóst ismerhetek én is, aki hasonló szegény családból, szegény sorsból jött, feljöttek Budapestre, hogy itt tanulhassanak, és végül is legtöbbjük ebben látta a felemelkedést, hogy esetleg egy nagyvárosban híres muzsikusként dolgozhatnak majd.
1: Nagyon jó a párhuzam, örülök, hogy megemlítetted. Így van, tehát ez egy kitörési lehetőség volt, és hozzáteszem, hogy a napjaink különféle tehetségkutató versenyein is nagyon sok roma zenész és énekes megmutatkozott, hisz hát az, ami a szorgalmukba, a vérükbe van, az csak így tud kibontakozni, és így tudnak ismerté válni, hogyha lehetőséget kapnak az érvényességükhöz.
0: Viszont az is igaz, hogy amit Móra Ferenc is kiemelt tulajdonképpen az ő tulajdonságai között, hogy hát ami könnyen jön, az könnyen megy, valahol azt érzem, hogy nem egy egyedi eset Dankó Pista esete.
1: Nagyon becsülendő, hogy azért a mai nap már ez a gondolat átalakul, és meg szeretnék becsülni a helyüket, a pénzüket, a családjukat eltartani, és én kívánom is, hogy ez így legyen, és tudjanak érvényesülni a zene területén.
0: Egy picit térjünk vissza most Dankó Pistához, hiszen nagyon korán zenekarvezető lett. A Magyar Életrajzi Lexikon kiemeli egyébként, hogy már 15 éves korában cigány zenekart szervezett és vezetett. Ez rendkívül fontos mozzanat, hiszen nem csak tehetséges hegedűs volt, hanem korán megmutatkozott benne a vezetői és szervezői alak is. A prímás szerepe a magyar cigány zenében egyébként különösen jelentős, hiszen a prímás nem egyszerű első hegedűs. Ő irányítja valójában a zenekart, ő alakítja a rubátót, vagyis a szabad játékmódot, ő felel a zenei karakterért, a közönséggel való kapcsolatért, a kapcsolattartásért, sőt, sokszor a műsor dramaturgiájáért is.

0: és ezért is lett az, hogy a korszak magyar nótáit általában egyetlen pillanatban nem is jegyezték fel, hanem a 1890-es években az aktív szegedi és a budapesti zenekari időszakban alkották meg őket. És Dankó Pistának nagyon sok barátja lett, nem csak Pósa Lajos, hanem ez a szellemi társ, ami Pósa Lajossal indult, igaz, hogy egy életre szóló kapcsolatot hozott neki, viszont meghatározóak voltak a többi barátok, akik egyben a mentorai is voltak, így mint Gárdonyi Géza, Mikszáth Kálmán, és a zenész körökből kiemelkedően Erdélyi Náci is, aki maga is prímás volt, és a zenei alapokat is tanította Dankó Pistának. Tehát itt egy zenei fejlődés is volt, és a irodalom, illetve az érzelmi intelligencia kiemelkedése tette egységes erőssé azt, amit közösen megalkottak.
1: Tehát ezek a társadalmi kapcsolatok, amikkel ő rendelkezett, én azt hiszem, hogy feltétlenül szükségesek voltak az ő felemelkedéséhez. Hiszen nem elég, ha az ember tehetséges, ha nincsenek kapcsolatai, akkor anélkül tudjuk, hogy nem érhet el sikert. Ez a mai világban is természetesen ugyanígy van.
0: Igen, tehát őnek is egy nagy szerencséje volt, hogy fölfigyelt rá Pósa Lajos, sőt, mi több szorgalmazta, hogy egy társulatot is, egy színházi kis társulatot is alkosson, és többek között aztán úgy is jött létre, az a megnyilvánulás, amikor már Gárdonyi Géza közelébe került, és megszületett a Falu Rossza című ilyen népi kis előadás, ahol a főszerepet maga Dankó Pista játszotta. És volt neki ez a Jó Ilona nevű nagy szerelme, aki látta ezt az előadást, és halálszerelmes lett Dankó Pistába. A mai nap is ezt így mondanánk, hisz egy nagyon helyes, fes, fiatal ember volt, és egy irodalmi tehetséggel, művészi lélekkel megáldott ember, akire a hölgyek odafigyeltek. Na most, mivel más társadalmi közegben élt Dankó Pista és Ilona, ezért Ilonának a papája, aki egy festőművész volt, nem igazán engedte ezt a házasságot, de hát szintén a hagyományokhoz visszatekintve és megragadva az alkalmat, a leány szöktetés szerepet játszott, és a harmadik nekifutásra Dankó Pista elrabolta Ilonát. Nem tudom, esetleg te utána néztél le, hogy hol volt az esküvőjük, és ez egy hosszabb szerelem és házasság lett.

0: Hát az kétségtelen, hogy Dankó Pista életének egyik gyakran emlegetett romantikus eleme a szerelem és a házasság volt, igen, pontosan. A róla szóló feldolgozások, filmek, színpadi művek is szívesen hangsúlyozzák egyébként a társadalmi különbségeken átívelő szerelmi történetet. Itt érdemes persze óvatosan fogalmazni, hiszen az életút köré sok legendás, regényes elem rakódott. Dankó alakja már életében és különösen halála után legendává vált. Ezt azért jó, hogyha leszögezzük, és ezt tudjuk. A magyar nóta világában a szerelem, a bánat, vágyakozás, társadalmi akadályok témája eleve központi téma természetesen, ezért Dankó Pista saját élete is könnyen vált nótaszerű történetté. Vajon egyébként mit gondolsz? Azért szeretjük Dankó Pista történetét, mert valóságos életút, vagy azért, mert maga is olyan, mint egy magyar nóta, vagyis szerelem, küzdelem, szegénység, felemelkedés és elmúlás.
1: És egy teljes mesevilág.
0: Igen.
1: Az egész történet egy teljes mesevilág, nem csak azért, mert hogy az első ilyen kis megemlített falu rosszát játszotta, hanem mint egy népies mese, egy teljes odaadás, ami tükröződik az ő egész életében. És mivel, hogy neki egy lelki társa lett a Gárdonyi Géza is, így a közös pont náluk egy magányos faként emlegetve egy szerelmi csalódások is hozzájárultak a öröm oldalhoz, és ez is összekötötte őket, és ezt a harmonizálást mesebeliként alkották együtt. És így lett a szakálából havatráz az öreg tél, mint egy természeti képeket is belevonnak a gyönyörű nótáikba. Azért azt meg kell jegyezni, hogy Gárdonyi Géza 18 éves koráig Szőlősgyörökön nevelkedett, és ő ott egy figurát kitalált magának, és ez lett a Göre Gábor, aki szintén egy ilyen kis humoros, jóborokat szerető, ízesen beszélő kis mesei alak lett, és így születtek meg azok a versek, amik megtetszettek Dankó Pistának, és megkérte őket, hogy már a Gárdonyit, hogy ezek a versek hagy kerüljenek hozzá, és hogy ír hozzá dalokat, és így születtek meg a bordalok. Búsa gólya le van a tó csapolva, népdal is egy kicsit át lett írva, tehát nagyon sok népdalból születtek nóták, ilyen-olyan kis betoldásokkal, vagy szófelcserélésekkel. Ilyen egy őszi dal, mikor még a bajszom csipet volt, minden szőke kislány bajusz pödrő volt, ha nem szeretsz, az se bánom. Tehát ilyen jellegű kifejezések előfordultak igen gyakran az ő nótái közt.
0: Ha már így a népdalokat említetted, akkor azért tisztázzuk azt is, hogy Dankó Pista jelentősége elsősorban nótaszerzőként maradt fent. Több forrás közel 5000 dallamot említ egyébként a nevéhez, és számos népszínmű dalbetétje is kapcsolódik hozzá. Viszont a magyar nóta nem azonos a népdallal. A magyar nóta többnyire szerzőhöz köthető, városi, polgári, kávéházi és színházi közegben is terjedő műfaj. Ugyanakkor a népies hangvétel, a magyaros dallamfordulatok, a cigányzenekari előadásmód és az érzelmes szövegvilág miatt sokszor népdalnak érzékelte a közönség. Dankó Pista különlegessége éppen az, hogy dallamai könnyen megjegyezhetők, énekelhetők, érzelmileg közvetlenek. Nem akadémikus zeneszerzőktől, illetve zeneszerzőként alkotott, hanem ösztönös előadói tapasztalatból táplálkozó dallamokként. Dankó Pista dalai nem a koncerttermek elefánt csontornyából születtek éppen ezért, hanem abból a közegből, ahol a zene közvetlenül találkozott az emberi sorssal. Vendéglőkben, színházakban, társas összejöveteleken, cigány zenekarok élén.

0: Tisztek! Na, More! Gyere csak ide!
1: Tessék, pácsok!
0: Ti is hagyjátok csak abba, gyertek ide! Na, gyertek! Ismered azt a nótát, hogy egy cica?
1: Egy cica?
0: Azt, amelyiket az a híres Dankó Pista ír.
1: Hogy megy a szére marad?
0: Úgy megy, hogy egy cica, két cica, száz cica, jó! Megfogtad itipiti tengerre. Kis teca, nagy teca, katica, hely! Nem szeret már, csak egyedül engemet. Jaj, de szép kis állat, a cica, hely, de még szebb lánya, kis teca.
2: Yeah, I know.

0: és mivel, hogy nem ismerte a kottát, így nem is bírta leírni, voltak neki segítői, akik leírták, lekottázták a dalokat, de már az emberek előbb fütyülték a nótáit, mint hogy azok lelettek volna írva papírra, és hogy kottás füzetben megjelenhettek volna.
1: Ez egyébként Bihari esetében is így volt, aki így azért van. Néhány évtizeddel korábban élt. Ő is egy fantasztikus prímás volt, és hát a Verbunkosnak a kialakulása, a népszerűsége az nyilván hozzá is köthető elsősorban, de mégsem érezte valószínűleg ennek a hátrányát, hogy nem tudott kottát írni, olvasni, hiszen azért volt, aki segített neki ebben. És valójában ennek a műfajnak a tanulási folyamata az nem is csoda, hogy nem kottából történik, hiszen hogyha mi kapunk egy kottát, az valójában csak egy vázlat, amit nem tudunk úgy értelmezni, mint hogyha egy előadást hallgatnánk. Tehát a Rajkó módszernek...
0: Igen,
1: tehát a Rajkó módszernek pontosan az egyik eleme a kézről való tanítás, amikor Farkas Gyula megmutatta a kis rajkóknak, hogy hogyan kell ezeket a nótákat, vagy ezeket a verbunkosokat, vagy ezt az egész műfajt játszani megfelelő stílusban. Tehát van egy szólanóta elnevezésű sorozat, amiben egyébként kiválóan le vannak írva ezek a nóták, zongora kísérettel, tehát harmóniával, és nagyon nagyszerűen szólnak önmagukban is, de ha az ember nem ismeri a műfajt, és nem tudja kellőként értelmezni ezeket a dolgokat, akkor a kottából csak egy nagyon-nagyon száraz előadásmód jön át, ami tulajdonképpen nem mutatja meg pontosan a magyar nótának a lényegét.
0: Nem hozza azt az ízt, nincsen benne szív. Még igaz, hogy ha tudatos is a muzsika, és 60% tudatosság, akkor is a 40% szívnek minimum, hogy ott kell lenni. Énekes vonatkozásban van, hogy még inkább a szív számít. Tehát én saját magamról is tudom azt, hogy ha érzelmileg nem fog meg az a nóta, és a muzsikus nem olyan szívvel játsza nekem a kíséretet, akkor én nem is tudom azt olyan szinten énekelni. Ellen lehet énekelni, de nem azt adja vissza, amit szeretnék közvetíteni avval a nótával. Legyen az akár hallgató, ugye ott jönnek ki a nagy mély érzelmek, és a csárdásnál pedig kell tudni azt a vidámságot átadni, és ahhoz szintén az a pregnáns muzsikálás nagyon fontos.
1: Farkas Gyula is egyébként megemlítette egy rádiós interjújában, akit a Rajkók atyaként tartunk számon, hogy azért ezt a cigányos stílust, ezt azért meg kell tanítani, beléjük kell nevelni ezekbe a gyerekekbe, akik ott tanulnak a Rajkó zenekarban is. Tehát valójában tényleg szükséges ez a fajta apáról fiúra, vagy hát kézről kézre, szájról szájra áradó hagyomány ebben a műfajban, ami nagyon fontos. Természetesen azért viszont napjainkban már nincsen olyan cigányprímás, cigányzenész, aki ne tudna kottát írni és olvasni. Még annak ellenére is, hogy a műfaj nem feltétlenül kívánja meg. Viszont amikor például egy Brahms 5. magyar táncot játszanak, hiszen azért számtalan klasszikus művet repertoáron tartanak ezek a zenekarok, akkor azért nyilván szükség van a kottára, és azt veszik ők is alapul.
0: Bizony, na de viszont Brahmsnak is mi tetszett meg? Ez a virtuozitás, ami a cigányzenéből adódott, és így született meg az ő alkotása, hogy vitte a mi magyar nótánkat.
1: A mai este folyamán Dankó Pistára emlékeztünk, Smidélius Éva aranykoszorú díjas magyar nóta és dalénekessel. Köszönöm szépen, Éva, hogy itt voltál, és beszélgettünk egy jót. Önök a Rádiódik műsorán az FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallották. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. Tartsanak velünk legközelebb is. A viszonthallásra!

akar lábában. Nem mosulok még a nélem világon, nem törődök senkivel a világon. Mi csak szól a szenebbiban, énekerek, táncot járok, amit írja a lábában.

0: gyerek táncot jár, amit bírja a lábam. Nem búsulok vígan, élem világom, nem törődök senkivel a világon. Nincs a szombat szeret vígan, énekerek táncot jár, amit bírja a lábam.
1: Rádió Dick. Rádió Dick.
2: Mondd meg, ha szeretsz, eszem azt a mosolygos nagy.

0: Minden, ami rólunk szól. Ez a Rádiódi.
1: Egy csillag sem ragyog fenn az égen, ha nem szeret, még nem

vagyok olyan mélyen, a szívem se fájna, nem borulna most előttem az egész világ gyászba. Olyan nagyon, olyan mélyen, a szívem se fájna. Jaj, Anna, jaj, a kis

hogyha jobb jön, ne szeressen soha. Vedd ki, vedd ki, én Istenem, tégyek, követ oda, hogy ne fájjon, ne sajogjon,

0: vedd ki, Istenem téged követ óva, hogy ne fájjon, ne sajogjon, ne szeressen soha. Vedd ki, Istenem téged követ óva, hogy ne fájjon, ne sajogjon, ne szeressen soha.
1: A mi rádiónk, a mi hangunk, a mi hangunk. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: mikor eszembe jutsz, nem tudok.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
2: Emberközpontú és eredménycentrikus rendőrség kialakítását szorgalmazza Mecser Tamás dandártábornok, akit Pósvai Gábor belügyminiszter jelölt az országos rendőrfőkapitányi posztra. Mecser Tamás fontosnak nevezte az állomány létszámának stabilizálását és bővítését, a tiszti tiszthelyettesi utánpótlás és a kapitányságok megerősítését meghallgatásán. A dandártábornok elismerte, hogy a rendőrség minden területen létszámhiánnyal küzd, az elvándorlás pedig különösen a nyugdíj szabályok megváltoztatása után erősödött fel. Szerint a létszámhiány egy tényleges életpályamodell kialakításával szüntethető meg. Mecser a tekkel kapcsolatos kérdésekre is válaszolt, a bizottság végül 7 igen szavazattal támogatta a kinevezését. Elhalasztaná az egységes országos örökbefogadási nyilvántartási rendszer bevezetését a Tisza párt. Erről nyújtottak be törvénymódosító javaslatot. A parlament honlapjára felkerült indítvány szerint a rendszer a tervezett 2026. július 1-e helyett 2027. január 1-én indulna el. Az indoklás szerint az informatikai rendszerek teljes adatmigrációja és stabil működése, valamint az egységes országos protokollok gyakorlati alkalmazása a jelenlegi határidőig nem garantálható. A képviselők szerint további szakmai és adminisztratív felkészülési időre van szükség, amennyiben az országgyűlés elfogadja a módosítást, az a kihirdetését követő napon hatályba lép. Előreláthatóan pénteken írják alá a felek az amerikai-iráni megállapodást, a még nem hitelesített dokumentum 14 pontban foglalja össze a béke feltételeit, és elemzők szerint a megállapodás voltaképpen amerikai vereséget jelent. Rögzíti, hogy az USA és Irán tiszteletben tartja egymás területi egységét, és nem avatkoznak be egymás belügyeibe. Amerika feloldja a blokkádot és kivonja katonáit a térségből, valamint Irán megnyitja a Hormuzi szorost. Amerika emellett régiós partnereivel létrehoz egy 300 milliárd dolláros alapot Irán fejlesztésére, Irán pedig megígéri, hogy nem fog soha atomfegyvert fejleszteni. A Fidesz külpolitikája továbbra is elkötelezett támogatója marad a patrióta európai mozgalomnak, és nem változott a cél. Brüsszelt meg kell reformálni, jelentette ki Orbán Viktor a Fidesz elnöke a belga fővárosban szerdán tartott nemzetközi sajtótájékoztatóján. A Fidesz választási veresége nem változtat azon a szerinte történelmi meghatározó tényen, hogy Európában folytatódik a patrióta politikai szervezetek, közösségek és pártok előretörése. Egy azzal kapcsolatos kérdésre, hogy nemrég 8 évben maximalizálták, meddig lehet betölteni a miniszterelnöki pozíciót, Orbán Viktor kiemelte, Magyarország egy 1100 éves állam, és óriási rutinunk van abban, hogy hogyan kell kizárni vezetőket az ország vezetéséből. Ő még elég olcsón megúszta, tette hozzá.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
4: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicknóta.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik.

0: Rádió Dik.
1: Tenas tu menge.
0: Romákról nem csak romáknak.
2: Média és valóság a Dik Rádió média tudatossági magazinja. Fake news, megtévesztő reklámok, média befolyásolás.
3: Szeretettel köszöntjük a Média és Valóság podcast nézőit, én Baranyi Tamás vagyok, műsorvezető társam Minzeli Szandi, szokás szerint. Szia, Szandikám!
4: Szia, Tomi, én is szeretettel köszöntelek téged, és hát a nézőket, hallgatókkal, Baranyi Tomival itt várunk benneteket, minden alkalommal Média és Valóság. Miről beszélgetünk?
3: Most egy olyan téma lesz, ami előtt először is megdicsérem a rózsaszint, mert nagyon elegáns is vagy vele, meg nagyon trendi. A másik dolog, hogy rákérdeznék, hogy van-e valami függőséged, ami...
4: Amit fel lehet vállalni.
3: A függőségnek mit neveznél, mit mondanál, hogy mi az, ami meg...
4: Valami, amit úgy érzek, hogy nem tudok minden esetben kontrollálni. És sajnos az első hiba az szokott lenni, hogy azt gondolom, hogy én valami felé tudok kerekedni, aztán mégis maga a lányom. Nekem a screen time, tehát hogy nagyon sok időt töltök a telefonomon és különböző közösségi platformokon. Kitaláltam ilyen digitális detoxokat, nem működött. Tehát hogy lehet, hogy egyébként segítségre lenne szükségem benne.
3: Értem, tehát ezek szerint a közönuralom az egyik olyan jellemzője, amiről azt mondod, hogy ez a függőség egyik jellemzője.
4: Nagyon
3: talán a másik lehet, most hogy egy picit így beleástam, hogyha kiszorít olyan területeket az életünkből, amelyeknek automatikusan kellene a mindennapi életben működnie. De nem én leszek az igazi megfejtő, mert hogy van egy szakemberünk, akivel mindenről fogunk tudni beszélgetni. Nem más, mint Kürti László, addiktológus. Kedves László, üdvözlöm, örülök, hogy elfogadta a meghívást.
5: Én is örülök, üdvözlök mindenkit. Annyit finomítanék, hogy nem addiktológus vagyok, mert az egy orvos, én pszichológus vagyok, narkológus és addiktológiai konzultáns.
3: Szuper, az még jobb.
4: Igen.
5: Én a pszichológiai oldalával foglalkozom ennek a függőségnek, vagy addikciónak, nem az orvosi részével.
3: Most akkor volt az elején már egy tisztázandó, akkor nulladik kérdésként nézzük már meg, hogy mi a függőség. Mitől nevezünk valamit függőségnek?
5: Tulajdonképpen nagyon jó megfogalmaztátok, mert valójában ez a két legfontosabb kritériuma a függőségnek. Az egyik az az, hogy nincs fölötte kontroll. Tehát, hogy azt mondjuk, hogy ma csak egy pohár bort fogunk inni, aztán mégse. Vagy azt, hogy elhatározzuk, hogy ma nem fogunk inni egyáltalán, aztán mégse. Úgyhogy valahogy az van, hogy ez szinte ilyen kényszeres tevékenység. Hogy
3: nem vagyunk kompatibilisak a döntéseinkkel, illetve...
5: Nem is tudunk döntést hozni, hanem ez ilyen automatikusan lefut. Tehát bármennyire is ragaszkodunk ahhoz, hogy mi valamit majd megcsinálunk, vagy nem csinálunk meg, nem tudjuk megtenni, mert egyszerűen a függőségünk maga az a sóvárgás, ami ébred bennünk, az elragad és megteteti velünk azt, amit egyébként úgy gondoljuk, hogy nem fogjuk megtenni. A másik, amit te mondtál, az a fajta meghatározás, hogy kiszorít olyan részeket az életünkből, amelyek egyébként meg fontosak és szükségesek. Ez is nagyon fontos. Vannak olyan viselkedéses függőségek, például a munkafüggőség, amit nagyon nehéz észrevenni, mert hogy ugye a társadalom díjazza, hogyha az ember sokat dolgozik, sok olyan cég van, ahol el is várják, hogy az ember sok időt töltsön bent, és nagyon nehéz észrevenni azt, hogy most akkor függő vagyok, vagy muszáj, vagy kevés pénzért is sokat kell dolgoznom, de ez egy nagyon jó jelzés, hogy amikor az van, hogy elmegyek nyaralni, és oda is viszem a laptopomat, vagy el sem megyek szabadságra, vagy a hétvégéimen is folyamatosan dolgozom, nincs barátnőm, nem járok szórakozni, nem járok edzeni, akkor lehet azt mondani, hogy akkor igen, ez az ember ez tényleg munkafüggő, mert az életének olyan területei, amelyek szükségesek, fontosak, azok egyszerűen hiányoznak, mert a munka elvette.
4: Mennyire gyakori ma a függőség bármilyen formája?
5: Hát ugye ez egy nagyon nehéz kérdés, mert hogy a függőségek egy része ugye nem bűncselekmény, hanem teljesen legális. Másrészt azért ebbe ugye van egy ilyen átmenet, ugye, hogy az alkoholnál maradjak, szokták mondani, hogy alkoholista az, aki többet iszik, mint a házi orvosa. Tehát, hogy elnézést a házi orvosoktól. Tehát, hogy folyamatosan egy ilyen vizsgálódásba vagyunk. Nagyjából azt szokták mondani, hogy a függőségre ugye a népességnek ugye a 10%-a körül veszélyeztetettek az emberek, és ez így az összes tehát egy általában a függőségre, aztán ezen belül mindenki megtalálja azt a szert, azt a viselkedést, azt, amitől ő maga a függővé válik, ebben vannak ilyen egyedi különbségek, hogy kinek mi az, ami megadja azt a pillanatnyi felszabadulást, vagy megnyugvást, hogy az akár az vásárlás, vagy szerencsejáték, vagy videójáték, vagy akár valamilyen szerhasználat, ebben már nagy egyedi különbségek vannak.
3: Azért lett szerintem nehéz megállapítani, hogy mikortól válik ez valakire veszélyesi magára, vagy a környezetre, mármint a leszakadás miatt a környezet is ugye megsínyli a történéseket, mert hogy eredetileg ez nem egy pótcselekvésnek indul, később aztán lehet egy ilyen jellege, amikor már kiszorít mondjuk társas kapcsolatokat. Mik lettnek az legelső apró jelek, amikből, mert itt most a végén azért már olyan szélsőséges példákat említettünk, de biztos, hogy vannak olyan apró jelek, aminél már érdemes figyelni magának a személynek, aki ezekkel a, most ebben a tekintetben mondjuk nézzük a játék szenvedélyt, tehát a videójátékok függését.
5: Hát alapvetően ez a videójátékra is különösen igaz, de alapvetően minden szenvedélyre, de konkrétan a videójátékokra a képernyő előtt töltött időnek a megnövekedése. Aztán a másik, hogy megjelennek negatív indulatok, például dühös leszek a gépre, vagy csapkodok, vagy tehát, hogy ami egyébként egy ilyen hétköznapi játéknál, tudom én, nyerek, vesztek, jól érzem magam, picit frusztrált vagyok, mert most nem nyertem, de az, hogy ilyen nagyon nagy indulatok, csapkodás, kiabálások megjelennek, ez már annak a jele, hogy túlságosan elkezdett az ember így bevonódni ebbe.
3: Bocsánat, igen. Csak azért mosolygok, mert hogy ezen a ponton szerintem már sokan elgondolkodtak a képernyővel kapcsolatos viszonyunkkal. Igen, figyelünk.
5: Illetve hát itt is az, hogy ahogy elkezdi elvenni az időt más tevékenységektől, hogy mit tudom én, hazamegyek, és akkor leülök játszani, és akkor azt mondom a feleségemnek, hogy mindjárt jövök, drágám, de még éjfélkor is ott ülök a gép előtt, vagy a gyerekeknél, hogy nem írom meg a házi feladatomat, fölkelek éjszaka titokban, reggel fáradtam, megyek iskolába. Ezek már mind olyan jelzések, amiből lehet látni, hogy itt valami többről van szó, mint hogy használok valamit, ami leköti a figyelmemet, vagy érdekel, vagy jó érzést okoz.
4: A képernyő előtt eltöltött függőségnek van egy gyűjtő fogalma, ez az Internet Gaming Disorder. Uh-huh. Ugye itt benne vannak a szerencsejátékok, a fogadások, a netes fogadások, a videójátékok. Korcsoport szerint meg lehet úgy nagyjából különböztetni, hogy ki miben lehet a leginkább érintett, vagy abszolút összemosódni látszik a modern kor miatt már?
5: Hát azért ez egy nagyon nagy csomag így együtt. Én igazából külön is választanám az ilyen szociális szájtoktól való függőséget, ez a TikTok, Insta, Facebook, ez a megállíthatatlan jelenlét. Külön választanám az internetes szerencsejátékokat, külön választanám egy másikban a telefonos játékokat, illetve magát a klasszikus ilyen videó játékokat.
3: Most ezeket milyen szempontok alapján választottuk szét?
5: Hogy egy kicsit messzebbről induljak, azért a függőség szempontjából az a tapasztalat, hogy a fiatal korban, kamaszkorban, tizenéves korban nem nagyon feltételesen beszélhetünk arról, hogy most kialakul egy függőség, mert a függőséghez valójában idő kell, hogy kialakuljon. Még a leggyorsabban kialakuló függőségeknél azért az, hogy valaki tényleg függő legyen, az évek telnek el, mire egy függőség teljes erőből belobban. De itt a különösen a szociális szájtoknál és a telefonos játékoknál van egy nagyon-nagyon fontos dolog, ami ezeket megkülönbözteti minden mástól. Mégpedig az, hogy itt a gyártók maguk úgy írják meg ezeket a programokat, hogy szándékosan függővé akarják tenni az embereket. Tehát, hogy nem véletlenül, hogy nincs vége a hírfolyamnak, nem véletlen, hogy állandóan jönnek a pingések, hogy most ezt nézd meg, most azt nézd meg, most ez van. Szándékosan olyanra tervezték ezeket az Instagramot, a TikTokot, nem is tudom az összeset felsorolni, hogy egy pillanatra se tud levenni a figyelmedet ezekről a az aktivitásokról. Mindig oda kelljen figyelni, mindig legyen valami, amit nézhetsz, mindig legyen valami, amit éppen csinálhatsz, hogy számolt, hogy hány lájkot kaptál, hogy hasonlítasz-e arra a lányra, vagy neked is van olyan ruhád, de pont most volt egy per az Egyesült Államokban a Meta ellen, a Facebooknak meg az Instagramnak az anyacége ellen, ahol sikerült azt bebizonyítani, hogy valóban az Instagramnak a használata volt az, ami öngyilkosságba kergetett egy fiatal lányt. És ez azért nagyon nagy dolog, hogy végre elítélték őket, mert hogy ez az első olyan szabályzás, vagy ez az első olyan jel, ami egy olyan szabályzást fog előírni, hogy márpedig ezeket az alkalmazásokat nem lehet olyanra csinálni, hogy függővé tegyenek. És azért lássuk be, hogy hétköznapi emberként, hát ugye nem számítógép tudósként születünk a világra, hogy odaadnak egy alkalmazást, és hogyha szándékosan olyanra van írva, hogy minket függővé tegyen, hát azért ez szerintem...
3: Védtelenek vagyunk.
5: Igen,
3: védtelenek vagyunk.
5: Pontosan. Ez olyan, mint a heroint osztogatnánk az iskolába. Tehát, hogy... kis túlzással.
4: Szóval vannak olyan pszichológiai tényezők, amik növelik a függőségnek a kockázatát?
3: Tehát a hajlandóság?
4: Igen.
5: Természetesen vannak ilyen tényezők, amik hajlamosítanak. Nagyon sok ilyen van, de ebben az a különleges ebben az esetben, hogy itt nem kell, hogy ilyen tényezők legyenek, hanem eleve valamit úgy írnak meg, hogy téged az függővé tegyen, és hogy akkor nagyon nehéz, akkor én hiába van nekem egy szerető anyám, hiába van nekem egyébként egy hétköznapi jól működő családom, hogyha elkezdenek valami függőségre buzdító dologgal bombázni egész nap, ha ezt látom a kortárs csoportban, ha ezt látom a tévébe, akkor egyszerűen óvatatlanul ráragadok. Mondok egy másik példát, szintén az Egyesült Államokból jön a példa. Van ez az úgynevezett fentanil járvány az Egyesült Államokban. Évente nem tudom, 300 ezer ember hal meg túladagolásban. Maga ez az egész fentanil járvány, ez úgy kezdődött, hogy volt egy Sackler család, akinek van egy Purdue Pharma nevű cége, ők kifejlesztették ezt a mesterséges opioidot, és azt hazudták róla, hogy ez nem okoz olyan függőséget, mint a természetes, a mák alapú opiát származékok, és elkezdtek egy hatalmas marketing kampányt csinálni, amiben az orvosok között elterjesztették azt, hogy hát mindenféle fájdalomra ezt nyugodtan föl lehet írni, mert nem okoz függőséget. Na hát ez nem igaz. Itt az oxikontin például, ez az egyik ilyen jeles gyógyszerük volt. A több sorozatban is megjelent ennek a szörnyűsége. Valójában ez elképesztő függőséget okoz. És ebben az a nagyon tanulságos nekünk, hogy ezt olyan emberek kapták, ezeket a gyógyszereket, akik tök hétköznapiak. Tehát azért, amit föl szoktunk sorolni, hogy milyen ember az, aki függő, hogy ilyen szerencsétlen, hogy traumatizált, hogy szegénységből jön, bántalmazott, nem tudom, ilyesmik. Ezeknél semmi ilyesmi nem volt. Tök hétköznapi családokból, hétköznapi emberek egy hátfájással, egy térdfájással, egy fejfájással.
3: Igen, segítségért mentek.
5: Igen, igen, és miután az orvos írta föl, elfogadták, hogy jó, és ezek az emberek egytől egyig rászoktak erre a szerre, és amikor ugye az orvos már mondta, hogy Béla bácsi, hát nem írom föl most már annyit szed, akkor a Béla bácsi elment, és az utcán megpróbálta megvenni. Uf. És ezek tök hétköznapi emberek, és tök végtelenek vagyunk ezzel ellen.
4: Van olyan eset, amikor nem ennyire frontálisan vagyunk kitéve ezeknek a mérgezésnek, vagy legalábbis a hajlandóságnak a növelésére. Például mondjuk egy ADHD-s gyerek hajlamosabb-e arra, hogy videójátékozzon, vagy egy Asperger-szindrómás, vagy borderline-szindrómás felnőtt a szerencsejátékra. Tehát, hogy vannak-e olyan diagnózis,

0: Tően abból akad, vagy abból fakad, hogy azért ők nagyon sok stressznek vannak kitéve, ilyen mikrostressznek. Ugye például vegyünk egy figyelemzavaros kisgyereket, ugye ő egyfolytában azzal szembesül, hogy nem rá vannak írva, nem rá van írva a környezet. 45 percig csöndbe kell lenni, ülni kell, nem lehet bekiabálni, nagyon hosszú ideig tartanak a feladatok, nem komfortos neki, ő 5 percenként más csinálna. Nem buta, nem tehetségtelen, csak a körülmények, amik közé be van szorítva, azok nem kedveznek neki, tehát rosszalkodni kezd. Ugye, ha rosszalkozni kezd, akkor rászólnak, intőt kap, egyest kap, rossz közérzete lesz, rosszak lesznek a visszajelzések, amiket saját magáról kap. Ez egy folyamatos stressz. Azt megélni, hogy én nem vagyok jó, nem vagyok alkalmas, nem tudok megfelelni, az nagyon-nagyon nehéz. Hát azonnal kell valami, hogy valahogy ezt az érzést tompítsa, és bizony ezek a kémiai szerek, ezek valóban meg tudják adni eleinte ezt a felszabadulást, vagy éppen a videójátékok, és ez azért nagyon fontos itt a videójátékra kitérni, mert ebben a korban az a tapasztalat, hogy a videójáték használat, akár a nagyon intenzív videójáték használat is bizonyos értelemben öngyógyító hatású ezeknek a gyerekeknek a számára.
1: Mert hogy én vagyok a főnök? Legalábbis én hatok a leginkább a
0: nagyon jó szabályzottak a körülmények. Tehát, hogy azért mondjuk egy autista srác, mondjuk egy aspergeres fiú, aki egyébként eléggé el van veszve így ennek az emberi közösségeknek ebben a látszatra szabálytalanságában, vagy nem egyértelműségében, leül egy ilyen videójátékhoz, és tök jó szabályrendszer van. Minden föl van építve, hogy mit kell teljesíteni ahhoz, hogy előre jussál, kiszámítható, sikerélménnyel jár, megbízható, mindig ugyanolyan. Hát, hogy tök sok ad egy olyan stabilitást az életének egy részébe, amit kint hát nem tud megélni, hiszen a mi emberi világunk az nem ilyen, és nagyon sokat kell dolgozni a szülőknek, a környezetnek ahhoz, hogy egy ilyen egyébként minden szempontból teljesen nem tudom, normális gyereket, akinek van egy ilyen sajátossága, de ő azért intelligens, tele van érzelmekkel, szüksége van közösségre, pontosan bizonyos szempontból tök pontosan érti ezt a világot, csak ő saját magát nem tudja benne elnavigálni, és végre talál egy olyan biztonságos környezetet, ahol minden kiszámítható. A körülmények, az előrejutás, a sikerélmény jól meg van szerkesztve, és hát van még egy nagyon érdekes hozománya ennek, hogy miután ezek a játékok általában nincsenek lefordítva magyarra, hanem angolul futnak, nagyon-nagyon sok egyébként pont ilyen, egyébként teljesen intelligens, vagy akár szuperintelligens gyerek, aki az iskolában nem tud például teljesíteni, ezen a módon megtanul angolul. Tényleg ilyen játékokból nagyon gyakran fölmennek internetre, most már össze lehet kapcsolódni, nagyon gyakran ezek olyan társas játékok, együttes játékok, ahol nemzetközi szinten a világ bármely pontjáról be lehet csatlakozni, egyszerre játszanak ilyen mindenféle nemzetiségű gyerekek, felnőttek néha is angolul beszélgetnek egymással, és nagyon-nagyon sok olyan kliensem van, nagyon-nagyon sok olyan ember van, aki tényleg innen tanult meg angolul, innen épített, itt tanult meg valamilyen módon közösségben lenni, közösséget építeni, és megélni azt, hogy ő nincs egyedül, dacára annak, hogy egy videójátékról beszélünk.
1: Szó volt most így az utóbbiakban arról, hogy fel tudunk mutatni olyan pozitívumokat, amikre a játék szenvedéllyel, illetve magával a videójátékkal járhat, annak az útját kíséri. És aztán ahogy én egy kicsit utána néztem, azt olvastam, hogy emellé még sorakoztatnak, hogy van egyfajta képességfejlesztő hatása is a videójátékoknak. Itt pontosan mire gondolnak, mert mindig a negatívumokról beszélünk, és hogy egy picit nézzük meg, hogy mi lehet az, ami egyébként akár a környezetnek, szülőknek, barátoknak is egyfajta pozitívum lehet, hogy a másik mondjuk a játékon keresztül valamit fejlődni is tud.
0: Hát alapvetően ugye elsősorban, amit nagyon fejleszt, ez az úgynevezett szem-kéz koordináció. Tehát, hogy itt
1: ezek a motorikus...
0: Igen, finom motoros mozgások, akár billentyűzettel, akár az egérrel, ezek nagyon finom mozgások, ezeket rengeteget kell gyakorolni, és tényleg ebben nagyon ügyesek lesznek. De hát maga ez a játékrendszer azért logikai készségeket is igényel. Megtanulnak belőle

0: megtanulnak belőle összekapcsolni dolgokat, rájönni, hogy akár rejtett formában milyen kapcsolatok lehetnek a különböző képernyőn látott dolgok között, mozgások között, tehát hogy van ebben egyfajta logikai fejlődés is, amit ezek a játékok tudnak mutatni. Nagyon sokszor ezek nem feltétlenül milyen ezek a klasszikus lövöldözős játékok, amiket játszanak. A legtöbb ilyen, nem tudom, társasjátéknak van online verziója, ahol tényleg valóban csapatban játszanak, és ott ugyanolyan kognitív feladatokat oldanak meg, mint ami mondjuk egy ilyen, nem is tudom, ilyen gyilkosos társasjátékban van, hogy egy valaki a gyilkos, mások rendőrök, és akkor többiek meg, és akkor ki kell találni, hogy ki a gyilkos. És ezt lehet interneten is játszani, és ez nagyon sok interakcióval jár, és ezek ugyanolyan fejlesztő jellegűek, mintha otthon játszanánk valódi, nem tudom, táblával, meg bábukkal.
1: Innen fogjuk folytatni a reklámszünet után.

0: Kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Média és valóság, a D-re Rádió média tudatossági magazinja. Fake news, megtévesztő reklámok, média befolyásolás.
2: Én azt érzékelem, bocsánat, csak azt jutott eszembe ezzel kapcsolatban, hogy azok a divers gyerekek, akik mondjuk videójátékoznak, akkor is, hogyha ez így külsőre nem tűnik ártalmasnak, hiszen egy társas játékot játszanak nemzetközi szintéren online, ugye megtanulják a játékban a jutalmazási mechanizmust. Viszont ugye az életben sajnos nem mindig az jut előre, aki jól dolgozik. Van egy kedvenc mondásom, hogyha a megfelelő mennyiségű munka jutalmazást érdemelne, akkor a már én lenne a tanya, tehát sajnos ugye a világ az valóban nem így működik. Mennyire nehezen hat ez az interpersonális kapcsolataiknak a kialakítására, úgyhogy van egy biztonságos környezet, ahol ugye tudják a szabályokat, tudják, hogy miért milyen, de az életben meg abszolút nem ez van. Hogy tudnak utána ők visszacsatornázódni segítséggel? Tehát itt már mondjuk beszélhetünk arról, hogy akár terápiára van szükségük?
3: Hát ők látják azért, hogy milyen a világ. Hát pont ezért vonulnak ki belőle. Vagy hát keresnek egy olyan szegletet, ahol ők ennek ellenére meg tudják találni ezt a biztonságot. Azt gondolom, hogy a világ kevésbé veszélyes, mint olyan, mint amikor szándékosan függővé akarnak minket tenni. Tehát, szerintem ez nem az ő specifikus kérdésük. Ezzel mi is így vagyunk, akik hallgatjuk a népmeséket, és olvassuk, hogy a legkisebb királyfi az hogy nyer, pedig csak egy sándalova van, meg egy szakadt ingel, meg egy rozsdás kardja. És hát azért kijövünk a valóságba, és látjuk, hogy nem ez van. Tehát, hogy ez szerintem mindenkinek fáj, hogy a világ nem igazságos. De ezzel önmagában szerintem ők nem küzdenek jobban, mint a nem neurodiverz emberek. Illetve hát igazából mondjuk az autizmusban, az autizmussal Aspergerrel élő embereknél van egy nagyon erős olyan vonás, hogy ők nem értik azt, hogy egy átlag ember az hogy tud ennyire ellentmondásos lenni. Mert egy átlag ember, ahogy ugyanabban a pillanatban két egymásnak szögesen ellentmondó dologban egyszerre tud hinni. Egy Aspergerrel élő ember erre nem képes, mert látja, hogy ez logikailag nem illik össze, és az Aspergerrel élő emberek azok igyekeznek nagyon egy ilyen úgynevezett ilyen kongruens személyiséget alkotni, vagy hát nem is nagyon tudnak mást, mert érzik a logikai ellentmondást, és akkor nekik választaniuk kell. De egy átlag ember nem választ, hanem ilyen teljesen össze-vissza tud lenni, teljesen ilyen fura dolgokban tud egyszerre hinni, egyszerre, nem tudom, ő repülőre, és hisz abban, hogy a repülőgépről leszornak ilyen chemtrailt, és az. Tehát, hogy egy hétköznapi ember az teljesen képes erre, egy autista talán nem.
4: Viszont ugyanakkor meg így egy átlag felhasználóra nézve, és most nem is csak a gyerekekre gondolok, hiszen felnőttek is nagyon sokan élnek, már csak azért is ezzel a játékkal, mert a gyerekkoruk óta kíséri végig az életüket, és ma már akár 40 év körüli felhasználók is lehetnek, hogy azt, mivel hogy a podcastünk címe is a média és valóság, és azért itt mégiscsak egy alternatív, egy pseudó valóságban vannak a felhasználók, hogy vajon annak mi köze van az egyre erősödő ilyen addikcióknak, hogy valahogy a valóságtól el vagyunk távolodva, és a kérdés másik fel az lenne, hogyha szeretnénk segíteni ezeknek az embereknek, akkor nem-e a valóságot kellene valami módon máshogy megközelítenünk?
3: Ez nagyon jó, amit mondasz. De az a helyzet, hogy erre így nem nagyon van ilyen egy személyben hatásunk. Az a tapasztalat, hogy az, hogy milyen a társadalmi helyzet éppen, az aktuális társadalmi helyzet, az nagyon erősen meghatározza azt, hogy milyen problémákkal szembesülünk. Hogy mondjam ezt ilyen érthetőbben? Hogyha egy olyan társadalomban élünk, ami igazságos igyekszik lenni, teljesítmény alapú, jól kiszámítható az előrejutásnak az útja. A társadalom által kitűzött célok azok elérhetőek a társadalom tagjai számára, van benne társadalmi mobilitás. Egy ilyen társadalomban a devianciáknak az aránya az kicsi.
4: Mert hogy jól eligazodok benne, és tudom azt, hogyha odaérek három lépés múlva befordulok a sarkon, ott mit találok?
3: Igen, akkor kiszámítható. Tudom, hogy egy négyzetméter lakására ennyi az én fizetésem. Ennyi, kiszámolom, hogy akkor 5 év alatt tudok venni egy 40 négyzetméteres lakást, és letelik az 5 év, és meg tudom venni. És akkor nyugodt vagyok. Nem kell félnem, nem kell aggódnom, nincs bennem bizonytalanságérzés. Tudom, hogyha ledolgozom a 8 órámat, és nem tudom, ledarálok 50 kiló húst, mondtam valami zöldséget, akkor megkapom a fizetésem, és abból, és azt tudom, hogy az mit ér. És akkor biztonságban vagyok. És de ha nem ilyen társadalomban élek, ha olyan társadalomban élek, ahol nem tudom kiszámítani azt, hogy ki az, aki előre tud jutni, ahol a társadalom kitűz értékeket, hogy legyen Ferrari, meg legyen nyaralom Kosztarikán, meg legyen magárepülőgépen, és én látom, hogy nekem a tejre kenyérre se jut, akkor egy nagyon frusztrált helyzetbe jövök, ahol háborúval való fenyegetés van, ahol bizonytalan az életem, ahol
4: egy polikrízis néz ki.
3: Igen,
4: tehát
3: igen.
4: Minden irányból csak bizonytalanság.
3: Ott elképesztő módon megnő a devianciáknak a száma, nem csak a függőségeké, a bűnözésé, a mentális megbetegedések száma, és mindenfajta deviancia megnő. Tehát, hogy lényegében az, hogy milyen társadalomban élünk, az kicsit meghatározza azt is, hogy mennyire vagyunk veszélyeztetve az ilyen helyzetek, az ilyen megbetegedések, mint a függőségek által.
2: Mennyire jellemző az a praxisodra, hogy időben keresnek meg egy-egy függőség kapcsán? Tehát vannak már nagyon előre haladottak, vagy jellemző még a korai észrevétel ennek?
3: Hát ugye az én praxisom, ugye ez egy magánpraxis, tehát én nem találkozok az átlaggal, olyanokkal találkozok, akiknek még megvan a munkájuk, megvannak a szociális kapcsolataik, van pénzük, és úgyhogy én inkább ilyen koraibb fázisban találkozom velük. Azért itt is van, hogy nem úgy kezdődik a kezelés, hogy leülünk és elkezdünk beszélgetni, hanem mondjuk tényleg látszik, hogy az alkoholfüggőségnek már fizikai tünetei vannak, és akkor először el kell mennie egy ilyen osztályos elvonásra, ahol gyógyszerekkel megtámogatva ezt megszüntetik. De azért alapvetően nálam inkább ilyen, hát vannak súlyos esetek, de inkább ilyen, tehát nem végtelenül reménytelen esetek jönnek hozzám, hanem általában olyanok, ahol van remény még arra, hogy föl lehet épülni, ki lehet jönni.
4: Na, ha már ott tartunk, hogy végtelen, meg véges remények, akkor nézzünk rá, mit szóltok hozzá, és köszönöm a tegeződést, Szandi és László, kérdezném, hogy megnézhetjük-e azt, hogy van egy másik nagyon nagy sarkalatos pontja a szenvedélynek, ami nagyon sokakat érint. Ez a szerencsejáték szenvedély, szintén egy játék, de másfajta kritériumok alapján történik az egész menetrend. És akkor helyezzük már el még egy olyan mátrixba a szerencsejátékot, hogy egyik oldalon ott van a játékfüggőség, a másik oldalon meg az alkohol. Mert hogy mint hogyha ez úgy valahogy a félúton lenne a kettő között, mert hogy nincs egy ilyen anyagi dolog, ami függővé teszi speciálisan, de ugyanakkor pedig egy sokkal erősebb problémáról van szó, mintha valaki játékfüggő lenne. Mi jellemző pontosan a szerencsejátékra, mitől olyan speciális?
3: Hát a szerencsejáték függőség az egy viselkedéses függőség, de ebből a viselkedéses függőségek közül nagyon kitüntetett szerepe van, ugyanis pénzről beszélünk, pénzben játszuk. Nyilván a függőségek lehetnek drágák, kokainra nagyon sokat lehet költeni, vagy vásárlás függőség az nyilván nagyon drága tud lenni, de az, hogy gyakorlatilag az életünket el tudjuk játszani egyetlen mozdulattal, ez azért egyikre se jellemző, mindkettő hosszabb idejű. A szerencse játék függőség, hát ez nem új keletű, tehát nem is tudom, tehát régen is játszottak szerencsejátékot, de ebben a mértékben, ahogy ez most van, én nekem a saját praxisomban ez a második leggyakoribb függőség. Az alkohol, a szerencsejáték és minden, a többi, minden más együtt sincs akkora szelet, mint ebből bármelyik. A szerencsejáték függőségnek van egy sajátossága, ami a többi függőséghez képest sokkal kifejezettebb, mégpedig az, hogy férfiak, alapvetően férfiak lesznek szerencsejáték függők. Van egy-két kivétel, van egy-két nő, de tényleg nagyon ritka.
4: Bocsánat, hogy most közben kilődöm, de nem lehet, hogy ennek az oka nem azért, mert hogy a férfi agy hajlamosabb rá, hanem hogy egy férfi akarta uralt a világban, azért inkább a férfiaknál van a pénztárca, és nem annyira a nőknél, de lehet, hogy most ez nagyon mellé fogok.
3: Ez simán lehet, én erre nekem nincs ötletem egyelőre, nincs magyarázatom, vagy a szakmailag is egyelőre nem születtek jó magyarázatok, hogy ez miért van így. Annál is inkább, mert pont a videójátékoknál, hogy az a legújabb trend, hogy egyre több lány játszik videójátékot, és az a különbség, hogy régen ezt csak fiúk játszották, és akkor nyomták ott a, nem tudom, a PlayStation-on, vagy bármin ezeket a játékokat, nagyon sok lány elkezdett játszani különböző ilyen videójátékokat, jönnek föl arányaiban, de a szerencsejátéknál nem. Hogy ez így marad-e, vagy nem, azt nem tudom, és erre önmagában nekem nincs jó válaszom. Ami megfigyelhető, és a szerencsejátékosokra általában jellemző, így összességében, az érzésük, hogy ők nem képesek sikeresek lenni az életben, és ahhoz, hogy ők elérjenek valamit, ahhoz csoda kell. És a szerencsejáték ezt a mesét, ezt a kaját nyújtja nekik, hogy gyere itt, csoda fog veled történni.
2: Említetted ugye, hogy ez egy viselkedésbeli függőség. Mennyire hatékony a kognitív viselkedésterápia az ő esetükben, a szerencsejáték függők esetében alkalmazható? És mennyire lehet elkerülni például a relapszust?
3: Hát ebben nincs különbség, azért általában akár a szerencse, tehát ebben szerintem nincs egy ilyen szerencsejáték specifikus kezelés. Ez a kognitív viselkedésterápia része ennek a nagy keretnek, amit lehet használni, de önmagában ez általában nem szokott elég lenni. Alapvetően ez minden függőségre igaz, hogy kell egy közösség ahhoz, hogy felépülésben tudjanak maradni az emberek. Kell jó dolog pszichológushoz járni, kell pszichológushoz járni, de nagyon-nagyon fontos az a közösség, ahol azt tudjuk megélni, hogy elfogadnak minket annak, amik vagyunk. És ebből a szempontból tényleg tudom mindenkinek javasolni az úgynevezett anonim közösségeket, akár ez gyakorlatilag szerek szerint, vagy viselkedések szerint van külön szex és szerelem függők anonim csoportja, anonim alkoholisták, névtelen szerencsejátékosok, névtelen drogfüggők, névtelen mindenféle van. Én nagyon javaslom mindenkinek, hogy menjen el, és hogyha úgy érzi, hogy segítségre van szüksége, de mondjuk éppen nincs pénze, hogy ilyen magánszolgáltatást vegyen igénybe, vagy nem akar két évet várni még egy állami szolgáltatáshoz odaér, ezek az anonim csoportok, ezek nagyon-nagyon segítenek mindenkinek.
4: Hol kereshetőek? Milyen fórumon kereshetőek
3: ők? Interneten az ember beírja, hogy névtelen szerencsejáték függők, és földobja, vagy a pontosan Gamblers Anonymous. Ez a ga.hungary.hu, ez a szerencsejátékosoknak a neve. Anonim alkoholisták, az alkoholistáké, azt mondja, hogy Narcotics Anonymous az általános drogfüggőké, de az interneten egy sima kereséssel meg lehet őket találni. Rájuk az a jellemző, hogy itt mindenki, aki ott van, az érintett ebben a problémában. Tehát ha nincs ilyen hivatalos orvosi csoport vezető, mint általában mondjuk egy ilyen terápiás helyen egyébként szokott lenni. Itt mindenki, aki ott van, az azért van ott, mert érintett. Nagyon fontos, hogy itt a, amikor az emberek beszélgetnek, nem úgy beszélgetnek, mint egy hétköznapi helyzetben. Tehát én, ha én elmondom a saját történetemet, hogy velem mi van, akkor ők nem hozzám szólnak hozzá, nem azt mondják, hogy fú, Laci, miért nem ezt csináltad, miért nem azt. Én biztos így csináltam volna. Ilyen nincs. Hanem ha én elmondom a saját élményemet, élethelyzetemet, amiben én éppen küzdök, akkor ő a sajátját mondja el, ami eszébe jut, hogy vele mi történt. Tehát, hogy ezek a beszélgetések, ezek nem így egymáshoz szólnak, pontosan azért, hogy ne minősítsük egymást, ne mondjunk a másikról semmit, hanem mindenki a saját élményét odarakja így egymás mellé.
4: Én megosztás jellegű.
3: Igen, pontosan. És ebbe az a jó, hogy azt tudom megélni, hogy amit én elmondtam, annak van helye. Azt nem kritizálják, azt elfogadják, arra jön valami válasz, valakinek eszébe jutott erről a saját története, amiből én nem tudom, tanulhatok, vagy erőt meríthetek, és akkor ezzel így el tud indulni egy ilyen önépítő, önfejlesztő folyamat, ami segít józannak maradni, józanodásban lenni.
4: Azért az az igaz, bocsi.
2: Mondd csak, mondd, nyugodtan.
4: Csak azt akartam mondani, hogy ez igazság, hogy eléggé a szerencsejáték a kapcsolatban szerintem le vagyunk maradva arról, hogy mennyire van valós képünk erről a problémáról. Mik, akik mondjuk nem tartozunk abba a csoportba, akik érintettek vagyunk, akár a környezet. Ön szerinted, bocsánat, mik azok az alapvető tévedések a szerencsejátékosokkal kapcsolatban, amit akár a közvetlen környezete is elkövet, vagy amiben benne van?
3: Elhiszik, hogy ez csak játék. Ez nem csak játék. Ezt nagyon gyorsan függőségé válik, és életre halára megy. Tehát, hogy fölvesznek hiteleket először, amit lehet, folyószámlahitel, ingatlan fedezetes hitel, és aztán ha elfogy, akkor mennek uzsoráshoz. Tehát, hogy, és időnként ebből már nagyon kemény történetek vannak.
4: Megváltozik a valóság érzék? Hát, hogy a pénz, mint egység, mértékegység, az így felborul az érzékelés?
3: Teljesen el. Hát nincs határ, nincs kontroll, nem, tehát, hogy ugye az egész ilyen digitálisan zajlik, nem kell ott leszámolni. Az, hogy most 50 forintot tettem föl, 500-at vagy 500 ezeret, az egy gomnyomás. Tehát, hogy egyszerűen eltűnik az érzékelése az embernek. És itt ebben azért vannak olyan sajátosságok, ugye, hogy a hétköznapi gondolkodásunkban ki tudjuk számolni, hogy egy adott eseménynek mi a bekövetkezési valószínűsége. Ugye? Ha azt mondom nektek, hogy van egy pénzdarabom, amit eddig 8-szor földobtam, és 8-szor fejlett, akkor szerintetek mi a valószínűsége annak, hogy a következő írás legyen?
4: 92%. Vagy lehet, hogy ilyeség, nem?
3: Hát 50%.
4: Jó, 50, mindig 50, mert igen, jó.
3: Minden egyik dobásnál újra kezdődik. Igen, ez az egyik, amit az emberek elfelejtenek. A másik, még ha ki is tudják számolni, ha amikor elkezdenek veszteni, megváltozik ez az érzékelésük. Tehát mondjuk ott van egy futballmeccs, hogy...
4: Bekrepál a matek közben.
3: Pontosan, igen. Bekrepál a matek, ez történik. Tehát ott van egy futballmeccs, ott ki tudom számítani, mondjuk a Manchester United, nem tudom, Lincoln City, az 100 000-es occot adnak arra, hogy a Lincoln City nyerjen. Ugye tudjuk, hogy nincs valószínűsége. És nem is fogadunk rá. De ha már vesztésben vagyunk, és elvesztettünk 100 000 forintot, és azt látjuk, hogy ez az a meccs, ahol ha a Lincoln City nyer, akkor visszanyerjük a 100 000 forintunkat, akkor rátesszük a pénzt mégis. Mert nem a valószínűség diktál már, nem az, hogy most van-e esélyem nyerni, hanem az diktál, hogy mennyit vesztettem, és azt vissza akarom nyerni, és egy olyan fogadási lehetőséget keresek, ahol ha 1000 forintom van, akkor vissza tudom vele nyerni a 100 000-et. De az, hogy erre tulajdonképpen 0 esélyem van, azt már nem veszem észre. Mert hogy a veszteség belehajszolt abba, ebbe a gondolkodási örvénybe, hogy vissza kell nyernem. És ez gyakorlatilag végtelen veszteségbe rakják magukat az emberek ezen a módon.
2: Az esetek többségében ugye a szenvedély betegek nem is biztos, hogy ők a betegek, hanem a környezetük az, aki látja ezt, ugye főleg, ha nem jut el még valaki a beismerés pillanatáig. A jól értelmezem, hogy lényegében az a közösség, az a családi háttér, a hátországa egy-egy embernek, függő embernek tudja megelőzni a visszaesést, a relapszust? vagy függ attól is, hogy egyébként mondjuk az ilyen anonim csoportokhoz tartozai. Megmondom őszintén, hogy én pont azt képzelném el, hogy ha találkozik két anonim alkoholista, akkor lehet, hogy a végén nem tudom, nem ötlik az bennük föl, hogy menjünk be egy kocsmába, és ott folytassuk.
3: Nem, tehát, nem erről beszélnek.
2: Mi a visszafogás? Tehát, hogy mi az, ami ebben tud segíteni? Vagy a visszaesés meggátolására mi a jellemző?
3: Hát ez egy erőfeszítés, erre nincs gyógyszer. Tehát, hogy próbálkoztak mindenféle gyógyszernek a kitalálásával, hogy hogyan lehetne a függőséget így gyógyszeresen megszüntetni, nincs rá gyógyszer. Komoly munka van. Sőt, a függőség az egy olyan betegség, ami nem múlik el. Tehát, hogyha egyszer én alkoholista lettem, akkor hiába nem iszok 10 évig, ha 10 év múlva megint elkezdek inni, villámgyorsan, tényleg napok, hetek alatt ugyanott vagyok, mint ahol abba hagytam 10 évvel ezelőtt, vagy szerencsejátékban. Tehát azt kell látni, hogy ha hiába vagyok józan, akármennyi ideig is, ez önmagában nem fogja garantálni, hogy azt a tevékenységet, amitől függővé váltam, újból el tudom kezdeni. Azt soha többet nem tudom elkezdeni, ezt tudomásul kell venni. A másik, ami nagyon fontos, hogy ez a felépülőnek a dolga. Tehát olyan értelemben nem tudjuk őt segíteni, hogy majd mi támogatjuk őt, olyan értelemben tudjuk segíteni, hogy nagyon is kiélezzük ezt a helyzetet, hogy figyelj, én értem, hogy te beteg vagy, szeretlek, látom, dolgozol ezzel, de hogy az van, hogyha visszaesel, akkor engem elvesztettél. És ezt nagyon, akkor tényleg el kell menni, és ott kell hagyni. Hogy tényleg az én dolgom az, hogy józan maradjak, az az én felelősségem. A családomnak meg az a dolga, hogy ő is józan maradjon, és ő is a saját dolgát csinálja, és ebben tulajdonképpen azt tudjuk támogatni, azzal támogatjuk egymást, hogy őszinték vagyunk. Nem hazudunk, nem titkolunk el, de például az, mondjuk egy szerencsejáték függőnél, az, hogy a fizetése nem a saját bankszámlájára érkezik, mondjuk, hanem a feleségére, ez átmenetileg egy rövid időszakra, amíg a józanodás elkezdődik és megszilárdul, addig ez működhet. De hosszú távon ezt meg kell szüntetni, mert ebben az esetben gyerekként működik az ember. Igen, már pedig a gyerekek meg nem felelnek azért, amit tesznek, és ahelyett, hogy csökkenne a veszélye annak, hogy józan maradjon, inkább növekszik, mert hogy hiszen a gyerek akkor gyerek.
2: Kontraproduktív.
4: Igen, mert az nem visz előre. Tulajdonképpen akkor azt mondjuk, hogyha letisztázunk kereteket, fele megnézzük, hogy hogyan szankcionálunk bizonyos cselekvéseket, ezen túl most így az adás végére így röviden rákérdeznék, hogyha valaki szeretne, mert felismeri ő maga, hogy ebben a játék szenvedélyben kilódik, és ebben az állapotban van, vagy a hozzátartozója, akkor mi lehet az első 2 lépés, amit érdemes megtenni? Így most röviden kérnék egy választ.
3: A függő oldaláról a legfontosabb lépés annak a teljes beismerése, hogy ő játszik, és hogy mennyit veszít. Milyen gyakran játszik, mennyit játszik, és mennyit veszít, és ezt őszintén ki kell neki mondania otthon, a barátainak, a feleségének, a nem tudom, gyerekének, és hát segítséget kell keresni, akár a Gamblers Anonymousnál, akár pszichológusnál, tehát, hogy ez nem egy személyes dolog. Ez az első 2 lépés. A családnál meg az, hogyha ezt fölismeri, akkor nagyon gyorsan határt kell húzni. Akkor nem szabad belemenni abba, hogy ígérget, meg így nem, meg úgy nem, nem. El kell menni, törődni kell vele, segítséget kell kérni, nem adok pénzt. Szülőknél nagyon nehéz, hogy nem adunk pénzt a gyereknek, hogy nyilván nem rakjuk ki az utcára, éhes vagy fiam, gyere haza, nálam mindig ehetsz, de pénzt nem adok neked. Ezek nagyon fontosak.
2: Nagyon szépen köszönjük a tanácsokat, illetve azt, hogy át tudtuk ennyire részletesen beszélni ezt a nagyon komoly társadalmat érintő problémát, és bízunk benne, hogyha a nézők és hallgatók is érintettek, vagy valaki a családotokból, akkor tudtok kihez, mihez fordulni. Tartsatok velünk legközelebb is, itt a Média és Valóságban. Sziasztok!
4: Sziasztok!
3: Sziasztok!
1: A DIK Rádió Média és Valóság magazinjának elkészítését az Európai Unió a Media Resilience programon keresztül támogatta. A műsorban elhangzottak a megszólalók egyéni véleményét jelenítik meg, és nem tükrözik az Európai Unió és az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség hivatalos álláspontját.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Alok Rodrigo, nem vagyok áldozat. Ha akarok valamit, el tudom érni. A Roma Színház helyzetéről, társadalmi mobilitásáról és gyermekkori tapasztalatokról és az áldozati szerep elutasításáról beszélt Balogh Rodrigo rendező, drámapedagógus, a Független Színház Magyarország alapítója és művészeti vezetője az Egyik Rádió Dobszerda című műsorában. A Váradi Júliával készült beszélgetésben Balogh elmondta, társulatukat interetnikus színházként határozza meg, ahol a résztvevők származása helyett a közösen megélt tapasztalatok és az ezekre adott művészi válaszok kerülnek előtérbe. A Roma Hősök Fesztivált 2017-ben indították el, azzal a céllal, hogy roma drámai hősöket és történeteket mutassanak be. Balogh szerint attól válik hőssé, hogy döntést hoz, beleáll egy ügybe, felelősséget vállal, és a kudarc után is megpróbál talpra állni az illető. A rendező arról is beszélt, hogy a magyar színházi világban hosszú ideig sztereotíp módon ábrázolták a romákat. Úgy fogalmazott, a színházi szektor erősen diszkriminatív, amit a roma szerepek szűkössége, a nők lehetősége is az előrelépést korlátozó üvegplafon is jelez. A Független Színház előadásai gyakran több száz fiatal személyes történeteiből épülnek fel. A társadalmi mobilitásról szóló Kenyérfa csúcsa című produkció előkészítése során közel 300 fiatallal dolgoztak együtt. Több egyetemista lány arról számolt be, hogy tovább tanulásuk érdekében ki kellett lépniük egy őket visszatartó párkapcsolatból. Az előadások után a nézőkkel közösen beszélik át a felvetett kérdéseket, mivel Balogh Rodrigo szerint a traumákra való reflexió nélkül félbe maradna a munka. Saját gyermekkoráról elmondta, hogy a Somogy vármegyei Pamukon nőtt fel. Családját egyfajta hétköznapi, látszólag barátságos történet vette körül. Dolgosnak és tisztességesnek tartották őket, miközben folyamatosan érezték velük, hogy ők cigányok. Általános iskolásként egy tanára megpróbálta lebeszélni arról, hogy érettségit adó középiskolába tanuljon tovább. Balogh felidézte azt is, hogy a környék roma gyerekei közül sokakat gyógypedagógiai intézménybe irányítottak. Szerinte ez nem jó lépés, hiszen ezekből az iskolákból alig vezet út a továbbtanuláshoz vagy szakmaszerzéshez. 13 évesen elveszítette mindkét szülőjét. Édesapja a rendszerváltás idején egy sérülés után kiesett a munkából, majd pedig problémákkal küzdött, édesanyja pedig súlyos vesebetegségben hunyt el. Balogh hangsúlyozta, hogy a sok roma és nem roma vidéki család életét egyaránt megrendítette a történet. A beszélgetés egyik központi gondolata az áldozati szerep elutasítása volt. Nem vagyok áldozat, egy olyan korban élek, ami a legjobb kor a világon, és ha akarok valamit, azt el is tudom érni, fogalmazott Balogh Rodrigo. Szerinte az áldozati narratíva megrekeszti az embert és a közösségeket is, miközben a múlt megismerése abban segíthet, hogy a jelen lehetőségeit tudatosabban használjuk fel.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádió Dick. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják. A Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián.
4: Mai vendégem Rácz László gitáros, aki egyébként alapvetően a szórakoztatóiparban ténykedik, de hamarosan szervez magának egy új koncertet, mégpedig június 10-én. Beszéljünk erről egy picit. Köszönöm, hogy elvállaltad a beszélgetést.
5: Üdvözlöm a tisztelt hallgatókat!
4: Jelen pillanatban még szervezés alatt áll.
5: Meg lesz hirdetve Facebookon, július 10-én tárgyalás alatt van, és 2000 forint lesz a belépődíj, minden érdeklődött velünk, szülőt, gyereket, mindenkit szeretettel várunk. Gitár duom lesz, amit alapítottam, a romantikus a duó. amelyet Úrsú Gábor gitárművész és Jóval Brász László gitáros fog fellépni színpadon, és hát szeretettel a minden érdeklődőt.
4: Milyen műsorra számíthat a közönség, aki elmegy?
5: Lesz benne vegyes köret, szóval cigányzele, egy kis cigánygitározás, latinzele, magyar könnyűzele, jazz és klasszikus átiratok, gitáron való átirat az én fantáziám szerint.
4: Ez mindig egy nagyon érdekes kérdés itt a rádióban, hogy mi az a cigányzene? Te mit értesz ez alatt?
5: Ez egy nagyon érdekes fogalom. Másrészt az, hogy a cigány szó mit is jelent. Ez egy faji megkülönböztetés, szóval a cigány az, mivel én vallásos vagyok nagyon mélyen, és én azt mondom, hogy most valaki zsidó, vagy valaki cigány, vagy valaki magyar, vagy német, vagy olasz, nem, nem, ez úgy van, hogy mindenki ember-ember, és ahogy a Jóisten megteremtette, szóval, hogy Ádám és Évától származunk, ugye az Ószövetségben, bár történt a Noé bárkája is, szóval lehet, hogy Noétól is származunk, ugye volt a világ özönvíz, és hát ugye lehet, hogy akkor Noétól származunk, és én azt abban vagyok, hogy mindenki legyen ember-ember, és mindenki tisztelje a másikat, és szeresse, ha úgy van.
4: Visszatérve a cigányzenére, szerinted mi az a cigányzene?
5: Én úgy gondolom, és kicsit utána is olvastam, hogy a cigány maga a cigányság, az szerintem Indiából való vagyunk, szóval Indiából jött, ugye, mert hát az indiai kultúra, meg maga a ma mi romák, magyar cigányok, kávéházi muzsikus cigányok, ha lehet így fogalmazni, sok minden közös bennünk, maga a zene, a ritmika, a főzés, a tudomány, az érdeklődések, szóval mind én érzem belül azt, hogy sok a közös az Indiában, és szerintem, ha vissza számoljuk most, például Krisztus után már a történelem folyamatom, az ezres évektől, 1100-as évektől szerintem vándoroltunk. Ugye van ez a híres szám, amit a Korod Iván énekelt még annak idején, ugye 1000 évig vándorolnak a cigányok. Hát én szerintem ez igaz lehet, mert Németországban is vannak szintos cigányok, beász cigányok, ugye a Django Reinhardt is szerintem, meg hát ugye vannak a különböző rumungló, beász cigányok. Ugye ezt tanultam a Lakatos Ágnes tanárnőtől,
4: És amikor azt mondjuk, hogy cigányzene, akkor te arra gondolsz, hogy gypsy swinget játszol, flamenkót, vagy magyar kávéházi cigányzenét, vagy esetleg autentikus cigány folklort? Tehát mire gondolsz ilyenkor, amikor azt mondod, hogy cigányzene is lesz a műsorodban?
5: Hát ez elég tágfogalom, mivel hogy maga a cigányzene a Magyarország szerint ugye Bartók Béla és Kodály Zoltán ugye szerzett ilyen népdalokat, és ugye meg hát ugye előtte, bocsánat, Liszt Ferenc is állítólag, amikor ilyen bárokban vagy kávéházak akkor szerintem épültek Liszt Ferenc idejében, és akkor hallotta Liszt Ferenc a cigány skálát is, ahogy állítólag ő hozta be, meg hát a cigány skálá is van állítólag, és hogy állítólag így jött, hogy ugye gondolom, de ha visszamenőleg most egy kicsit beszéltünk a történelemről is, akkor az is lehet mondani, hogy például ugye mondom, hogy faji, ugye jöttek az indiaiak, és akkor mint hogy egy indiai elkezdett pengetni, vagy csinált egy olyan pengetős hangszert a Jóisten adományozásából, hogy csinált egy olyan hangszert, amivel hallotta, hogy mit tudom én, hárfát, egy kis hárfát, mert én úgy tudom, hogy a Biblia szerint, hogy a hárfa volt a legelső hangszer a mennybe, az Ószövetségbe. Én olvastam ilyen most hosszú ilyen bibliai idézeteket, és én úgy tudom, hogy a hárfa, a gitár az testvér hangszer, vagy a húros, pengetős hangszer a gitár, ugye. És én szerintem így jött létre, hogy ugye egy ember megfogta, és szerintem a Jóisten áldásával olyan tehetséget adott szerintem a cigányoknak az Isten, hogy akkor legyen ez a ti tehetségetek, hogy akkor romák, akkor legyenek zenészek elsősorban, muzsikusok.
4: Térjünk vissza egy kicsit a gyökerekhez, hiszen ez nagyon fontos. Te is zenés családból származol. Igen. Mesélj egy picit a felmenőidről.
5: Hát apai ágon a híres, mondom a híres Rácz család, az öddekás család, úgy ismerik a muzsikus kávéházi cigányok, mivel az öddekás egy cimbalom művész volt, az 1900, ő is úgy pont 10 éve halt meg, Isten nyugtassa. Nagyon híres cimbalmos volt. Az idősebb járókassányúval, meg a Toki Horváth Gyula, idősebb Toki Horváth Gyulával, meg az idősebb Lakatos dinasztia családdal muzsikált. Nagyon, azt mondják, nagyon virtuóz cimbalmos volt, ő meg is, be is lehet ütni YouTube-on is, hogy Rácz Ferenc, öndekás. A másik részről, anyai ágról, ami nagyon híres zenész, visszamenőleg már déd nagyanyámtól, anyai, nagymamai ágról, meg a Csóka Gyuszi. A híres cimbalmos az is rokonom, mert kiderült. És hát ugye a Csóka Gyuszi is nagyon híres cimbalmos, és Borossal muzsikált, a Járókával. Szóval összesen először is akkor egy cimbalmos család vagyunk, de utána aztán akkor visszatérek apajágról jöttek a bőgősök. A Rácz Ödön, nagy bőgős, ugye a Rácz Ödikein, én beszélem az Ödikein, híres, a Bécsi Filharmonikus Orkesztra szólamvezető nagy bőgősze, és már szolisztikus koncertező bőgőművész is. Igen, apai ágról. Ugye, és anyai ágról meg zongorista család, szóval a nagymama részt jött a cimbalom, de jött a hegedűs is, ugye a Hankó Károly, úgy hívták, a kutyakenyér, az volt a csúfneve, ha szabad itt fogalmazom. Nagyon híres príbás volt Miskolcon. Előtte szerintem Szlovákiában jöttünk, annyit tudok nagyjából, de nagyon híres cigány príbás volt. Miskolcon, kastélyokban, hotelekben játszott a kutyakenyér. Nagyon híres hegedűs volt, és annak született azt hiszem 6 gyereke, és a Laci sajnos az elment, a Hankó Károly, a Kenyér Laci, pont 10 éve, híres jazzzongora művész volt, és bárzenész énekes volt, és sajnos a dobos is elment, a Hankó Károly is, ugye híres jazzdobos volt, Isten nyugtassa, és akkor utána a lányok azok énekeltek, ugye, meg hát dolgoztak, polgári munkát végeztek, és akkor ide jött az zongora, ugye nagyanyám részéről, nagyapám részéről a Kótai család, az meg inkább munkás cigány volt, de érdekelte őket a bőgő. És akkor innen jött a Kótai Géza, ő prímás volt, ő is sajnos elment mostanában, és tudtassa, híres, a Száztugóban játszott meg hajón a feleségével, Buri Katalinnal, és szóval inkább meg a Sarkadi családhoz is van közünk, a Károly az egy híres vendéglátós bőgős, bőgőművész, és hát igen, és a papám is kicsit tudott bőgőzni, mert amikor átmentem hozzá, emlékszem, kicsinek dereng valami, akkor kicsit mindig bőgőzgetett, szóval a nagyapám részéről egy bőgős család, igen.
3: Édesapád?
5: Édesapám cimbalomművész, de nagyon érte a zene elmélethez, a zene oktatáshoz, a szolfésshoz, nagyon sokat segített rajtam, és hát a mai napig is tanít engem, mert olyan új, jó dolgokat van nekem otthon, hogy egyszerűen csak észhez kapok, hogy mit mondtál, és tényleg igaza van, tényleg olyan hang, terjedelem, meg a frekvenciák, meg a, igen, szóval eszméletlenül okos zenei ember, apukám.
3: Rácz László gitáros a mai vendégem, akitől a következő percekben Albéniz Asturias cím művét hallgathatjuk meg.

0: Albanese Asturias című művét hallhattuk Rácz László gitáros előadásában. Most pedig következzen az előadóval készült beszélgetésem folytatása.
1: Hogy látod, egyébként fontos az, hogy valaki zenés családban nő fel, vagy ez teljesen lényegtelen?
2: Én azt mondom, hogy lényegtelen. Uh-huh. Első rész, mert nagyon sok ember, sok zenésztársat ismerek, aki például nem zenész az apukája, anyukája se is, például egy hegedűs vagy gitáros is, például az már szerintem az Istentől való tehetségáldás, hogy az Isten úgy akarja, hogy belül legyen zenész. Vagy érdekli, mint ember érzésekkel, hogy milyen lehet ez, és akkor elkezd kipróbálni. És akkor szerintem nem kötelező, hogy valaki muzsikus családban legyen, mert ha például az Isten rendelte ki hozzá, hogy ő zenész legyen, akkor az zenész lesz. Uh-huh. Ha ne adj Isten például, mert sajnos az ördög is munkálkodik az világba, a polgári munka lesz, de mellette tanul zenét, akkor az is egy jó pont. Szóval én azt mondom, hogy nem lényeges. Uh-huh. Azért abban a szempontból lényeges, ha valaki zenész családból születik, hogy már a genetikák azok már szerintem át fognak menni a kisgyerekbe, szóval az öröklődés. De én nekem is azt mondják, hogy a dédanyapámra ütöttél, te nagyapádra, stb. Stb. Stb. Igen, szóval mindig mondják. Hát akkor biztos mondom, hogy biztos. Nem tudom, mert nem értem abban az időben.
1: De ez nyilván egy fontos kérdés, hogy egy gyerek úgy nő fel, hogy mondjuk hallja az édesapját otthon muzsikálni, vagy esetleg elkíséri. Igen. A munkahelyére, és igen, akkor ott hallja, hogy hogyan muzsikál. Veled is így volt ez? Tehát volt ez a fajta inspiráció?
2: Ajaj, hogy... de még mennyire? Aha, aha. Hát én már 7 éves koromban ott levitt anyukám, hát nem olyan sokszor, de mivel belőlem klasszikus tanár is akartak, az folyamatban lévő tanulási készséggel rendelkezek még ebben a szempontból nézve. Igen, szóval édesanyám mindig havonta levett apukámhoz, de apukám olyan szigorú volt, hogy fiam, nem mehetsz le, mert belőled egy tanárt akarok, zenei tanárt. És hát ugye havonta lementem, és hallottam ilyen csárdásokat, mindent, édesapám mindent cimbalmazott, szóval őt nem érdekelte, jazz, pop, bebop, mindent, nagyon nagy improvizatív készsége van mai napig.
1: Tehát akkor a családodban azért klasszikus zenész is előfordul, kávéházi cigányzenész, jazzzenész.
2: Mindenféle.
1: És aztán végül is az elején a klasszikus zenét kellett, hogy választ, hiszen ez adja mindennek az alapját. Tehát, és akkor így be is iratkoztál a zeneiskolába.
2: Igen, beirattak 7 éves koromba, uh-huh, a Molnár a zeneiskolába, ahol a mai napig hálás vagyok is még él. Szeretett tanárom, Tonnai Péter, gitárművész, ahol van egy gitár szaküzletje, és ahol szeretettel járok néha hozzá.
1: És amikor bekerültél a zeneiskolába, akkor te már az éreseket tudtál kottát olvasni, tudtál egy kicsit gitározni, vagy valamiféle előnyöd volt

0: szóval mindent püföltem.
1: De akkor természetes volt, hogy akkor zenész leszel, tehát akkor ez az út már ki volt neked kövezve.
0: Hát a szüleim azt akarták, hogy olyan művész legyek, hogy világszenzációs.
1: Akkor egyértelmű volt, hogy olyan középiskolába mész tanulni, mint igen, például a Bartók Béla Zeneművészeti Szakgimnázium.
0: Igen, igen, igen. Visszatérve rá, Tóthvári György vett át, Tolai Péter, utána meg kell, hogy mondjam a nevét, mert nagyon sok gitáros nem mondja be a nevét, és hát ezért ez sajnos fontos. Hallom, hogy még ő is él, és rosszul esik neki, de mindegy. Igen, Tóthvári György vett át, ahol olyan
1: de az még zeneiskolában
0: volt. Zeneiskolában átvett 5 évig, de még vissza is jártam hozzá, mert olyan rendkívüli jó tanár, hogy olyanokat mond nekem, hogy hihetetlenül egy maga az ember, ő egy zseni művész, mert olyan motivumokat mondott nekem, ahol mondjuk például a Bartók Kozival nem nagyon hallottam már. Azt hittem, hogy hallok újakat, de ő visszajártam hozzá, mert ő mondott új formációkat, új jelentéseket. Igen, Tóthvári György.
1: És amikor a Bartók Konziba kerültél, akkor klasszikus zenei szakra vettek föl.
0: Igen, igen, igen, hál' Istennek, igen.
1: És ott kihez jártál?
0: Hát a nagyon híres gitárművészhez, szerintem ő a korosztályában a legjobb Magyarországon, meg bárhol a világon, Csáki András. Gitárművészet kezelésben, 4 évig.
1: És mi pont ebben az időszakban találkoztunk, így hiszen van, én van. Akkor voltam a tagozatvezetője a Rajkó Talentum Tánc és Zeneművészeti Szakgimnáziumnak, és rendeztünk egy tehetségkutató versenyt, amin te kiválóan szerepeltél.
0: Igen, meg is
1: nyertem. Nekem nagyon tetszett egyébként az akkori játékod is.
0: Hogy
1: és ennek a fő díja volt az, hogy készítettünk veled egy CD-t,
0: igen,
1: fotózással együtt.
0: Így van.
1: CD-t ez valamit egyébként segített az akkori pályafutásodon?
0: Hát hogy mondjam, mivel sajnos nem voltam még abban, nagyon fiatal voltam, és kiadóban nem voltam még jóba, szóval csak CD felvétel készült, és hát ugye, hogy mondjam, ezt is el kell, hogy mondjam, Konziba másodikos lettem, 10-es, és egy jó barátom, a Lakatos Robert jazz-zongora bűvész, játszott akkor egy fészek étterembe, a Flamingo étterembe, mint szóló zongorista. És akkor jó barátom volt, ismertem 1000 éve, és akkor mondta, hogy gyere csak, Laci, játszok egy helyen, légy szíves, gyere már gitár, fogd meg a gitárt is, gyere. Hát mondom, jó, bemegyek egy 10 percre. Bementem. És akkor jazz-t azt mondom, mert kiskorom óta apám nagyon a legjobb gitárosokat hallgattam velem, csak a legjobbakat. Szóval fiam, erős volt a klasszikus zene, akkor most egy kis pihenés, hallgatom egy kis roma gitárosokat. És akkor hallgattam velem a Botos Tibiéket, a Rontó Attilát, tehát ez a mai napig a kedvencem a Rontó Attila, gitárművész, és hát csak ezeket a legjobbakat. Utána jött a Babos Gyula, utána bár a László Attila, igen, utána később, ugye, meg hát ugye a Mezzo TV volt régen, ugye, nagyon jó gitárosok voltak, a Rosenberg, mai napig a nagy kedvencem, az élő nagy kedvencem, Billy Lagner, hát olyan gitáros szerintem nem lesz, az egy zseni. Zseni, amit a hangszerem művel. Úgyhogy igen.
1: Rácz László gitáros a mai vendégem, aki a következő percekben Freddie Perren I Will Survive című dalát fogja nekünk játszani.

0: Freddy Perren I Will Survive című dalát hallhattuk Rácz László előadásában. Most pedig következzen az előadóval készült interjúm folytatása.
1: És fontos egyébként, hogy az ember valamiféle inspirációt kapjon a nagyoktól?
2: Hogyne.
1: Tehát őket kell akár követni, az ő útjukat, vagy az ő stílusukat?
2: A zenei útjukat természetesen nyilvánvalóan kell követni, de mint ember is, ha találkozik vele az ember, meg tudja, hogy viszonyuljuk a társadalomhoz. Szóval igen. Kell, ez kell. Igen, igen.
1: És ez előre viszi az embernek a fejlődését,
2: hát,
1: a művészetét.
2: Hát, mert én olyan vagyok, én természetesen zenebuzi vagyok, hogy sokszor hallgatok például egy Babos Gyulától egy 3 perc motivumot, akkor én visszatekerem 20-szor, és kicsontozom. Uh-huh, így mondhatni, mint amikor webédre az ember, kicsontozom, hogy fogja, milyen új rendel, milyen hangszint vesz be, hogy pengeti, szóval ezeket ki is szoktam csontozni. Uh-huh.
1: És akkor az ember ezt megpróbálja leutánozni, és akkor utána ezt beépíteni a művészetében.
2: Így van, beépíteni, hogy vegyes legyen, hogy ő is legyen egy egyéniség. Uh-huh. Igen.
1: Tehát nyilván ettől alakul majd ki egy teljes egész kép, hogy az ember a különböző stílusokat elsajátítja, és magába építi.
2: Igen, uh-huh. Igen, ez természetes dolog, igen. Szóval kell is, szóval minden gitárosnak mondom, hogy ne csak klasszikus zenét hallgassatok. Persze a klasszikus gitárosok vagytok, az egy dolog, de pihenés szempontjából, vagy esetleg ha akartok játszani vendéglátó egységekben, akkor hallgassatok jazz gitárosokat és roma gitárosokat is, mert lehet tőlük tanulni a mai napig is.
1: Mikor jött neked a jazz? Mikor lépett be az életedbe? Hiszen azért alapvetően azért klasszikus zenét tanultál, tehát mikor volt ez a kis frissítés, ez a kis pihenés?
2: Természetesen kiskoromban, mivel nagyon érdekelt a gitár, mert zenebuzi vagyok, mondom, hogy csúnyán fogalmam, zeneőrült, így mondom magammal. Zeneőrült vagyok, ugye legyakoroltam a kötelező 3 óra hosszát, és akkor Mezó TV-re rákapcsoltam, jött haza a zenélésből, és rákapcsoltam Mezó TV-re, és akkor hú, apu, mondjad, fiam, nem akarsz aludni, tudod, mindig altatott, de nem, mondtam, nem. Várj, ez a gitáros, és akkor a Grappellit nagyon szerettem, a gitárosait, a Martin Taylort, meg a Mark Fossett, aki sajnos azt hiszem 10 éve talán elhult, balkezes gitáros, én is balkezes vagyok, és azt mondom, hogy ő szerintem ő a legjobb balkezes gitáros. Sok balkezes van, de hát a Mark Fossett a kedvenc, ő a példaképe mondjuk, mert ő énekel is, szóval frazíroz, vokálozik, és nagyon jó kísér, de jó kísér, itt a Grappellit, az a kísérlet az a mai napig bennem van. Uh-huh. Igen.
1: Végül is, hogy döntötted el, hogy akkor mégsem klasszikus gitáros leszel, hanem inkább könnyedebb műfajok irányba vándorolsz? Esetleg felvételiztél a Zeneakadémiára?
2: Hát folyamatban van a felvételi, mert egy kicsit most pihenni akartam. Ugye voltak egy kis családi dolgok, szerelmi bánataim voltak, és hát ez és hát ugye anyukám mondta, hogy egy kicsit pihenjünk, Lacika, meg hát a család is mondta, hogy kicsit pihenjek, aztán hát olyan sok minden ért egy év alatt, volt egy olyan 10 évvel ezelőtt pont, volt az a 2015-ös év, hogy minden összejött sajnos, és ezt le kellett évek alatt pihennem. Szóval olyan sok minden ért engem 2015-ben, hogyha így visszaemlékezek rá.
1: Hogy csöppentél bele végül is a vendéglátóba?
2: Ja igen, vissza a Lakatos Robert által, amit mai napig köszönök neki, mert amúgy a vendéglátóból mindent lehet tanulni. Szóval ha valaki felép a koncertre, akkor csak odafigyel, hogy mit játszik. De az, hogy például a reakciók, hogy például közben mit reagál egy közönség, vagy egy vendég, azt már nem, de például egy kis étterem, egy kávézóba, akkor már tudja nézni, hogy mit kíván, mit akar, vagy mi a kedve az adott embernek. Mert lehet az ember például bánatos, akkor azt fel kell vidítani, vagy fordítva, aki meg mit tudom én most bánatozni, vagy ki akarja magát csinni, akkor egy szomorú számot kell játszani. És erre a vendéglátózás nagyon megtanított, és ugye a Robi is berakott engem, mi dugó voltunk, egy évig játszottunk a Flamingo étteremben, és mindent kellett ott játszani, szóval tanultunk, gyakoroltam vele egész nap, játszottunk, szóval mindent, olasz számokat, német számokat, latin, szóval mindent. Szóval visszamenőleg az esze, amit az eszejelő csinált, azt megcsináltuk nagyjából, a vendéglátózást. Szórakoztató zenészek lettünk, ahogy be lehet mondani, nem tudom, hogy mondják.
1: Rácz László gitáros volt a mai vendégem, aki most a következő percekben Bobby Hebb Sunny című dalát fogja nekünk játszani.
0: A beszélgetésünk folytatását pedig holnap este hallgathatják meg 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Sóki András volt. A viszonthallásra!

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Itt a 100.3 Rádió Dík süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
1: Erős forgalom várható június végétől a Csongrád-Csanád vármegyei határátkelő helyeken a Nyugat-Európából hazatérő vendégmunkások és a nyaralni induló turisták miatt, közölte a vármegyei rendőrfőkapitányság határrendészeti osztályának vezetője szerdán Röszkén. Terber Roland elmondta, a legkritikusabb időszak idén is július utolsó és augusztus első két hetek közé tehető, amikor mindkét irányba egyszerre akarják sokan átlépni a határt. Az őrnagy kifejtette, tavaly Csongrád-Csanád vármegye szerb-magyar határátkelő helyein. A három nyári hónap alatt több mint 3,3 millió embert és 1 millió járművet ellenőriztek. A röszkei autópálya határátkelő helyet egy átlagos nyári napon 28 ezer utas veszi igénybe, ami a hétvégi csúcs időszakban a 40 ezret is meghaladhatja. Nyári diákmunkát támogató programot indított a Szociális és Családügyi Minisztérium, amelynek keretében bértámogatást nyújtanak a munkáltatóknak a 16-25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok és egyetemi hallgatók nyári foglalkoztatásához. A munkáltatók a támogatási kérelmeiket a július 1-e és augusztus 31-e között kezdődő és befejeződő határozott idejű foglalkoztatásra vonatkozóan nyújthatják be a székhely, telephely vagy a munkavégzés helye szerint területileg illetékes járási hivatalhoz. A munkáltatónak nyújtott bértámogatás összege szakképzettséget igénylő munkakör esetében fejenként 279.900 forint, szakképzettséget nem igénylő munkakör esetében pedig 242.100 forint lehet. Több mint 450 intézmény és közel 3000 program várja a látogatókat országszerte az idei múzeumok éjszakáján. A fővárosban egységes karszalaggal látogathatók a rendezvények és kiállítások, a felnőtt karszalag 3000, a gyermek karszalag 1500 forint. A muzei.hu oldalon részletes információk olvashatók a programokról, és helyszín, időpont és programtípus szerint is kereshetők az események. Mindezeken túl az esemény Facebook és Instagram oldalát is érdemes követni, hiszen a szervezők a rendezvényig hátralévő időszakban érdekességekkel, információkkal és értékes nyereményekkel, kecsegtető játékokkal is készülnek. Viszmajor helyzetet hirdetett ki a tavaszi fagykára az agrárminiszter 2026. március 1-e és május 14 közötti időszakra az ország teljes területére 12 járás kivételével. A tárcavezető korábban bejelentette, folyamatosan mérik fel a vasárnapi vihar okozta mezőgazdasági károkat, és a cél az, hogy az érintett gazdák minél gyorsabban segítséget kapjanak. Ezen túl felülvizsgálják a jégkármérséklő rendszer működését is.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dík, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Díkben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Díknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dík. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádió Dík. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dík FM 100,3 MHz-es frekvencián. Mai vendégem Rácz László gitáros, aki klasszikus tanulmányait követően a szórakoztató zenei iparban találta meg önmagát. Mesél nekünk a gyökereiről, tanulmányairól és zenei gondolatairól. Tartsanak velünk a beszélgetésünk második részében is.
4: Milyen helyeken muzsikáltatok, vagy milyen helyeken muzsikáltál akár egyedül szólóban?
5: A Robbival egy évet, akkor Tabután ő ment, azt hiszem, ha jóra lett egy szerződése. Én is külön mentem, én is szólóban játszottam nagyon sok helyen, étterem, hotel, Budapest belvárosában nagyon sok helyen játszottam, kis olasz étterem, stb. És aztán utána belkezdtem egy hegedűssel is, hegedűsökkel is muzsikáltam, aklisztam. Igen, szóval soha nagyon ilyen tanuló. Visszamentem abba, amit apukám nem nagyon akart, hogy egy ilyen kis vendéglátós zenész legyek, de még sose késő, ugye? Tanulni mindig kell. Jó, papoltig tanul.
4: Igen. Milyen céljaid vannak a tanulással kapcsolatban?
5: folyamatosan, szóval a zenét azt nem lehet kielemezni, az ő magától.
4: Úgy értem, hogy iskolarendszer szerint.
5: Ja, iskolarendszer szerint. Hát szeretnék talán lenni mindenféle irányzatban, klasszikus és jazz. Meg hát a roma zene is, szóval azt nem értem, hogy iskolában nincsen olyan, hogy cigányzenegitár vagy roma gitároktatás, olyat még nem hallottam, és ha Isten is megsegít, és ha összefogok pár gitárossal, barátaimmal, akkor szeretnék nyitni egy olyan tanszakot, hogy roma gitárszak.
4: Mit értesz ez alatt, hogy roma gitár?
5: Ez a cigány gitárszak.
4: És ez mit jelent, hogy cigány gitár?
5: Hát például, ami például a Boros csinált meg az idősebb Járóka Sándor, ugye nótacsárdást. De most azt meg lehet oldani gitáron is, hogy először a nótát megtanítjuk, ugye szólóba, a hangszeren, témát, és utána rá az akkordokat. Szóval ilyen egyszerű. Ezt a testvéreim ezt nagyon kitanítottak ebbe, és ezért vagyok egy különleges roma gitáros is, mondom, több jazz is klasszikus vagyok is, és ezért is tudok én roma zenét gitározni.
4: Na de tulajdonképpen ezt jelen pillanatban a Rajkóban tanítják, szórakoztató zenén belül, cigányzenei tanszakon.
5: Én nem tudtam, hogy van cigányzenei tanszak.
4: Tehát a szórakoztató zenén, igen, belül van ugyebár a cigányzene, uh-huh, és valójában ezt tanulják hegedűvel, brácsával, nagybőgővel,
5: na, cimbalommal. És
4: tulajdonképpen ennek a gitára átültetett verziója ez a roma gitározás, amiről te,
5: igen, és sajnos azt kell mondjam, nincs átirat cigányzenébe, például nem írtak át, nem akarok neveket mondani, például szép a rózsám, akkor azt át kellett volna írni kottaszerűek. Meg például ilyen csárdásokat, amiket játszottak, mert gitáron is meg lehet oldani, mert a gitárom úgy olyan, mint a cimbalom. Ugyanaz. Csak a cimbalmot ütsük verővel, mi meg pengessük a gitárt. És ezért ezt nem értem a mai napig. Mm. De hát majd, ha Isten megsegít, akkor összefogok a gitárosokkal, ha keresnek.
4: És terve van esetleg valamiféle tananyagnak a gyártása, elkészítése, ami, igen, erre irányul, hogy ez a kávéházi cigányzene, igen, tulajdonképpen létezzen gitáron is, klasszikus gitáron?
5: Igen, szeretném. Uh-huh. Szeretném majd, igen, meg szeretik egy olyan zeneiskolát is nyitni, ahol például akik nagyon szegények, és sajnos nem tudnak például befizetni, amit szoktak az iskolai tandíjat. Egy olyan iskolát, magániskolát, ahol híres, tehetséges roma gyerek, bárkit, aki tehetséges, bocsánat, jöjjön, és akkor egy kis zenét tanítanak nekik. Igen, szeretik olyan. Például ott a Stébeger tehetségközpont is, igen, csak én most az egy másik dolog. Én hasonlót akarok, de van ilyen elképzelésem, mint a Stébegernek. Uh-huh. Igen.
4: Szerencsére azért Magyarországon a zenei oktatás az viszonylag olcsó, megoldható,
5: igen,
4: hiszen hogyha az ember beiratkozik egy átlagos zeneiskolai képzésre, elsősorban mondjuk klasszikus zenei szakra, annak hozzávetőlegesen mondjuk 10-15 ezer forint a fél éves díja.
5: Igen,
4: ezzel viszont nehezen veszi.
5: Szuper.
4: Igen, ezzel nehezen veszi fel a privát oktatás a versenyt. Hogy képzeled ennek a finanszírozását?
5: Hát nem tudom, pályázat alapján majd beadunk egy pályázatot, ha összefogunk gitárosok, és akkor beadunk egy pályázatot, hogy segítsen, finanszírozzák.
4: Herácz László gitáros a mai vendégem, aki a következő percekben Antonio Carlos Jobim-től fogja előadni nekünk Girl from Ipanema című számát.

0: Antonio Carlos Jobim Girl from Ipanema című dalát hallhattuk Rácz László előadásában. Most pedig folytassuk az előadóval készült beszélgetésemet.
1: És milyen terveid vannak még a jövőre nézve? Akár nem csak tanulmányokkal kapcsolatban, hanem fellépések, koncertek, illetve hát akkor szakmai szempontból.
2: Nem tudom, hallottál az Antonio Carlos Jobimról? Nagyon híres brazil zeneszerző, zenész volt. Koncertmester, ha így mondani.
1: Én a leghíresebb száma Waves, ha jól tudom.
2: A Girl from Ipanema, inkább mindenki azt kérte tőlem, de a Wave igazad valahogy, én azt is szerettem játszani. Igen, igen, ez nagyon sok bossanovát írt, rengeteg bossanovát írt, és hát amúgy ő az alapja a mai cigány bossanovának, ugye, hogy a akik mostanában régen a Kökény Attila, a régi felvételekről gondolom, a 2000-es felvételekről, 2009-esekről, a Csíklacinak és a régebbi felvételi. Szóval minden a bossanova Antonio Carlos Jobimtól származik. Szóval mindenki őtől mondhatni így lesz csor. Puskáznak, igen. De a régi dolgok, azért mondom, hogy nem most, de hallatszódik motivumok, amit tőle hallak. De ez nem baj, mert én is lopom, bevallom őszintén.
1: Szoktál esetleg magánnövendékeket vállalni?
2: Igen, igen, nagyon sok magánnövendékem volt az elmúlt 10 év alatt, szerintem egy ilyen 20-15-20 növendékem volt. Nagyon nehéz tanítani úgy. Szóval a tanítás az tényleg az évek során is tanulni kell, mert nem tudni, hogy sosem mit akar a gyerek, vagy mit akar egy... Volt egy 50 éves növendékem is, az akart gitártanulni, szóval nagyon nehéz a tanítás. Minden oda kell figyelni, hogy most milyen helyzetben van, vagy honnan jött, milyen a kedve, szóval ez nagyon-nagyon érzékeny dolog a tanítás.
1: Hát ez egy hivatás, és tulajdonképpen aki tanár szakon tanul mondjuk az egyetemen, az pontosan ezt tanulja, hogy hogyan kell tanítani, igen, miként, és ennek milyen a pszichológiája.
2: A pszichológia az nagyon pontos, igen.
1: Persze, és akkor még mondhatnánk, hogy milyen összetett folyamat ez a tanítás, de hát ezt tudjuk, hogy ez erről szól.
2: Igen, igen, igen, ez így van. Szóval azt mondom, hogy tanítani kell, és tanítani mindig is kell a zenésztársakat is. És nem úgy kell felvenni, hogy most rosszul essen neki, hanem szépen el kell mondani neki az ő nyelvén.
1: Egy picit térjünk vissza a szórakoztató zenére, hiszen azért nekem legalábbis az a tapasztalatom, azt hallom, hogy a szórakoztató zene azért nem biztos, hogy mostanában a fénykorát éli, hiszen maga az élő zene az utóbbi években, évtizedekben azért viszonylag háttérbe szorult, mondjuk most, a 20. század második feléhez képest.
2: Nem, meg most erről akarok beszélni, ugye megkapták most ezt a Dankó cigányzenei támogatást a cigányzenészek, ugye volt ez a program, és gitár nem fér bele, nem tudom miért nem fér bele gitár, amikor pedig nagyon régi felvételeket kaptam barátaimtól, hogy a oroszok, orosz cigányzene is létezik, és ott gitároznak, szóval nem cimbalommal. Uh-huh. Meg hát apám is tud gitározni kísérő gitárosként, szóval úgy ment oda a vendégekhez, hogy gitárral ment oda régen az éttermekbe, igen.
1: Nyilván a gitár az sokkal mobilabb, sokkal könnyebben hordozható hangszer, mint
2: így
1: egy cimbalom, úgyhogy nyilván ezért is
2: van.
1: Alakult ki ez a tendencia. Igen. Viszont azért alapvetően a kávéházi cigányzene, most hívjuk így,
2: igen,
1: alapvetően azért bőgő, brácsa, cimbalom,
2: klarinét,
1: és természetesen hegedű.
2: És akkor hol a gitár? Kérdezem én, hol a gitár?
1: Igen, valóban, tehát, hogy kevesebb szeret jut azért általában.
2: Ezért szeretném, hogyha ma kormányváltás volt, akkor legyen olyan váltás, hogy kerüljön be a gitár is, mint a cigányzenei hangszer. Igen, ezért.
0: Rácz László gitáros a mai vendégem, akitől a következő percekben Albéniz Asturias cím művét hallgathatjuk meg.

0: Albanese Asturias című művét hallhattuk Rácz László gitáros előadásában. Most pedig következzen az előadóval készült beszélgetésem folytatása.
1: És milyen tapasztalatod van? Mennyire van lehetősége egy szórakoztató zenésznek megélni manapság?
2: Hát eléggé relatív dolog, mivel sajnos a DJ korszakot éljük, a gépek korszakát, és hát sajnos az a gépzene sajnos nagyon elviszi a élőzenét. Sajnos úgy

0: betegségek, járványok, persze megint az ember, de utána, ha mindenek vége, akkor mérem lett, minden nap játszol az ember.
1: Megváltoztak az igények?
0: Igen, nagyon-nagyon megváltoztak.
1: Uh-huh. Sajnos. És már nincs kereslet az élőzenére? Akkora?
0: Sajnos nincs. Uh-huh. Nincs.
1: Akkor hogy látod ennek a műfajnak a jövőjét?
0: Hát én mindent a jó Istenre bízok, szóval én olyan vagyok, hogy este is mondok egy imát, hogy Istenem, tégy velem azt, amit akarsz, és ha amit te szállsz rám, és valamikor úgy megsegítsz, hogy kapok reggel 10-kor egy hívást, hogy Lacika, gyere játszani, mit tudom én, a Bazilika kávéba, este 6-tól 8-ig, uh-huh. énekessel, vagy egy gitárossal, és akkor gyere, menj be. Uh-huh. És tényleg igaz, én igazolom, hogy tényleg volt ilyen, hogy hirtelen kaptam egy hívást, hogy menjek bejátszani. Mondom, most nyitottak, és ugye én olyan vagyok, hogy ajánlkozom magamat, hogy Facebookon internet kapcsán, mert az internet az segédeszköz is lett, mivel hogy a jó Isten teremtett mindent amúgy.
1: Az internetet is?
0: Hát persze, nem az ördög. Uh-huh. Isten terem az ördög is, ugye a legszebb angyala volt az ördög, és csak hát ugye az ördög az fellázadt, mert ugye jött belőle az irigység. Onnan jött a rosszaság, igen.
1: De visszatérve egy kicsit, nyugodtan. Azt is szoktuk mondani, hogy segíts magadon, az Isten is megsegít. Segít, tehát, hogyha az ember...
0: Esetleg... Azért mondom, hogy én interneten ajánlkozom magamat, hogy segítek magamon. Uh-huh. Nekem van önletrajzom, uh-huh. és így segítem magamat. És segített is az Isten, érzem nagyon. Sok helyen megfordultam.
1: Sokan akár egy nótaénekes, de sorolhatnánk természetesen akár a cigányzenészek közül is, akik pont ugyanerre panaszkodnak, hogy manapság azért nagyon nehéz megélni a zenélésből, a szórakoztató zenei műfajból, és gyakran arra kényszerülnek, hogy polgári foglalkozásuk legyen.
0: Ezzel nem nagyon sok zenészet találkozok, hogy biztonsági őrök, kultosok, igen, a takarítók, eladósok, ezt igen tudom, és ez nagyon-nagyon nagy szívfájdalmam, hogy például a járóka idejében, meg a boros idejében, ugye a virágzó arany korszak, így mondták, 70-es, 80-as évek, 60-as, hogy tényleg a muzsikusok öntötték a pénzt. A jazzzenészek is, a muzsikusok is öntötték a pénzt, és nem volt kompromisszum. Uh-huh. És ezt mai napig nem értem, hogy miért nincsen ez a hogy összetartás, hogy a jazzzenész is jobban van a cigányzenésszel, és a cigányzenész is jobban van a jazzzenésszel. A mai világban arról hallottam, hogy olyat is láttam, hogy összeverekednek, arrébb mennek, nem beszélgetnek egymással, lenézik a másikat, kicsúfolják interneten is, szóval volt ilyen tapasztalatom is, és én ezt nagyon sértőnek tartom, és bűnnek, hogy ilyen lett az emberiség.
1: Rácz László gitáros a mai vendégem, aki a következő percekben Freddie Perren I Will Survive című dalát fogja nekünk játszani.

0: Freddy Perren I Will Survive című dalát hallhattuk Rácz László előadásában. Most pedig következzen az előadóval készült interjúm folytatása. Nagyon megváltozott az elmúlt években, évtizedekben a világ. Az internet is természetesen megváltoztatta az emberek gondolkodását, a globalizációs, itt még most különféle külső tényezőket sorolhatnánk. De most a legújabb az a mesterséges intelligencia, az AI. És itt a műsor előtt mutattam is neked egy felvételt, sőt kettőt is, ahol tulajdonképpen egy picit szembesülhettünk azzal, hogy néhány perc alatt egy kiváló minőségű zenét tudtunk megalkotni. Akár a szöveget, és akár pedig a kísérletet, sőt, még egy énekes is kiválóan felénekelte azt a dalt, amit éppen megírtunk neki, bármilyen műfajban. Mit gondolsz erről, hogy ez mennyire veszélyezteti a zenészeknek a létét, a jövőjét?
1: Én a helyemben fognám ezt az élet, és lelőném puskával, sörétes puskával. Hát igen, mert hát nem.
0: Te mondtad akkor, hogy ez a gépek lázadása.
1: Igen, volt régen, igen, gépek lázadása, igen. Hát most mit mondjon az ember? Hát hirtelen poénból.
0: Persze.
1: Találtam ki, nem rossz indulatból. Igen. Még amikor bejött az internet a 2000-es évek elején, akkor ott le kellett volna állni, amikor 2001-ig, amikor bejöttek a Pentiumok. Pentium 2-es gép, biztos emlékszel rá. Akkor le kellett volna állni, és akkor... Úgy, mint a korszakok is. Ugye 100 évente volt a korszakok. Barokk, romantika, nem egyből, hogy izé. Szóval így kellett volna a világnak is lenni, hogy kicsit lelassabbodtunk volna. Nem egyből már ilyen izé túlcselefon, meg az, ami volt a származban, hogy ilyen izé előjöttek a Jedik lázadása, a jó cigányok, tudod, ilyen szoktam viccelődni a barátaimban, a jó cigányság. Jedik vagyunk. Igen. Szóval le kellett volna lassítani. Én azt mondom.
0: Viszont az internetnek azért van egy olyan oldala is, amit például a Facebook biztosít.
1: Igen.
0: Ezt a fajta publicitást egy zenésznek. Tehát könnyen el tudod érni akár a hallgatóidat, akár a rajongóidat.
1: Így van.
0: És ez mondjuk az előnye. Ezt ki szoktad használni? Ezt
1: hogyne,
0: a lehetőséget?
1: Természetesen. Én őszintén vagyok. Én Facebookot használom, meg YouTube-ot, ezt a kettőt, meg az e-mailt persze. Meg a hívást, a telefonos.
0: Na de akkor mégiscsak jó, hogy vannak ezek a technológiai fejlesztések, fejlődések.
1: De sajnos vannak olyan rossz dolgok az interneten, ahol például egy 5 éves gyerek lát egy olyan, hogy mondjam, szexualitást, ami örök életében érted, szóval vannak olyan oldalak, ami sajnos a zördög művelt, és ez nem kellene. Meg hát ugye a tévében is, szóval a média, ez egy eléggé húzós ügy.
0: Mit jelent számodra a vallás? Mennyire fontos ez az életedben?
1: Most, hogy mivel helyreépültem, sokat betegeskedtem, egy évig lábadoztam otthon, ugye eltört a lábam, és most kezdek helyreállni, hál' Istennek, le is kopogom. Most kezdek helyreállni, hát az, hogy a jó Isten tényleg megsegített, mert meg a család. Ugye folyamatosan kaptam a hívásokat, stb. De hát amúgy igaza van anyámnak, a legnagyobb dolog az a szülő. Szóval a szülőnek mindig hálát kell adni, mert ők voltak mellettem egész nap. Nem a család. Ők voltak vele a napi 24 órájában, ők segítettek rajta, úgyhogy hát mai napig is köszönök, mondok édesanyámnak és édesapámnak, hogy így neveltek. Hogy nem hagytak el.
0: Mit tanácsolnál egy fiatalnak, akár egy 10 évesnek, aki most kezdi a pályáját és szeretne akár szórakoztató zenével, akár jazzzel foglalkozni a következő évtizedekben?
1: Hát én amondó vagyok, hogy kezdjék klasszikussal, akár 5 évig, vagy 4 évig, tanulja meg az alapokat, és utána nyugodtan, ha érdekli a roma zene, vagy a rock zene, akkor keresse fel interneten a tanárokat, magántanárokat is, mert tanulni lehet tőlük. Roma gitárosokat is. És ajánlom a Rajkó iskolát, mivel hogyha ott van ilyen, mondtad, van ilyen cigányzeli oktatás, akkor ajánlom a Rajkó talentum iskolát.
0: Hát tulajdonképpen Botos Tibor bácsi ott tanít a Rajkónak egy kihelyezett tagozatán.
1: És
0: valójában ő is ezt a fajta utat követi.
1: Igen. Uh-huh. Igen, de azt hiszem valamire, azt mondta nekem már, ő volt benne a zsűribe is, azt hiszem, hogy ő volt az elnök is. Annyit mondtak nekem, hogy öcsém, már én nem tudom mutatni neked, mert már fantasztikusan gitározol, hogy már csak tanuljad az elméletet. És inkább most én az elméletet tanulom. Igen, szóval ezt mondta nekem.
0: Hát nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, örülök, hogy megismerkedhettünk egy picit, és remélem, hogy hallunk még rólad a következő időszakban
1: is. Remélem is, 1000 évig.
0: Köszönöm.
1: Köszönöm.
0: Rácz László gitáros volt a mai vendégem, aki klasszikus tanulmányait követően a szórakoztató zenei iparban találta meg önmagát. Mesélt nekünk a gyökereiről, tanulmányairól és zenei gondolatairól. Befejezésként hallgassuk meg Jerry Herman Hello Dolly című számát, Bódi Edina ének és Rácz László gitár előadásában. Ezzel búcsúzik önöktől a mai szerkesztő műsorvezető, dr. Suki András. Tartsanak velem a jövő héten is, a viszonthallásra!

0: kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: You like that?

0: 100.3 Rádiódik. A rádió romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádiódikben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Április 23-án különleges koncertre készült a Danubia zenekar. Két zongora verseny a legnehezebbek közül két szólistával. Brahms d-moll koncertjét Demény Balázs, míg Rachmaninov szintén d-moll kompozícióját Balogh József vállalta. Mindkét mű közel áthidalhatatlan technikai problémákat halmoz fel. Fejben tényleg ketté kell szakadni, annyira mást kell a jobb és a bal kéznek játszania, ha egyszer az anatómiai lehetetlenséget már legyőztük. És mindez mit sem ér, ha csak a hangok születnek meg, a zene nem. Sőt, ha nincs zene mögött a művész, akivel és aki miatt, ez az egész a színpadon megtörténhet. A koncert főpróbája lement, de az esti koncerten Balogh József már nem játszott. A hangverseny második félidejében megváltozott műsort játszott a Danubia Hámori Máté vezényletével. Az ügy részleteiről kérdezték az érintetteket. Balogh József azt mondta, nem érezte jól magát. Fájt a bal keze, nagyon megijedtek, nehogy valami komolyabb probléma legyen. Végül nem találtak semmit. Valószínű, hogy a kimerültség okozta. Ha őszinte akarok lenni, akkor az elmúlt 20 évet nem lehet nyomtalanul kitörölni. Valószínűleg ez csúcsosodott ki. Következményeként annak, hogy ez a Rachmaninov tényleg az egyik legnehezebb versenymű a repertoárban. Amúgy is nagyon nehéz időszakon volt, bár mondjuk nekem sosincs könnyű időszak, ez sem volt nehezebb, mint egyébként, csak kimerültebb voltam a szokásosnál, nagyon jól felkészültem, aztán elvittek. Megvizsgáltak, de hála Istennek nem találtak semmilyen szervi bajt, azt mondták, lehetett egy szívérgörcs vagy hasonló, és azt, hogy este már ne játszak, mert ha ez a fajta stressz most ilyen dolgot okoz, akkor inkább ne üljek ki este. Akkor úgy döntöttünk, hogy nem játszom, de nem vagyok az a típus, aki megfutamodik, úgyhogy úgy döntöttem, minél hamarabb ki kell javítanom, és akkor már nem csak ezzel, hanem két versenyművel. Magyarország egyik legfoglalkoztatottabb zongora művésze. Ez az áprilisi ijesztő jel nem indította arra, hogy átgondolja a hozzáállást a zongorázáshoz, ahhoz az élethez, amiben élt. Balogh József elmondta, ez nem egy olyan szakma, amit körülbelül napi 6-8 órán keresztül gyakorolsz, és több mint 40 éve. Ő 43 éve zongorázik, és most 47 éves. Ezt nem lehet felületesen csinálni. Abban tudsz talán okos lenni, hogy miket válasz el, de ezt nem lehet sokkal könnyebbre venni. Tehát ebbe, idézőjelben, vagy belehalsz, vagy nincs értelme. Nyilván nem kell szó szerint belehalni, de nagyon nem értékeltem át az életem, mert nincs mit. Vigyázni kell magamra, de hiába mondom magamnak, hogy kevesebbet kell dolgozni, mert úgysem fogok. Talán azt a részét kell elengedni, hogy mindent ennyire lelkiismeretesen vegyek, de azt sem tudom, mert ha valamit elvállalok, akkor abban mindent beleteszek. Ez egy életforma, nehéz átértékelni, ezt vagy csinálod, vagy nem. A júniusi végi koncerten a Rachmaninov mellett egy Beethoven koncertet is játszik.